0: kicsit sejmánt kedvesen, mert azért kasszírozni azt akart. Látta, hogy a kicska még most is megvan. Igen. Nagyon, nagyon csodálatos volt ez a mohóság, ez a hihetetlen vágy a szeretet iránt, ami ő benne volt. Nagyon emlékezetes számomra.
1: Őrá illik az a mondás, bocsánatot kérek, ha rosszul idézem Kosztolányiból, hogy uram, a színész megfogalmazás, hogy mit vár egy embertől, aki esténként felmegy a színpadra, papírkoronát tesz a fejére, azt ordítja ő a király, és ráadásul még el is hiszi. Na most ez volt a Laci.

legény, trombita volt a kis kezében, se csákó fején. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt. Mert a hangom aránylag erős, lettem én a trafik felelős, nótám átszállt a lizsén. Midőn napi két krajcár

0: jön a boldogság.
1: Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a

0: Laci, ez egy nagyon rossz műfaj, amiben mi belefogtunk. Először is mestersége színész, már gondolom a címnél is nehézségünk van. Másodszor tőled azt várja mindenki, hogy egy kicsit szórakoztas, táncra perdülj, énekelj nekik, játsz valamit, és mi elkezdünk beszélgetni, mi voltak éppen egy színésznek nem a műfaja. Ha egyáltalában van valami mentségünk a dologra, az az, hogy őszinték leszünk, megpróbáljunk nem hazudni, megpróbáljunk elmondani valamit arról, hogy mi van egy színész pálya mögött. Egy, összesen egy adatot mondok, 928, 6. hó 10, Márkus László, Kossuth Díjas színművész, de akkor még nem volt, akkor született
1: de Budapesten. De nem, akkor születtem, hazudtam egy évet a lexikonba, 27-ben születtem, most már bevallom.
0: A magyarul úgy kezdjük az egész beszélgetés, hogy már egy hazugsággal keresett.
1: Nem hazudunk, tehát nem 28-27-ben születtem, és a mesterség, ez abban igazad van, ez nem jó cím. Legalábbis én nem mesterségnek tekintem, én hivatásnak tekintem. Mesterség az egy cipész, aki úgy klopfol ott a talpakat csinál.
0: Szóval neked ez hivatásod, de persze mesterséged is. Laci, mögé akarunk kerülni egy emberi jelenségnek. Te nagyon azonos vagy a színészettel. Neked az életedet a színészet tölti ki. Te semmi más nem vagy, mint színész. Nem vagy se képviselő, nem szoktál újságcikkeket írni, viszonylag ritkán adsz interjút, nem vagy családapa, te egy színész vagy. Hát hogy kezdődött ez?
1: Talán úgy, hogy megmondom őszintén neked, én ezt nem is tudom megmondani, mert ez valami olyan furcsa dolog, hogy amióta az eszemet tudom, engem csak ez érdekel, de most nem vicc. Szóval 6 éves korom óta, mert mindig a színházi életeket bújtam, a filmeket néztem, amikor lehetett lelógtam moziba, engem kifejezetten ez érdekelt, úgyhogy én anyámat is annyiszor kérdeztem meg, hogy hogy lehet ez, hogy nem volt a családban valaki, vagy hogy honnan jött ez benne. Teljes rejtély előtt áll, ő se érti a dolgot, ez így kialakult, és tudod, hogy van, egy gyereknél mindig azt mondták, hogy hát majd kinövi, hát ez nem egy olyan komoly dolog, és aztán mikor evickéltem ezen a borzalmas, keserves 12 éven, ami az iskola volt, igen, mert ez valami iszonyatos volt nekem, nem is érettségiztem le, 8 gimnáziumot tettem, mert az érettségére azt mondtam, most már elég, ezt én nem bírom tovább csinálni, mert akkor már tanultam a Lehotai Árpádnál.
0: Álljunk meg, te ki volt?
1: Ki?
0: Egy mondatot.
1: Én szerintem egy nagyszerű színész, és egy ragyogó pedagógus. Egy olyan pedagógus, aki még, amikor már nem tudott beszélni, mert nagyon halálos beteg volt, még akkor is tanított a főiskolán, úgyhogy jegyzetelt, és úgy adott instrukciókat a gyerekeknek. Ezt a Simon Zsuzsa, őtőle tudom, mert ő volt akkor az igazgató.
0: Beiratkoztál a főiskolára, ugye rögtön, érettségi nélkül, vagy hogy történt ez?
1: Ez kérdezében úgy volt, hogy én háború után lekerültem Szegedre, mert ott élt az édesapám, és különböző rokonokat találtak az ország különböző részein, iskolákba, kerestek rokonokat, hogy engem valahogy
0: disponáljanak egyik helyről a másikra.
1: Pénzért, nagyon szemét dolog, hogy ezt elmondom, de hát ez így volt. 7. letettem pénzért Csongrádon, 8. letettem sok pénzért Szegeden, és akkor mondtam azt, hogy érettségi nincs, és beszámították a főiskolára ezt a 8 gimnáziumot, de előzőleg Abonyi Géza véletlenül meglátott engem Szegeden. Azt mondtam a papámnak, hogy már pedig én most, láttam, a Lehotai hirdette, hogy színiskolát nyit, én most a Lehotaihoz akarok menni tanulni, én színész akarok lenni, hát ez elájult, nem akart elhinni. Anyám nem annyira, a papám az rosszul lett ettől a gondolattól, és a Lehotai meghallgatott, nagyon tehetségesnek tartott, hát akkoriban hát nagyon fiatal voltam, és rögtön kezdett foglalkoztatni a színházba kisebb szerepekbe. Így kerültem 45-be először színpadra a Zilahi 12. órába, és utána furcsa módon a másik szerepben a Hattyú volt, amiben a kis herceg fiút, az Arzént játszottam, az egyik, van két herceg gyerek, és abból az egyiket játszottam, és sok mindent játszottam. Ott is remek társaságban.
0: Hogy minden idők egyik nagy óriási. Arra mondom, neveket, senki.
1: És azt mondta, hogy
0: Abonyi Géza szinte egy óriás.
1: Ez miért játszik itt, és miért nincs a főiskolán? Hát így kerültem a főiskolára, bár nagyon nehéz volt, mert én kapitalista szülők gyermeke voltam. 47-ben a főiskolára kerültem, ez egy nagyon handicap volt, és Galamb Sándornak köszönhetem, arra sem tudják, hogy kicsoda.
0: De hát egy nagy irodalom történész, egyik legnagyobb magyar dráma történész.
1: Szóval ő általa kerültem be. ő nagyon protezált engem. És hát mondom se kell, Bán, Petur Bán monológiával kerültem be a főiskolát, ezen halálra rögöm azóta is.
0: Kik voltak az évfolyam társait, ha még ezek számítanak?
1: Sinkovics Imre, Körmendi János.
0: Csodálatos.
1: Gyurkovics Zsuzsa, Selényi Etelka, Hegedűs Ági, Felföldi László, Pénzes János, Csisztai Andor.
0: Pont, és a főiskola végzése után, ha jól emlékszel, Debrecenbe kerültél.
1: Ők kitelepítettek.
0: Hová?
1: Okányba. Mert a papámnál laktam, és ugye őt, mint kapitalistát kitelepített. Aztán kiderült, hogy nem is, mint kapitalistát, a lakás kellett. Lakás, ugye, mert amire én engem visszahozatott a Major Tamás, mert az ő vizsgálódásával játszottam volna a címszerepet, az Úrhatnám polgárt, de ezt már nem tudtam eljátszani, mert 10 nap alap römér előtt vittek el. Akkor rögtön behívta a katonának, ez úgy ki volt számítva.
0: Márkus László, mint katona, ez engem érdekelne.
1: Nagyon érdekes volt nekem
0: érdekes,
1: is.
0: Érdekes, igen.
1: Elájultam első nap rögtön, úgyhogy rögtön az irodára kerültem. Mondtam, hogy a színészi képességemet felhasználom.
0: Arra, nem is érettségiztél, hogy került irodára?
1: Irodára?
0: Igen.
1: Hát ezt én is
0: kérdezem. Írni tudtál azért.
1: Írni azért tudta, de az volt az Isten, amikor a táborparancsnok gyors elkezdett nekem diktálni, írnokként kerültem. Én nem tudtam gyors írni.

0: Görbe János, Sosimrit mondtam már?
1: Igen.
0: A Mennyszáros Lacit nem
1: mondtam. Éppen akartam mondani.
0: Ja, Mennyszáros Lacit nem mondtam, ott a Hamlet.
1: Igen. És te játszottad Claudiust, az én jegyzeteim.
0: Igen,
1: nem
0: igen,
1: csalnak,
0: az volt az első. Az egy nagy mérföldkő volt a pályámon, mert...
1: Hogy lehetett ilyen fiatalon eljátszani?
0: Mert azt mondta a Téri, hogy ő pedig megmutatja, hogy ez a feminin, kövér, táncos komikus, ami én voltam ott, de most ő megmutatja, hogy igazán tehetséges vagyok, és el fogom játszani a Claudiust. Én elájultam, én meghaltam, én úgy féltem, hogy az nem... Szóval eljátszottam, de annyira, hogy még aztán Pesten is eljátszottam. A Gábor Miki mellett még 112 előadást, még 20.
1: Laci, maradjunk még egy kicsit Debrecenben, ez egy hősi korszak volt. Miket játszottál Debrecenben? A Claudius már tudjuk,
0: hát
1: ugye?
0: Hát azt elmondani nem lehet. Még balettet is táncoltam, mindent csináltam. Balettet úgy, már azt mondtam, hogy ki akarom azt is próbálni, hogy az milyen balettet, hát egy ilyen táncjáték volt. Utána mindig hordágyon vitte ki, mert azt hiszem elájulok, nem tudom, hogy ez ilyen fárasztó dolog. Minden, operettet, minden.
1: Hány száz előadást teljesítettél egy évben Debrecenben?
0: Hát volt olyan, hogy 260-280 volt, úgyhogy 300, ez borzalmas.
1: Semmiben nem fáradtál ki, mert neked ez volt az életed.
0: Imád. Hát semmi mással nem lehetett foglalkozni. Akkor nem voltak olyan idők, hogy az ember mással foglalkozni. Jobb volt akkor ebben foglalkozni.
1: És akkor jól tudom-e, hogy 1957-ben kerültél át a Madách Színházhoz. Ez hogy történt? Valaki meglátott?
0: Nem, az úgy volt, hogy akkor írtó rumlis volt, mert úgy, hogy a Várkonyi megkapja a Madách Színházat. És akkor a Várkonyi üzent a Vámos által, hogy engem szeretne. De akkor a Várkonyi került a Vígszínházére, és a Téri, aki a Debreceni Színház igazgatója volt, ő került a Madáshoz, és automatikusan vitt a Mennyszárost, engem és az Andázi Manikát.
1: Igen. És akkor a Madásban rögtön ugyanígy főszerepet kezdted játszani, vagy alulról kezdted megint?
0: Alulról, és a debreceni ellenségem rettentő boldogok voltak, hogy első szerepem a Lakály volt a Királyasszony lovagjába. Ők nem tudták, hogy ez egy isteni szerep.
1: Nagyon jó. Darvas Ivánnal a főszerepet, Tolnai Klári, Darvas
0: Márkus. Igen, és az első szezonban a nagy feladatom a Nyaralók volt, amit Ádám Otto rendezett, a Gorki ott.
1: Kérlek szépen, jegyzeteim szerint a Szuszlovot játszottad a Nyaralókban.
0: Kétszer, akkor igen. Először, és hát az egy borzasztó nagy esemény volt az életemben, és egy csodálatos darab, csodálatos szerep és csodálatos szereposztás. Hát nekem ugye az, hogy Tolnai Klárival, Gábor Miklós, Gregus Zoltán, ezekkel lehettem egy színpadon, még ma is néha úgy megijedek, ugye, amikor én a Tolnai Klárival meg a Dajka Margita játszhatom együtt, ez valahogy bennem maradt. Mert gyerekkoromban ezekre úgy nem sértődnem meg, hogy azt mondom gyerekkorom, mert hát a Margit az második anyámnak tekinti magát, de tényleg szóval ezek, hogy ezekkel én együtt lehettem színpadon, és lehetek színpadon, még ma se hiszem el. Ez most nem hazugság.
1: Én nagyon jól tudom, hogy nem hazugság, hát ez maga a csoda. Laci, te nagyon azonos vagy a mesterségeddel, hivatásoddal. Kik voltak azok a kortársak, akikkel együtt nőttél fel? Vagy voltak-e egyáltalán kortársaid?
0: Hát nézd, én bekerültem a Madách Színházba egy olyan társulatba, amitől elszédültem, amikor oda kerültem. Hát 57-ben, hát ott nem is tudom felsorolni. A Mezei Máriától, a Gregusig, a Ladányitól, a Tolnai Klárig, a Lázár Mári. Szóval egy olyan társaság volt, akiknek a filmjeit hatszor megnéztem gyerekkoromban, és én ezekkel együtt voltam, szóval nekem ez egy olyan szédület volt.
1: És hogyan fogadtak ők, ezek a mesterek?
0: Bűbályosan, tüneményesen.
1: Szóval rögtön része lettél a
0: rögtön, és ez volt az, ami még több gátlást oltott belém. Tudjuk azt, hogy valaki így fogadnak valakit, akkor az felelősséggel jár. Szóval nekem nem lehet rossz lenni. Hát mai napig is folyton ez van, ez az én bánatom, és erről kellene leszoknom, erről a folytonos, hogy mondta az orvosaim, hogy mondják, hogy folyton bepörgök nagyon. Szóval túl dimenzionálom ezeket a dolgokat egy kicsit.
1: Lehet a színészetet túldimenzionálni?
0: Hát nézd, nem tudom, nézd, a Fösvényné például az volt, azt hiszem az életem függ tőle. Abba betegedtem bele. Azt hittem, hogy ha a Fösvényben rossz leszek, akkor összeomlik a világ, és én nem leszek többé színész.
1: Hát
0: most zakszor, hogy lett volna egy rossz Fösvény.
1: Nem
0: lett volna semmi baj
1: belőle.
0: Attól én még Márkus László vagyok még akkor.
1: Igen, de egy Márkus

0: Márkus László, aki rossz fösvényt játszik, az nem a Márkus László.
1: Hát ez a baj, hogy ez mindig van
0: ez
1: benne.
0: A jó.
1: Már most is reszketek a következő szerepem. Től pedig már játszottam.
0: Ez a következő szerep, ez csak zárójelben jegyezzük meg, hogy micsoda.
1: A játék a kastélyban. Lehet, hogy mire ez az adás megye már lement, és de már játszott.
0: Játék a kasár, az Molnár Ferenc. Én nem tudok számolni, de ha összeszámoltam és jól számoltam, 4 vagy 5 Molnár Ferencet játszottam.
1: Többet.
0: Van valami személyes viszonyod? Az 1-2-3 számomra talán a legfelejthetetlenebb volt, amikor a gyárosként ott csodálatosan manipuláltad a világot.
1: Én nagyon szerettem még a Hattyút, az volt az, majdnem a kedvencem, de mi mindig Molnár nagyon szerettem.
0: Igazságos a világ, hogy Molnár talán nem tartják olyan nagy írónak, inkább színpadi mesterek, vagy ez egy tévedés?
1: Hát színpadi mesternek fantasztikus. Szóval annak olyan, hogy hát emlékszem, a Marcel Ásár, amikor itt volt, azt mondta, hogy őt tekinti mesterének.
0: Sokan.
1: Még majd ezt mi szégyeljük, nem tudom, hogy miért. Magyarországon, aztán még halálában is.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. És ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elüldögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt, bille-bille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban. Szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na. Egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz, is meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszóle mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kis bögre ősz, avar csurom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan erbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, hágómén, nagysegű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton így cseleg. Az osztályon bár csöppet sincs meleg, hajszál híján kihűltem. Rám csomózták a pizsamám, és mint a tejbe rizsa, máma déltől egy tömbben ültem. Tűbe fűzve, mint az Isten, szikepumpa, fesigany szál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Előcsörgök a vállamon, kopasz vállap egy kázubonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varró leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére. Körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom. S a habzó, szálkás deszka stégén rugózok én el, pápon dekli. Egy kömény maga röppenésem, mely a világot nem érdekli. Parázslani, sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég. Aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócágyűrt zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit vagy avarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. Mint a disznó, vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino. Bogyaleső bácsink álva beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalok, ám bár ideiglen, Géza gélben vagy gyalog, élten élni nagy dolog. Tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness. Nincs más a halló és látóterembe, csak a papír és rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolok, miképp most lickom el a pizsamától. Üfés néni, ne dobjon el magától. Csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utánam éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg. Kisfiú, kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfek hője. Te is ír a hold, van rá nincs oka, véndedóvó oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedő meglássa, ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, köröm hintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó. Első sugárát távolsági buszon a hajnal épp préseli magát át, dubusom, dubusom, gurgulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodik, korzodik. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónap számra senki abban. Csak az őszül egyedül, fütyörész is elterpeszked rúdhűtő szekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják. Azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, vadludaznak, és az utazók elutaznak. Csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek. Már a nap is kisütőben, az udvar mély hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor Hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sejhaj nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. pensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat sértetten elketyegnek, s a szív az őszi gipszvonat csühögő meg-megálló. Elrágcsálom a csipszomat, pizsamás bús daráló. Nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a chips mit enni számba kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél? Kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se. Neltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi ém a főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdas szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a putyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a szél kifújja a rossz dohos ballon szagát. Ha őszi allék burvát járja fölle, nyelve és ujja. Az undok bélmosás után, melyet rám rót főorvosom, keresztutam rohoms után, mit sajna össze is fosom, de az vesse rám első kövét, aki nem fájlalná a diétát, s nem ringatná el az övét, miképp Jézus piétát. Takarodókor se jobb a helyzet, eléggé marad a fentebb jelzett kálvária, mert a tegnapi napon Suttyomban két zsák kis gipszet elfogyasztottam. Naja, csokisat, mi sajnos gyomortükrözéshez használatos, míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyalt. Helypillangó, pillangó, ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel. Röfförészel, szárnya lógol, siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon. Az egészség nem vice versa. Az őszakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt. Sárga borsó vére nézlek szótlanul. Békés, barna lombok, hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klótgatyát? Ki hordja el? Tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog a závár, a Pista bácsi nappali foga. A költők Dáriusi perrák, kikifakadnak, mint egy verzsák. Még annyi sor és rím zörögne bennem, de el kell EKG-re mennem, felverde szívem cimbalomra hát, s hangszert okom, derék ballon kabát. Bár tejber is a rizssel szép ebéd volt, Stornác kedvében bukfencet hányt az égbolt, hányt mindenfélet. A külsérelme fájton fájva kékül, mivel vascsőből zuhany rózsa nélkül foly rám az élet. Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nő nyár, és te hím nyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarkatűrt pojácák, ti kékre, zöldre vertek, kik híg azúr között nagy gyöktömben hevertek. Szerbusztok, immár! Trocden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten, minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, az őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat, nap és hold, hím és nő csiga fogja magát a kocsiba, s e szerte vont ezüst batár, a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki, naponta légy jelen kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én, az vagy nekem, dumpf-e, kenyér. Egy rongy, rima, tímsós teste, kéne reggel, kéne este, csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel, könnyű súlyú tejföl, kifli végünk, dumpf beutalt kejföl, és járj, fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra. Álmodtam éppen, lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holdpor belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rémbolt volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahol sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikliteremben. Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni. Bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász az avaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, Mehettek gyalog a kútvölgyibe, hová a király? Csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos, gyárilag szaros, csak neki tussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, helyti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem. Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángajakkal már lelengetek a fákról, lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madár tejlett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, 8 kanál vékony napocska, mondjuk levében szerteázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott, haldokló hattyunk a tojáshab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, a nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyembe. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor. Hasig lobog az őszbar hentruája. Lejéve fűrjel, csalogánnyal. Mély park, fülig van madárral. Kékítőt old az ég, vizitkor. Nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar. Bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága lompkosz, megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát. Áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a fasz Pilátussal kis feszkója támad, mi csinálja, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcám, belétek fúrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfé szája zárva. Vad kesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, Burdé kis király. Két zsömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holdsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt, benzinszagú vére folyt a hátán, főse vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán zárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbe s fával, nem szép, ami szép. Már a nap is lemenőben, a vérnyomás egy büfés nőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja neki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög-morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngykavics. Én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad sodáron és velősen, nem ilyen kényszer pizsamása. Nem, kérném szépen és alássa, a szív nekem nem lételem. Bizonyos szemét sose lássam, kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, vele már ír egy verset. Mi? Költő mit csinál? Járó beteg az ontológián, a létipar, a végtelen bezár. Hűs gyermek pisszoár, ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál Nescafé voltam nagy hújával, helyjel, jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni, gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. Ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, és meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjében sétálni indult, mert a halál oly illatos, kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkor volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyondobálni, csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután, mágnes patkóba léptem, s négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba lépten. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem, a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésném, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfés néni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek seggébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró sötét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég csepel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csükk a bőnye le, bárnádaimnak szárnya nőne is, elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. A kulcslukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek? Se nem hord, se nem szeret. Egy kórházbüfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra és jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet, a büfében sej engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikóm, fakó lovam, porcelánodon aláhull, hello uram, fakó lovam én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak, sőt, költők édes teleszájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma véget. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet sem, erre vágyom, s eldobható kólás flakon lefölgurul az ágyon csendes pihenő alakom. Te szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep, te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban úszol két ciciteve a laborban, de szép higiéné, kornilonka, pukutevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért, az idő doktor Takony Tihamér, de úgy mutatkozik be, Takoni, és félrehívja azt, ki félreérti, már kimerné félreérteni, ránéz, és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenért. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? frissen kiáltsátok, hogy Takoni, és nincs a Bellát völgyön is hegyen, dörög a kórus, mert ez így megyen, és ráfelel a visszhangos bakony. A teszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopasz parkerdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, mira vize, diaré, összevize, összevize, és beszaré. Lágy göngyölegük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekesz traubitó csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomó büfésném ne keres. Ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok. Ne kérdezd hát, hogy miért szeres. Amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek meg kekszek, egyszer egy pilóta torkomra ment, no hát, én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom s szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú, aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kós hordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórházkertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindazt ziogják, én már messze szájak olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyar korom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézesként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, százpung a csillag, pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, s én forgolódom itt csak eltemetve, az éjszabban, mint a fing, a medve, s még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó, kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr, a lógó öltöny nadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, beutalatlan fakultatíve, hidegebb édecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek. Kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha szála búszunk, egymás kólába belehúzunk, s büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma uszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben, vajon mikor kell surlóden? A Szent Mihály víziló, mikor, nyikor? Uram, hadard be őket is a híg gyönyörbe, mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző, bordásfal forró, intim torna edző. Hadard, uram, be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol, kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagyhatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka. Megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. Cogito ergo sumo. Gecim, Dumpfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pándlikám, sejem halál szökő kutam. Egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok futta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont, sors, nyis nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukós isakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban, igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária. Utazni kellett, automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teás kanállal Szent János bogarat, világítson éjjel, amikor bagarol, két kezem ügyébe rakom a poharat, mibe kapaszkodjam, amikor kiürül. Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intja nyomban. Az őszológiában egy a napszak, s e délután és este közti sávban a szívig ér az édes rothatag szag, hol andalog a lélek elmúlása. Az ember felnő és lelappa, még rá se lép egy gyűrött irkalapra, már kocorodhat össze mint hiában, kezében ernyő, fején nyúlkalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa reácsukódik lassúdan és puhádan. Ma sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok, színspiritusban alszunk éjszaka, csúszkálunk piros tamburán. A hunyt szemed mögött te szürke kis veréb, ki mind Emmanuel, ti előtt papagáj, összeszorított lélek, színes ceruzával a hunyt szemem mögött, beh befűtenélek. Ha megy a bankba, nem néz rám, szinte föllök, nagy nyeregmarta combok, nagy jégipari tüllök, alatt belé nyilalva vidám bicikli küllök.

jártam rajtam fel alá, kánikulában, köpenyek alatt, nem volt korlátom. Belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz, elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halk hangon sírdogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyol fülig alányom. Következtükben fölfuvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencs leves. Na, majd madártej az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom, pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravat alatt tombol. Merett klott fényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őzbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk sütős vasaló, hely-haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis, valami nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyitton jajgat. Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek. A vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben. Ha jajgat a forró ölfa nyitton, Kásztor János és Sósné. B. levesemben dől a vér. Én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger. Egy szál központi fűtéses köpenyben, hogy fut a szajna? Az alkony göngyölegje ott zörög gyöngy öledbe, egy nagy túró buszon, kólás üveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datolyakása. Egy őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény dupla VH-né, ordítozott dupla

0: ne csinálj, baba vénység. Hiába, egy-egy vasárnap zengett a kórház. Hagytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, hegyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketét, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, be nehéz várni. Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj nagy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehé. Az Eurosporton, 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik, kis öregember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol és igyekszik, kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsijába. Ilyenkor felhorkan a nővér. Isten barna papírzacskója. Én ujjam májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág. Konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat. Hát én mivel etesselek? Hát én nekem ki a fasírt? Mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatóm, Isten hozzád üres papír. A zsírszalonna tüzében úsznék, pírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi nász kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy hernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa. Roppant kezéből csüggök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen, himbálóztomban zengek, mint a lant, szemüveg, lázlap, kis bajuszka, dresszem. Szép déli báb az őszi délután, gurul velem az égi ágyú talpon, s ha kérditek majd fülbesúgva halkan, az ott kezedbe úszó sapkatán, én odavágom néktek vérfagyaltan, há, csak a skalpom.
1: Irodalmi lépegető.

az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, e jó kis ezred, bévül sűrű dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, nak, nek. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nájlon dossziéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, múrisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, és mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját, mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba, lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha nem én, hanem tűnődni hirtelen, akár erdőben mások vagy nyoma. Nehéz ma helyből távolugrani, motyogja maga elé, s ki neki fut, a rossz műbőrcipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodik P, ki egy bőrön repülővel vonatra száll a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyors vonatra, melynek beláthatatlan eleje, vége, bár tán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindul, üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovár sóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén kihúz a csarnoké alóla tőkehús piros szerelvény. Nicht hinauslehnen. Nicht? Hová hinaus? A kívülünk a bent? A kéziratban éppen bent hiányos. Hogy mit keres? Ki mit e verspanoptikumban? Az ok hiányos épp, hogy miért e forró céltalanság? Mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P? Mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét, hogy mit keres e cirkulárison? E körbeérő, lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle, bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden sürgöny pózna véle egy irányba, haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja P. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. De hát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban,
követhetetlen változatok peronra, pére, pékre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre, vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát, csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban, fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár, viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek, viasz neonszitál sovány viasz festetlen életükre, és minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, és nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, hogy ogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mint a önnön húsán fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőrönd repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőrönd, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csíkszigetek az ablakében, egy kocka sajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, és valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholdjával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó tea tükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem áll, hogy ezzel ügynököl, de má, kisasszony, hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő, nem én, ha becsinálok sem, mondja, bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, pirog, szamócalekvár, albatrosz velő. Aztán csak a hamu szuszog a keramita, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondenszcsík, s csönd van, mint egy csigában. Mázsás nyári derengés, szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért, én úgy se leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára, zsúgja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film, csörömpölve kinyit a resti, versemnek hőse erre ébred, bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját, s vacog a hány ingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál, drótváz zöld, október 19-14 H, fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj, kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kockasajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek, tehát vétkezem, hol tér van és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hiszen világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség,
Gundel Imre. Jobb, ha bár itt te tollas gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tinten penődöm, síkos fineliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára imbisz és gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vatt a zápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunyha tolpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa, bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek, hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek, irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vatta póni, na bumsz tarára bum, hát nem fogsz folytatódni, pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát, na bumsz tarára bum, nyitsz ugróiskolát, kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod, mi hát a fulladásod e sürgő vattahathoz, az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen, mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégy el innen, hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én. Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén. Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész, mi úgymond költemény, és nincsen honnan két rét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény. Dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma. Tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy, legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint a tű. Mókus bugdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodrom galopp, póni lóvázak egy törpe múzeumban.
Roszog a park, sógósodik. Összegyűlnek a koalák, majszolgatják a nápoit. Legbelül minden hasznosul. Légszomj, allé, kopás, kavics. Ilyenkor gyűlnek össze félni. Lombósak, lomhák, belégzéssel fütyörésznek. Húj! Bár állandóan napsütés volna, mondják, és épp csak rádobott gyapjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísírott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás. Indigó és fecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovácsé, szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medve liliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parkba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem. Ki mondja majd, hogy szemed volt a szád, és lelkem tisztásán már elhiszem. Györöknél látvány volt, megálltam. Tátott, fekete óvodástáska. Elröpülök, és gyakran gondolok rá, és kihull az uzsonna fonyódon. Hát, ránk van dobva a sötétség újra, mondják. Gyújtsunk a test középen harmatot. Nyitva a szánkban tej, tehén, bazalt, guruljunk szerte, pitypangforma szódák. Lapozza a szél a nádast badacsonynál, bőrzik a nap a pecsenye olajozóban, televény, lombfix, dobogó medvehagyma. Fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicson át, kaparász a cipőm, parazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holdfény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasada szép van. Minden völgy tál, füstpuha tál, gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, One Two Airlines. A rókaránton háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medve liliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lom a gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon. 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jott a harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják, és nem bolond. One, two, elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek, bálagóják, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revét se ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó szcéna illatot sodor, és ellapul
hogy végül prése lett, süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó, est hajnaló.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Holdvilágos éjjel. Az egész világon, ahol kápolna vagy templom van, ott plébános is van. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember a plébános. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember van a plébánián, aki tud latinul és bírja az anyanyelvét. És anyanyelvén hat a gondjaira bízott polgárokra, s latin nyelven küldi Rómába a híreket, amelyeket az egyházközségében a hívőktől szerzett. Úgyhogy Rómában minden évben az egész világból beérkeznek az összefoglaló jelentések, hogy hány gyilkosság történt a keresztény világban, hány házasságtörés, hány rablás és lopás, és hány ember kezdett el kételkedni a Szentegyház tanításában, és hányan leledzenek a hitehagyottság vagy a vallási lagymatagság állapotában. Úgyhogy én, aki rendőrparancsnok vagyok a gondjaimra bízott járásban, látom, hogy nincs egyetemi műveltségem, hogy a járási tanács tagjainak sincsen, és így egyelőre azt kell tennem, amit teszek. Éberen figyelek minden rendőrségi ügyet, ami a körzetemben történt. És nem csak ezt csinálom. Igyekszem egyéni szolgálati buzgalomból tájékoztatni magamat és a járást, a megyét és a minisztériumunkat, hogy mit gondolnak az emberek, hogyan élnek, és hogyan követik el sorra az apróbb kiágásokat, melyektől csak egy lépés a főben járó bűn. De a legszívesebben a kerszkói erdőségben teljesítek szolgálatot. Ez a táj már kisgyerekkoromtól a szívemhez nőtt. Itt mindenkit ismerek. Itt kölyökként háborúsdit játszottam és csatákat vívtam. Fiatal emberként lányok után jártam. Ütéseket osztogattam és kapogattam. Ököllel az orba és bokszerrel a bordák közé. Úgyhogy én itt nem szolgálatban vagyok, hanem valamiféle szabadságon. Olyan kellemes a hivatali kötelességteljesítés a szülőföldemen, így aztán sajnálom, hogy napközben rohan az idő, és mert estére még nincs elegem a szolgálatból, és aludni vétek volna, hát éjjelente fel alá sétálok a kerszkói erdő átvezető betonúton, a Volgát valamelyik mellékfasorban hagyom, és fülelek a sötétben, hogy ki jön, és kivel hogyan diskurál. Néha megmutatom magam, máskor csak áldogálok csendben, szolgálati Volgám sárhányójának támaszkodva, és boldog vagyok, hogy milyen szép a természet, és milyen kalandokat kínál nekem az éjszakai főút a fényárban úszó erdészlap mellett kivilágított vagy kivilágítatlan kerékpárjaikon csöndben elkerekező biciklisták képében. És az autókból ítélve kikövetkeztetem, ki lehet benne. És sofőr létére kiiszik fekete kávé. És ki sört. Vagy netán. Ó, borzalom. Töménye. De amikor az új réten fel kell a hol, és a légáramlat mindenféle illatot hoz a mezőről, akkor annyira boldog vagyok, hogy szolgálatban lehetek, és csak ámulok, hogy a kormány még fizet is nekem azért, hogy egyenruhát hordok, és parancsnok vagyok. Hiszen mindezt a szépséget a saját zsebemből kellene fizetnem, hiszen mintha csak szabadságon lennék, mintha csak fürdőben lennék, olyan gyönyörű az éjszaka a kerszkói erdőben. De én tudom, őrködni kell. Éberen őrködni. Mert senki sem tudja, hogy a bűn nem alszik. És egyszerre csak dur neki egy lövés. S vérben fekszik a rendőrséget tagja. Hányan estek már el közülünk, 436 halottunk van, és akkor aztán nem bámulja többé az ember a felkelő gyönyörűségesen vörös vagy sárga holdat. És az én sorstól való küldetésem itt az, hogy őrizzem és vigyázzam a mi fiatal államunk, a pártunk vívmányait. Így aztán két központ van bekötve az agyamba. Az egyik, mint a szeme fényét, úgy őrzi és vigyázza mindazt, ami szép a társadalmunkban. És egy másik központ, amely megörvendeztet az erdei fasorok és tisztások. Az egyik kiserdőből a másikba vezető utak látványával. És ott vannak még a szántóföldek. Ezeket úgy szeretem, mintha paraszt lennék. Mert én is bár szolgálatban vagyok, kiszállok a Volgából. És egyszerűen olyan vágy fog el, hogy indulok a határba, tavasszal felmarkolok egy kis földet, és megszagolom, amikor érik a gabona. Ellenőrzés ürügyén végig megyek a gabonatábláink mentén, és megsimogatom az érő árpát és búzát, néha leszakítok egy kalászt, és gazdamódjára szétmorzsolom a szemet a teremben, és megszagolom, körbe szimatolom, és mint az agronómus az orromban érzem, hogy ezen a héten beérett már a gabona, és itt az ideje az aratásnak. De a legszebb mégis az, amikor az erdőben világít a hold. Az a hold elragadtatással tölt el, az a felkelő hold, az a felkelő hold. De a vendéglő világosságából kilépett egy alak. Felülről permetezett rá a kandeláber fénye, és kitolta a bicikliét, és felült rá, és neki lendült. Újra és újra belehajtott a saját alakja sziluettjébe, ahogyan hátulról tolta, nyomta a hold. És én rögtön felismertem, hogy Pepa az. Gyerekkori barátom. Jelenleg viszont mértéktelen sör és fekete kávé és rumfogyasztó. Néha csodás vele. Egyszer úgy berúgott délben, hogy egy idegen telekre biciklizett be, akkoriban még útkaparó munkás volt a Pepa, és az unokahúgom elszunnyadt ebéd után. Melege volt. S búdulatában, mintha sör és kávé és rumszagot érzett volna, és az útkaparó Pepa hajolt föléje, és a fülébe súgta, szépségem, majdnem megcsókoltalak. Egy másik alkalommal meg Pepa már délelőtt más telkére kerekezett be, behajtott a kiásott árokba, mert a nyaraló tulajdonosok elektromos vezetéket fektettek a földbe, szaltót vetett, és nyomban ordítani kezdett. Kiengedte meg, hogy felássák az országutat. Na, ez sokba fog kerülni maguknak. Feltúrni a közutat, van rá engedélyük? Én útkarbantartó vagyok. És így lámpa nélkül biciklizett a Pepa, és akárcsak én gyönyörködött, élvezkedett, már nem is taposta a pedált, ahogyan a hold hátulról tolta, meg aztán az új rétig végig lejt a betonút. Kevesen tudják, hogy a főúton 185 méter a tengerszint feletti magasság, és itt az új réten csak 177, úgyhogy érezhető a lejtő. A kerszkói erdőség voltaképpen egy olyan lapos tányér, mert azután az új réttől megint emelkedik a betonút, és a Hradisztkó-Szemice közti országúton ismét 185 méter tengerszint feletti magasságot ér el. De a Pepa cikcakban biciklizett. Egyszer az út egyik oldalán, aztán nyomban át a másikra. Tehát még mindig úgy ízlik neki a pia. Még mindig úgy a fejébe száll. És kiléptem a fasorból, és a Pepa közeledett. Zseblámpámmal megvilágítottam a zumbonyom mellrészén levő érdemrendeket, de a Pepában alig, ha nem nagy volt a nyomás, rám kiáltott, ez volt a szokása, csengő vagy elemlámpa helyett mindig beleordított a sötétbe, félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De én kettőt villantottam a szolgálati elemlámpával, és a Pepa leugrott, és azt mondta, jó estét, pajtás! Mondom neki, hol a lámpája? A holdra mutat. És úgy mondta, ottni. Mondom, hol az előírás szerinti lámpája, polgártárs? Az akta táskámban, mondta Peppa, és a holdfényben kinyitotta a táskáját, és a táskában megvillant egy ácsszekerce. És Peppa elővette a nikkelezett zseblámpáját, és felgyújtotta, és visszatette a táskába, és azt mondta, és akkor kell világító eszközzel rendelkeznem, ha más forrásból nincsen biztosítva a kellő fény, és világít a hold, de még hogy világít, az a hold veszettő szépen ragyog, ugye? Olda! Mondom, igazolja magát, kérem a személyét. És megint végig tapogatta magát. És oda nyújtotta igazolványát a zseblámpám fényébe, és én fellapoztam, s megkérdeztem, neve? Peppa szemrehányó kérdezte, mi az nem ismersz volna? Mondom neki, mi a neve? Ravaszul azt felelte, ott van beírva. És ettől már begurultam. Mert éreztem, micsoda sör és rumszag árad belőle. Mondom, ivott, polgártárs. És ő meghajolt, és azt mondta, ittam, iszok, és inni fogok, ahogy világ életemben ittam. Emlékszel, hogy egyszer itt a kanyarban legurult egy sörös hordó? És ahogy befettem gajakkal, és aztán este elcipeltem egy víkendházba, amihez volt kulcsom? És ahogy ketten egy álló hétig ittuk azt a hektói sört, és egy hétig már kora reggeltől be voltunk állítva? És ahogy a feleségem ki akart rúgni, mondván most már elég, ez így nem mehet tovább? Visszaadtam Peppának a személyi igazolványát. Azt mondtam. Lehet? Nem a szolgálatban vagyok, értjük? És minek az az ácsszekerce? Peppa azt mondta. De hát jól tudod, hogy ács vagyok, maszekolni járok, tudod? És én azt mondtam, és van rá engedélyed, és fizetsz adót? És Peppa felelt. Fizetek? Persze, hogy fizetek. És megtántorodott, és azt mondta, na, eleget tudsz már, mehetek? És én láttam, hogy megint bele fog bukfencezni valahol az árokba, így hát lehajoltam, kicsavaroztam a szelepét, és a kerítésen át behajítottam a vízzel vezető árokba. És az abroncs leeresztett, és én döntöttem. Nézd, Peppa, még leesel, nem vagy már mai gyerek, menj csak szépen gyalog. És Peppa megnémulva álltott. Láttam, hogy legszívesebben azt mondaná, s lélekben mondja is, te szemét, te rohadt szemét, hát így bánsz, te szarházi a cimboráddal, hát így bánsz a gyerekkori barátoddal, hát így bánsz velem, munkás a munkása. De nem szól semmi. Tolta a biciklit, és a haragtól kidagadt a homlokán az ér, és én álltam. Néztem utána. Néztem, hogy a hold már olyan magasra emelkedett, hogy most a Peppa vállát tolta. Peppa árnyéka aprócska volt, mint amikor az ember felülről néz le egy nagy bőgőre vagy csellóra. És én azon töprengtem, vajon helyesen tettem-e, hogy elhajítottam azt a szerepet? Végül arra jutottam. Jól tettem! Hogy leeresztettem a kerekét, mert nekem, mint gondos apának, meg kell előznöm az esetleges balesetet. Így hát nem csodálkoztam, amikor hallottam, ahogy Peppa oda kiáltja nekem a forrástól, hogy nem szégyelled magad, munkás a munkást! És akkor neki íramodtam, vállon ragadtam Peppát, és azt mondtam. És mivel nincs lámpád, 50 korona büntetést fizetsz, és ezzel lezártuk az ügyet, megértetted? És Peppa csak nézett rám. Most megint olyan helyzetben láttam, mint egyszer régen biciklivel mentem valahová még zászlós koromban, és ahogy az országút alatti vízzel vezető árokhoz érek, hát, mintha kiabálna valaki, segítség, segítség, olyan öblösen, mintha egy házból jönne a hang. Leugrottam hát a bicikliről, és berohantam az erdőbe, és az a hang megint, mintha az országút felől jött volna. Keresztül nyargaltam az országúton, és át a túloldalra, és az a hang ismét, mintha az országúton kiabált volna. Rohantam hát, és egyre közelebb értem az országúthoz, és szüntelenül az a rémes óbégatás, segítség, jó ember, emberek segítség, már hallottam, hogy az út kellős közepéről jön a kiabálás. Megyek az árokhoz. Hát a málna és szederbokrok között egy bicikli hevet. És a csatorna csőből két láb kandikált elő, megfogtam azokat a lábakat, és megrántottam, és kirántottam Pepát, az útkarban tartót. Aki olyan gyönyörűségesen részeg volt, hogy csak úgy döngött. Felült, és megdörgölte a szemét. Hát, nem éjjel van. Köszönöm, pajtás, megmentetted az életemet. Van nálam 50 söröd és egy adag disznótorosod. És most világítottam neki, és tudtam, hogy miközben azt az 50 koronát számolja le a kezembe, arra gondol, akárcsak én, ahogyan az országút alatt 50 sör fejében megmentettem az életét. De én le akartam törni a gőgjét. Meg akartam leckésztetni, hogy kivilágított biciklivel közlekedjen, mert az előírás az előírás. És aztán tolta el a bicikliét, megtörve és alázatosan. Nem csak az abroncsát eresztettem le, de a lelkét is. És ez így van ennyi. Mert amikor szolgálatban vagyok, nem ismerek se Isten, se embert. A tulajdon fiamat is megbírságoltam, mert tiltott helyen parkolt, még ha azóta nem is beszél velem. Én a legszívesebben saját magammal beszélgetek, és a Holddal. A Holddal, amikor fölragyog az égen. Az illatozó fenyőkkel beszélgetek. Ezekkel barátkozom én. Látom, hogy a csermelyek és a patakok és a halastavak is a barátaim. A többi meg már nem érdekel. A többiről már nem akarok tudni. Emberkerülő vagyok. Letelepedtem át a földre. A Hold fiatal lányként ült a térdemem. Kinyújtottam a kezem, és a holdfény macska kölyökként, rendőr kutyaként nyaldosta. A vendéglőben régen kialudtak már a fények, biciklisták kerekeztek el mellettem beszélgetésbe merülve, amely nem volt túlságosan az ínyemre. Ugye, mikor a pedáltapossák hát hangoskodnak, nem éppen állam ellenes üzelmekről, nem is összeesküvésekről diskurálnak, de azért a féle hazaáruló beszédekkel traktálják egymást. Hogyha csak egy kicsit is akarnám, hát bíróság elé börtönbe juttathatnám őket. De a hangszínből és a hangárnyalatból ítélve ezek a sör utózöngéi voltak. És végre hallom, mint a gyóntató, hogy mit gondolnak az emberek. Hallom, miért szitkozódnak magukban. Amikor magammal beszélgetek, én is szitkozódni szoktam, de sohasem fennhangon. És felálltam, és nekimentem a holdfénynek. Az étterem a kertvendéglő felé tartottam. Már mindenki aludt ott. Fogtam egy széket, azt az összecsukható pirosat, az út szélére állítottam, és kis ideig saját magamra gondoltam. De aztán erőnek erejével elhessentettem a feleségem képét, aki elment tőlem. A fiam képét, aki elhagyott. És láttam magam, ahogy magányosan ülök az összecsukható kerti széken. Láttam magam, hogy micsoda hatalmam van. De magányos vagyok. És ha nem lenne a Hold, és ha nem szeretném a csermelyeket, és a fenyőket, és az érő mezőket, és a szántóföld jószagú barázdáit, hát voltak éppen semmi okom sem volna a boldogságra, épp ellenkezőleg, de én mind annyiszor, valahányszor elcsüggettem egy kicsit. Az érdemrendjeimre tettem a kezem. A kitüntetésekre, amiket kaptam. És ez erőt öntött belém. Azt mondogattam magamban, hogy voltak éppen mindazok, akiknek a legmagasabb kitüntetésük van, hogy ők sem boldogok. Talán őket is elhagyta a feleségük. És a fiúk. De amikor azokra az érdemrendekre néznek, ezt a boldogságot érzik, ezt a boldogsággal felérő elismerést. Így hát mosolyogni kezdtem, és büszke voltam magamra, és elégedett önmagammal. És aztán a fasorból ott lenn kihajtott egy autó. Megismertem. Fehér Trabant volt. Láttam, hogy az az autó senki másé, mint Kimla drogistáé. Így hát felgyújtottam az elemlámpát, és integettem vele fölle, és amikor aztán az autó fékezett, a lámpával megvilágítottam az érdemrendjeimet, hogy a vezető lássa, hogy maga a parancsnok vár rá. Egészen közel jött hozzám, és megállt. Letekerte az ablakot, és bűnbánóan azt mondta, kiszálljak, vagy ne? Mondom neki, Kimla úr, maradjon csak ülve. Szóval, hány pohár bort ivott? Na, hányat? Kimla úr felélénkült kettőt, két pohárkával, és én azt mondtam, nem többet. Szorongva felelte, többet nem. Vártam. Hagytam gyötrődni. Kínoztam. Csend volt. A tölgyek lombja közt átcsorgott az éjszaka, s a földön holdfoltok fröccsentek szét, fehérek, mint a kókusztej. Azt mondtam. És milyen bor volt az? Fehér vagy vörös? És a drogista gyötrődött, vörös. És sokat ettem, és ásványvizet is ittam, mondta. És én láttam, hogy többet ivott. De láttam azt is, milyen szép az éjszaka, és milyen szép a hold. Így hát elnéző, nagyvonalú voltam, mint a Pepával. Keresztbe vetettem csizmás lábamat, és azt mondtam, az nem sok igaz. És a drogista megörült, kevés, borzasztó kevés, és én kiegyenesedtem, és azt mondtam, a jogosítvány bevonásához azért elég lenne, de ma jó kedvem van, úgyhogy 500 korona bírsággal jóvá tehető a dolog. És szálljon ki az autóból! És láttam, hogy felállni sem bírt az ülésre. Nem, mint a hibott volna, hanem mert az elképzelés, hogy ki kell fizetnie 500 koronát, gyötrelmet okozott neki. Úgy gyötörte, hogy reumát kapott tőle, és tántorgott. És én élvezkedtem. Nem állhattam, ha valaki összeomlott a büntetéstől, és mondom neki, zárja be a kocsit, van magánál pénz! Fogta a tárcáját, és azután felemelte. Nincsen, csak egy százas. Felém nyújtotta a bankot, és én azt mondtam. És oda-haza van pénze? Bólintott. Van. És én azt mondtam. Itt a tölgyesen túl a fasorban áll a Volgám, elmegyünk szépen a pénzért. És előre mentem. És az, hogy a drogista ott sompolygott a nyomomban, bátorsággal és osztályöntudattal töltött el. Aztán beültünk az autóba, és a drogista nyöszörgött és csukladozott, hogy neki milyen kevés pénze van, hogy 300-zal nem lehetne jóvá tenni a dolgot. De én reményt öntöttem belé, azt mondtam, hogy majd meglátjuk, és így értünk oda hozzá. Hát ilyen nyaralója csak egy gazdag drogistának lehet. Csupa értékes festmény és kovácsolt kancsok. És a drogista fel alá járkált, és magyarázta nekem, hogy ezek a darabok Olaszországból valók, és beszélt. De én azt mondtam, hogy hozza azt a pénzt, a bírságot. Egyenként húzta elő a százasokat, mintha mélyen a tenyerébe fúródott töviseket húzgálna ki. 300-at szurkolt le, elvettem a pénzt, letéptem az elismerőjét, letettem az asztalra. A drogista visszadugta a tárcát a mellén zsebibe, és mosolygott, és megkérdezte. Hozhatok egy pohárkával? Mondtam, nem. És letéptem egy újabb 200 koronáról szóló elismerőjét, és a drogista elsápadt, és belebetegedett a dologba, és remegett a keze, amikor 50 koronásokban leszurkolta azt a 200-at. Felálltam. Megcsörgettem a trabantja kulcsait, és döntöttem. Így né. És most szépen elgyalogol a trabantjáért, útközben majd kellőképp kijózanodik, elszáll a fejéből az a két pohár vörösbor. Lamentálni kezdett. Vigyen el a Volgával, parancsnok elvtárs. De én nem engedtem. Fogtam az ajtókirincset. Ahogy mondtam, 3 kilométer az egész, lassan menjen, hogy kihozanodjon, hogy a friss levegő magához térjen. A forrásnál pedig igyon egy kis vizet, és kimentem, leszaladtam a lépcsőn, és a palack zölden ragyogó szikázó Volgán felé tartottam, amelynek az élein a zöld szín ezüstösen csillogott, és fantasztikus vízfényekkel vonta, burkolta be az autó. Útközben arra gondoltam, milyen szép is lesz majd, ha szerte a világon minden járási tanácsnak egyetemi műveltségű elnöke lesz, aki tud majd az anyanyelvén, s még oroszul is. És ez az elnök jelentéseket küld majd a járásnak, és a járás a megyének, és a megye a központi bizottságnak is, a központi bizottság Moszkvába küldi majd a jelentéseket, ahová minden évben az egész világból beérkeznek a jelentések, hogy szerte a világban hány rablás és betörés történt, és hány gyilkosság, és hány erőszakos nemi közösülés, és hány államellenes bűncselekmény, és ott már tudni fogják az elvtársak, mint ahogy a katolikus egyház 1000 éve tudja, mit kell tenni, hogy csökkenjen a bűnözés, és növekedjen a humánum, amit én, bár nincs egyetemi végzettségem, már most alkalmazok. Amit éppen ma alkalmaztam a kerszkói erdőben, amikor leeresztettem a Pepa Prohászkának a kerekét, és döntést hoztam, és visszaadtam a kocsi kulcsot az ittas vezetőnek, hogy gyalogoljon 3 kilométert, és így kihozanodjon, és autóval menjem haza. Gubernátorov Kerszko. Gubernátorov Kerszko, suttogtam magamban. De ezt az ellenségeim és az állam ellenségei ragasztották rám. De azért van benne valami. Nincs. Egyetemi végzettségem. És mégis kormányzónak titulálnak. Ez szép. Ez kellemes. Gondoltam magamban. És megérintettem a mellkasomat, az érdemrendeket, amelyek elfedték vörös szívem dobbanásait. Holnap visszaadom Pepának, a barátomnak a bírságot, és veszek neki egy szelepet az abroncshoz, amit ma leeresztettem.
2: Csoda almák. Frank úr a virágba borult kert közepén ült a kispadon, és gyönyörűséggel szemlélte a virágzó almafákat. És amikor látta, hogy őt nézem a drótkerítésen át, nyújtózott egyet, és dicsérőn mondta. Csodálatos, ugye? Nézze csak meg fölöttem ezeket a rózsaszín kis virágokat, ahogy záporoznak rám. Ez a mama kedvence, valóságos csoda alma. Itt meg... Állt fel, és az enyhe szellőben alápermetező almaszírom esőbe lépett. Ez itt a zöld tronceli. Amikor a káposztát gyalulják, a legjobb néhány ilyen almát beletenni, mondta. És kezes lábasba bújtatott gumicsizmás hatalmas alakja az egyik nyitott almafa napernyő alól a másik alá huppant. És ahogy lépkedett sorra, megsimogatta a fatörzseket, olyan szépen, mintha élő eleven lánytestek volnának, mint ahogy a munkás simítja végig a falat, amikor befejezi a fürdőszoba csempézését. Ő is ilyen szép simogatással értékeli a munkáját. Akárcsak az asztalos. Aki megsimogatja az asztalt és a széket, mindent, ami a szerszáma is a keze alól kikerül. Olyan szép lenne itt, mondta Frank úr, és odajött a kerítéshez, és megkapaszkodott a drótban. Úgy függeszkedett rajta egyre arrébb és arrébb, ahogy én lépkedtem. Olyan lassan, mintha az ag Dávid király pengetné a hárfát, és kísérné gyönyörűséges zsoltárát. Még szebb lenne, ha nem zúdulna rám a bárányözön. Már 3. éve számolom fel a juhaimat, tavasszal mégis mindig 6-tal több van. Annak az én kosomnak, bombónak és a legöregebb anyajuhomnak, Vojandának talán csak egymásra kell néznie, és a Vojanda már is fel van csinálva. Látja, ez itt a nyári asztrakáni sziromlevele, olyan szép rózsaszínű, mint a kisgyerekek fülecskéje. De azok a juhok nem hagynak engem nyugodni. Tavaly elláttak tanáccsal, ezért aztán, hogy megzabolázzam a kost, egy fém lett.

el kell, hogy hagyja az ereje. A bombónak el kell gyengülnie, össze kell roskadnia. De ez itt a málna ízű nyári alma. Amikor virágzik, a lélegzete is eláll az embernek. Látja, mondta az óriás Frank úr, és előre csücsörítette a száját, és ahogy lépkedett, gyöngét szirmok cirógatták húsos ajkát, és ő beszívta illatukat, és megérintve a virágtakarót, gyönyörűséggel élvezte a napmelengette gajakat és virágokat. És tudja, vonított fel panaszosan, és ismét megpengette a drótkerítést. A harmadik héten, amikor a fémlemeznek már csak a csilingelését lehetett hallani, és azt is alig-alig, hát a bombó lemezestül felugrott a volyandára, és meghágta, és a tetejébe még azt a kis juhot is. Én meg Balgán azt hittem, már túl van a búgatás időszakán. De két hónap múltán a juhoknak dobként feszült a hasuk, és én levágtam két juhocskát, de hat született. Így aztán a helyet, hogy sikerült volna megtizedelnem a nyájat, hát csak gyarapodott. És akkor azt tanácsolta a Vorlicek sógor, de hát ez gyönyörűséges, nézze. Megtorpant, mint a fürjésző kutya, mint a vadász ebb. És Mancsa ott maradt a drótkerítésen, a lába behajlítva, úgy, ahogy elkapta a lelkesedés. Ez meg a másik mama kedvence, ezt a fát én magam oltottam. Látja, milyen kegyes a természet, milyen szerelmetes bűbájjal virul. De persze a kosok is. A Vorlicek sógor azt tanácsolta, hogy a bombónak, mármint a kosomnak, húzzak a fejére meg a mellső lábára egy kisebb fajta gumiabroncsot. Hogy ez a berendezés majd megbénítja a nemi gerjedelmét. Technikailag lehetetlenné teszi, hogy felhuppanjon a volyandára, és így gátat vethetek annak a birka és bárány áradatnak. Arra a kosra ránézni is borzalom volt. Három lábon kellett sántikálnia, állandóan orra bukott. A végén már megsajnáltam. Na, és? Látja? Három hónap múlva hat birkával több volt. A bombókos még így abroncsal megnyomorítva is meghágta az összes juhot. Hát ebbe én belebolondulok. Szeretném már egy kicsit élvezni az életet, szeretném 12-re apasztani a juhok számát, és már megint 21 van belőlük, és ez így megy vég nélkül, jaj, veszékelt az óriás Frank úr. És mint a hárfán felváltva, hol az egyik, hol a másik kezét csúsztatta be a kerítés drótfonata közé, és pengette a drótokat. Szíromlevelek permeteztek roppant alakjára, máskor meg húsos arcára hult a virágok sűrű konfetti esője. És Frank úr becézgette őket, na, szirmocskák, szíromlevélkék, na, mi van, riadt meg, és lerázta arcáról azt a májusi virágmalasztot. És én elnéztem Frank úr házát ott az erdőben. Körös körül csupa fenyő, de a tisztás közepén kert, virágzó gyümölcsös terült el. Látni lehetett, hogy a trágyától milyen jól táplált a pázsitja, milyen szép dundik az almafák törzsei, de Frank úr szenvedett és gyötrődött, egyre gyötrődött. Milyen szép lenne, ha nem volnának ezek a beste darazsak és dongók, látja azt? Mutatta. És csak most vettem észre, hogy minden fatörzsön, mint a bicikli versenyzők kormányán, két teljes üveg volt. És Frank úr nagyban magyarázott. Látni se bírom ezeket a darazsakat, mindegyik üvegben egy kis sör van. És csak kínlódjatok, kínlódjatok, gyötörtök engem, darazsak, de most rátok vár gyötrelem, kiabálta. És láttam, hogy mindegyik flaska alján egy sereg döglött darázs és dongó van. A többiek meg iparkodnának kifelé, de minduntalan visszapotyognak a sörbe, utána kikecmeregnek, és ez így megy körbe karikába, míg el nem gyengülnek, és aztán el nem pusztulnak. Mert egy ilyen palackból senki sem jut ki élve. Frank úr hirtelen megállt, és el volt kápráztatva. Már a kerten kívülre nézett, a fuldokló darazsakkal teli teljes üvegen túlra, mint egy próféta. Az égre nézett, ahol bizonyára nem a Szent Háromságot látta, hanem harsogó orgonák karéját, vagy azt, hogy a mennyből letekint rá, s kezét nyújtja felé egy szent, és felhúzza egyenest magához, a bárányfelhőcskék és a fellegek közé az égbe. Húsos ajkára tette az ujját, és elragadtatással mondta. Megvan. Megvan, rájöttem végre. Nincs több kosra kötözött fémlemez, nincs több abroncs, a juh.

0: sok felől kell megközelítenem a dolgot. Bugyogót varrok nekik, mint ahogy a gazdag kutyusoknak, a szukáknak is árulnak ilyet, valami efféle holmit varrok a juhoknak, bugyit. Zsákvászomból, dupla zsákvászomból kis nadrágot, fogamzásgátló bikinit, izélés ellen valót, mondta elkápráztatva. És ahogy feltámadt egy kis szélfrank úr, a sárga üvegalma szirmainak szépséges förgetegében találta magát. Úgy állt ott, mint aki megnyitotta a zuhanyt, ott állt a sűrű zuhatagban, kezes lábasában, sáros gumicsizmájában, és a házból telt újjongó női kiáltás harsant. Hülye kölyök, már megint becsináltál! És egy testes, fiatal nő rontott elő, egy fiúcskát rázva, és cibálta róla a kisnadrágot, és a nadrágot nyomban öblögetni kezdte a dézsában, és utálkozva szedegette ki belőle a hurkácskákat, és Frank úr halkan feljajdult. Milyen szép is volna itt, ha ez az én kisunokám nem kakálna be percenként, ha nem csinálna a nadrágjába, milyen szép is volna itt, ha ezek az én kosaim nem hágnák meg sorra a juhaimat, ha nem lennének ezek a rémséges darazsak. És a fiatal nő oda kiáltott Frank úrnak. Papus, mit bámészkodszod, szedelőzködj, és indulj a legelőre, hogy ne kelljen megint sötétben hazajönnöd, hallod? Hangja lobogóként szelte át az erdei levegő. És ez a hang épp oly szép volt, mint maga a fiatal nő. Frank úr erős és göndör, telt és rózsás lánya. Nagy szeme fölött gyűrűkbe bodorodó fürtökkel, ám ez a hang cérna vékony hangocska volt ahhoz képest, amely most harsant fel a küszöbről, és förgetekként zúgott, dörgött a fekete fenyők és lucok között, hogy hallhatóan belenyögtek az ágak, és ennek a hangnak olyan húzata volt, hogy bár nem fújt a szél, az almás kertben sűrű pászmákban hullottak a szilomlevelek, mint valami hóviharban. Járina! Hasított bele a levegőbe a hang, és a küszöbön megjelent a hatalmas termetű Franková asszony, a hang tulajdonosa. Hol vagy? Mennydörgött tovább a hang. Itt, sipította Frank úr. Mit locsogsz ott, miért nem mész már a legelőre? Dübörgött a hang, és haragos volt, de ugyanakkor nyájas is. Ezen a félreeső magányos helyen itt az erdőben alig, hanem így kell kiabálniuk egymással az embereknek, mert a kiáltozással adnak bizonyságot arról, hogy vannak, hogy léteznek, hogy szeretik egymást. De hát csak egy pillanatra ugrottam el ide gyönyörködni, mondta Frank úr, és homlokát nekiszorította a mama kedvence törzsén. Micsoda! Kiabálta Frankové asszony a küszöbről. Egy fél órája ott vagy! Frank úr védekezett. Negyed órája! De Frank úr lánya és felesége roppant élvezettel kiabálták. Fél órája oda vagy! És Frank úr homlokát könnyedén az almafa törzsébe verte. És ezt csuttogta. De hát csak egy pillanatra ugrottam el. Olyan szép lenne itt, ha nem volnának azok a kosok, ha nem volnának azok a darazsak, ha nem volna ez a kiabálás. És ment. És legyintett, és a két nő kiabált a küszöbön, hogy a fenyők törzsei meghajoltak, és koronájukban recsegtek, ropogtak az ágak. Fél órája oda vagy! És Frankové asszony eltűnt. És egy ébresztő órával jelent meg újra a küszöbön, és az osztrák vekkel számlapjára mutatott, és az óra most elkezdett csörögni. Olyan szörnyűségesen csörögött, hogy Frankové asszonynak viaskodnia kellett a vekkelrel, mintha valami állat lenne, mintha a kezében egy rabulejtett és ádázul ellenszegülő ezüstös ragadozó madár volna. És a két nő kiáltozott örömében, és körülfogták Frank urat. Na, hazudik a vekker, beszélj, beszélj! És Frank úr fejével neki támaszkodott a házafalának, s homlokát finoman a máladozó vakolatba verte, amely ráragadt a nyírkos homlokára, és Frank úr megadta magát. Elismer, elismer, el voltam, eltűntem egy fél órára. De a gyümölcsös kertben gyönyörködtem a mama kedvencében, a nyári asztrakámban. És a nők harsogva nevettek, És Frankóvá asszony egy fokkal lejjebb lépett, és hatalmasan álltott hatalmas keblével, és ahogy könnyedén előrehajolt, keble súlypontja az első lépcsőfok alá került, és Frankóvá asszony épp hogy csak meg tudott kapaszkodni az elszáradt petúniával, tölcsérkével beültetett virágos ládába. Aztán beköszöntött a nyár. Frank úr a birkákkal, egy zsákkal és a tranzisztoros rádióval kijárt az erdei tisztásokra a legelőre. Kényelmesen elhelyezkedett a zsákon, bekapcsolta a rádiót és élvezkedett. Túljárt a bombókos eszén. A juhok zsákokba voltak bugyolálva. A jutomporokon körös körül szépen felvart zsák. A bombókos azonban néhányszor úgy rátámadt Frank úrra, hogy egyszer a mezőn a lajtos szekér tetején kellett pucorognia, és akkor nem akarta leengedni, felöklelte, megölte volna. És Frank úr tudta ezt? Így hát segítségét kiabált, még nem jöttek a birkák, és hazavezették a kiéhezett Frank urat. Egy másik alkalommal a bombókos megrohamozta Frank urat, csak úgy repkedett a fenyőkéreg, és Frank úrnak, bár a legelő fél órányira van, 3,5 óráig tartott, mire fenyőtől fenyőig ugrálva hazaért a legelőről. De Frank úr csak nevetett, mert azt gondolta, ez a kostól kijáró igazságos büntetés azért, hogy a fogamzásgátló bugyogók betöltötték hivatásukat. Ám 3 hónap múltán a zsákok gyanúsan gömbölyödni kezdtek. Pattanásig feszültek. És Frank úr ráeszmélt, hogy a bombókos, a bikinik és a fogamzásgátló zsákok dacára jobban tette a dolgát, mint előtte. Megint lassan lépkedtem a kerítés mellett, és Frank úr ujjaival a kerítés ujjait pengette, mint a boldogtalan Dávid király, és sirámait és zsoltárait énekelte nekem. Olyan szép volna itt, micsoda bőtermés van, nézze csak, a nyári üvegalmából biztos lesz, vagy 2 dézsányi, az asztrakániról nem is szólva, a birkákat is ezzel etettem, de lefogadom, hogy abból a 21 juhból 6 megint vemhes lesz nekem. 3 évvel ezelőtt 12-re akartam csökkenteni a számukat, és most lassan már vagy 30 lesz belőlük, amikor otthon rajtam kívül senki sem eszi a birka húst. De amilyen sok az alma, lamentált, hát olyan sok a darázs is, nézze csak! Az üvegek folyton tele vannak, minden másnap utána töltöm a sört, de az Istennek sem sikerül megtizedelnem a dögöket, mint ahogy a juhokat sem siránkozott és zenélt. És gumicsizmája a zsoltár ritmusában lassan lépkedett a kerítés mentén, és ujjai a húrokat pengették. Jarina, Jarina, panaszolkodott, mint az Agg király. Csőstül zúdul rád az áldás, minden, amit nem akarsz, egyre gyarapszik a nyáj és darás sereg. És ez itt látja, jól jegyezze, megderült fel Frank úr, ez itt a mama kedvence. Az egyiken 5 dézsányi alma is megterem, hanem ez, amit egy öreg törzsbe oltottam, ez megfázott valahogy. Egyetlen egy alma van rajta. De milyen szép, látja, hogyan mosolyog rám, mint a kisunokám, mint egy szép lány pofikája, látja, ez az én egyetlen örömöm. De ez meg mi? Kiáltott fel elborzadva, és mind a 10 ujjával belemarkolt a drótfonat húrjaiba. Mit nem látnak szemeim, vagy talán csak álmodom? És hozta a létrát, és oda támasztotta az öreg törzshöz, és felmászott a lomkoronába az ágak és gajak közé, és kiabált. A mama kedvencében darázs van benne, szörnyedte Frank úr, és csizmája sebesen ereszkedett lefelé a létrán. És Frank úr elnémult, és kisvártatva már rohant is vissza, és egy olyan nagy ollót hozott, akkorát, mint a kaszanyél, mint 2 szegecsen mozgó osztrák kasza, és csendesen mosolygott. És aztán gyűlölettel és haraggal eltelve felkapaszkodott az ágas-bogas koronába, szétnyitotta az ollót, és lesben állt, hogy mikor mászik elő a darázs az almából, amelybe már akkora lyukat rágott, amikor ő maga volt, sőt, még nagyobbat. És amikor a darázs kihátrált az édes gyümölcshúsból, Frank úr összezárta az ollót, és ketté nyisszantotta a darazsat. Diadalmasan nézett rám, és megkönnyebbültem, mondta. A bestia megkapta a magáét azért, mert gyötört.
1: az gyötrődjön ő.
0: Élvezkedett? Ám az almából hirtelen egy másik, megvadult darázs bukkant elő, mint egy a darázsbosszú kettős fogatának tengelyéhez kapcsolva, és megrohamozta Frank úr arcát. Aki csak magasba emelte az ollót, mint két kasza villant meg az olló a szikrázó nyári napfényben, és Frank úr, akárha vallásos hevületben széttárná a karját, az ég felé emelte. Az olló tétovázott egy pillanatig, aztán súlyánál fogva a fűbe zuhant, és markolatig fúródott a porhanyós földbe. És Frank úr leszánkázott a létrán a pázsitra, és hanyat zuhant. Most félkönyékre támaszkodott, és megtapogatta a szeme alatt az egyre terjedő darázsméreg okozta kék foltot és duzzanatot, és visszahanyatlott, és élettelenül hevert. És a küszöbön zsarnoki női hang harsant, Jarina! És duzzogott az a hang, valamiféle gyönyörűséges gyűlölettel táplálva maga magát, amely egyszerre volt kiabálás, a szép hang a hangkészlet birtoklása felett érzett öröm is. És újra még harsányabban, hogy az almák megremegtek szárukon, és az a kirágott nem maradt meg tovább odafönn, és a hang erejétől a földre esett. Merre vagy, na megállj, kiabált a hang, és eltűnt, és kisvártatva a küszöbön a napfényben megcsillant az osztrák ébresztő óra. És a roppant hangú és roppant melkasú asszonyság kirontott a gyümölcsös kertbe, és a vekker csörömpölt a kezében, és az asszonyság letérdepelt az árnyékba, a zöld fűbe, a szikrázó napsugár szövedékbe, és kiabált, te alszol itt, felkelni! De Frank úr csak feküdt. Most feleszmélt. Félkézzel megtámaszkodott a nedves pázsiton. A vekker csörgött, Frank úr mondott valamit, de az óra túl csörömpölte, és amikor abba hagyta a csörgést, Frankova asszony a férje fölé hajolt, és azt mondta, ajjaj, megcsípte a darázs. Mentőt! Mentőt! Kiáltozta, és minduntalan kövér arcához kapott, és Frank úr úgy feküdt ott, mint akit letaglóztak, szörnyű sápadtan. És aztán arra jött valaki autóval, és odarohant, és letérdelt a mama kedvence alá, és letette a földre a vakítóan fehér mentőládát, tetején a vakítóan piros keresztel. Még a részkulcs is egészen valószerűtlenül csillogott-villogott. És odaszaladt Frank úr lánya, a szemébe göndörödő fürtös hajú szépség, és kiabált. Mit tettél, apus? És rázni kezdte Frank urat. Megpróbálta talpra állítani hihetetlen erővel, mint egy kisgyereket, újra és újra felhúzta a földről mázsás apját. De amint gumicsizmás lábára állította, azon nyomban ismét összerogyott, mintha nem volnának csontjai csak hússal, mintha az a hús sem volna csupán a pálcikákra aggatott melegítő, nadrág és felső rész. De azért csak magához tért, és amikor be akarták tenni az autóba, kicsit felemelkedett a földön, haldokló keze haldokló mozdulatával csendet kért, és haldokló hangon mondta. Isten veletek, galambjaim! Isten veletek, kosaim! Isten veletek, báránykáim! Isten veled, ranett almám! Isten veled, én csoda almám! Isten veled, hű kutyusom! És Frankova asszony előre nyújtotta az osztrák vekkert, és már-már pozdorjává akarta törni a Frank úr fején, és kiabált, már halkan beszélt. Te kurafi, és én, velem mi lesz? A lánya meg, apus, és mi, velünk mi lesz? És lögdöste előre a fiacskáját, hogy őt is áldja meg Frank úr, és Frank úr hozzátette. És Isten veletek, galambjaim, Isten veled, én csodám, Isten veled, hű hitvesem. Na azért, ordított fel szeretett teljesen Frankova asszony. És a lánya azt mondta, apus nem bírja a darázsmérget, ez itt a baj, tudja, kiabálta. És Frank úr elájult. Jumbo. Pehjünk volt a kocsmárosokkal, vagy szerencsénk? Zbornyik kocsmáros úr annyira fázós volt, hogy a Filákovó márkájú kályha nyáron is izzott. De Zbornyik kocsmáros hosszú irhabundában hordta ki a sört, és vacogott. Míg rólunk, a féktelen sörívása arányosan szakadt a verejték. A azok a vége nincs sörözések. Egy másik kocsmáros viszont folyton lázban égett, mert féltékeny volt a feleségére, így aztán ő télen se fűtött. Ha valaki csak ránézett, vagy ránevetett a feleségére, a kocsmáros már is fenyegetőzött, hogy kasszírozni fog, és aznapra bezárja a kocsmát, és előfordult, hogy be is zárta. Ezt a kocsmárost Regulának hívták, és ezért az volt a rögeszméje, hogy meg kell nevelnie vendégeit. Ha mondjuk kihozta a sört, és a vendég nem úgy ült, mint Nebuló az iskolapadban, nem adta oda neki a sört. És még rá is ripakodott. Illik így ülni a kocsmában, illik így elterpeszkedni, és maga még a lábát is keresztbe veti, nem kap tőlem sört, amíg nem ül tisztességesen. És a vendégnevelés mellett Regula kocsmáros még arra is tudott figyelni, hogy nem néze valaki sokat mondóan a feleségére. Nem vált e vele titkos jelt? Vagy nem külde neki a szemével csókot? Különben a legjobb kocsmárosunk Romána asszony volt. Ő diabetikus konyakkal vagy viszkivel kúrálta az epéjét. Pöttöm és gyönyörű kislányát pedig esténként a mosogató dézsában füröztötte, mert egészségügyi berendezés ebben a mi erdészlakunkban nem volt. Ha ilyenkor valamelyik vendég teát vagy kávét rendelt, a kislány tányérok és csészék közt ült a mosogatótálban, és Romána asszony elmosogatta a szappanhabban a csészét, és utána finom, pazar buborékoktól pezsgő kávét hozott ki, olyan zamatosat, ami ennek a jó konyaknak kell lennie. Minden vendégéhez kedves volt, odaült az asztalához, és a vendégek konyakkal vagy viszkivel gyógyították az epéjét. Csak Beloch Lávek urat, a repülőgép szerelőt nem szívelte, ő ritkán jött, de ha beállított, akkor jó napunk volt. Ez a Beloch Lávek mindig buskomoran ült az asztalhoz, aztán négy sör és négy rumos fekete után buskomorság elszállt, és Beloch Lávek egyszerre csak megkérdezte tőlem, mit csinálok január 6-án, és amikor megmondtam, hogy aznap szabad vagyok, meghívott, hogy uzsonnázzunk együtt Voronyesben, lelkendezve magyarázta, hogy Mazura főpilótával fogunk felszállni, az estét Poprádban töltjük, ahol cigányzene vár ránk, és másnap reggel elrepülünk Voronyesbe, ott megjavít egy összetört 134-est, délután meguzsonnázunk, kaviát meg pezsgőt, és estére ismét Prágában leszünk. De nem ezért orrolt meg Romána asszony Beloch Lávek úrra a repülőgép szerelőre. Egyszer, öt sör után, Beloch Lávek úrnak megerett a szava, és elragadtatva magyarázta az egész kocsmának. Szóval az nem úgy van ám, hogy bárkiből pilóta lehet, a repülés lényege a matematika meg a geometria királysága, és ez a királyság itt, ezen a vidéken, csak is rám és húbkamérnök úrra van bízva, kiabálta lelkesen Beloch Lávek úr, és kifényesedett, és lángész volt. És Romána asszony hörpintett a konyakból, és azt mondta, és mi a helyzet a geometriával és velem? Rám is rám bíznák? De Beloch Lávek úr felpattant, és még lelkesebben kiabálta, nem, hölgyem, azt csak férfiakra bízzák, magára nem, mire Romána asszony, ugyan miért nem? És Beloch Lávek úr megvilágosodása felett érzett elragadtatásában ökrével az asztalra csapott, és úgy harsogta, nem, mert maga hölgyem, eleve hülye! Romána asszony elvörösödött, és azt mondta, na, ezt köszönöm szépen. És Beloch Lávek úr azóta volt lángész, hogy egyszer traktoron szállított szendvicset. És a TS kapujánál zsaruk várták a traktort, és Beloch Lávek úr 50 szendvicsel a kezében megparancsolta, irány a kerítés, törd át a kerítést, és menj be a TS-be hátulról. És a traktoros áttörte a kerítést, és utána tovább lakmároztak és ittak az istállóban, mi alatt a zsaruk hiába dörzsölték kezüket, és vártak a szondával a kapuban. Amikor Beloch Lávek elmesélte az esetet, sarkalatos kérdést tettem fel neki. Hogy tudta ezt megcsinálni? És hogy jutott ilyesmi az eszébe, Beloch Lávek úr? És ő diadalmasan felkiáltott, miért 6 sör és 6 rum volt bennem, és lángész voltam. Így aztán attól fogva lángész volt. Nem mindig, csak néha, mert máskülönben józan állapotban félszeg volt. Szükszavú, bátortalan és gyakran elpirult. De mint említettem, Romana Regula előtt kocsmároskodott. Márpedig én arról akarok mesélni, ami a Regula idejében történt. Kemény tér volt akkoriban, de Regula csak a konyhát meg a kisszobát fűtötte, ahová feleségét meg gyerekét száműzte. Ha valaki bejött a kocsmába, összerázkodott a hidegtől, és aki kívánta, és perceken belül mindenki kívánta, annak Regula kocsmáros fehér abroszt terített a vállára. Így aztán fehér abroszba burkolva ültek a vendégek, fehér abrosz volt az asztalokon, fehér hó borította kint a tájat. Hogy felmelegedjünk, Belochlávek úr azt tanácsolta, toljunk össze három hamutartót, és melengessük a kezünket égő csikkek és papír galacsinok fölött. Később Regula kocsmáros behozott egy fazekat, egy zsíros bödönt, a féle nagy barna füles kondért. Rátette a három hamutartóra, amelyben papíros újság és végül aprófa égett. És Regula úr behozta karon ülő csemetéjét, és becsúsztatta abba a zsíros bödönbe. Így aztán a kocsmában fagyott, de a gyereknek a zsíros bödönben melege volt. És a felmelegedett kezek mégiscsak emelték a hangulatot. Ekkor nyílt az ajtó, és a fehérbe burkolt vendégek és fehér abroszok közé bejött egy kéményseprő, a falu kéményseprője. Seprőstül. Lógatta az orrát, annyira el volt keseredve, hogy abroszt se kért, hanem úgy, ahogy volt, kormosan leült az asztalhoz, fejét a tenyerébe hajtotta és erős grogot rendelt. És aztán üres tekintettel bámulta a mennyezetet, és azt mondta, hát, ez az évem szörnyű volt, a következő meg iszonyú lesz. Most kaptam készhez a keresett levelet, hogy megerőszakoltam a feleségemet. Igen, a feleségemet. És a vendégek szörnyűködtek, micsoda! És Regula úr határozottan kijelentette, az lehetetlen. És a kéményseprő elővette a tárcáját, és ahogy felállt, a fehér abroszon ott maradt könyökének és kezének lenyomata, és akkor a kéményseprő elindult, sorra rátenyerelt a tiszta abroszokra, és mutogatta a megyei bíróság iratát, melyben felesége megerőszakolásával vádolják. És a vendégek egymás kezéből kapkodva olvasták a keresetet, és a kéményseprő körbejárt, tenyerével, mint cipőtalppal végig sétált az abroszokon, a kocsmáros úr rákiáltott állj, és újságpapírt teregetett szét, és rendre utasította a kéményseprőt, hogy csak újságpapírosra üljön meg tenyereljen, és nem maszatolja össze az abroszait, mert különben nem főz neki grogot. És a kéményseprő elmesélte, hogy a feleségének van valakije, hogy a felesége szereti azt a pasast, és hogy már ügyvédet is fogadott, és válni akar. Ezért aztán egyszer a kéményseprő, mint a szabin nőket elrabló régi rómaiak, fenyegetéssel kényszerítette, hogy a kedvére tegyen. A vendégek hüledeztek, újra és újra elolvasták a keresetet. És Regula kocsmáros az öklét rázta a konyha felé, a feleségét fenyegette a falon át, ezt a félénk szépséget, aki igaz, 78 kilót nyomott, de a haja fehér volt, mint a szalma, vagy ársfa forgács. Kék szeme pedig annyira meghökkentően hatott itt az erdőben, hogy a vendégek nem tudták levenni róla a szemüket. És Regula kocsmáros örjöngött. Regula úr vészjósul azt mondta, próbálna csak velem csinálni ilyesmit. Az asszony, szláv háztartásban ne legyen szem előtt a balta, de nálam szem előtt van. És a kéményseprő feltápászkodott, bánatától alig, ha nem részeg volt már, megkapaszkodott az asztalokban, letenyerelt, és a kocsmárost követve így lépkedtek a tenyerek asztalról asztalra, és a kéményseprő azt mondta, ne bántsa az asszony, szomszéd, ne ölje meg, hiszen ember. Micsoda, süvöltötte Regulára, és én mi vagyok, férjé mi voltomban, az asszony engedelmeskedjen az urának. És a kéményseprő a pultnak dőlt, és bejött a csodaszép kocsmárosné. Haja szikrázott, mint a nap. és felizzította a vendégek szemét, letette a dupla grogot, és mindenki őt nézte. Regula úr vizslatva, hogy képes volna-e ez a perszóna szeretőt tartani, és ügyvéddel bepereltetni őt, a férjet nem ilyen rőszakért. És hirtelen olyan szépnek, olyan kívánatosnak látta feleségét, annyira elhitte róla, hogy képes rá, hogy hajlik rá, hogy egy harmadikat szeressen, hogy Regula úr felnyerít. És a feleségére rivalt. Mától fogva pedig kendőt fogsz hordani, vagy kopaszra nyírlak, elhíreztelem, hogy tetves vagy, és volt haj, nincs haj! És Regula a székre rogyott, és olyan remegés fogta el, hogy egy abroszt terített a vállára, egy fehér stólát az abroszkupacból, és leült. És eközben a kéményseprő mohón hörpölte a grogot, és kikiabált a konyhába, hogy még egyet!
1: És uraim, ez még nem minden! A bíróság azzal is vádol, hogy akadályozom egy új boldog házasság létrejöttét.
0: És csönd volt. A gyerek fejecskéje édesen móbiskolt a bödönben, az edény fűtött és olyan meleget árasztott, mint az öntött vaskályha, kellemes meleget. Mindannyiunk tenyere a bödönre tapadt, és néztük az alvó gyereket. A kicsi édesen felcsuklott, és csend volt. És egyszerre csak Beloklávek úr rendelt egy egész üveg fáradt olajat. Vagyis Fernet Blancát. A kocsmáros szédelegve elindult az üvegért meg a poharakért, mi pedig azon elmélkedtünk, azt találgattuk, miféle előírás lehet az, amely a szeretőket pártolja és védi, és ezzel a férj ellenében veszi oltalmába az újonnan keletkező boldog házasságot. Amikor Regula úr kitöltötte a poharakba a fáradt olajat, ismét felállt. És miután meggyőződött róla, hogy a kisbalta ott áll az ajtófélfának támasztva, elégedetten elterült a széken, és révetten nézett a falakon át a leglényegébe annak, ami a kéményseprővel történt. És a kéményseprő megint körbejárta az asztalokat, tenyerével végig sétált a fehér immár keresztül kasú foltos abroszokon, és könnyét hullajtotta a szutykos kormos vászonra. Hogy mondta? Kérdezte tőle Regula úr. És a kéményseprő elővette degeszre tömött tárcáját. Fekete kezével kihúzott belőle egy iratot, nem az volt, visszatette hát kormostul, és aztán megtalálta a megfelelőt. És odaadta a kocsmárosnak, és ő fennhangon olvasta, tárgy, újonnan keletkező házasság akadályoztatása. Elolvasta, odaadta a többieknek, hogy köröztessék, és kijelentette. Veszek még két baltát, s csak álljon elém valaki, hogy akadályoztatom az újonnan keletkező boldogságot. És nyílt az ajtó, és szalmafényű göndör hajözön jött ki a konyhából. És a kocsmárosné olyan szép volt, mintha a tengerhabjából született volna, sörtengerből és sörhabból. Hozta a gőzölgő dupla grogot, és mindenki felállt. Felemelkedtek a fejeket is takaró abroszok, és minden szem ezt a gyönyörűséget nézte. És volt a kocsmárosnénak egy szerencsétlen szokása, mely szerint mosolygás közben icipicit kancsított. És ez a kancsítás mindennél szebb volt. Ez a kancsalítás, melytől minden férfi úgy érezte, hogy a kocsmárosné megpillantotta a végtelen. Hogy verset ír, hogy titkokat hordoz a szívébe. A kocsmáros azt mondta, vadászjegyet fogok kérni, beállok a vadászó erdészek közé. És a kéményseprő átvette a bögrét a dupla groggal, és remegett a keze, és a kiskanál a fogánál is hangosabban kocogott. Utána leült. És akkor a keze volt, hogy a bögre az üdvözlet Hlinckóból feliratta együtt eltűnt benne, és a kéményseprő hideg tenyerével hűtötte az italt. Uraim, kiáltott fel vidáman és felszabadultam Beloklávek úr, végezvén a hatodik sörrel. Uraim, lapozzunk tovább. Tudják-e, hol voltam tegnap? Afrikában. És elrepültem a Kilimandzsáró felett. A vendégek kapva kaptak a Kilimandzsáron, és vitatkozni kezdtek, hol is van a Kilimandzsáró. Valahol a Fehér Nílus forrásánál, mondta Kuzmik úr, ugyan már Dél-Afrikában, mondta Gromusz úr, az erdész. De hogy is Kuvaitban van, ott összesen 30 fa nő, és abból 20 a sejké, mondta Frank úr. Én pedig azt mondtam, a Kilimandzsáró valahol ott van, ahol régebben német gyarmatok voltak. És utolsóként Prohászka úr, az útkaparó emelte fel a fejét, mélyen aludt, de mint máskor is, mindent hallott, felébredt, és azt mondta, jól figyeljenek arra, amit most mondok. Ha az ember részek, Kerszkóban is itt van a Kilimandzsáró. Elég ennyi? Mondta, és már megint bóbiskolt, aztán feje a mellére bukott, és ő mély álomba merült. És megint csend volt. És hogy ne kelljen gondolnia a saját felesége megerőszakolására, meg a házastársi boldogság megrontására tett kísérletre, Kuzmik úr azt mondta, uraim, a régi Oroszországban a legfinomabb szerszám a szekerce volt. A kocsmáros felélénkült, azám! És Kuzmik úr folytatta, régen minden orosz férfi vállán ott lógott a kabátja alatt egy olyan Hozentrágerre, Hevederre akasztva, a kisbalta. Ha hiszik, ha nem, egy ilyen kisbaltával a régi oroszok mindent meg tudtak csinálni, még kakukkos órát is azzal faragtak. És Beloklávek úr öklével az asztalra csapott, és üdvözülten elbődült. Még egy üveg fáradt olajat, uraim! És a kocsmáros felállt, hozta az üveget, és amikor felbontotta és kitöltötte a poharakba az italt, sört is hozott. És a vendégek már nem fáztak, sőt, melegük volt. Odébb ültek az izzó papírfecniktől, a hamutartóktól és a meleg zsíros bödöntől. A kocsmáros kihúzta belőle a nyafogó kicsit és a szobába vitte. Mire visszajött a kéményseprő, már megint a helyiségben kóvájgott, és a sarokban is összejárta tenyerével az abroszokat. A kocsmáros a tokban lógó bikacsökre nézett, de aztán legyintett, és Beloklávek úr harsogva kérdezte. Mit csinálok, uraim, ez év július 26-án? És a vendége, miután bátorságot merítettek egymásból, mind azt mondták, hogy aznap szabadok, vagy szabaddá teszik magukat. Akkor mindnyájukat meghívom a repülőtérre, kiabálta Beloklávek úr. Az én leszálló pályámon ér földet Prágában először egy jumbo. És akik nem tudták, micsoda az a jumbo, meghökkenve kiáltozták. Micsoda egy jumbo? És Beloklávek úr felállt, és fehér abroszba burkolt alakja a haladás alakja volt. Igen, egy jumbo. A jumbo 727-es, uraim. Olyan óriás, amiben 360 utas fér el. Ennek az óriásnak mindkét szárnyában 25 000 liter benzin van. Csak hogy én, akire a leszállást bízták. Mi lesz velem, ha az a beton nincs 60 centi mély? Mi lesz, ha a jumbo leszáll és tolni kezdi maga előtt azokat a betonlapokat, és mint a jégtáblákat elhaigálja őket egészen Kladnóig, és a jumbo Prágában darabokra törik? Ordította lelkendezve Beloklávek úr, és a haját tépte. Hogy felelek ezért a hadbíróság előtt? Uraim, én a hadsereg szolgálatában állok, és az amerikai Pan American repülőtársaság szolgálatában is. Én dollárban kapom a fizetést? Igen, dollárban. Tavasszal megveszem a valutás üzletben a szimkámat, elég ennyi. Még ha tudom is, hogy elárultam, amit szolgálati titokként kellene kezelnem. Regula kocsmáros megkérdezte. És mekkora az a szörny? Beloklávek úr nagyot kortyolt az italból. Legurította a fáradt olajat, jócskán meghúzta a flaskát, és elragadtatva bömbölte. 78 méter a hossza, 28 a magassága, a szárnyak fesztávolsága majdnem 30 méter. Csak a mi kabinunk, a légi személyzeté meg a kapitányé akkora, mint ez a kocsma, üvöltött fel, és karjával félkört írt le, belefoglalva az erdész lakvendéglőt. Frank úr azt mondta,
1: El nem tudom képzelni, hogy ekkora lehet. De uram, a Jumbo, ha ez a Jumbo állna, és én, meg a kocsváros úr a szárnyába kapaszkodna, ugye nem szállna fel az a Jumbo? És Beloklávek úr a homlokára csapott. Micsoda! Elseperné magukat, Rómában a kifutópályán felejtettek egy teherautót, és a Jumbo leseperte, mint valami játékszert, mint egy macska kölyköt, csicsát! Nyávogtam. De Frank úr megkötötte magát, hogyha mindannyian a szárnyába kapaszkodnánk, és jól megvetnék a lábunkat, nem szállna fel. És Beloklávek úr azt mondta. Egy ilyen Jumbo húzó koeficiense 58 tonna! Egyintett. Hisz ez egy iszonyú gépmadár, 2 emeletnyi étterem van benne, az 10 óriási pajta, 10 kamion vontatóstúl, van maguknál zseblámpa? És mert este volt, már sötét téli éjszaka, a fogason lógó kabátjából mindenki elővette zseblámpáját. Jumbo úr azt mondta. Ki tud távolságot lelépni? Frank úr jelentkezett, hogy ő. És a felvidult és izzadt vendégek, hogy ne kelljen a tulajdon feleségükkel való erőszakos nemi közösülésre, a házasságkötés meghiúsítására tett kísérletre gondolniuk. Kimentek a nyírkos hideg éjszakába. Csak Prohászka úr aludt mélyen és integetett álmában, és azt mondta. De, jelentis ez kazán. És tovább húzta a lóbőt. És világos és hideg éjszaka volt. A vendéglő épületének éleit körülrajzolta a hó, és a fehér nyírfák világítottak, mint a neonfény bocsátanának ki, és a tölgyek törzse feketén lett, mint a kéményseprő. Jumbo úr dülöngélt, mindenki megtántorodott a friss levegőn, de Jumbo úr lángész volt. Leszűkítette a magyar zseblámpa fénynyalábját, és egy nyírfára irányította. Olyan magas volt az a nyírfa, hogy veszői az egész vendéglőt beborították.
2: Na már most!
1: Kiabált a Jumbo úr.
2: Hány méteres az a nyírfa?
1: 20, mondta Frank úr.
2: Akkor képzeljék a tetejébe a nyírfa felét,
1: recsegte Jumbo úr,
2: és megvan a Jumbo magassága. Így. És ez itt a kabinom, mármint a kapitányé meg a személyzeté, 13-an vannak, mint a faszisták, partjelzőstül. Úgy. És most lépjen le a betonút mentén 80 métert.
1: És Frank úr megnyújtotta a léptét, és ment, és számolta a métereket, 11, 12, és 53, és 54, és zseblámpája távolodott, és aztán a fény megállt, megemelkedett, és Frank úr jelentette. 80 méter!
2: És most induljanak ketten egymással ellentétes irányban!
1: Adta ki az utasítást Jumbo úr.
2: És lépjenek le 15 métert az erdészlaktól!
1: És a két vendég tántorgott. Igen erős a levegő ezen a vidéken, különösen, ha fáradt olajat isznak hozzá. Kuzmik úr kétszer is elvágódott, amíg megtette azt a 15 egyméteres lépést, de végül ott világított a zseblámpa a távolban. A Jumbo farka végén. A kitárt szárnyakon úgy szintén. Így azután kedvünkre elképzelhettük, mekkora lehet az a Jumbo. És Jumbo úr elragadtatva sorolta nekünk a Boeing 727-es további részleteit és adatait, és aztán beleharsogott az éjszakába.
2: Na, mi van, Frank úr? Vissza tudná tartani a szárnyánál fogva? Hiszen el sem érni a szárnyát, hiszen a Jumbo-ba úgy kell beszállni, mintha második emeletről másztánk bele, és olyan magasan van a szárnya.
1: És egyszerre csak a vendéglő melvédjén ott a kis teraszon apró fények gyúltak ki, mintha a kabin világítana ott, és a műszerfalon piros és aranyzöld lámpácskák villantak föl, és mindannyian elbizonytalanodtunk, és a szemünket dörzsöltük, mert azt hittük, az egészséges levegőtől van az egész, de egy hang megnyugtatott bennünket.
2: Mit csináltok ott, madaraim?
0: Kiabálta a helyi rendőrparancsnok, és mint mindig most is a mellkasára irányította zseblámpáját. Megvilágította az összes érdemrendet meg kitüntetést, amit pártunktól és kormányunktól kapott, és mentem magához rendelt bennünket. Így aztán odadülöngéltünk, és a parancsnok az arcunkba világított, és mindannyian megrémültünk, hogy a kéményseprő nem csak az abroszokat taposta összetenyerével, de azzal a kormos kezével többször is az arcunkba mászott, mert a parancsnok azt kiabálta:
2: mit csináltok itt, madárkáim? És miért álcázzátok magatokat?
0: És Jumbo úr azt mondta:
2: mi itt, főúr, kérem, azt szemléltetjük, mekkora egy Jumbo? Egy Boeing 727-es? Az az utasszállító, amely nyáron le fog szállni Prágában?
0: De a parancsnok jó hangulatban volt, és azt kiabálta:
2: ezt higgyem is el nektek. Én inkább úgy látom, hogy azon mesterkedtetek, hogy az a Jumbo itt szálljon le. Főúr, kérem,
0: nyálaszta meg két ujját Jumbo úr, majd esküre emelte:
2: hiszen én félholt vagyok az aggodalomtól, hogy kibírja-e a ruzinei repülőtér a leszálló Jumbo nyomását. Jó, jó,
0: fordult sarkon álmodozva és elrévedve a parancsnok.
2: Játszatok csak, madárkáim! Ha nem volnék szolgálatban, én is veletek játszanék. De jaj nektek, ha az a Jumbo mégis így szállna le,
0: mondta. És ismét megvilágította összes érdemrendét meg kitüntetését, és elballagott valahová a hatodik fasorba, a Volgájához. És mint mindig, zavar és meglepődés maradt utána. Néztünk, pislogtunk, aztán visszamentünk a vendéglő felé. Voltunk néhányan, akik már csak négy kézláb tudtunk felmenni a lépcsőn. Olyan erős szél fújt, mintha orkán lenne, holott szélcsend volt. Így mentünk vissza a melegbe. A levegő felfrissített, de a fáradt olaj letaglózott bennünket. A kocsmáros Regula úr, amikor látta, milyen fertelmes nyomokat hagyott az abroszokon a kéményseprő tenyere, a bikacsokra sandított, de aztán legyintett. Prohászka úr felébredt, és azt mondta: kocsmáros úr, ő mindenütt ezt csinálja, a novákéknál úgy összemocskolta az abroszokat, hogy a vendéglős, aki hentes, és ráadásul egy rétért meg egy körtefáért pereskedik, fogta a bikacsököt, és úgy eltángálta, hogy attól koldult. Azóta a kéményseprő elkerüli a novák vendéglőt. Elég ennyi? A kocsmáros felvillanyozva kérdezte: nagyon megverte a kéményseprőt? És Prohászka úr félálomban motyogta, hogy nagyon És aludt tovább. A kocsmáros újabb söröket csapolt, de a rendőrparancsnok a megvilágított kitüntetéseivel továbbra is ott lebegett a vendégek szeme előtt. Így aztán a kocsmáros hozott még egy üveg Fernet Brancát, fáradt olajat, és például ittunk belőle, csak még élesebben láttuk a parancsnokot, ahogy zseblámpájával a mellére világít, integet, és ujjával fenyeget bennünket. Csak játszatok, madaraim!
2: Szóval, ahogy megbeszéltük,
0: mondta Jumbo úr,
2: július 26-án a repülőtéren csak keressék a parancsnokot, azonnal értem jönnek, hiszen tudják, hogy van. A szerelők a hetesükkel a Cari utcában isznak. De én a nyolcasommal mindenért felelek, és utolsónak távozom, minden az én vállamon van,
0: mondta. És mindenki felemelte poharát. A likőrt gyorsan és jó ízűen leüblítettük sörrel. Prohászka úr az útkaparó is felébredt, ivott ő is, majd elbólintott és aludt tovább, de lélekben virrasztott, és vagy elégedetten bólogatott, hogy egyetért a hallottakkal, vagy tiltakozzon, rázta a fejét. És amikor úgy találta, közbe kell avatkoznia, megtartotta előadását, és megint álomba merült. Frank úr, hogy elterelje a kéményseprő gondolatait a bíróságról meg ítéletről, azt mondta: még szerencse, hogy a sok bajod mellett kedvedre politizálhatsz a tanácsnál. De a kéményseprő megcsóválta a fejét, fogott egy újságot, szétteregette a koromtól maszatos abroszon, Óvatosan rákönyökölt, hogy az abrosz benne piszkolja ruháját, és azt mondta, annak is már lőttek. Annyira örültem, annyira készültem a beszédre, amit a vándorzászló átadásakor kellett volna elmondanom a tanács ünnepi közgyűlésén, de éhes voltam, és amikor rám került a sor, és felálltam, és fogtam a mikrofont, éppen akkor hoztak nekem egy pár virslit. És láttam, hogy jobbról a Basztecki, és balról a Horina, hogy mind a ketten elvettek a tányéromról egy-egy virslit, és akkor a mikrofonba kiabáltam, marhák! És mindenki megijedt. És én csak akkor vettem észre a mikrofont, így aztán magyarázatul belekiabáltam, felfalták a virslimet. És az elnök megköszönte hozzászólásomat, és azt mondta, hogy ennyi elég, hogy ebből kiderül az álláspontom, mert ugye az ünnepi beszéd helyett a kaján jár az eszem. És a fernet brankás üveg üres volt, és a vendégek szederőzködtek. A kéményseprő már egyenesen járt, nem érintette többé mancsával az abroszokat. Mint mondta, attól félt, hogy összepiszkolja magát. Amikor kimentünk a vendéglő elé, fagyott. Kiszaladtunk hát az országútra, és a fáradt olaj az országútról a túlsó árokba söpölt bennünket, oda estünk halomba. Ahogy kikászálódtunk, az a fernet branka megint átlódított bennünket a másik oldalra, neki a drótkerítésnek. Prohászka úr az útkaparó biciklire pattant, beletaposolt a pedálba, és a sötétségbe üvöltött. Félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De láttuk a lámpáját, ahogy az árokba csúszik, elnémul, és eltartott egy ideig, amíg a fény előkecmergett, és megpihent az országút szélén, aztán felemelkedett, megkapaszkodott a fényes kormányban. Az a fény csinált néhány cikcakot, mint amikor cipőnket fűzzük, és már megint az országúton száguldott, és mi feküdtünk az áromban, és fejünknél elhúzott Prohászka úr is kiabált. Félre az útból, jó ember! És megint távolodott tőlünk, míg ki nem ért az autóútra, és ott a fény egy hókupacba csúszott. Csak Jumbo úr ment elegánsan, egyenesen. Kontárok! Sziszegte. És ment haza a kisházába, hogy megetesse még kutyáját, és aztán hajnalban 4-kor az erdei ösvényeken elbiciklizzen a Liszái állomásra, és onnan kimenjen a repülőtérre, az imádott repülőterére, melyet életénél is jobban szeretett. Hanyat feküdtem az árokban, amikor könnyű kék műszálas átmeneti kabátjában Jumbo úr elkarikázott mellettem, a kabát szárnyait, hogy a küllők közé ne kerüljenek szépen a kormányhoz fogta, fején kackiás svájci sapka, távolodott. Míg Prohászka úr az útkaparó megint ide-oda cikázott az autóúton, és amikor rájött, hogy nem ért haza, hogy jól ment ugyan, de 180 fokkal más irányba, ismét felém száguldott. És mert rossz volt a csengője, messziről kiabálta, félre az útból, jó emberek! Kuzmik úr a kerítés tövénél feküdt, nem mozdult, és a kerítés túloldalán ugató farkaskutya felébresztette a tulajdonost, az fogta a bikacsököt, hogy ellássa vele a kocsmáros baját, amiért a vendégei randalíroznak, a kutya ugat, ő pedig nem tud aludni, és így talált rá Kuzmik úrra. És oda kiáltott neki. Segíthetek valamiben, polgártárs? És Kuzmik úr hanyat fekve kiabálta.
3: Hát kértelek én valamire, te vén bestia! Hagyj békén!
0: Így aztán reggelig ott feküdt, aztán elvonszolta magát a transformátorhoz, ott talált rá a teljes ember, és törött lábbal hazaszállította. És Prohászka úr végül mégiscsak hazatalált, de ahogy elel esett, s lehorzsolta a képét, és a bicikli kormányra szerelt csengő karja az arcába fúródott, 5 óra múlva ért haza. Akárcsak én, holott fáradt olaj nélkül gyalog fél óra az út. Frank úr csak 4 órát biciklizett, és csendesen lefeküdt. De reggel a felesége kiáltozására ébredt. Mi történt, ijedezett Frank úr? Már megint leittad magad tegnap? És Frank úr azt mondta, még hogy én leittam magam? És felesége fülön csípte, kirángatta az ágyból, az ablakhoz cipelte, és azt mondta, Nézz oda, te bitang! És Frank úr odanézett, és mindent látott. A hófettek is tisztáson, mint a kéményseprő tenyere az abroszon, ott volt a lábnyoma. Mintha 20 ember várt volna a buszra, és fel alá járkált, meg toporgott volna a hidegben, és mindehhez, mint 10 szemüveg, legalább 10 bicikli lenyomat. Ahogy Frank úr elterült a hóban, mintha egy kerékpárossal készült interjút lapozgatott volna az ember egy képes újságban. És míg Jumbo úr réges-rég ellenanyákat és végelzárókat csavargatott a repülőtéren, és a repülőtér húzatában józanodott, Prohászka úr az útkaparó ágyban feküdt. A kemény hó lenyúzta ábrázatáról a bőrt, és ráadásul arcába fúródva ott volt a csengő kis nyomókarának lenyomata, és bejött az unokája, csilingelt egyet azzal a lenyomattal, és megkérdezte: ugye te berúgtál tegnap, nagypapa? És Prohászka útkaparó úr, az igazságbajnoka, szláv szokás szerint fektében meghajult unokája előtt, és azt mondta: be. És mostanra megszámoltam, hogy összesen 28 zúzódásom van, és ezt nagy sikernek tartom, mert semmim se tört el, és agyrázkódást csak kaptam, pedig többször is hanyat vágottam, és bevertem a fejem az áthűlt fagyos betonútba. A kéményseprő úr azzal tetézte gyötrelmeit és balszerencsés évét, hogy mikor reggel ruhástul és seprőstül felébredt a párnák között, megszomjazott. És csak úgy lement a pincébe, hogy a korsóból aludt tejet igyon. És ahogy jó ízűen kortyolgatott, látta, hogy két szem úszik és közeledik hozzá. Arra gondolt, a fáradt olaj teszi. De a szempár mind nagyobb és nagyobb volt, végül elérte mohó, szonyos ajkát, és valami eleven kis dög csusszant a szájába, és a kéményseprő, amikor azt a rángó valamit lábánál fogva kihúzta, látta, hogy egy kis varangyos béka, amely nyilván a tejbe esett. Regula kocsmáros úr reggel elszörnyedt, amikor meglátta az abroszokat. Megpróbálta fonákjára fordítani őket, de a korom meg a kéményseprő izzadságtól és bánattól nyírkos tenyere a túloldalon is átütött. Így nem tehetett mást, összehajtotta az abroszokat és tisztát hozott. Délután lepihent. És ahogy ágyából kinézett az ablakon, a kocsmáros úrnak úgy rémlett fel, hogy berregést hall, hogy egy Jumbo Boeing 727-es kabinjában ül, és éppen leszáll vagy felszállni készül vele ez az óriás repülőgép. Bejött felesége, göndörödő aranyüstöke, és Regula úr az asszonyra mosolygott, megsimogatta és megkérdezte: te, ugye nem tudod, mi az az erőszakos nemi közösülés, a megerőszakolás? És az aranyhajú szépség a fejét rázta, és kancsalító szemétől titokzatos lett, elfelejtett kultúrát sugárzott. És Regula úr megint kérdezett: és nincs senki, aki boldog házasságunkat veszélyeztetné? És a kocsmárosné elpirult, és fejcsóválva behunta a szemét. És nincs senki, aki feljelentene, hogy egy boldog házasságot veszélyeztetek. És a kocsmárosné az urához simult, és megcsókolta magától, ahogy évek óta nem tette. És Regula úr tüzet rakott a kályhában, melyben egy éve nem fűtöttek utoljára. És amikor vitte ki a hamut, az átfagyott Belochlávek úr biciklizett arra. A kocsmáros oda kiáltott neki: kellemes délután, Jumbo úr, benéz hozzák egy szóra? Egy bohárkára? Már begyújtottam a kályhába. És Jumbo úr bólintott, de már megint félszeg, elfogódott, zavart volt, elvörösödött, és tovább karikázott. Befordult a fasorba, és megetette a kutyáját, és a Jumbo-ról ábrándozott, meg a házasságáról, mely épp úgy zátonyra futott, mint a kéményseprőjé.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő feloldalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.

0: Futball vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

wielkie delta big. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a zápor verte mezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér, szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csókele, rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat. Áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok. A lábuk térdig meztelen, és a lábuk térdig meztelen.

újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok nesze szitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkukat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonnak. Az őzek szomorú ifjú hősök. A bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Dalibon vivál.

Soha nem tudtam emberszámba venni elnézést, angol kóros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők. Háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőnek. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rákcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcstanító bácsik elemi iskolai fokon. A juhok teleki téri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja. Csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök. Harmadik rián, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalista. A drága pulik, lihegő, kedves ifjú Rómeó kalitka. Agárok, szigorú, lojális lakák. A kuvasz igazi nem felejthetem meg. A fókák ügyelők, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelett, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Milyen is volt a debreceni színház, ez a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroga. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna, komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek, hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból, hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak, a szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből, máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem, milyen is? Csodálkozó őszi gyerek, ma találkozó. Ez a vár, amit be kell venni. Itt nem használ semmi.
nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni. Nem segít a hazugság, a rutina, ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

0: Tízre befut az első látogató, égtelen jókedve van.
1: Na öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass? Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, ital, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. Fél négy felé három újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerek, gyerek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek.

7 órakor ugyanabban a kávéházban, ugyanott percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikor.

Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvétel. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő pocsonyáját látni, ahogy remeg és lötyög a csont.

0: Őróla álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a köszvényes öreg uraknak, a császárfürdő aranyárnyékos platánjai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyja? Az anyja?
3: Tessék, parancsolni, Rezeda úr! Sört vagy piros bort tesz?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, a Kárpát alatt a hídkő párkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett láttató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kék erdőkben.
2: Anyja? Nagyanyja?
3: Mivel szolgálhat?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt. Után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget.
3: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor 25 éve Budapestről.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
4: Itt van! Itt megtalált!
5: Vajon van-e még
6: nagyobb
5: az a
6: májas és csontosok
5: utcákból, amelyeket legutoljára itt?
6: Fagyos káposztát ennék, olajjal...
3: Hozhatom a velős csontot?
1: Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konchoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve.
3: Nagyságos úr, tessék a sör.
1: Ezt nem sörnek híják, barát.
3: Van nem?
1: Ser. Mintha a komló virágozna ki benne. Van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohasem jő rá ember. A teremtési csak nem elfelejtettem. Mondja, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeret. Tudja, ezt tenném én paradicsom mártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincében. Ha a vendéglős át magára valamit, van fiatal hagymája? Különben várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna, hanem... Olyan ez, mint azoknak az asszonyságoknak az elemózsiás kosarából lenne, akik egykor háznépükkel kirándultak a budai hegyek közé. És a frissen csapolt sárga serhabja úgy megy fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies mulatságokban.
7: De Rezeda úr, nem szabad, ne tessék harapni.
1: Retkek, vöröslenek, mint falusi kisasszony.
7: Ó, Kázmi, maga itt?
1: Fagylaltok illatoznak, mint ifjú delnök.
8: Nem kell sietni, kérem. Egyszer úgy is meghalunk.
1: A sajt, mint elővigyázatos öregember cúgos cipőben, meggondoltam ballag mindenféle ennivalót.
0: Rezeda úr bonviván hangulatokban rinnatózott. egyedül maradván a tornácon egy sajt héjjal és egy kiürített seres kriglivel. Egyszerre csak ibolya illat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről. Valaki hátulról befogta Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csók volt, melegebb, mint a fülemüle fészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után.
1: Antónia,

te lo scedevo. Ok, il tocco lo tocco, c'è il tocco. És ha meglepő, ha nem, ismét évfordulók. A napokban ünnepli valamiféle évfordulóját. Az eddig hallott Latinovics Zoltán. Aztán jön még Béres Ilona. Egy kis Kafka. Ellen Ginsberg. A zenészek közül pedig Hamis. És programajánló egészen jövő hét péntektől az utána következő szombatig Tilos Rádió Maraton. A vasárnapi műsoraink éppen a stúdióból lesznek, de a Mainstream Show-k két hétig átadják helyüket a maratonnak majd. Szóval gyertek a Dürer kertbe. Én jövő hét pénteken játszom. Zocskával, Adam Szalmannal és Zalánnal. Gyertek enni, inni, adakozni, bulizni, összeismerkedni. Na, tovább utazunk Béres Ilonára. Jó hallgatást!

Hóba fagyba dermedt ország 4 éve nem látott napot, a korom sötét éjszakában fáznak az árva csillagok. Didergő tájak csontkeményen derengenek a holdsütésben, s az éjszakai ég alatt sötéten világít a fagy. Ember csak néha-néha mozdul, gyereknép csúszkál a havon, kóborkutyák árnyéka surran, kering, megáll, továbboson. Meggyújtják oda benne a gyertyát, remeg a gyenge világosság, nagyokat pislogat a láng, sehogy se látja a szobát. Öreg király a palotában, 1000-nyi ránc a homloka, mécse mellett ül egymagában, hideg verem a trónszoba. Csak rá se érez illatára, belefagy kanala a tálba, befagy a zsíros, fűszeres, aranyszegélyű tyúkleves. Pedig valaha dőlt a napfény, rég volt, igaz se volt talán, hogy itthon élt a palotában a szépséges királyleány. A várfalat szapora repkény, melegen lepte be a napfény, királyleánya, amikor végig sétált az udvaron, gyönyörű volt a királylánya, hosszú a haja, lobogó, amerre ment, úszott utána örökös aranyfolyósó. Akadt is kérője, temérdek, elébe mind, oda se fértek, távol hazából érkezett poros cipőjű hercegek. Aztán egy forró délutánon, az árnyas kerti fák alatt pihentek épp a fáradt kérők, mikor heves zajt hallanak. Beront a kertkaput kitárván, bezúg egy óriási sárkány, s kérői közt a zöld gyepen a királylány előtt terem. Vasveretű markába kapja, és már is száguld el vele. Sokáig zúg villámló szárnya, mint távozó viharszem. Éjfél borult akkor a földre. Veszve a királylány örökre, elszállt vele, eltűnt a nap, hó fedi az országodat. Stán még ma is éjszaka volna, örökös tél, hó és sötét, ha erre nem veti a sorsa Áront, a vándorló legényt. Ez mikor hallja a királynak búbánatát, okát bajának, percig se búsuljon tovább, visszaszerzi ő a leányt. Azzal megy is a tengerpartra, nézi Áron a nagy vizet, holmi kis palló, azt kutatja, hajlik-e át a mély felett. S íme, nem messze a homokban, egy alvó óriásra bukkan, mint mozdulatlan kőhalom hever a puha homokon. E fiú éppen arra termet, hogy átvigyen a tengeren, s már rázza is, nógatja Áron, hogy kellene, hogy támadna fel. Akár a városháza tornya oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos óriás talpra áll. És odaüt, azaz csak ütne, ahol a legény állt elébb. Akkorra már elkapja Áron, a földre is teremti rég. Majd szolgálatába fogadja, vinni által a túlsó partra a mérhetetlen vizen át, mint paripája a huszár. Fölzúg a víz, fölcsap a tenger, az óriás térdeit veri, mély álmából, hogy fölzavarják a roppant szolgálatot. Álmában sok furcsaságon, így ér a túlsó partra Áron. Álmodja csak, nincs is talán olyan különös az a táj. Feneketlen gödörrel elnek. Von az óriás egy kosarat, sodor hozzá embernyi nádból, kötöz rá erős fonalat. Beül nyakig a kosárba, indul Áron az alvilágba, s hogy épp kifogyna a fonál, földet ér íme a kosár. Ballakhat most már egymagában, mérföldes itt a némaság, magányosan suhog a lépte a szótalan mezőkön át. Majd meg egy aranyerdőn által, részszínű lombok árnyékában vezet az útja, amikor feltűnik egy aranytorony. Aranytornya az aranyvárnak, hol a királylány fogva van. Mindenik szeglete a várnak, minden téglája színarany. Arany a pincéje, padlása, ablakain az ablakráma, arany a rács az ablakon, hol a királylány fogó. Belül is csupa aranytermek, aranyfolyósók és szobák.
Siet Áron a folyosókon, a lángarany szobákon át. Arancsiga lépcsőn kopogva szaladt föltele a toronyba. 4 éve ide zárva már rabként a szép királyán. Rányit Áron a bús fogolyra, ágyán ül az és sírdogál. Megáll a legény szeme rajta. Percre a szava is eláll. Aztán előadja Sietre, miért is jött, vetődött erre, s már szöktetné is a leányt, mikor zajt hall a kerten át. Féltékenyen a szárnyas sárkány sétáját vágtat a torony tetejébe, remeg belé a palota. De föl se érkezhet lihegve, föl se az első emeletre, állván a lépcső tetején, derékon kapja a legény, megdönti, mint hatalmas sziklát, mintha fatörzset döntene. Inog a roppant sárkány törzse, a torony is inog vele. Reszketnek a picinke hangok toronyhegyében a harangok, midőn a sárkány súlyosan a lenti mélységbe zuhan. Szabad az út, szabad hazáig. A dermet alvilágon át sietve menti hozza Áron karján a szép királyleányt. S már szállnának is a kosárba, de szűkös nagyon a kosárka. Annyi annak a belseje, elébb a lány fér csak bele. Vigyázva húzza föl az óriás a kis kosárban, és midőn megpillantja a szép királylányt, Áront dehogy segíti föl. Akár a nap, haja a lánynak gondolja, megtartja magának. Pusztuljon oda a legény Gödörországnak legfenekén. S bizony hiába topog Áron, szabadulást hiába vár, tüzesegével rásötétül lassan az alvilági táj. Haragos felhők magasából meredeken csap le a zápor, mérkőzik a nehéz vihar zúgó erdő lombjaival. Lombok között fedetlen fészek, hányódva rínak, inganak, áznak benne a kis fiókák, a pejhedző griffmadarak. Áron, hogy szél eső ne érje, köpenyét borítja fölébe, fészek fölébe köpenyét, ne ázzanak a csempők. De nem is marad el a hála, hogy megjön a nagy griffmadár. Készséggel tüstént fölajánlja, segít ő a fiú baján. Csak üljön hátára nyugodtan, hazaviszi ő akárhonnan, s már indul is, röpül vele a sárkány gödrön fölfele. Villámként szeli át a tengert, a mélység fölött biztosan röpül a kékszínű magasban a szárnyas griff a fiúval. S már látni is a túlsó partot, karéban a hazai halmok, föltűnik az otthoni táj. Földre lép akkor a madár. Mindenfelé jó szagú nyár van. Itthon a szép királyleány meghozta a napot magával, megérkezett vele a nyár. Könnyeit mégis egyre ontja, ma is fogoly, az óriás fogja. Ma is csak szótlan rabmadár a napfelő királyleány. De mikor híre fut, hogy Áron a város felé közeleg, szökik az óriás, szepegve pucol akár egy kisgyerek, szalad mezitláb, szívszakadva. Tolvaj zsivány, midőn a gazda hazatalál, fut így a házból, fut az óriás a palotából. Király leánya akkor sírva a legény vállára omol. Szól a madár, azt mondja, nyár van. Nyár a fákon, a pázsiton, hogy süt a nap, süt földön égen, minden és mindenki szívében. S nem is válnak el soha már Áron s a szép királynő.

Élt egyszer egy indiai faluban három kereskedő. Ősszakálú, szakáltalan és kopasz. Áruikat egy raktárba rejtették. Szőnyegeket, sejmet és drága ruhákat. A tolvajoktól nagyon féltek. Ezért felfogadtak egy embert, Anit, hogy őrizze a raktárt. De nem tolvajok jöttek, hanem egerek szaporodtak el a raktárban, és rágcsálni kezdték az árut. Ekkor a kereskedők megparancsolták az őrnek, hogy vegyen egy macskát. Otthon van nekem egy jó macskám, eladom nektek. Mennyit kérsz érte? Kérdezték a kereskedők. Nem sokat. A macska négy lábáért, egy-egy krajcárt. Erre a legfösvényebb, ősszakállú azt mondta. Nekünk elég három is. Jó macska három lábon is kergetheti az egereket. Itt van neked három krajcára három lábért. A negyedik lába az enyém marad? Kérdezte Anna. Legyen úgy! Helyeseltek a kapzsi kereskedők. Első éjszaka, ahogy a macska kergette az egereket a raktárban, ráesett egy magas polc, és eltörte a jobb első lábát. Amikor a kereskedők ezt megtudták, egyhangúan kiáltották. Gyorsan hívd az orvost! Teljesítem a parancsotokat, mondta Anna, de kiáld nekem pénzt, hogy megfizessem az orvos fáradozását. Én nem, jelentette ki sietve őszakál. Én tőled csak a bal hátsó lábát vettem meg. Én meg a jobb hátsóért fizettem, mondta szakáltalan. Én meg a bal elsőért, kiáltotta a kopasz. Tehát az eltört láb, Anié, jelentette ki őszakálú, Aninak kell megfizetni az orvost. Ani egy zsákba rakta a macskát és elment a városba. Az orvos bekötözte a macska lábát. Egy hét múlva a macska jól lesz, mondta, addig három lábon is ugrálhat. Ani kifizette a három krajcárt az orvosnak, azt a három krajcárt, amit a macskáért kapott a fösvénykereskedőktől, és hazament. A raktárban ismét elengedte a macskát. Ezen az éjszakán különösen sok egér volt. Észrevették, hogy a macska eltörte a lábát, és nem féltek tőle. Szegény macska, kergetve az egereket, folytonosan egyik polcról a másikra ugrált, és lám, amikor a legarcátlanabb egeret kergette, véletlenül hozzáírt farkával az égő mécseshez is felborította. Tűz keletkezett, és rövidesen nem maradt más raktárból, árukból, mint hamu. Amint a kereskedők értesültek erről, kijelentették. A bűnös a macska. A macska négyünké. Ez annyit jelent, hogy Ani fizessen nekünk 250 rupiát, a veszteség negyed részét. Tőlem semmit sem kaphattok, tiszteletre méltó uraságok, mondta Ani. Egész vagyonom ez, a foltozott nadrág. Ha nem fizetsz, kiabált az őszakán, a bíró rabságba vett téged, és életed végéig ingyen dolgozhatsz neki. És a kereskedők elhurcolták Anit a bíróhoz. A bíró előtt őszakálú felmutatta az átkötözött lábú macskát, és azt mondta. Ó, igazságos bíró! Ez a macska tüzet okozott. Minden árunk oda veszett. Mondd, ó bölcs! Vajon a macska tulajdonosa nem kötelese bennünket kártalanítani? De köteles, mondta a bíró. Hallod, te ostoba, mit mond a tiszteletre méltó bíró? Kiáltották a kereskedők. Fizess 250 rupiát! Ekkor a bíró megkérdezte. Miért van bekötve az állat jobb első lába? Eltörte, amikor az egereket kergette, magyarázták a kereskedők. És az orvos bekötözte a lábát. Mondd, ősszakálú, mennyit fizettél az orvosnak a macska gyógyításáért? Kérdezte ismét a bíró. Ó, a macska nem azt a lábát törte el, amelyik az én tulajdonom volt, így én semmit sem fizettem. Mennyit fizetett a kopasz? Kérdezte tovább a bíró. Ó, jó uram, a macska azt a lábát törte el, amelyet én nem vettem meg. Te fizetted az orvost, szakáltalan? Ó, nem, a macska azt a lábát törte el, amelyik Anié volt, Ani fizette meg az orvost. Tehát a macska eltört lába
Az ő tulajdona, kérdezte ismét a bíró. Az övé, kiáltották a fösvények. És a megmaradt három láb? A miénk, kiáltották egyetértésben a kereskedők. A bíró elgondolkodott, majd ismét így szólt. Vagyis a macska akkor borította fel a mécsest, amikor a három egészséges lábán ugrált. Igen, úgy volt, helyeseltek buzgón a vádlók. Akkor nektek az őr semmivel sem tartozik, jelentette ki a bíró. A baleset azért történt, mert a macska kergette az egereket. És azokon a lábakon kergette, amelyek a tiétek. A negyedik lába be volt kötve, és nem vett részt az egérvadászatban. Menjetek el békében, és többé ne háborgassatok. Meghallva ezt a beszédet, ősszakálú lehajította a macskát a földre, dühében a szakállát tépdest, és elrohant. Utána baktatott a kopasz és a szakálltalan. Ani pedig fogta a macskáját, és az igazságos beszéd miatt elégedetten hazatért a kunyhójába.

0: a brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök. Vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni. Alig tudta megér utat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel. Mihez kezdjek? Miből éljek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegülsz te is a zenekarba. Én majd a lantot engedem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Hanem egyszer csak.
2: De, szürke komár, macska illatot hord felém a szél.
3: Én rátelek, biztosan kilázom a bundájából.
2: Erre, szürke komár, itt van ez a bajszos firmas.
4: Ott van én, nekem elég bajom.
1: Mit keseregsz, bajszos?
4: Oké, megvan jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél. Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni, de az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek?
1: Gyere velünk Brémába! Felcsapott városi muzsikusnak!
2: Szegődjél te is a zenekarunkba! Úgyis jól értesz a négyeli zenéről.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és rikoltozott.
1: Hát tégetek, Filer! Mindig holtozom el érvalmat vadul.
5: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzzön belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgy sem tehetem már sokáig.
1: Ne jajhass, Arajoskova! Inkább gyere velünk! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
2: Brémába megyünk, városi muzsikusnak. Szegődj be te is a zenekarba.
4: Tarts velünk, neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak víz nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket, meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
6: Fény csillog a marra. Háznak kell ott lennie.
1: Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
6: Akkor induljunk hát! Mit látsz, szürke?
7: Mikor mit látok? Terített asztal, rakva minden jóval. Körülötte ülnek és kalatoznak a pegyár.
5: Terített asztal, ez kellene nekünk.
4: Mozám, én is szívesebben ülnék a helyükben, de hát mit tegyünk?
3: Mit? Gyertek csak közelebb. Elmondom én nektek, azt kell tennünk, hogy...
0: A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncerttől. Azt hitték, kísértet ront közébük. Ijedtükben hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkigyék. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopóckodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélek szakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
2: A házban egy borzalmas boszorkány ült. Rám fújt és összekarmolt az arcomat. Az ajtónál az ördög áll. Kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg. Majd agyonvert a furkosával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt.
0: A betyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé. Jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem hagytuk.

0: Aprók lettünk, mint a sakfigurák.
1: Talán mert megérintettük a virágokat.
0: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
1: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
1: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
1: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
3: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
1: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
1: Jó, olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges. 1, 2, 3.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

álmaimban szenvedélyem megfagyott hullámainak jégbörtönébe zárva látom Jadvigát, mely fagyott viszont ő maga bocsátotta mi ránk. Közönye s lehangoltsága végtelen esői, avagy a szívéből való kivettetés fagykorszaka? Mindegy. A veleje az, hogy végképpen megrekedtem vele. Bénít minden csalódás és mozdulatlanságot parancsol a szembesítő ütközést ellenző józan ész is. Ami legbelül van, mégis szétfeszít. A csupasz idegek készülnek szétpattanni. Az elnehezült lélek e tartó és feszítő sodronyai. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj. Az egyik út, mely szemem előtt kelleti magát, az elcsavargásé. Hogyha se így nem kellek, se úgy nincs én rám szükség, akkor fütyüljek nőm várandóságára, betegségeire, utóbb a gyermekgondozás, illetve saját testi talpra állítása és lelki hányattatása körüli ezer küzdelemre, vegyem a kalapom és az utazótáskám, s lélek furdalás nélkül vágjak neki a kalandozásnak. Akad egy-két, ha nem is kitaposott, de már járt ösvényem. És ott kínálkozik még sokszor annyi ismeretlen is, melyek bízvást csalogathatnának felfedezésük izgalmával, vagy édes bűneik csábításával. A kalandozó csavargás gondolatával hosszan eljátszottam. Részint, mert elvágyódom a magam életéből, részint olvasmányaim fantázia birodalma is kecsegtet. Legújabban két kalandor, a hajós és a vörös batáron utazó élményei ragadtak magukkal. Ezt választani és megtenni mégsem merem. Legalábbis egyelőre. Vagy csak egy kevéssé merném, magyarázhatóan röpke ideig alkalomattán. Ám lehetőleg úgy, hogy se sok fáradozással és pénzzel, se a hoppon maradás kockázatával ne járjon. Mert összetépázott magabízásomnak ez nem válna javára. De sokat gondolok mostanában a másik, az ellenkező útra is. Amiről csak annyit, hogy ez ugyanúgy döntések, mozdító lépések sora volna a tovább így nem igen tűrhetőből, ám befelé. Talán a kihegyezetten befele való összpontosítással kezdődne. A léha vágyakra, a veszteségekre és fájdalmacskákra rá se figyelő, erős önfegyelemmel és magam uralással. Majd a ma régi húsvét éjszakájéhoz hasonlatos belső felszabadulás útján juthatnék el nem csak a teljes megbocsátás, a külső sérelmektől védett odabenti béke és a bölcsen belenyugvó derű állapotába, hanem abba a szeretettel átítató kegyelembe is, mely aztán magát szülve folyton újra soha ki nem fogyna. A húsvéti kegyelemtől abban különbözne, hogy ennek tétje és célja nem Jadviga visszahódítandó szerelme volna, hiszen annak sorsa egyedül csak nőmtől függ már, hanem az ennél szélesebbé és mélyebbé válható szeretet. Elég misztikus ez így, és nekem még a kellő képességem és elszánásom sincs meg, úgy például alig ha menne, hogy kétségekkel tűzdelt Isten hitemet meg ne szilárdítsam. Visszatérő vágyat érzek mégis arra, hogy magányos kiúttalanságomban ez a kegyelem emeljen az ölébe, örökre. És azt már eldöntöttem, ki fogom gondolni, hogy életemben milyen gyakorlati lépések sorát kell meghatároznom ahhoz, hogy ha rászánom magam, elindulhassak ezen az úton. Erről most csak ennyi.
február 20. De hát, ha ugyanoda vezet mind a két út, a külvilágba, asszonyűzésbe elkalandozó kanyargó ösvény ugyanúgy, mint a fohász befelé mélyülő útja. Nem lehetséges, hogy az, aki ágyról ágyra bolyong, s a bőr illatából, a fogak csattogásából, a húsok hullámveréséből, tenger ízéből remél páros megváltást, egyszer csak combokat széttárva s betérdepelve közéjük megérzi, hogy imazsámoly az a nő is, hogy kévágyó húsból való oltártérdeplők az asszonyok, hogy a női test ez a párás hullámzóan eleven márvány kolostori kőpadlattá lesz, amelyre bűnbocsánatért könyörögni vetjük rá magunkat, hogy a szenvedély új és új megtestesüléseibe mélyeztett vágyak, a belőlük kicsikart, szétszaggató beteljesülések, mind a test áldozásai, fohászai a megváltásért? És vajon elképzelhetetlene, hogy amint a két út egybefut, bekövetkezik az örök bolyongás és űzött kivetettség átkából való föloldozás, ugyanúgy, mint az odabenti megkönnyörülés? Lehet-e remélni a kint és a bent, az érzéki vágy és az irgalom, a férfi és a nő egyé olvadását a vezeklés párnáján, a megváltó szerelem imazsámolyán? Én még nem láttam imazsámolyt. 1917. március 28. Egyelőre, bár merném azt írni végleg, elhalasztottam mind az elcsavargó, mind a sztoikus ösvényekre való készülődést, mert éppen a Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Futtában írok, ezért csak azt, hogy az egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk el, de szinte minden egyebet, ami régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk, aki mind több és több örömöt szerez nekünk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből, de Jadviga ezt sose engedi. Április 6. Mamovka, aki az utóbbi időben rákapott sajnos Zelenák testi fenyítésére, ma úgy megkorbácsolt a szerencsétlent, hogy orvost kellett hozzá hívni. Az öreg roncsokot én voltam kénytelen diszkrécióra kérni, ami rendkívül kínos volt, hiszen az eset jellege letagadhatatlan, s a doktor szerint a dolog valami nő rendezése nem tűr halasztást. Már csak önvédelemből is, hisz ne adja Isten, hogy anyám fiacskánkban tehessen kárt, de Marcikát változatlanul imádja. Noha az utóbbi időben nem igen engedtük unokájához, s akkor meg ez váltotta ki őrjöngő tébolyát. Szégyenünket már a faluban is suttogják. Megjegyzem, sehogy se lett rendezve a dolog. Úgy maradt, csak még rosszabbul, még 13 évig otthon. Csak annyi, hogy egy idő után már nem is jártunk mi gyerekek a régi házba, csak anyussal néha, mikor muszáj volt, hogy Mamovka lásson minket. De féltünk, különben sose értettem, hogy gyűlölte Zelenákot, hogy verte, de akkor az meg miért maradt ott nála? Vagy ellenkező? Jegyzed még. Május 4. Mióta kitavaszodott, Jadvigám, mondhatom így, elbűvölően édes én vele. Arcomat simítva kér türelemre még, mondván, hogy milyen drága is vagyok neki. Olyannyira boldogító ez, hogy megint csak teljesen belé szerelmesedtem,
más nőt elképzelni se tudnék. Ám ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár, hogy kivált a közelében persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, most, hogy már elválasztotta melléről a kicsit, engedjem el a szanatóriumba, vízgyógykúrára, mert erre úgy érzi szüksége van még, és akkor újra egészséges is a régi lesz megint. Mit tehettem? Jó képet vágtam a dologhoz, amit ő csókokkal köszönt meg nekem. Lábjegyzet. Van bizonyos vármegye monográfiám, ami még lesz emlegetve. Na és vajon ki ír abba pont erről a szanatóriumról? WF, a jó kis kedvelt helyszínről. 1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Nem tudom, más kinevetne talán, hogy több mint 2 éves házas létemre nem örülök, ha elmegy 1-2 hétre az asszony. Na de mi köztünk most volt születőben az egymásra találás megint. És ez iránt oly fölhergeltségben hagyott itt éppen, hogy elutazásának így nem, hogy örülni nem tudok, de kis hián megtébolyodok. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Hogy félbeszegem nervózus mozdulataimat. Hogy neki kezdenék valaminek, de sóhajtok, legyintek, és mégse. Vagy ha kitör ez idebentről, falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyereken, Jadviga szagát. Bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó Úristenbe, avagy a kénköves ördögbe nem lehet egy kurta fél órát, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadviga ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Miért nem hagy gondolkodni, dolgozni, bármi mást élvezni, ha csak rágondolva is vele levésen kívül? Én nem tudtam, hogy létezik ez, miről csak olvastam eddig. Hogy nem ír, hogy nem hív. Ondriskó eléggé jó volna itt, de maga annyira hiányzik nekem, hogy nincs tovább maradásom. Vagy maga jöjjön inkább lelkem azon nyomban, ahogy a sorokat veszi. Avagy sürgönyözne, az gyorsabb. Lesem a levélhordót, kérdem, de semmi. Délelőtt még be is mentem a postára. Hogy nincs a telegramom. Miért, hogy honnan? Hát, mondom a kisasszonynak, csak hogy a nevemre nem jött a véletlen. Hogy ő náluk, kérem, nincsen véletlen. Ha jön, akkor jön, és akkor rendbe kikézbesíti. Nem véletlen dolga az ilyesmi. Valami fontosat vár az úr? Néz akkor rám váratlanul, a hivataloskodása mögül kikandikáló részvéttel. Az, mondom, fontosan. Még ezt a kisasszonyt sose láttam. Új lehet, de most az a jó. Kérek tőle egy blankettát, meg a közhasználatú kalamárisba tintát, mert hogy be van száradva. Lábjegyzet, most sincsen benne sose. Jegyzet vég. Önt bele ez a szőke loknis, de igen ügyel bajja, már oda is szólok, hogy majd inkább magam, de nem hagyja. Tessék, nyújtja, parancsoljon az úr, megvan szerencsésen. Na, akkor elkezdem a szétgörbet tollal. Drága angyalom, csak magára gondolok. Aztán összegyűröm. Adok, dadogja ekkora gondos lélek az ablak mögül, kire most fölnézek, és látom, hogy bám. Adok, azt mondja, másikat. És oda nyújt, vagy hármat. Jadvigám, kedves, sürgönyözzön, hogyha ez se lesz jó.
Odaírom csak, hogy holnap estivel érkezem, és kész. Vagy azonnal jöjjön, mert nevetséges vagyok. Már kandi szemű kis loknis előtt is. Majd legyintek, s fölkelek. Majd inkább máskor, másképpen magam. És sietős köszönettel kioldogok. Jaj, de hát mit tehetek? Bolondság is írni. Vonatra szállok és megyek. Ugyan, meg vagyok én kergülve, csak a számjár. Legyek magamhoz őszinte, félnék én attól, hogy oda menjek csak úgy. Mostanában igen rosszul alszom. Fölriadok, kimegyek, bejövök, olvasni próbálok, de nem megy. Még szerencse, hogy Marcika Ancinál lett már elhelyezve a hátsó szobában. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól. Ide beszúrtam csillagjelölést. Kilöktem az ölemből Jadviga párnáját, és fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam magam. A nő testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom. Annyira szorított és dörzsölt. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás e félében szenvedőtől származhat csak is. De félre most ezzel, mondtam magamnak, ahogy erős elhatározással rántottam le a dunyát égbe vágyó alfelemről. Fölállok, kimegyek és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek gyatra s hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Most a pohár mellől nézve le az asztal pereme alá, figyelem lábom közt azt az elevenséget, mint egy kis állat. Ivás és írás közben éreztem visszakúshat, de hogy ráfigyelek, megmocorog megint. Egy eleven maga mozgó állat ez én bennem. És mintha önnön külön életét élné. Mindazonáltal engedelmeskedik is nekem. De olykor meg elindul, ha nem is akarom. Hogy szinte fékezni is lehetetlenség. Egyet nem tudok. Ilyenkor ő is arra az egyetlen nőre, vagyis a benne való combja közire vágyik. Mert ha csak vágyni tud, és gondolni nem, már pedig ez az agyatlan erre hogyan volna képes, akkor nem is emlékezhet rá, hogy itt volt, de most elutazott egy asszony, aki nem téveszthető össze mással, s aki távolból is megborzongat egy testet. Vagy a maga effélére csökött érzékeivel is emlékszik, tán mégis az érintésre, ahogy az együgyű tenyér is ráismer arra bőrre, avagy nélkülem ilyesmire nem képesek, balga végtagok. Mert olyan tán még sincs, hogy valaki öntudatlanul, mint mondják, csak megy a fasza után, viszi az ilyen férfi bizony, tolja előre maga előtt, és nagyon is tudja hová. De nekem nem kell más. Oda akarok menni és belefeküdni az ágyba, ahol ő alszik most már nyilván. Ölelni vágyom, álmában, ébren, akárhol is van. Ám e percben tarkon ver végre a mostanra már gondolni mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler franci karjában hever. Ide írom cédulára, hogy a csillagjelöléstől kezdve ezt az egészet én egyszer kitéptem a téma miatt. De hát minek, ha nem téptem össze, és itt van. Különben ez az oldal azért is nevezetes, mert életemben először kukkantva ebbe a naplóba
ide nyitottam rá. És mint egy féreg televény látványa csapott az arcomba. Hemzsegtek a zsinórírások tekeredő kukacai. Akárhova lapoztam, viszonyogva és mohón. 1917. május 21. Nagyon fölkavart ma délelőtti látogatunk. Volt tanyásnénk, Hulináné jött sírva, hogy Jóska fia elesett az olasz fronton. Özvegyet és két árvát hagyott maga után. Megtenném-e, hogy írok hadi árva ellátáshoz kérvényt? Amúgy sincs már egy betevő falatjuk, a menye és a gyerekek most együtt nyomorognak velük, az öregekkel. Akiket pedig mi kergettünk ki a tanyáról, épp csak ezt nem teszi hozzá Uli nagyanya. Megírtam a folyamodványt, és szóltam Gregornak, mérjen ki nekik 4 zsák búzát. 1917. július 2. Tegnap este bevégezte munkáját Melinda tanyán a libatépő asszonycsapat. Blahov nyanya verbúválta őket, mikor Cvalinga tanyásné megüzente, hogy próba kitépésnél már nem vérzik a tok, ezért neki lehet látni az első tépésnek. Hulina nyanyának is szóltak. Ma pedig a hazaszállított tollal a kiskonyhában újra tömték a következő ágyneműket. Gregor mérlegelése. Első mérés. 5 párna, pehely. 13 kiló, 20 deka. Második mérés. 4 párna és 1 dunnácska. 14 kiló. Harmadik mérés. 5 párna, pehely. 16 kiló. Negyedik mérés. 2 dunna, pehely. 18 kiló 20 deka. Ötödik mérés. 1 dunna, pehely. 7 kiló. Hatodik mérés. 2 derékaj, toll. 26 kiló. Hetedik mérés. 1 derékaj, toll. 12 kiló. Nyolcadik mérés. 2 párna, toll. 6 kiló 40 deka. Összesen 112 kiló 80 deka. Pehely és toll lett tépve a 160 libáról. A régi tollat Gregor holnap viszi leadni Klein Samunak. A szeptemberi tépésből majd az újat adjuk el. Jadwiga maga tömte újra fehér hímzéses párnájának ciháját, finom pehely tollat. 1917. október 8. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide, szinte semmit. És csak azért, mert röstel lettem ebbe az írásba adni e mondatot, melyet jól tudom formálhatnék másképp, és biztosan meg fogom még magyarán is írni, de most épp ez a fogalmazási formátum segít abban, hogy leüljek és ide tárjam, amivel oly irdatlan hosszú ideje gyötröm magamat, vagyis ő engem. Jegyzet. Ebből az időből apus bent hagyott itt néhány cédulkát. Azt hiszem a Gregortól, mert más nem lehet. Aki fölfirkált neki néhány gazdasági dolgot, hogy tudja. Úgy látszik, hogy apus ilyenekből szokta a naplóba jegyezni, ami neki fontos volt, de nem sokat. Ezek a cédulák. 1917. május 29-én Adamik Kovácsnak 100 korona, hogy kontóba beszámítja. 1917. augusztus. Vettem menekült kocsit Mihalkótól, 200 korona. Schlesinger kapott a húsér 50 kiló. 1917. december 18. kukorica el lett adva igazolványra. 50 korona mázsája, Melindáról szarvasi gazdáknak 116 mázsa csövesen.
1917 évben, január 5-én Cvalinga Mihály Béres kapott 325 kg búzát, 125 kg árpát, 6 kg sót, 14 kg szalonnát, 3 liter kását, 3 liter lencse. Még kapott március 28-án még 325 kg búzát, de tartozott 74-jel, azt levontam, 28 kg szalonnát, meg még 5 kg-ot. Jegyzet vége. Szóval, hogy eljár. Itt hagyja napokra, s a nyáron megesett, hogy hetekre itt hagyta kisfiát az Ancira, és elutazik. És bármiképp is fedezze, mert tapintattal adott nekem módot, és ezt nem gúnnyal mondom, mert nem a hazugságot, hanem a fölkínált kímélést látom benne, hogy higgyek az önkéntes és rendszeres vöröskeresztes nővérszolgálati kötelem fedő foglalatosságának. Tudom már, amit tudok. Lábjegyzet. Hallottam, hogy az első világháborúban divat volt, hogy aki ráérő hölgy akart, lehetett kórházba menni vöröskeresztesnek. De anyus háború után végzett még tanfolyamot is, és néha vállalt a szanatóriumnál tüdőgondozó nővér szolgálatot, vagy kijártak összeírni, stb. De azért elég sokat járt. Na most már visszanézve persze, ki tudja, hogy hova. Lábjegyzet bezárva. És papírra vessem-e, mert biztos-e, tudom-e tényleg, vagy mégis hazudik az ezernyi egybevágó látszat. Erre sajna oly kevés a remény, hogy le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám, megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem másnak írok, nem kell hát egyebekre, e lapokon tekintettel lennem csak is önmagamra. Így magamat kímélhetem is a részletektől. Az apróra való föllajstromozása alól mindannak, ami a réges-régi gyanúmat tényé változtatta. Hát nem is sorolom már a szembeötlő jeleket, hisz oly szánalmasan nevetséges már az afféle lelket furdaló eshetőségeknek a latolgatása, majd elvetése, s rakoncátlan kis ördökként való mégis előbukkanása, mint amit példának okáért a 915 adventjén való követéses gyanakodásról írta. Nevetséges. Hát olyan nevetséges, ahogy megnyugodta. Nőm igazat mondott. Abba a házba ment, ahol Sárosi Irmus lakik valóban. Na jó, mondom erre most. De már hogy zárná ki azt, hogy nejem Francihoz is betért? Mi több, hogy az Irmus Jadvigának ebben cinkosa is lehetett. Valamint, hogy utána Francinál, ismerős orvosok révén pedig a szanatóriumi doktorszobában, vagy a vendéglakosztályban, meg hévízen, és az ördög tudja még hol, pásztorórákat nem múlathattak volna. Múlattak bizony. Mit tagadjuk magunk elől, amit már tudunk? Mert megvallhatom, leselkedtem továbbra is, és kérdezősködtem, olykori kenőpénzecskék segítségéhez folyamodva. De erről most csak ennyit. Ugyancsak nem fecsérelek tintát a sehová se vivő kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, amik úgy kihúztak már megint vagy fél évet maguknak az életemből, mintha most pedig erre szóló hadiparancsot kaptam volna. Hanem a kiútról inkább. Kiút?

Más mondása lehetett ez neki. Fölismerem, mert ugyanígy mondta nekem is apus. Mikor egyszer olyan 13-14 éves voltam, és kimentem hozzá Gregor tanyára, mert már rég nem láttam. És panaszoltam iskolai, meg mindenféle sorsomat neki. Hát úgy valahogy furcsán vettem én tőle, mikor fölhúzta a vállát, hogy ki ígérte, hogy az életúton nem lesz vájdalom. Lábjegyzet vége. Nem elége, hogy mégiscsak az életen át vezet. És rábeszéltem magam, olykor ez is legyen elég. Nem, mintha nem kívánt volna nem lenni inkább az ember. Jegyzet. Na persze, nem lenni. Mikor katyvasz van, fölakasztani magunkat, fölfüggeszteni az élet útjáról a lépést. Hát ehhez egy típus kell. Én is például, ha olyan lennék, már biztos ízelget volna ez nekem, de nem ízelget. Pedig lehetett volna mikor. Például egyszer a bizonyos álnászúti nő miatt az önérzet és becsületérzésem olyan orvtámadást kapott, hogy például akkor. De hogy őszinte legyek, nem. A másik eset, mikor gyalázatos csapdába löktek muszájból. De erről majd. És hiába, hogy mászkáltam folyton a padláson a csábító gerendáival, én nekem azok nem vonzottak kötelet sose. Dacára, hogy az volt magának osztatni mindig nyakában a kötél. Viszont a lelkemben ott soha, mert szerintem olyan egészséges féle lelkem van. Jegyzet vége. De mit tagadjam, nem vagyok én se olyan bátor, se olyannyira elfhű, hogy csak úgy valamely végtelen keserű elhatározásból beleugorjak a sötét semmibe. Nagy szavak, de mit bánom én, így volt, vagy legalábbis így éltem át. Elhatároztam, hogy jobb hiány élni fogok tovább. És innentől következett magamnak erővel való lehiggasztása, hogy elgondolhassam, mit tegyek, kipróbálhassam, mivel mire megyek, hogy rossz sebet sztoikusan, hanem a legközönségesebb haszonelvűséggel mérlegelhessem, mi segíti, teszem azt, hogy reggel rendben fölkeljek, és csináljam egész nap a dolgom, és mi gátolja ezt. És ide mindjárt be kell azt is vennem, nem egyedül a magam erejéből jutottam el eddig, ahol mégiscsak életben, olyan, amilyen, de életben vagyok, hanem éppen bajba taszítom Jadviga segítségével. Mikor félre se lehetett érteni többé, miről is van szó, már csak a zsigereimet agyon gyalázó örökös testi elutasításokból is kivehettem, hogy szeretője van. A nyomozásaim folytán egyébként nem tudtam volna már rég. Azt gondoltam, most akkor legjobb volna békében eltávolodni, végleg. Úgy, hogy ez se a gyermeken, se rajtam ne ejtsen gyógyíthatatlan sebet, és már csak az a kérdés, miféle formát is öltsön ez az elválás. Nyugalmat erőltettem magamra, és azt terveztem, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy valami tartós teendő ürügyén városba menekülök. Hogy kikötöm, mennyit lehetek együtt a fiammal, hogy elrendezek vagyon és pénzügyeket, mindezt higgadtan Jadviga elé tárom, és minden jót akarva neki és magunknak, csendben elvonom magamat mellőle. Olyan formán, hogy gyermekem ne érezzen nagyobb szakadást, mint amit én éltem át, apácskám tömérdek utazása miatt. Ő hozzá nőmhöz ellenben többé érzelmi közöm ne legyen. De míg e tervig eljutottam, oklokon mentem persze. Végig próbálva minden lehetségest, gyanakást, kérdőre vonást,
ordi

tartozást, kérlelést, lerészegedést, apátiát, egyformán haszontalan volt minden. Ő se nem tagadott, se be nem ismert semmit, azt ismételte csak. Jaj, ne gyötörjön, hagyjon engem békében már. És bezárkozott, és sosem engedett magához. Én pedig újra és újra rá kellett ébredjek, hogy minden csalódásomnál, átkozó haragomnál, kivált pedig megtiport méltóságom maradék öntudatánál. Százszor erősebb bennem továbbra is a szerelmi vágy, ő iránta. Mondtam magamnak, ebbe csak beletébolyodni lehet. És már a végső órán, ekkor kényszerítettem magamra, mégis a fentírt, higgadt terveket. Összeszedtem erőmet, hogy bejelentem mindezt. Nem megbeszélni akartam, hanem bejelenteni pusztán. Szárazon, szenvedételen. Hát, nem úgy sikerült. Szemrehányás és félelem is átütött az előre készített mondataimon, meg a szenvedélyem is. Végül pedig arra kanyarítottam a dolgot. Határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával tekintve rám, két kezébe fogta arcomat, és könnyezve némán csóválta, csak csóválta szó nélkül a fejét. Aztán bement a szobába. Utána mentem, hason fekve temette karjaiba arcát, és onnan szólalt meg nagy sokára, igaza van, kergessen el, én már elkároztam, és egyre csak fúrta be magát a párnába. Jadviga, próbáltam emelni a karjánál, ne beszélj így. Miért ne? Hát nem igaz? Támaszkodott föl, de most se rám nézett. Úgy bíztam benne, hogy én arra születtem. Hát én azt hittem, hogy majd az én hozzám tartozóknak megszépítem, hogy megkönnyítem az életét, és csak boldogtalanná teszek mindenkit. Csak szenvednek én tőlem. Nem, drágám, hát hiszen nem csak. Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Az akartam lenni, amire édesanyámnak nem maradt ideje. De megbuktam, elvesztem, nem lettem jó. Nem tudok szerető, hű asszony lenni. Nem vagyok képes társnak odaállni a választott ember mellé, hogy támogassam, vagy hogy munkálkodjak valamin, ami hasznára lenne bárkinek is. Hogy úgy szeressek, ahogy kell. És képtelen vagyok jó anyának is lenni. Pedig én mindent meg akartam adni a gyermekemnek, ami nekem nem jutott. Mégse vagyok ott a kisfiam első nevetésénél, első szavánál vagy lépésénél. Nem várom ki. Keveset mosolygok rá. Még ő is untat és nyugtalanít. Tör ki belőle, és sírva borul le megint. El vagy csak keseredve, pihenned kell. Próbálom simogatni. De megint fölül, és könyvben ázó arca még inkább eltorzul, és szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni. Húzza el száját gúnyosan. Még ígérni sem, nemhogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok én akkor jó? Jadviga, ne, csillapodj, mondogatom neki, de ő csak annál inkább. Feleségnek, anyának, birtokos nénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok, emeli meg a hangját, és most föl kell az ágyról. Elindul a szobában, és ostorozza magát tovább. Boldogtalanságot zúdítok csak mindenkire. Hivatásom nincsen, szellemi munkálkodásra módot nem találok, segíteni, gyámolítani, tanítani nincs erőm és tehetségem. Amit valaha tudtam, itt azt is elfelejtem. Ami tetvágy, tudásvágy, boldogításvágy, még buzgott bennem, az mind kiapadt.
le a székbe. Elsapnyultam, kiszáradtam, és nagyon elfáradtam. Haszontalan vagy. Miért kell magadat minden szörnyűnek elmondani? Fiatal vagy, szép, erős. Jaj, hagyja ezt, hagyja. Fölösleges vagyok. Kezd föl alá járni megint. Nyugtalan vagyok, ingerült, és szétszakadok. Kiállt föl. Szétmorzsolódok a lelkiismeretem terhe alatt. Ülj le, kérlek, és... Hát micsoda képtelenség? Torpan megváratlanul. Hát hogy lehetne már szeretni engem? El is ámulok, hisz én rég mondtam neki ilyesmit. Hát miért hallom én ezt folyton, hogy szép vagyok, jóságos, gyönyörűséges, az egyetlen szeretnivaló vagyok? Hát ki hinné el ezt az én helyemben, ha olyat látna maga körül, mint amit én látok? Az őrlődést, a széthullást, a szenvedést? Hát tudom, ha nem látom is, tudom, a távol létemben őrjöng, tör, zúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, a párnámat folytogatja. Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. És újra csak azzal gyötör, és Jadviga megint nem én rám néz, hanem a függöny szárnyak közt ki a sötét ablakon. Hogy szánjam rá magamat végre. Kiről beszélsz? Meredek rá a képettem. És ahogy rám tekint, visszazuhan mellém. És mint valami álomból jövet borzong meg, rádöbbenek, hogy nem róla. De ő nem felel. Meg kell tőlem szabadulni. Tartja el magától a kezét, és tévoly után ismétli hadonászva, meg kell én tőlem szabadítani mindenkit. Nem, ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek. Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem, Jadviga. Mit akartok ti én tőlem? Hisz én arra alkalmatlan vagyok. Elkárhoztam. Szabaduljatok tőlem. Átkarolom, leültetem, nyugtatni próbálom, és akkor a nyakamba borult zokogva. Jaj, Andriska, meghalni szeretnék, csak higgy el. Kérve, kérem, szipogja később, hagyjon magamra most. Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem. Úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Nem fogok beszélni a válásról tovább. Bizakodni kezdtem. Hát, ha remélhetek még, ha kigyógyul abból a tébolyból, hogy megnyugszik és visszatér hozzá. október 10. Nem jegyeztem föl sokáig semmit egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem, mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik alkalomról alkalomra, hogy mindmáig se tudom magamat leválasztani róla. És amire gondolnom, igen vegyesen zavaros érzésekkel jár. Még tavaly 16. januárjában volt, hogy meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Csendőrünkkel evel a marha melák Mahannal üzent, hogy itt lesz dolga, és estére átjönnek, mert hogy hallotta is, hogy vágunk. Na, erre aztán át kellett rendezni mindent, mert úgy volt, hogy kint lesz az egész ölés a Gregornál. Lábjegyzetem arról, hogy mikor kicsi voltam, mindig ezeket a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak a Gregor tanyán. Akkor a sztari már előző délután kivitt minket, és élesítettünk késeket meg bárdokat. Úgyhogy én tekertem a forgó fenő követ, ami alul vízbe ért, vagy felváltva Marcival.
Jöttek Melinda tanyai béresek is már este, mert hajnali kezdéshez ott is aludtak. Ha volt jó hó, még be is fogtak szánkáztatni. Akkor neki kezdtek hagymát, meg fokhagymát pucolni, és ment az iszogatás. Mende mondázgatás, nótázás, vicces ugratás. Mi Marcival kuckóban aludtunk, de volt, hogy többen még a földön is bundán. Reggel pálinkáztak, folyt megint az ugratgatása egymásnak. Egyszer vagy ötöt leszúrtak, és mikor Gregor bement a konyhába, gyorsan behúzták az egyik disznót az istálóba, a jászol alá, betakarva szalmával. És a helyébe tettek a négy disznó test mellé egy rossz talicskát, és azt borították be tüzeléshez szalmával. Mindenkinek volt egy disznója pörzsölni, és az öreg Gregornak hagyták a talicska disznót. No, az alá gyújtott, és mekkorát nézett, hogy disznó helyett talicska ég neki a szalmája alatt. Hú, jebem vám, káromkodott, hogy bassza meg. Na de az nem elég, hanem hogy hova veszett a nyoma a disznónak. Milyen disznónak? Hát aminek itt kéne lenni, mert ötöt vágtunk. Azt mondták neki, hogy Stari, te sokat felöntöttél a garatra. Duplán néztél. Állj-e hát, ne nézzetek ti marhának, és meg kellett neki keresni. Hát már mindent feldúrt, amire megtalálta. Nagy nevetés lett. Mi nekünk meg Marcival kis tüzet gyújtottak, és mi azon abáló villával letépett disznó körmöket sütögettünk. Azok voltak nekünk a kis malac pörzsölések. Jegyzetem vége. A sok munkáért, mert négyet vágtunk, a vacsora is a cselédségnek lett beígérve. Blahovnyanyának, Zelenáknak, Cvalingáéknak, akiket nem tudom, jegyeztem-e már, hogy a Hurináék helyett vettünk föl a szöllősi tanyára, na meg Csúvár Ancikának, aki nejem friss szolgáló lánya volt 16 vízkeresztje óta. Külön-külön, de Jadviga is, Mamovka is egyformán örült, hogy ebből kimaradhat. Noha Mamovkám a maihoz mérve jó állapotban volt még akkor. Magam azért kimentem volna legalább a vacsorára. De most akkor haza is hozni lakomának valókat Blahovnyanyával és Ancikával egyetemben, hogy legyen ki süssön, főzzön, tálaljon, és hívni keresztapámékat is. Mamovkánál lett terítve a régi házban. Ez az a régi ház, ahol most én vagyok. Még 1856-ban apusom György apácskájának az apja, Osztatni János dédapám építette, mert vésett írással a mestergerendára fohász feliratban írva szlovákul lefordítom, hogy ezt a házat építette Isten segedelmével Osztatni János 1856-ban. Keressétek a mindenhatót, amíg megtehetitek, mert eljő majdan az idő, hogy mind a hányunknak távozni kell. Mái napig is megmaradt kinézetre, csak nagyapám falasztatott utcai fronton coklit égetett téglával. Utcára nézve van három szoba, középen nagy tágas szabad kéményes konyha, utána hátsó szoba, ebbe lakok fűtési szempontból. Elől most üres, hideg és maradék bútor van, oroszlán lábú szekrények, ovális 12 székes asztal, stb. Letakartam por ellen lepedő nejlonokkal. Hátul még háromféle kamra jön. Egy padlásra menő múková kamara, vagyis lisztes és élelmiszereknek, kettő magazin nevű magtár kamra, és három szalonnás kamrának nevezett
füstölteknek, kolbásznak. Ház alatt majdnem végig alápincézés húzódik. Felső pince téglás boltozatos vakolt, hátsó pedig gerendás és plafonpadlózott, úgynevezett takarmánypince, répának, stb. Udvari melléképületben három részes nyári konyha, hátul gazdasági szerű épületek, 4-5 tehénnek való egyik istálló, 5-7 lónak másik. Hosszú faléces góré tégla emelésen. Alatta is disznóul és külön is, mert 4 akol összesen 30-35 disznónak elég. Utána polyvának való plyevinyec és nagy széna és szálas takarmány szín, egy kocsi és hintószín, egy cséplőgép szín és még egy szükség és egyébnek való szín, vetőgép, ekék. Utcai kapuig az udvaron keresztül kocsi bejáró van, mintás égetett téglával rakva. A kapu két tornyocska szerű téglaoszlop, íves faragott kapuszárnyak szintén, csak már eléggé rogyva. Fölül meg bádokból virágmintás kivágott, hajlított dísz. Részben letört, mert rozsdás. Ív közepén, a tetején részből van egy forgatható zászlócska, belevésve az építési évet 1856. Lábjegyzet bezár. Szilágyi kapitány pedig hatalmasat evett. Kivált a szármából, amely tót hagyomány szerű disznóölési töltött káposzta. A szármát Blahovny anya szokta főzni, de úgy ám, hogy mamovkám az utolsó sószórásig felügyeli a kezét, mert olyannak kell lenni annak a szármának, amilyen ő náluk a szülői házban racskójéknál volt. Paradicsomlében, alaposan besavanyított fejkáposzták levelébe csavarva, se túl zsíros, se túl száraz darált húsból és borsos ricskásából kevert töltelékkel. És mind egyforma, mind egy kis gyermekököl tartozik lenni. Anyám egy egész nagy fazéknyit is képes kibontatni és újra tekertetni Blahovny anyával, ha a szármák ízét vagy méretét makulátlannak nem találja. Na de arra azt mondom, jó, hogy ennyire felügyel rá, a szárma nekem is a legkedvesebb étkem. Van, aki tejfölözi, szerintem az vétek ellene. Szilágyi úr 8 káposzta pólyásig meg se állt, de meg se szólalt. Utána dőlt csak hátra, hogy elismerően csettintsen mamovkámra, aki persze, hogy nem hárította az érdemet Blahovny anyára. Frissen sült kolbászunk se volt alávalóbb, habár mi túl erősre csinálni nem szoktuk. A kapitány ábrázatán elemben látszott, hogy ő nem bánta volna. Erre én előadtam azt a kedves anekdotát, elnézést kérve a vendégtől, hogy előbb tótul, mert ennek a mondásnak így dukál, miszerint az egyszeri muhájéknál, ez csak egy olyan csúfoló név, hogy muha, ami azt jelenti, hogy légy, mert amúgy Istványék, de van család, akit úgy mondanak, hogy blaha, az meg bolha, csak azok nem vágnak disznót, mert bolháéknak se kutyája, se macskája. Az egyszeri muhájéknál, akik fenemót zsugoriak voltak, olyan erősre keverték mindig a kolbászt, hogy abból, kivált, ha még forró volt, a vendégek nagy kínok közt is alig tudtak enni, és azt a keveset is csak posztoljáci, egy dubka júci, állva és láb dobogva bírták elfogyasztani. A kapitány hahotázott, veres zsíros bajszát mókásan kunkorítva még meredekebbre, de Jadviga történetemen s a vendég röhögésén untan viszonyogva a csillára emelte a szemét, és más se nevetett. Szófukar keresztapámra nézve Szilágyi bárdolatlanul oda is vetette, mi van, hogy oly kedvetlenül esznek,
mint valami halotti toron. Lábjegyzet, mondjuk úgy, hogy kedvelni nem nagyon lehetett Racskó Jani bácsiékat. Én rám meg valahogy úgy néztek mindig, mint egy hulladék rongyra. Sosem adtak kicsi koromba semmit. Jegyzet bezár. Zavaromban ekkor úgy próbáltam mentegetni keresztapámékat, hogy őnekik mondom, inkább szlovákul megy jobban a társalgás. De ezzel nem csak a köszni, hogy egy rosszalló tekintetét vontam magamra, hanem Szilágyi nehezményezését is, amiért figyelmeztettem, hogy ő miatta nem érzi otthon magát, a rokonsága maga szokott módján. De ami fő, zsilipet nyitottam így a kapitány kérdezősködésének. Mert aztán más se érdekelte, csak hogy miként is van nálunk ezzel a szlováksággal. Kik beszélnek anyanyelvükön, kik nem tudnak, vagy nem akarnak magyarul szólni. Hogy viselkedik ebben a gazdatársadalom, és miképpen a pornép? Hányan adják a szlovák evangélikus iskolába gyermekeiket? Van-e ok a nemzetiségi elégedetlenségre? És így tovább. A javát már a kisasztalnál kettesben borozva tárgyaltuk meg, mert közben Jadviga, Erka unokahúgom kotnyelességétől zavarva, keresztmamával kezdett beszélgetni. Mamóka pedig kipróbálta a konyhán, hogy esik neki parancsolni az újonc Ancikának. Én számadatokat, mondom, nem tudok, azt jobban csak a direktor, meg a tisztelendő úr ismeri, de hát mi akkor beszéltem neki a nyelvhasználási szokásukról. Na de például, hogy kik? Mit, hogy kik? Hát, hogy akik, mint keresztapám, Racskó, ugye János, igen, nem szívesen nyitják a szájukat magyar szóra. Mondom, például az öregebbek, meg hát a tudatlanabbja, aki nem vett még kezébe magyar újságot, és nem forog hivatalos körökben. Mert itt a zsidó boltos is inkább szlovákul szól a vevőhöz, ha úgy látja, hogy az jobban fekszik. Amiként mondom, Csernyik, a faluvégi szatócs is, ha kell, cigányul kérdi, hogy mit kérsz, mert oda jár hozzá az egész roma tele. Lábjegyzet, Csernyiket még én is ismertem. Borzasztó öreg volt, már a pultra is támasztotta magát, és nála mindig nagy klubélet folyt, meg politizálás. Fél decis törkölyök itt fogyasztva. Lánya is segített, aztán ő vette át a kenyérért sorbaállási időkben már, mikor névsora volt, hogy ki jogosult. De akkor már nem mehetett a ládán ülési iszogatás, politizálgatás. Az ember csak sorban állva hallhatott mindenféléket mondani, hogy a kurva Isten rakja ide meg oda ezeket, stb. Mikor pedig júj, nem szabadott az úgynevezett esztendőkben, lábjegyzett vége. Hagyjál engemet a cigányokkal, szólt rám nyersen Szilágyi. Én a nagy szlovák öntudatúakat kérdeztem. Nagy szlovák? Hát, na, jól van, mondja enyhültebben. Érdekes dolog ez. Engem pedig lenyizgat a kérdés. Gyere majd be a jövő héten. Esetleg föl is írhatsz addig ezt-azt, hogy mit írjak föl. Miért nevetett a képembe közönségesen a kapitány? Te a féle firkász ember is vagy, tán rosszul tudom. Megmondtam csak a vállam, mire ő már is egyébre terelte a szót. Hát akkor immel ámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Ő mindjárt, hogy na, hol a följegyzés? Mondom, nem írtam én semmit se, hát mire kíváncsi. De nem letingerült, hanem körülményeskedve a tudtomra hozta, hogy hát mint a féle hatáskörileg ő alá tartozó ügyről, egyebek mellett nem ártana neki többet tudni a nemzetiségek ilyen-olyan kívánságairól, panaszairól. Már csak úgymond
az orvoslás módjának kiókumulálása véget is, mert hogy mégiscsak háború van. Nem értettem, ezt miért keveri ide. Ő értelmes emberekkel, azt mondja, mindig szívesen dugja össze a fejét, mert jó tanácsokra hallgatni neki nem derogál. Apáddal is eleget beszélgettünk ilyesfélékről, tette hozzá nyomatékul, mert hogy én még mindig tanácstalankodni látszottam. Habár, azt mondja, hajdanában inkább ezekkel a aratós sztrájkoló vörösökkel gyűlt meg a bajunk. Nem mintha a csőcselék hőbörgésétől mostanában nem kéne majd tartanunk. Egy szóval, hogy vegyem komolyan ezt a dolgot. Mint aki benyújtja a számlát. Én segítettem neked, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem. Lábjegyzet. Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valami volt valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sútba lett dobva még a hocin esze is, ami régen még a legsvihákabb kupecnél is megvolt, még ha át is baszott, jegyzett vége. Némi vesződtséggel jár, mondja Szilágyi, de ennyi időt csak tudsz én rám szakítani. Nem is a fáradozás, próbálok oldalazni, csak hogy mit tudok én mondani. Nem ismerem én annyira az ügyeket. Vannak ott ugye, akik jobban benne vannak. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, és éppen te kell lesz, na. Fektette két tenyerét asztalára a kapitány. Már is kezdhetjük akkor azzal, hogy kik azok, akik, ahogy mondod, jobban benne vannak. Bátortalanul és találomra kezdtem nevek sorolásához. És mindjárt hozzá is fűztem, én egyikről se tudok semmi különösebbet, csak hogy hát büszkék a szlovákságukra. Ilyesmi. A kapitány avval bocsátott el végül, hogy leckét adott. Legjobb lenne, ha elkezdeném odaföntről, a bírónál kezdve. Családról családra, sorolva föl a falu krémjét, és két hét múlva az első 20-ról, arra két hétre a második 20-ról elmondanék mindent, amit tudok, és addig utánuk érdeklődve megtudok. Hát, különös egy feladat volt. Nem is kevéssé éreztem kintban magamat. De utóbb eltűnődtem, hogy e félékről, mint amolyan adatokat gyűjtő falukönyvírnok is számot adhatnék. Olyasmit kéne, hát följegyeznem, amit nem szégyelnék. És teszem, mint helyi társadalmunk leírását, akár egy labban is közzé tehetnék. Na meg, hát ha előre lendíthetjük valóban is a szlovákság ügyét. Ebben is lehet bíznom. Valahogy így próbáltam fölfogni én ezt a dolgot. Ezért legközelebb rövid családtörténeteket adtam elő Szilágyinak. Szerintem eléggé színesen. Az én nekem közelebbi ismerteken túl, főleg olyanokat, amiket Gregortól, meg Rosszapali barátomtól hallottam. Mert ővelük kettejükkel beszéltem is az előző napokban. Cédulán ide tűzöm még, hogy egy ilyen föntemlített falukönyvírnokkal én egyszer találkoztam a Gregor tanyán. Jött be a tanyára egy vékony görbe kis emberke, és mondja Gregornak, adjon Isten bátyám, mennyit áld az az öt tehén? Egy sajtár fehéret, meg vagy négyszer annyi sárgát. Hogy? Mert csak az egyik ad tejet, a többi négy az ökör, azt az csak húgyozik. Ja, pardon, olyan 30 holdja van, ugye, bácsi? Kérdezte Amasz tovább. Nekem csak egy. Hogy? De az is csak, ha tiszta éjszaka van, és nincs beborulva. Elég az hozzá,
Én úgy összecimboráskodtam ezzel az emberkével, hogy segítsek neki, mert nem akar lebőgni. Mondom, és miért jött olyan kérdésekkel, mintha tudná, hogy ő a falukutató csapat vezetőjével jött mi felénk, és az diktálta neki, hogy azt mondja, ahogy megyünk a tanya felé, mindjárt látjuk az istáló méretet, hogy hány ló, meg tehén, abból a birtok nagyságot ki lehet satszolni, stb. Így. Hát, mondom, okos egy ember lehet, de mégiscsak tévedés, mert ez az öreg Gregor nem a gazda, hanem csak a főbéres, és több tanyánk, meg sokkal több földünk van. Ja, hát jó, de ő eléggé nem ismerős paraszti dolgokban, hogy elmondanék pár dolgot. Mondom neki, de ha nem haragszik, az úr ugye zsidó. Hát erre úgy elszégyenlette magát, hogy én is zavarba jöttem. Este Bornál is panaszolta, hogy mikor először hozta őt ez a messziről is mindentudó falukönyvíró a falukutató fiatalok közé, akkor bizony összesúgtak, hogy mit keres itt köztünk ez a horgasorú zsidrák. És én akkor úgy melegséget éreztem ő iránt a kicsit, hogy így nem röstelte megmondani a panaszát, hogy ő is ki van túrva, mint én is, mindenhonnan, meg hogy ő is kicsi és vékony dongával rendelkezik, mint én. Csak én nem merek szívfájdalmakat kitálalni, pedig már majdnem odasúgtam neki, hogy ha hiszi, ha nem, én is részlegesen zsidó vagyok, de erről egy szót se többet. De aztán mégsem mertem. Ő meg esküdözött, hogy akkor is meg fogja nekik mutatni, és leírja a parasztság életét, főleg a szegény summások nyomorát, de én segítsek neki. Na, akkor elvittem ide-oda. Utána nem tudom, íródott-e valami. Viszont én meg nem tudtam, mire fölesküdözni neki, hogy mit mutatok meg, kivallani, hogy én legjobban vasútállomási főnök vágynék lenni. Cédula vége. Amikor két hét múlva nekiálltam volna mondani a soron következő családneveket, a kapitány közbevágott. Na de ezekből nem mind jár el a paphoz? Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte. Kik voltak ott előbb a Ruska sertéskupecnél, azóta meg két ízben is a Baszovszkinál. Épp csak az én nevemet hagyta ki. De hogy tudja, ott voltam, azt értésemre adta, mert aztán úgy, mint akinek magának is ott lett volna a helye, csak nem volt rá érkezése, kezdte kérdezgetni. Ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. És ímmel ámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat az innen-onnan már eddig összeszerzettek mellé. Majd elégedetten csapta össze jegyzetei mappáját, hogy na, legközelebb majd folytatjuk innen. Utána vagy három hónapig nem történt szerencsére semmi. Egyszer bementem, de nem tudott fogadni, új találka pedig megbeszélve nem volt, hát megkönnyebbülten álltam odébb. Már bíztam is benne, hogy meguntatán ezt a hóbortos faggatózást. Mikor egyszer a Mahannal mégiscsak üzent, hogy másnap reggel vár. Rövid volt, el is kellett sietnie, annyit hagyott csak meg, hogy másnap este menjek el Baszovszki tisztelendőhöz. Pénteken pedig ezügyben látni akar. Hiába vetettem ellene, hogy hívás nélkül illendőnek se tartanám, nem érdekelt. Tegyem, amit mondott. Tudtam persze, hogy miféle összegyűlésről van szó, mert hazudtam én azt, hogy nem is hívtak.
A szlovákok estéje különben hasonló volt az előzőekhez. Az utána való hónapokban pedig követte még kettő, így már nem is emlékszem, melyiken mi volt. De másnap mindig el kellett mondanom Szilágyinak, apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat, mert engem bizony nemigen izgatott az egész. Könyökömön jöttek már ki, Baszovszky, dagályos, kígyó tekergésű frázis mondatai a matyica hazánk, népünk, földünk és nyelvünk iránt keberünkben lobogó szeretetről, és a hűség eltéphetetlen kötelékeiről. Matyica, ez anyácska haza. Szlovák ország anyu. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket. 1917. október 11. Most erről az egészről azért fogtam lejegyzésbe, mert tegnap előtt is összejöttünk. Csak ez alkalommal, eltérve az előbbiektől, meglehetős titokban már. Mindenkinek csupán egy valaki szólt, senkinek se szabadott említeni, még otthon se, tetejében szokatlan helyen is volt a gyűlés, nem másnál, mint barátomnál, Rosszapalinál. Szilágyi nem tudott róla, legalábbis nem üzente, hogy menjek. A Mahannal küldött levélkében szokott. Ezért gondoltam, hogy tán el sem megyek. Így nem is fogok tudni az egészről semmit. Ám de én értem, maga Pali jött el, és hogy kifogással próbálkoztam, mindjárt elkomorult. Ne tegyem ezt vele, hát ő most a házigazda, nagy megtiszteltetés, Baszovszky pedig külön a lelkére kötötte, hogy én is ott legyek. Elég az hozzá, tegnap rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink és, de arról azt mondja, egy szót se senkinek, bizonyos pozsonyiak közt. Lábjegyzet. Szlovákul először Presporoknak hívták. Aztán, mielőtt elkeresztelték Bratislavának, állítólag, hogy Vilzonovónak akarták nevezni Trianon után, hálából a Wilsonnak a béketárgyalásért. Lábjegyzet vége. A pozsonyiakkal egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját nézünk mindegymásra. És akkor Baszovszky először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról, ki francia emigrációban senyvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt jelentőségtelten halkítja le hangját, és közelébb hajol hozzánk legbensőbb híveihez. Közel már az óra, és meghatott a nyel, és vesz levegőt. Midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk. Hú, a mindeni. És aztán még valami, hogy az a mi legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz azt mondja, mint különálló, de nagy többségében szlovákság lakta terület, innentől papunk már suttog, minden szóra külön bólintva rá komoly busa fejét, magunk is kivívhassuk majd oda csatlakozásunkat hazánk anyatestéhez. Folytott morajlás fut rajtunk végig az asztal körül, de magunk se tudjuk, hogy helyeslő vagy rosszaló-e, avagy csak a némiképpeni meglepődésből fakad. Hú, pocsúj, Bradmoy! Hú, hallott testvér! Morogja oda nekem minden esetre Vajasdi Jankó bácsi rögtön a magáét. Lesz ebből még, azt mondja, japán-szlovák közös határ is? Mint idelen? Ennyire távol ő tőlük? Ízlelgetem meg mégis az ötletet,
ma már látnivaló, hogy azt a mi bölcs szavaiért is tisztelendő urunk nem tréfának szánta. Mert elsőre persze úgy vélekedne az ember, hogy mi nekünk a szlovák anyanemzettesttel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Na de hát, ha valamiképpen mégis. Ám bár eléggé merész egy idea. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégse tudja, jól fogta-e föl, hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához? Kicsoda, micsoda volt testvérem a Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he? Csap le a szerencsétlenre Baszolszky. Hát nem szlovákok voltak? De hát igen. Na hát akkor, hol van akkor a te nemzeted anyateste, mi? Melynek tápláló csecsére, mind valahányan? S a szónál úgy az asztalra sújt, hogy azon mód belénk fagyasztja a kuncoghatnékot, hisz csilingelve remek bele az összes pálinkás pohár is, mi itt egytől egyig reákívánkozunk, s ővele összefornunk, ami leghőbb óhajunk, nem így van? Dehogy nem, mondja rá elsőnek Rosza Pali, és utána többektől hallik helyeslőleg a morgás. Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól komoran Jankó bácsi, bár csak a bajusz alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül, hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet. Kis híján hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, aki másik oldalról szomszédja az öregnek, így ő is hallja. Ám e törekvéseinkhez az előkészületeket, néz ránk ekkor szúrós tekintetével Baszolszky. A legszigorúbb titoktartás közepette kell folytatnunk. Megértettük? Jól van, gondoltam, akkor én is ehhez tartom magam. De talán szerencsém is lesz, hogy a találkozó ügyében úgy néz ki, nem kell Szilágyihoz mennem. Jelek szerint jól el lett konspirálva az összejövetel valóban. Bejegyzés. Ennél a résznél az jut eszembe, hogy én alig láttam nevetni apust. De hogy úgy látszik, azért jó cimbora társaságban néha-néha ő is elröhécselt. Csak mi velünk gyerekekkel otthon nem igen. És mesélni se szokott úgy, hogy a régi dolgokról, pedig szinte vágyódik az ember magának olyan fent említett Vajasdi Jankó bácsikra, akik mindenre tudnak mondani vicceset elkeseredés ellen. Az ember hányszor rá volna szorulva, főleg, hogy ő maga legyen olyan, de ha nem, hát nem. Rosza Pali bácsi tanítom, apusnak barátja, mindig azt mondta a nevetgélőknek, hogy fiacskám, nem akkor vagy humoros, hogyha te nevetsz, hanem ha a többiek. De én nem nagyon tudom többiekkel nevetni. És én rajtam se röhögtek, ha úgy mondva, hogy vicceset mondtam, csak ha nem akartam, hogy röhögjen, akkor viszont igen. Úgyhogy én csak magamba tudok nevetgélni, ha valami eszembe jut. És akkor Pali bácsi szerint biztos nincs nekem humorom. Múltkor is náluk kártyáztunk, és Pali bácsi egyik barátja dudorászva benyögte, hogy fából van a vasutasok bakancsának talpa. Akkor az talpfa, felelt rá a másik. És madzog a húzója, mondta a harmadik, és röhögte. Pedig én szerintem teljes értelmetlenség,
és nem vicces. Főleg vasutasok kontoljára röhögni. Bejegyzés vége. Tegnap volt október 17-e, a magyar naptárban Hedvig napja, mi nálunk pedig Jadvigáé. Illendően felköszöntöttük őt karomon ülő Marcikámmal együtt. Nejem örülni látszott, de semmi több. Nevenapját még sose sikerült ágyban ünnepelnünk. 15 októberében a fronton voltam, tavaly ilyenkor éppen friss gyermekágyas volt a feleségem, most pedig? Hát erről jobb nem is beszélni. 1917. október 26. Piacon hallom, hogy a Baromvásár téren, hol a napszámosok is árulni szokták magukat, napok óta elszánt, s mind növekvő csődület beszéli, morogja egymásnak baját. Elfogyott már az a kevés aratókeresmény, soknak egyáltalán nem is jutott, és nincsen hónapos vagy egyéb alkalmi munka se. Kivált a hadba hívottak feleségei, özvegyei hangosak, már a pékeknél meg a kereskedőknél is az árak és a munka és élelmiszer hiány miatt. Hát, hogy ne volna őnekik bajuk, ha egyszer a gazdáknak is van épp elég. Számos gazda családfőnek is katonának kellett menni, így földjeiken kinkeserben folyik csak a munkálkodás. Az igavonó is fogyatkozik, bérest fogadni se bírnak úgy, mint azelőtt. A termések is rosszak, tetejébe csak srófolják fölfele az adókat, sarcokat, és kezdenek rekvirálni marhát, disznót, gabonát, mindent. Harcoló katonáink és itthon maradott ellátatlanjaink ellátása végett, azt mondja, de nekem is igen erősen megcsappannak saját tartalékai. Ezért hát, míg a gazdák gondja meg nem oldódik, addig a szegény embernek se jut. Október 28. Olvasom Gárdonyitól a hosszú hajú veszedelem aglegény elbeszéléseit. Ezekben kiki arról a nőről mesél, aki miatt sose nősült meg aztán. Élvezetes, csak épp a hősnők legtöbbike túl zsenge, gyermeklányka bimbó. Harmatosak, butuskák, szeszélyesek. A cím után én a végzetes asszonyt, a valóságos hosszúhajú beszedelmet is vártam volna. Jegyzed be, hogy én csak az egri csillagokat olvastam, de ott a vica nekem leányideálom volt. Nem butus, hanem bátor, aki hősiesen szerette Bornemisza Gergelyt. Olyan lányt álmodoztam én is, hogy patakban fürdeni, mint gyermek, együtt fölnevelődni, szeretni és elvenni feleségül, mikor eljön az idő. Jegyzet vége. 1917. december 13-án Rosza Pali meséli el nekem, mert a piacon járt, hogy meglátta Mamovkámat. Amint rongyos pórasszonyok hevesen perlekedő csapatához csatlakozott, kik útjukat fenyegetőleg a pékség felé vették, hogy kenyeret követeljenek. És ott az unger pékre éppen anyám támadott rá 10 körömmel, olyasmiket ordítván arcába, hogy te tőled éhen dögölhetünk, te piszkos, csaló, feketéző zsidó. Ám unger se hagyta magát, öklét rázta, hogy maga akar éhen halni, vénszipirtyó, hát maga nem is babonás. Luca napján lábát se tehetnék ki az utcára. Aki mégis másnak a házába beront, bottal kell kiverni, mert boszorkány. Elfelejtette? Na, itt az lehet, hogy azt mondja, Luca napkor asszonyi dologtiltó hiedelem volt.
mert én is a szokáskönyvben olvasom, ami van nekem. Eddig én Lucára csak a Luca székét tudtam. De hogy állítólag nőknek nem lehetett menni utcára, se sehova, és aki mégis ment, az bottal volt engedve hazáig kergetni, mert boszorka. De férfinak szabad volt utcán sétafikálni, és ha egyedülálló magányos asszony e napon behívta a férfit, akkor a szerencsét hozott. Na gondolom, pláne ha, na. Gúnárnak meg Luca napon fokhagymát kell adni, hogy vérmes legyen. Lehet, hogy besétáló férfinak is? Mert nem tudom, hogy ez a vérmes, ez az-e, hogy jobban megizélje a tojókat. Lábjegyzet vége. Úgy kellett aztán a segédeknek leválasztani Ungerről az örjöngő mamovkát, akire viszont most az asszony nép rontott rá, hogy mit akar ez itten. Csak cetutát a bohátát tucsnász vinya. Hajt is rágy domov, dostanješ pomije, telko že sa aj zadusíš. Szó szerint, hogy mit akar itt ez a gazdag kövér disznó. Meg erigyélte hazafelé zabálni, kapsz annyi moslékot, hogy még bele is fulladol.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegető.

Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. És mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a 7. utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a bíztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd! Rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpénzszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azonnát. Ezzel édesapám ott hagyott. Én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkorra a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislogott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban. És addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s azt zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békád vám nélkül mén állt a tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állta az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltöri. Pedig van ám a lábára. No, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak. Még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Doppergett, dudanyekergett, bizonyosan medve táncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utánnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most sem. Csak a feje tört le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajt hosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalottam az udvarba, de már a szobába szégyenlettem bemenni.

0: Én nem mentem be, de édesapám kijött, és csodálkozva kérdezett.
1: Nini, vége a békapásztorságnak?
0: Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hé, fiam, hát még ha hídpénzszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat.
1: Bet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.

0: a bársonyosi kanászok. A bársonyosi erdőszélen, öreg magfa hűvösében, olyan jó ízűt szundított a bársonyosi bíró malaca, hogy még a füle sem mozgott.
1: Te úgy? Én is úgy. A fejem alá rakom a tenyerem, aztán...
2: Ami neked jó, nekem is jó. A lagó malacnak nem kell éber pásztor. Oh.
0: Nem is lett volna nagyobb baj. A nagy kanász álmában nem horkant egy akkorát, mint amilyet még az öreg matka sem hallott. Meg is rázkódott az a lekhegyéig. Ekkor onnan úgy ugrott ki egy makkocska a szakajtójából, hogy meg se állt addig, míg kip-kop éppen az orrára nem pottyant a kis malacnak.
2: No, mi? Ez a jámbor már a hetedik határon is túljár. Jaj nekünk! Jaj! Jaj, jaj! Ma nekünk is karikás ostorral mérik az ebédet.
1: Na, ne félj, amíg engem látsz. Majd beszélek én a bársonyosi bíró fejével.
0: De a nagy kanász bizony reszketett, mint a nyárfa levél, mikor beállítottak a bíróhoz. Bezzek helyén volt a nyelve a kis kanásznak.
1: Újságot mondok, bíró gazda.
3: Újságot hallok, kis kanász.
1: Tisztelteti bíró uramat a malaca? Mert ő már nem jön vissza mostanában.
3: Már miért ne jönne?
1: Mert elment világot látni.
3: Már miért ment volna?
1: Azt mondta, nagyon szégyelli, hogy ilyen okos gazdának tanulatlan legyen a malaca.
3: Na ugye, mindig mondtam én, hogy nincs párja ész dolgában a bársonyosi bírónak. Láve, hogy még a malacom is megirigyelte tőlem.
1: Úgy bizony, azt mondta a malac, hogy csak egy ember van, aki okosabb, mint a bársonyosi bíró.
3: Énje, töröm az uzáját annak a malacnak. Ugyan ki lehet az, aki még nálam is okosabb?
1: Az iprityomi bíró, azt mondta a kis malac.
3: Jaj, hol az a hitvány malac? Hadd lakoljon érte! Szaladjatok hamar utána!
1: Mennénk, gazd uram, mennénk, csak előtt megabrakoltatnánk a csikókat, ha...
0: Bizony nem maradt sokáig üresen a tarisznya. Kis kalás cipóval, gömölyet túróval jól kidagasztotta azt a bársonyosi bíró.
3: Most aztán fussatok, fiaim, fussatok! Azt se bárom, ha térdig kopik a lábatok, csak a malacot visszahozzátok. Hadd mutatom meg neki, mit tud a bársonyosi bíró.
0: Szaladt is a kis kanász, futott is a nagy kanász, egészen a magfáig, kerekerdő sarkáig. Ott a tarisznyát felakasztották az ágra, maguk meg alája feküdtek, úgy várták a déli harangszót.

0: Haj, haj.
1: Baj, baj.
0: Mi a baj, kis kanász?
1: Unod magad, nagy kanász.
0: Játszunk vásár, kis kanász.
1: Azt se bánom, nagy kanász.
0: Itt a szűröm. Leterítem, majd ezen árulom a portékát. Te meg légy a vevő, kis kanász.
1: Jó lesz ez így, nagy kanász.
0: Én vagyok a gyolcsostót, vegyen öcsém szűrposztót, bögrét húgom tálat néni, ezt a bundát meg kell nézni, nincs több ilyen kalapos, csizma ilyen alapos.
1: Ne hadarjon annyit, atyám fia, inkább azt kérdezem, eladó-e a fejed?
0: Minek lenne az az úrnak?
1: Hát, cinegefogónak.
0: Hí, te, hey!
2: A nagykanász úgy megharagudott, hogy leütötte a sapkát a kis kanász fejéről.
1: Miért bántottál engem, hékás?
0: Én? Mit tudom én, hogy ki ütött nyakon ebben a nagy sokadalomban? Tenger itt a nép a bársonyosi vásárban.
1: Igaz az. Hanem most már te légy a vevő, ha tele az erszény.
0: Nem bánom, legyen úgy. Mit árul, kend, atyám fia?
1: Eladnám ezt a lovat, ha vennék.
0: Szilaje!
1: Mint a tűz!
0: Kezese!
1: Mint a bárány!
0: Futóse!
1: Mint a szél! Jaj, már el is szalajtott a kelmed! Hamar utána! Elejbe, hamar, mert mindjárt kiszalad a világból!
2: Szaladt a szegény nagykanász be az erdőbe a szilajparipa után. A kiskanász meg előbújt a magfa mögül, ölibe vette a tarisznyát, lekuporodott, és úgy behányta a kalászcipót gömölyetúróval, hogy öröm volt nézni.
1: Uri, nagy kanász! Hajrá, nagy kanász!
2: Mire a nagy kanász visszatért a lókergetésből, bizakkorára már szomorúan lógott az ágon a behorpadt tarisznya. Csak az üresség zörgött benne, mikor hozzákapott a nagy kanász.
0: Megrövidítettél, te gézen!
1: Hát már honnan tudjam azt, hogy kinyúlt a tarisznyához ebben a nagy sokadalomban? Tudod, a bársonyosi vásáron!

Bimbó szájú böskehúgommal nagy vásár csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kért többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred is, fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. Na, pedig én tudnék olyat, amiért nekem adnád, évődtem vele. Olyan nincs, rikoltotta a gyönyörű muzsika. Hát, ha olyan babát adnék érte, amilyen még sohasem volt. Már akkor a kezembe volt a drága látós muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy megrebánja a vásárt a gyönyörű. No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába. Na gyere, bácsim, nézd meg, hogy milyen babám nincs még. Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk. Még egyel annál is több. Volt azok közt szolgáló baba is, kisasszony baba is, de még báró kisasszony baba is. Hely, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Büzsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet sohasem láttam, mint ő. No, már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott böskehúgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba. Ilyettemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbó szájú böskehúgom. Csak még király kisasszony babám nem volt. Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg böskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Még tám most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában. Nini, hát ha lehetne is, ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Így mi, készen van a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak, bíztattam magamat. A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezdiót be kell pólyázni, egy szemborsot rárüzsíteni, annak orrát, szemét, száját befesteni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy dirib darab sejemből függönyt is szerkeszten az ember a kocsijára. Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit böskehugom elé. Itt a király kisasszony baba, böske. Kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva. Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen, nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

0: a mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy ajveszékeléssel szalad elejben a lépcsőn Pankaleánó. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádokuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókú sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott élek ez az anya, hogy a mi kedvünkképtán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát. Nem volt ott egy fiapók sem. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipici skatuját. Aranya teteje, bársony a bélése. De már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd de! Tartom oda a panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme.
1: És akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten neki, gondoltam magamban, amit panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fiam, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársony a bélése. Jöjjön el hozzánk póknak.

Hajnalon innen, estén túl, éppen egy macskaugrásnyira Nekerestől. Hét országa volt Ógyonfi királynak. Neve sincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban, kertjében, hétszáz almafája. Egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel este megnézegette, sejemkendővel megtörülgette, még a lágyan fújó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknős telesírt keserves könnyeit. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országában ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Ógyonfi király. Udvara népének tengercselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutolla süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot. Termete mind a sugár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy mereszkedett utána. Lógott is az óra bosszúságában, hogy majd a térdét verte. De aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajta málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem. Király almáját róla elére. Málékoma a másik kis apródja volt Kótyonfi királynak. Nincs olyan legény minden bokorban, feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. Na majd teszek én, arról is gondolta magában Perec, és kiszaladt a halpiacra, vett a halászoktól két keszeget. Azokat felkötötte a kert közepén a kútágasra. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat. Az kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, és még a tenyerén is szaladt, hogy mentül előbb odaérje Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfi királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörgüli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam, ütött a vállára Perec, és megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe. Ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfi király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukkot se többet, egész addig, amíg be nem értek a kertbe, hanem ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatt, hogy oldalban ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg te, Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ide bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa tetejében. Ugyan mit csinálhatnak azok ottan? Mit csinálhatnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé,
Megint megböködi perecet a Máli. Kiskomám, lábd é, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném a puskán volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül. Komám perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondja erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz. Hát eldől az egyszerre. Na mondtam, ugye? Kapta föl Máli a nyulat, s már tartotta is a létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, hogy majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodt el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara, s azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy ijá, ijá, jaj, micsoda az? Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepe. A király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt király ő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit király ő felsége? Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép, nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltó helyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap, 7 éjszaka tűvétették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupaszáj? Azt, hogy én tudom ám, ki szakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora létcsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl se emelte a létcsapót, mikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, perec aprót szakította le az almát. Perec aprón éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van a szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt? Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevett el magát a király, hiszen nem szoktak a halak fára mászni. Pedig ez olyan igaz, minthogy Pereckoma sapkával lőtte meg a nyulat, erősködött Máli, kézzel lábbal hadonászva. Te most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséges, a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Mondta tréfásan hunyorogva. Katlan meg a bogrács, futott el a méreg a király, olyat suhintott a létcsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott. És azóta máig is ugrál, ha el nem fárad.
amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.

Ulászló király, a második, egyszer valami bolond nagy oroszlánt kapott ajándékba a szultántól. Az urak közt akadt, aki gúnyt vagy figyelmeztetést látott benne, a követ azonban, aki az állatot kísérte, azt állította, hogy merő tiszteletből küldte a nagyúr. Valódi ritka atlaszhegyi oroszlán ez. A padisah rögtön felségedre gondolt, amikor meglátta. Ha jól gondozzák, elél 30 évig is. Nem kell neki sok. Beéri naponta egy gödőjével. Dobzse, fiam, dobzse, hálálkodott a király. De magában azt gondolta szegény, hogy bizony okosabb lett volna, ha egy gödőjét küld a szultán. Mert abban az időben a budai mészárosok már nem akartak hitelezni ő felségének. Se a vargák nem akarták neki foltozni a bársony csizmáját, amely nagyon kérte a kását. Nagy urai dúskáltak a jóban, őzgerinccel traktálózhattak, velencei gyöngyös bilikomból ittak, parasztjuk, barmuk, annyi, hogy számát se tudták, földjük akkora, hogy reggeltől estig lovon meg se kerülhették. De szegény Ulászló királynak se parasztja, se kincse nem volt. Az oroszlánban is csak az ablakon keresztül merte örömét találni, mégis jó képet vágott hozzá, és utasította Hampó püspököt, az ország kincstárosát, hogy ajándék nélkül el ne eressze az oroszlánhozó törököt. Mire a püspök mindjárt fogta is a könyvtár kulcsot. Tudnélik, a készfizetéseket akkoriban úgy teljesítették, hogy a korvinákból törtek le hol egy ezüst sarkot, hol egy aranykapcsot. Hát ezzel a döggel mi csináljak, pislogott le a király az oroszlánra. Végtére örülnöm kell neki, mert most lesz valamim, amit senki sem mer ellopni tőlem. Hívatta az udvari cserédek közül a legsoványabbat, Karó Pétert. No, fiam, Karó, éppen te kell lesz nekem. Te fogod az oroszlánt etetni. Olyan sovány vagy, hogy az oroszlánnak nem támad rád gusztusa, akármilyen közel négy hozzá. A gödőjét minden reggel helyedbe vitetem. A paszújkaró hosszúságú, zörgőcsontú Péter meg az oroszlán nézték is egymást nagyon. Mindegyik arra gondolt, hogy melyik eszi meg előbb a másikat. Az irgalmatlan étvágyú állat déltájban akkorákat mordult fel a várkertből, mintha az ég zengene. Ilyenkor nevetve könyökölték oldalba Pétert a többi léhűtők. Szaladj, Péter, ehetnék a macskád! Péter vitte is hűségesen az ebédet, és panaszkodott váltik, hogy mennyit eszik az a fertelmes féreg. Csak az volt a csodálatos, hogy minden nap elfogyott egy gödöje, az oroszlán egyre soványodott, Karó Péter meg egyre gömbölyű. Szemet szúrt ez a gazdának is, ahogy sétaközben oda tévedt a szeme az oroszlán ketrecre. Fülön fogta a figyfirittyet. Mi dolog ez, Péter fiam, hogy így leromlik a kezed alatt ez a szép állat? Nem tesz jót neki a kerti levegő, királyom. Hát az meg mi dolog, hogy te úgy neki gömbölyödtél mostanában? Nekem meg jót tesz a kerti levegő, királyom. Három napig törte a fejét Ulászló király, aztán kigondolt egy okosat. Maga elé hivatta Keszek Kristóf nevű cselédjét. Gyere, fiam! Légy te mától fogva ennek a hamis oroszlán etetőnek a fölvigyázója. Kristóf köszönte alásan, és mindjárt instálta is magát a hivatalába, szaladt az oroszlán etetőhöz. Az éppen a gödőjét forgatta nyárson, szép lassú tűz fölött. Egyedül akarod megenni az egész gödőjét? Ütött a fiú vállára Kristóf. Nem, mondta az oroszlán etető. Káposztát is pörkölök hozzá. Jut-e belőle nekem is, mivel hogy urunk királyunk kinevezett engem oroszlán etetési fölvigyázónak. Jut is, marad is, csinált maga mellett helyet a patkán Péter. Nekem elég a két első comb is. Nekem meg a két hátulsó, mert nem vagyok nagy étkű ember, jelentéki Kristóf megelégedetten. Így esett, hogy egy hónap alatt valóságos agárkutya lett az Atlasz-hegység királyából, Karóból pedig gerenda, Keszekből harcsa. Erre aztán a király kapta magát, elé hivatta a harmadik figyfirityet. Kiveszlek a közcselédi sorból, Cinegepál, téged teszlek meg az oroszlán etető fölvigyázójának ellenőréül. Neked kell pótolnod, amit ők elmulasztottak. Mered vállalni? Cinegepál vállalta, s amit az oroszlán etető meg a fölvigyázója meghagytak a gödőjéből, azt ő küldte pokolra. Az oroszlánnak egy befaló harapás sem maradt. Nem is bírta egy hétnél tovább, és éppen akkor számoltak el a bőrével Ulászlónak, amikor Velencéből hazatérőben benézett a török követ. Eny, eny! Csóválta a kontját.
Hát csak nem tudtad a padisa ajándékának gondját viseltetni, király uram. Az én lelkiismeretem nyugodt, tette a szívére jámborul a kezét Ulászló király. Három gondviselőt is kirendeltem mellé, és éppen most akartam megbeszélni az országbíróval, hogy a negyediket az ország rendjei közül neveznénk ki. Persze, hogy az oroszlán volt a hibás. Az a csacsi. Egy kicsit várhatott volna még.

kisdeák koromban egyszer azt vettem a fejembe, hogy én beállok könyvkereskedő inasnak. Az is szép mesterség, bólintott rá a tervemre édesanyám, de én jobban szerettem volna, ha generális lett volna belőled. Az nem leszek, mert ezt megrúgja a ló, vetettem ellen. De azt még sose hallottam, hogy könyvkereskedő inas rugott volna meg a ló. Édesanyám belátta, hogy igazam van, és megfogta a kezem. Akkor gyerünk el, fiam, Gergulics bácsihoz. Gergulics bácsi volt az egyetlen könyvkereskedő. Akkora boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal be volt terítve mindenféle históriás könyvekkel, az volt a könyvesbolt. A másik asztalon szép rendben sorakoztak a mézes bábok, a tükrös szívek, a kivont kardú mézes kalácshuszárok, a mandulás pogácsák. Az volt a mézes kalácsosbolt. Itt a kellemes, emitt a hasznos, járt kelt Gergulics bácsi a két asztal közt. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény édesanyám nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttára, és alázatosan megkérdezte Gergulics bácsit, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e van? Gergulics bácsi megforgatott előre-hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és akkor átszorított a karamon, hogy belejajdultam. Nagyon gyenge kislegény, se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná, mondta megelégedetten. Az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Gergulics bácsi csak ugyan nem fösvénykedett a tudományával. Ahogy az édesanyám elment, mindjárt befogott a mesterségbe. Elmondta, hogy melyik a krajcáros, melyik a két krajcáros, melyik a három krajcáros mézes kalács. Hát a könyvek, Gergulics bácsi, húzódtam közelebb a könyves asztalhoz. Az első sorbelieknek egy hatos az ára, a második sor két hatos, a harmadik sor három hatos. Érted, öcsém? No, ezt nem volt nehéz megérteni. Gergulics bácsi büszkén nézett körül, hogy ilyen hamar belevezetett a tudományba, és annyira kegyelmibe fogadott, hogy mindjárt rám is bízta a boltot. Ő maga kiment a szőlőbe cseresznyét szedni. Neked is hozok belőle, szólt vissza a boltajtóból. Ahány könyvet eladsz, annyi marék cseresznye lesz a fizetésed. De hiszen beszélhetett nekem. Hallottam is már én, azt meg nem is. Szinte káprázott a szemem az örömtől, ahogy magamra maradtam a sok szép históriás könyvvel. Ott volt a Ludas Matyi, meg a Fehér Ló fia, meg az Ezeregy éjszaka, meg a Kopla Ló Mátyás. Azt se tudtam, melyikhez kapja. Utoljára az egyikre ráültem, a másikra rákönyököltem, a harmadikra rátenyereltem, és a legvastagabbat elkezdtem olvasni. Annak a címe volt Csalóka Péter. Hát, alig keveredek barátságba Csalóka Péterrel, nyílik az ajtó, és bekocog rajta egy magam formájú fiúcska. Megvan-e itt a Csalóka Péter? Azt mondja. Úgy megijedtem, hogy egyszerre elállt a szívem dobogása. Nincsen az! Csúsztattam le a könyvet az ölembe. A fiúcska körülnézett. Gondoltam magamban. Hát miért lettem én könyvkereskedő ünas, ha minden könyvet elhordanak előlem? Hallod-e, te fiú? Támadt hirtelen egy jó gondolatom. Többet ér ám a mézes kalács, mint a mesés könyv. Inkább a másik asztalon választanál magadnak valamit. Utoljára is nekem kellett rajta segíteni. A markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszárt, és kitessékeltem vele az ajtót. De úgy látszik, mégis volt az én kis cimborámnak magához való esze. Mert alig kezdtem el tovább kalandozni Csalóka Péterrel, már megint ott lábatlankodott egy fiúcska. Csalóka Pétert szeretném megvenni, mondta furfangos mosollyal. Erre már nem sok szót vesztegettem, hanem mindjárt kifizettem egy marék mézes kalács magyaróval. Nem ért az semmit, mert úgy jött a sok gyerek, mint a raj, s az mind a Csalóka Pétert akarta megvenni. Utoljára már nem is kérdezősködtek, csak mentek egyenesen a mézes kalácsos asztalhoz. Beestellett, mire keresztül olvastam Csalóka Pétert, és akkorra egy morzsa mézes kalács nem maradt a másik asztalon. Hanem ahány gyerek volt a városban, az mind ott nyüzsgött a boltunk előtt, mire a gazdám hazaért.
Sietett az Isten adta, mert már az utca végén hallotta a nagy újságot, hogy a Gergulics boltjában ingyen mézes kalácsot kap, aki könyvet akar venni. Ahogy betoppant, úgy félrehúzta a száját, mintha a tulajdon fülét akarná megharapni. De aztán mégis inkább csak az én fülemen töltötte a mérgét, és nem éppen barátságosan adta ki az úti cédulámat. Föl is út, le is út, búcsúzott el tőlem, hanem ide benetett többet a lábad. Azóta csak ugyan nem is voltam könyvkereskedő inas.

0: szappanból rékok.
1: Jó reggelt, apukám!
0: Jó reggelt, Pannikám!
1: Mit álmodtál, apukám?
0: Hogy egy csókot adtál, Pannikám.
1: Adok én kettőt is, apukám?
0: Hát te mit álmodtál, szép viola szálam?
1: Jaj, apuka, el se tudom én azt mondani.
0: No, majd én segítek. Álmodtál-e friss káposztalevéllel?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább friss tejecskével.
0: Álmodtál-e hamuba sült pogácsával?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább foszlós fehér kaláccsal.
0: Ennyi, hogy sehogy sincs szerencsém a találgatásban. Hát azt álmodtad-e, hogy apuka bement az írószobájába, téged leküldött az udvarra, hogy ott játszogassál a tarkakavicsokkal.
1: Jaj, dehogy álmodtam, dehogy. Inkább azt álmodtam, hogy apuka kiült velem az erkélyre játszani.
0: Aztán mit játszottunk, Lilion virágom? Tán orrom belécski.
1: Jaj, dehogy az, dehogy. Szappan buborékot fújtunk. Ringót, lengőt, égbeszállót. Szép szivárvány színbe játszott.
0: Pannikának mindig olyan szerencséje van, hogy teljesedik, amit álmodik. Mire kibeszélgettük magunkat, akkorára már az asztalon várta a friss tejecske, meg a foszlós fehér kalács. Mikorra pedig a kalács maradékkal a cirmos cicát kielégítette, már kevertem is a pohárban a szappanos vizet, csak úgy habzott. Aztán belemártottam a pohárba egy szalmaszálat, és szép, lassan fújva kigömbölyödött belőle az első szappanbuborék. Akkora volt, hogy Pannika meglátta benne magát. Egyszerre csak odasompolygott a szomszéd ajtóhoz, Vilmácska.
1: Bácsi, hajolj le, sudok valamit.
0: Mit súgsz, te csöpség?
1: Azt, hogy én is sejetnék olyan szépet fújni, mint te. Majd először én fújok talán. Mindig előbb a Panni, mikor én... Igenis, hogy előbb én. Én fújok előbb.
0: No, nem kell azért az egereket itatni, jut ebből mindkettőtöknek. Meglátjuk majd, melyik teké lesz a szebb. És mert Vilmácska a vendég, hát ő kezdi.
1: Jaj, bácsi, ez nem jó. Ég a padlás szája.
2: Ó, te! Úgy kell azt mondani, hogy a száj padlása. Ugye, apuka, még nem is való ez a játék kislánynak?
0: Hát mit csináltál, Vilmácska?
1: Én...
2: A szappanos végével vette a szalmaszálat a szájába. Majd én megmutatom, hogyan kell. A szalmaszállal jól felkavarom előbb a vizet, aztán a szájamba veszem a szalmaszállat, így, látod, és...
1: így kell, ugye? Így kell. Úgy kell neked, Panika, úgy kell.
2: Nem is szép játék az ilyen.
0: Szép az, csak tudni kell a módját. Nem szívni kell a szalmát, hanem fújni vele a levegőt. Tündér szép Ilona kertjében se termettek olyan üvegalmák, mint amilyen szépeket én mutatok nektek. Fújtam is olyan szappanbuborékokat, hogy a kislányok szólni se tudtak bámulatukban. Az egyik fehér volt, mint a hó, a másik piros, mint a hajnal, a harmadik kék, a negyedik sárga. Meglátszott bennük az egész ház, a kert, az udvar. Még a tetőn ülő galambokat is látni lehetett bennük.
1: De szeretnék egyet hazavinni anyukámnak.
0: Vigyél, Vilmácska, akár egész kötővel.
1: Na, ezt. Jó, szétpattan. Na, talán ez. Most is csak egy csepp víz majad belőle a kötőn.
2: Ó, az enyémben is csak egy-egy csepp maradt a gyönyörű szivárvány almákból.
0: Akkor más hasznát vegyétek a kötőtöknek, hajtsátok föl vele a buborékokat a levegőbe, hadd szálljanak, hadd repüljenek.
1: Ez Fermin a fecskefészet.
2: Ezt beszáll a konyhára, megnézi, készül-e már az ebéd.
1: Ez megijeszti a tetőn a cizmust.
2: Hát, ez a legszebb.
0: A legszebb buborékot magasra felsodorta a szellő. Csillogott, villogott a napsugárban, mint a szivárvány. Szállt sebesen egyre följebb, úgy, hogy utoljára már látni sem lehetett.
3: Sétálni megy Panka a búzamezőbe, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalolgatva ballag egyes egymagába, virág testvérkéi, vigyázzatok rája. Símulj puha pázsit, lába alá lágyan, fütyülj neki szépet, te rigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele. Búzavirág szeme, mosolyog reátok, ne vessetek vissza rá, búzavirágok. Kakukkfű, az útját jó szagoddal hinsd be, bújj el lába elül, szúrós király dinnye. Ha a dűlő úton szegényke kifáradt, szagos fodor menta, teves neki áll. Födjétek be zsáját dús leveletekkel, szelíd széki füvek, csillagfejtekkel. S őre a mezőnek szép jegenye nyárfa, te vigyázz reája, csöndes legyen.

0: Primus nagy alkot. Mackó bácsi alig törölte meg a szájának éredéletlen. Kifeküdt a napra egy kicsit szombikán. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bukvaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a simdisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Hanem én nem érdek ám meg tőled. Simdisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Belevessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rossz portékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögbe ballogott el Mackó bácsi az erdőtérre. Ott lakott a simdisznócska föld alatti kastélyával. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messziről hujjongatott elébe.
4: Isten hozta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mit szolgál, drága egészséged.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom veled.
4: Ráérünk, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hagy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
2: Hiszák azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon békét.
0: Előbaktatott a medve, mellette gurult a simdisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Brum, hol bujkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyen fel egy kicsit a hátára.
3: Hátamra? Hát még mit nem? De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamon.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen legurulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősítessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajlékony állat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
4: Besajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek, csípika legyek.
2: Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyaró

0: Igazat.
1: Néni, itt jön sündisznócska, medve hátom.
2: Hogyan oda lovat, sündisznócska?
1: Medve lónak párja nincs.
2: Kihő, medve koma, sündisznócska hátassul a
3: Szegény rászedett mackókoma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.

0: a címeket. Bízat régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyós csizmával. De még most is sírhatnékom van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem, hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani?
2: Hely, édesanyám, ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössz velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apa, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csukaorrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy pici-pici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsan...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
3: Na... Oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig

0: Tette volna. Tudod-e mennyi az a 30-tól 200 hernyó?
1: 30-tól 200 az sok, nagyon sok hernyó.
0: Ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
1: Gyümölcs a virágot.
0: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virágot. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
2: Ebben a percben hazaérkezett a cinenge madár. Sose felejtem el jaj veszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a helyet.

0: Kerek erdőn innen, kerek tón túl, kerek dombon, kerek kunyhó. Abban lakott Petykó meg Magykó. Petykó a leggazdagabb úr volt 9 puszta faluban. Volt neki egy pár lyukas bocskora, egy lyukas süvege, meg egy bőre nincs szőre ment lyukas subája. Magykó a világon a legbölcsebb szolga volt, ahol maga volt. Ha melege volt, kifeküdt a napra, ha eső szakadt, kiállt a csurgásba. Egyszer, ahogy heverésznek a vadkörte alatt a kerekerdőben, nagyot sóhajt Petykó.
1: Baj, baj, Magykó.
2: Bízig az az, Petykó.
1: Meguntam már a vadkörtét, Magykó.
2: Nekem is elvásott a fogam a kökénybe, Petykó.
3: Kis tejbe kás a Magykó.
2: Mazsol a szőlővel, Petykó.
4: Mit javasz, Magykó?
2: Házasodj meg, Petykó.
4: Kit vegyek el, Magykó?
2: A Dióbél király lányát.
0: Petykó egyszerűbb a talpra ugrott, fölhúzta a lyukasbocskort, fejébe nyomta a lyukas süveget, bálára kanyarította a lyukas subát, úgy indult el megkérni a Dióbél király kisasszonyt.
2: Miért hallgattál el ilyen hirtelen, Petykó?
1: Kis mise, nagy mise, nem lesz abból semmi se, édes szolgám.
2: Miből, kedves gazdám?
1: Nem adják nekem a király kisasszonyt, Magykó.
2: Miért ne adnák, Petykó?
1: Szegény vagyok, csúnya vagyok, igen, nagyon rongyos vagyok.
2: Oda se neki, Petykó, míg engem látsz. Neked csak arra legyen gondod, hogy dicsérd magad. A többit bízd én rám. Ne félj, okos ember az én apám fia.
0: Petykó neki vidámodott a biztatásra, és olyan kedve kerekedett, hogy Magykóval együtt nótára gyűjtött.
5: Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk, intól jövünk visszafele, aranyból lesz a kereke, lovunk lábán nyilván Patkó, hely nagyúr lesz Petykó, Magykó. Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk.
0: Addig dúdolgattak, hogy utoljára a sárgarigó is megtanulta a nótájukat. Ő továbbadta a kakuknak, a kakuk a gerlicének, és mire a Dióbél király palotájához értek, már a kenderkakas is így köszöntötte őket a márványkerítés tetejéről. Aranyhintó, gyémánt Patkó, Isten hozott Petykó, Magykó!
2: Ha, magunk is igyekeztünk azért, és úgy neszelem idejében érkeztünk. Amint látom, éppen délebédnél ülnek az uraságok.
0: Az öreg Dióbél király úgy nyelte a lében főttet, hogy a kanál is majd leszaladt vele. Oldalánál pedig ott ült a király kisasszony. Nátszál nem karcsú, hó nem fehérebb, hajnal nem frissebb, napsugár nem ragyogóbb nála. Hát még mikor megszólalt.
6: Mi áradban vagytok, szegény vándorló legények?
2: Ha, nem azok vagyunk, mi töröm az úzáját. Jó szándékkal nézzük körül a háztáját. Ne keresd, herceg, az én gazdám. Petykó, magam a szolgája, azaz okos Magykó.
0: Hely, lett erre sürgésforgás. Három inas is igyekezett az ála alá kötni Petykónak a szalvétát, de Magykó mindent taszigálta őket.
2: Há, már csak magam szolgálok kisgazdámnak, csak úgy, mint otthon. Beszélj már, mamla.
1: Uram királyom, ne szóljátok meg, rongyos gúnyám, van ám nekem otthon különb is. Oh,
2: hogy van-e? 10 mente, 100 bunda, 1000 hálóköntös, ki bíbor, ki bársony. Telmélyesen látszik az arany meg ezüst paszománytól. Hát még az a sok asszonyi gúnya. Csak éppen asszony kellene hozzá.
7: Hely, édes lányom.
1: Azért se vegyetek ítéletbe, hogy gyalog jöttünk. Van ám otthon egy-két paripám.
2: Ha, még hogy egy-kettő? Akkora ménes, hogy csak a legelője. 9 napi járóföld. Az istállóban meg az a szebbnél szebb, báránynál szelidebb sok hátas paripa. Csak asszony kellene, aki válogatna
7: benne. Hely, édes lányom.
1: Grácia, uram királyom, ennek a szolgának, amiért locsok fecseg. Ő a leghívebb emberem, azért hoztam magammal, otthon hagyva egy-két udvari cselédem.
2: Micsoda? Hisz annyi jött a kenyér pusztító, hogy egymás sarkát tapossa. Csak asszony kellene, aki rendbe tartsa őket.
7: Hely, hoj, hallod ezt, lányom?
1: Noha van kenyér pusztító, kenyér is van hozzá. Nem kell kölcsönért a szomszédba menni. Minden kikerül a magunk szegénységéből.
2: Még hogy kikerül. Álmában sem látta mását senki emberfia a mi vagyonunknak. Palotánk, mint az ürgelyük, várunk, mint a vakontúrás, kincsünk, mint a szemét.
1: Tisztelet, becsület a házigazdának, de neki katonája sincs annyi, mint nekünk koldusunk.
2: Csak asszony kellene a házhoz.
1: Azaz.
2: Aki meghallgatná az imádságokat.
1: Azaz.
0: A király köhenteni se tudott ámulatában, a királylány pedig a feje búbjáig pirult. De Petykó nagy szemérmesen fűzte tovább a szót.
1: Bizony az én jó szívemre már annyira ráismertek a koltusok, hogy néha el kell bújnom elől. Pedig az ilyen magamféle lovag nem igen szokott bújkálni.
2: Még hogy nem szokott? Hm? Hát mikor a múltkor mosdani hívtalak és ijedtedben úgy elbújtál a vadkörtök a hegyibe, hogy még tám ma is ott vagy, ha le nem csalogatlak egy marék kökénnyel.
0: Na lett is erre olyan nevetés, hogy elhallatszott még a hetedik határba is. Dióbél király kacaptában az asztalhoz vágta koronáját, a király kisasszony kiejtette a kezéből a sóskástálat, az inasok bukfencet hánytak, az ajtón állók tót ágastáltak. Magykó és Petykó pedig úgy elszaladtak, hogy tán még most is futnak, ha a lyukas bocskor le nem maradt a lábukról.

0: volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon furfangos ember. Folyton a vásárokat bújtas, aki csak lehetett, jól becsapott. Egyszer elment a vásárba, vett ott egy bárányból sapkát. Utána bement a kocsmába, s készfogáskor a markába nyomott egy 10-es bankót a kocsmárosnak. Aztán nagy hangosan így szólt. Hozzon nekem egy iccebort, meg egy pörköltet! Jó ízűen elfogyasztotta, és akkor fogta a báránybőr kocsmáját, jól a földhöz vágta, hogy csak úgy huppant a padlón. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve az ebédem meg a borom? Kérdezte. De ki ám? Még több is, mondta a kocsmáros. Hát akkor hozzon még egy tányér pörköltet meg egy üveg bort, rendelkezett a furfangos ember. Mikor odavitte neki a kocsmáros, újra csak kapta a kucsmáját, jó huppanosan odavágta elé, és újra kérdezte. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve? Ki ám? Bőven is, mondta hajlongva a kocsmáros. Vásár volt, tele volt a kocsma, sokan látták, milyen ügyesen fizet a kucsmájával ez az ember. Csak huppanik egyet a kucsma a földön, aztán volt tartozás, nincs tartozás. Látta ezt három atyafi is. Összedugták a fejüket, és így szólt az egyik. Meg kéne venni ezt a sapkát, te sógor. Menj oda hozzá. Kérdezd meg, mennyire adná, biztatta a másik. Oda is állított eléje, és megkérdezte, mit kóstál a sapka. Eladná-e? Eladom én elén, ha lesz, aki megveszi, felelte neki. Az ára meg, akár megveszi, akár meghagyja, nem kevesebb, mint 300 forint. Az bizony sok. Én meg olcsóban nem adom egy krajcárral sem, erősködött a furfangos ember. Összedugta a fejére erre megint a három koma, és mivel jó ivó emberek voltak, így biztatgatták egymást.
1: Megéri, te megáll, ezután ehetünk, ihatunk, sógorom, aztán fizetés helyett csak földhöz vágjuk a kucsmánkat, s ki lesz fizetve minden. Tegyük meg közösen.
0: Így is történt. Összeadták a 100 forintjaikat, s beleszámolták Csalóka Péter markába a három ropogós százast a kucsmáért. Na, én elmegyek, veszek magamnak egy másik kucsmát, mondta Csalóka Péter, és azzal otthagyta a három komát. Azok meg rendeltek nyakra főre, sonkát, kacsasültet, marhapörköltet, bort. Egyszer csak azt mondja, aki a pénzt összeszedte. Na, most meglátjuk, mit tud a kucsma. A kocsmáros már ott állt előttük. Hát jó, magyarosan eléje vágta a kucsmát. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve? Kérdezte diadalmasan. Már hogy lenne? Méltatlankodott a kocsmáros. Erre még mérgesebben odavágta elé a kucsmát, csak úgy huppant a padlón. De bizony a kocsmáros most is csak a fejét csóválta. Azt mondja erre a harmadik. Add ide, sógor, mert te nem jól vágod, majd én földhöz vágom. Földhöz is vágta olyan tisztességesen, hogy a kucsma cafatokra szakadt. Ki van-e fizetve, kocsmáros úr? Kérdezte tőle magabiztosan. Nem is volt, meg nem is lesz, ha csak nem a kelmetek bugyellárisából, mondta nekik a kocsmáros. Hű, a gazember mindenségét annak a Csalóka Péternek. Ez túljárt az eszünkön. De jaj neki, ha elkapjuk. Azonban hiába keresték a sátoroknál, a Laci pecsenyés asszonyoknál. Csalóka Péter már réges-régen a Duna mellett terelgette lopott marha csordáját. Találkozott ekkor Csalóka Péter három emberrel, akiknek igen megtetszettek a marhái. Honnét hozod ezt a szép csordát? Kérdezték tőle. Amint Csalóka Péter a víz mellett terelgetett, a marhák árnyéka éppen a Duna vizére vetődött.
2: Nézzétek, onnét a Dunából hajtottam ki valamennyit. Ott is sétál néhány a szélén. Csak eredjetek beértük, s tereljetek magatoknak annyit, amennyire szükségetek van.
0: Ketten be is lábaltak a Dunába, de a víz bizony hamar eláztatta őket, alig tudtak kikecmeregni. De a harmadik Péter után küldte a pandúrokat. Azok elfogták, s a bíróság elé állították. Már hangzott is az ítélet.
2: Hogy többé senkinek ne árthasson ez a csavargó Csalóka Péter, be kell rakni egy hordóba, s ráborítani a hordó fenekét is, aztán meg bele kell hömbölgetni a Dunába. Hadd vigye el a víz erről a vidékről.
0: Úgy is lett. Ott böcöllézett Csalóka Péterrel a hordó a Duna közepén. Úszott, úszott egyre lejjebb, míg egyszer csak meglátta egy ember a partról.
2: Hű, de jó volna nekem ez a jókora hordó. Csak ki tudnám magamnak valahogy kotorászni ebből a nagy Dunából, gondolta magában. Amint nézi, figyeli, egyszer csak mintha hangokat hallana. Körülnézett, de nem látott a parton senkit. Hát, amint jobban figyelt, észrevette, hogy a hordóból jön ám a hang. Csalóka Péter kiabált benne. Ebb volt Budán vice ispán, ebb is lesz! Oda kiáltott neki az ember. Miket kiabál itt maga össze-vissza? Miért emlegeti a budai vice ispánt? Mert el akarnak vinni engem Budára vice ispánnak. Én meg nem akarok menni. Közben a víz a hordót a part felé sodorta. A parti ember kihalászta, s kiengedte belőle Csalóka Péter. Hallod-e, jó ember? Nem akarsz elmenni helyettem vice ispánnak Budára. Még a hordó is tiéd lesz ráadásul. Úgyis eleget dolgoztam én már életemben. Miért nem mennék el uraságnak? Mondta vidáman a parti ember, s már bele is telepedett a hordóba. Csalóka Péter lezárta, és behömbölgette újra a Dunába. El is indult a hordó Buda felé a Duna hátán. Csalóka Péter meg vígan fütyörészve ballagott tovább a parton. Egyszer csak egy malac falkára akadt a parti erdőben. Nem látott mellette senkit, hát tovább terelgette a szép falkát. Már messze járt, amikor lódobogást hallott maga mögött. Gyorsan a sűrűbe hajtotta a falkát, maga meg keresett a parton egy nagyon megdőlt, görbe fűzfát. Alált, mintha azt tartaná. Még nyögött is hozzá, mikor melléje ért a két lovas pandúr. Hé, atyafi! Szóltak hozzá, csak úgy lóhátról. Nem láttál erre egy falka malacot, meg azt, aki terelgette őket? Dehogy nem, hát hogy ne láttam volna, felelte Csalóka Péter. Bizony régen volt az már, azóta biztos be is ér már lassan a városba. No, akkor utána, adta ki a parancsot a nagyobbik bajszú pandúr. Arra hiába mennének, kiáltotta Csalóka Péter. Úgy sem érhetnék már utol, de én tudok egy rövidítő utat. Én még fülön tudom csípni a gézengúzt, ha lovat adnak alám, meg ha a dolgomat elvégzi valaki helyettem. Aztán mi a te dolgod, mondd csak. Látják, hiszen ezt a görcsös fűzfát tartom, hogy ki ne dőljön. Ha ezt tartják helyettem, visszahozom én erre a helyre a falkát, tolvajostól. Alált hát a két bajszos pandúra ferde fűzfának, és nekivetették a hátukat. Csalóka Péter meg felpattant a fényes szőrű, gömbölyű kis pandúrcsikóra, és úgy elvágtatott a két pandúr mellől, mintha ott se lett volna. Amint az úton egy tó mellett vitt el az útja, beleugratott a szélébe, hogy ott maradjon a lovának a patkónál. A lova farkából meg levágott egy pamacsra valót, és egy kampós fával leszegelte a tó fenekére, hogy csak egy kis csücske látszott ki a lófaloknak. Aztán vidáman benyargalt a városba, eladta a lovat, gyalog poroszkált vissza a pandúrokhoz. Azok bizony most is a ferde fűzfát támogatták. Nem is mertek elmozdulni mellőle, féltek, hogy kidől. Mikor Csalóka Pétert meglátták, már messziről kiabáltak neki. Hol a falka? Hol a tolvaj? Hová tetted a lovamat, te csavargó? Ne szidjatok, pandúrok! Kezdte Csalóka Péter. Majdnem a fogamat is otthagytam, értetek? Nem értem bizony utol a falkát se a terelőjét, mert megbokrosodott az úton a lovam, s beleugrott egy tóba. Ha nem hiszitek, nézzétek meg magatok. El is mentek oda a pandúrok. Na, kapaszkodjatok bele jól a lófarkába, hát ha ki tudjuk még húzni, mondta nekik Csalóka Péter. Bele is markoltak, és neki feszültek. Egyszer csak kicsúszott a lófarkának a darabja, s mind a ketten beleestek a pocsétába. Csupa iszap meg locspocs lett a ruhájuk. Őket nevette mindenki, aki arra járt. Így járt túl a pandúrok eszén Csalóka Péter. Maga meg visszament a malac falkájáért, s a városban jó pénzét adta el.

0: 唱唱唱。
1: Csillos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és ma a 136 éve született Móra Ferencre emlékeztünk egy kakukk tojással, a végén a Gergulics Inasában emlegetett Csalóka Péterrel. További jó tilosozást!

0: Pályázati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
1: Zene. Ide vele. sci-fi.tilos.hu.
0: Pályázati
2: felhívást hallottatok.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletár ráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne a nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak 4-es-5-ös csoportokba rendeződve, hamuszürke sinekként húzódnak feje búbia felé. Arcán viseli életrajzát. A nyomorult, függőfolyósós, húgyszagú, száradó ingekkel, gatyákkal föllobogózott gyártövi bérházat, ahol született. A szutykos műhelyt, ahol gyerekkorában a rozsdás drótok, olajtól csöpögő anyacsavarok, nyitszegek és plédarabok között matatott. Az arc megőrzött még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből, és a sunyi örömből is, amit az első kuncsav becsapása okozott. Tágpórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy lehelletnyit. Egykedvűen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellett az ülésen, csendes káröröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, ha visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A káröröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak, külvárosok, már az erdőben járunk, a fák törzse, a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majd hogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem. Mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zen buddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan, rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orr az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlen. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földrohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt, aszfalt, aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos, inkább kopott ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról.
A kerekek surrogása megszűnt, sóhajtó ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhet taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

0: Utazás. Arra gondoltam először, hogy csak Győrig. Igaz, a határig félárúval megyek, 4 konyak. A féllábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, Győrig fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a féllábúna. Ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rodgyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kis uvickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladt a vonat. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusetje van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint röncs, röncs, röncs, röncs. Ez a francia-olasz határ, mondtam. Ventimiglia. Hiányzik egy G. Ki ad egy hiányzó G-re? Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyalpesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Boliőszürmer. Most már úgyis mindegy. Vonya, sör, bor, pálinka, nizakán. Martin Luther King. Honyisenko. Nem, ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában, Moszkva énekel, város-város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken. Minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolivar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, északabbra, északabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszok, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. Pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Így nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem. 100-at. Tinta. Tollal törődni kell. Tintát kell adni neki. Általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes? Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak, Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rá. Lekicsinlő. Mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram!
1: Hiszen csak egy szobor.
0: Mit beszélget egy szobor? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. Nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
1: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
0: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai. Na akarod, nem akarod, jönne, de biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek.
2: Marseille!
0: Megérkeztünk! Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót. Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen! Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társasjáték. A férfi krétaszín arccal görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít a fájdalom, ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berreg és hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt. Szervusz, kipikopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz? Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök. Megint itt van? Gyűrött arccal bólint. Mit csinál? Terpeszkedik. Rá is gyújtott? Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, hogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló, sörényű, és két hegyes szemfogló ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt. És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted? Tropkó urat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
2: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
1: Bent.
2: Mit csinál?
1: Még csak nézelődik.
2: A fájdalom észrevette már?
1: Észre.
2: Mérgelődik?
1: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
0: A nyalparokon szemves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
2: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
1: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
0: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz? Így a gyerek.
1: Azt.
0: És Tropkó úr mit válaszol?
1: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
0: Kotródik?
1: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
2: Te érdekedben?
1: Igen, mert itt egy fekély. Hol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
0: Mit, ha vedelsz?
1: Pálinkát.
0: És Tropkó úr?
1: Nem vitatkozik, felgyűlte az inge ujját.
0: A gyerek szeme felcsillan. Leken neki egyet?
1: Remélem, nyögi a férfi.
0: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
1: Jaj!
0: Mi az?
1: Merek szemek.
0: Gyerünk, Tropkó úr, húzd be neki, lelkesedik a gyerek.
1: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
0: Már fogja a nyakát?
1: Fogja.
0: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
1: Egészen még nem, de mindjárt kin lesz.
0: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
1: Minek?
0: Hogyha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
1: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
0: Most,
1: mondja,
0: most kim van? Hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza! Puff!
1: A fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz, újabb mesék felnőtteknek, tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
3: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre, tépd a májam!
3: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
3: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
1: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
3: Lárifáj, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz!
1: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod.
3: Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók
3: sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van.
0: Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta. Bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
1: A keselyű legyintett. Rég nincs.
3: Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész.
0: Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométeusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
1: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométeusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
3: Tűz, fire, a gony, faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Öhögött a keselyű. Prométeusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométeusz. A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométeusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották, a homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométeusz, oda néz! No, no,
0: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortüzet bámult. Tűz, kiáltotta boldogan Prométheusz. Föstött, mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arc elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedtebb felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt, tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag lekte körül. Sinf bárgyún állt vele szemben a félig nyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rágcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte. Mi tetszik? A zongora miatt jöttem, mondta az ember, és Sinf azon tűnődött, vajon a lehellete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlibegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Sinfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Sinf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átitatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Sinfre.
1: Az ember, mondta Sinf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél, kérdezte az asszony. Erre Sinf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abba hagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult, és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Sinfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Sinf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember, feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj át valamit, mondta kétségbe esetten Sinfné, és kirohant a szobából. Sinf könnyed léptekkel a zongorához,

tűt formázott, de hiszen ön... Nyögte boldogan. Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok. A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Simf alku nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, mit csinálsz? Sikoltozott az asszony, de Simf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől meg-megtört a hangja, a bankjegyköteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett. Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt, elektromos, asztalos munka, parkett, festés, megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalt a Simf, és már tárcsázott is. Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk. Nem baj, vágott közbe Simf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal. Jézus Mária, Jézus Mária, jaj, veszékelt Simfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast. Simf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászárótokokat, átfütyült a házon a novemberi szél. Ja Istenem, kiáltozott Simfné, Simf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere! Rohamva keltek át utcákon, tereken, itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, októberben, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztatóan rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a menyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben. Az apósa és az anyósa plétbe csavart lábbal ült a cserépkája mellett, kellemes, meleg szobában. Minden ragyogott a tisztaságtól, ahogy szokott, fénylettek a Biedermeier vázák, a bútorok tükrös felületei. Szeretem a lányukat, mondta ragyogó arccal Simf. Kedves mama, kedves papa, engedjék meg, hogy visszaadjam. A két öreg felé tolt az asszonyt, mélyen meghajolt, lengette képzeletbeli kalapját. Boldog vagyok, mondta. Boldog! És kirohant. Vissza a már díszeitől megfosztott házba. Vidáman dolgoztak a tetőn a cserepezők, a bútorkereskedő kicsit sokat kért a bútorok eltüntetéséért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Simf fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyűréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Simf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Simfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze. Fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott. Meghajolt Simf előtt. Ó, persze, mondta Simf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Simf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget.
A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan

följegyzett egy Pepita Notesba, aztán ollójával elegánsan belehasított simf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsóneműt. Simf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mit agadás? Fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozást töltötte el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta. Megnősülni, és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett a mozdulatlan levegő átforrósodva sűvített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

0: általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömök paripák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák. De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Bök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, s hozzá egy rettenetes csatakiáltás, egy hosszan elnyújtott áááá. A tizedes tudja, mi a kötelessége. Már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek. A százados nem tétovázik. Micsoda bátor hadsereg ez? A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnék valakit huszadosnak. 20 katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor, mert az ugye úgy van, hogy a tizedes 10-nek, a százados 100-nak, az ezredes meg 1000-nek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az 1000. Aha, akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Ez szíven üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen. Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok. Akkor te egyedes voltál. Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel föl le a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz, és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is. Elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Elszűk ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek. Mit építkezne? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam.
1: Te még mennyire?
0: Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg. Mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

0: csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszúrt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a menyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Ki vette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alaposan megnézte, előredőlt, olyan fél guggolás félébe ereszkedett, ennek nagymesterei a gyerekek, a kezét a térdére támasztotta. Szemvillanásig tartott az egész, mert a kölyök észrevett valakit a bejárat felől közeledni, és villám gyorsan az egyik oszlop mögé ugrott. A férfi láthatta a kalózhajóval ékes gyereket, nem csak a mozdulatot, ahogy az oszlop mögé ugrott, de a kukucskáló fejet is. De úgy látszik, tudta a szabályokat, mert kitartóan az ellenkező irányba nézett, erőlködött, hogy szemmerezgetése tökéletesnek tűnjék, és amikor riadságot mímelve újra meg újra végigpásztázta a kocsmát, az oszlop mögül diadalmas vigyorral kandikáló fejet levegőnek tekintette. Alacsony, 30 körüli hízásra hajlamos, de még korán sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt.
1: Hol ez az Al Capone?
0: Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. Kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát.
1: – Benne vagy! Föl a kezekkel!
0: A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázata bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt.
1: A csapda!
0: Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra.
2: Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz.
0: Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed. Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt. A gyerek még mindig a csapdát fogta.
2: Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra?
0: Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene. Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál.
2: Figyeld, suttogta Al Capone.
0: A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem került el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé.
1: A második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van!
0: A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik.
2: Csapdában vagy!
0: Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ.
1: Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától.
0: Az agárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog.
1: Ójé, mondta, kiszabadítanál?
0: Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg. Visszategyem?
1: Világos, mondta ő, tedd csak vissza.
0: Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet most még több ránc gyűrődött, s a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak.
1: Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát!
0: A gyerek a málnája fölül az apjára nézett.
1: Mit bámulsz, tiéd a csapda? Most lépjen le, aki nem akar fizetni, csapdában van a pincér,
0: rikkantott valaki.
2: Hű, engedj el, de gyorsan, mondta már szinte nem is tettetett rémülettel a pincér. Meglógnak a pénzemmel.
1: Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone.
2: Fizetek, mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította.
0: A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak.
2: Egy felet az úrnak.
0: Az ezerráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta.
1: Egészségedre, Hüvelyk Matyi!
0: De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a sluszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a sluszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött. Beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábbal lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt.
1: Csapdában van, mondták neki.
0: De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik. A duplatokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán, szégyelli magát.
1: Bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával.
0: Aztán fölállt a férfi meg a gyerek.
2: Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett.
1: Itt hagyjuk, kérdezte az apját.
0: Mi?
1: Arany.
0: Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst.
1: Akkor hozd.
0: Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett.
1: Nicsak, mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit.
0: Hát persze, hogy cipel. Nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: a retemetesz. Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú. Mi baj? Kérdezte megrettenve Simf. A kislány előbb megkerült az asztalt, fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Simf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő, a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Simf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Simf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Simf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, dehogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Simf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta. Gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Simf ölébe telepedett. Még hogy ősz, nevetséges. És a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Simf. Neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Simf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebigyeztésre alkalmatos szája, és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Simf. Rajzolt bele, kérte őt Erika, és Simf belerajzolta a retemetesz szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetesz beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebigyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Simf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Simf akarta a feje búdját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Simf, és munkához látott. Valóban egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa, mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Simf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mind hárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Simfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még a művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. Kapott hát egy virágcsokrot.
2: tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika. És Simf belerajzolt 3-at is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagyképüsködött Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal.
0: Hal?
2: Ez egy bomba, mondja Erika.
0: No-no,
2: tiltakozik Simf. Ide néz. A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút.
3: Jaj, pislog,
2: tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet.
0: Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket,
2: és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét.
0: Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika.
1: Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát.
2: A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerre szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult.
3: Erre ráment az úthenger, mondta Erika.
2: Jaj, sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aspirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta.
1: Én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa.
2: És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába.
0: Milyen állatot a legnehezebb rajzolni?
2: Kérdezte Simfet Erika.
0: Lovat. Akkor rajzolj nekem egy lovat.
1: Jó, fészkelődött Simf még, hogy lovat, de mit tehetett, neki látott.
2: A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült.
0: Ajhaj, mondta Simf, nincs csánkja.
2: Ennek, méltatlankodott Erika, 5 csánkja is van, gyönyörű 5 csánkja, és nézd, milyen szépen fut. A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet, melengette is a kezét, de kiáltani csak azt tudta,
0: jaj, de boldogtalan vagyok.
2: Jaj, de keveset tudott Simf arról, mit kell tenni az embernek, hogy egyszer csak szétkiálthassa a boldog vagyokot. Hát utazott. Kelő napjait mindig más hegyek dajkálták, nyugvó napjait mindig más hegyek temették. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. És ahogy így bolyongott, kujtorgott, csavargott, lerajzolt magának mindent, amit látott, hegyeket, házakat, templomokat, madarakat, kengurúkat és sörényes hangyászokat. Eleinte nem nagyon ismert volna rá senki, hogy mit ábrázolnak a rajzok, de aztán Simf megtanult rajzolni. Pompás krokodilokat rajzolt, és pompás halakat, meg pompás farkasokat, és igen, pompás lovakat. Pompás, mondogatta Simf, és egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit. Ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika, azzal, hogy sírnak. És mondom, Simf rögtön tudta, kikről van szó.
0: Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak, értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát.
2: Erika gyanakodva nézett a krokodilra.
0: Ez nem bandzsa, mondta.
2: Simf fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami.
3: Tulipántkája sincs?
2: Nem kérte, suttogta Simf.
3: Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni.
2: A nyomás oda ment. És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló. A ló meg nézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes, befont sörénnyel lobogó.
3: Szépek, mondta Erika szomorúan.
2: Simfnek csak úgy döngött a szíve.
3: Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek.
0: Retemet ezt is, kérte Erika.
2: És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, ez nem retemet ez.
3: De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá?
2: Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok. Láthatod, nem tudok retemet ezt rajzolni.
4: Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik retemetes, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával.
3: Oda néz, kiáltott Erika. Retemetes!
2: Döm, döm, dobogott Simf szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan. Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia.
4: Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik.
3: Te meséket írsz?
2: Kérdezte Illés.
3: Igen,
2: mondtam.
3: Hát az jó.
5: Nagyon jó, örült Illés.
3: Ugye írsz nekem is egy mesét?
2: 2 is, mondtam nagyképűen.
3: Csak egy kell, egyetlen egy,
2: mondta Illés. Mert megkérdezte a nagymamáját.
3: Mondd, nagymama, te meghalsz?
2: Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama.
3: És én? Kérdezte Illés. Én is?
2: Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal.
3: A nagypapa is?
2: Az is.
3: Anyu is?
2: Igen.
3: És a nyuszi?
2: Milyen nyuszi?
3: Aki a piros tojásokat hozza.
2: Az nem hal meg, mondta a nagymama.
3: És a télapó?
2: A télapó se.
3: És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem?
2: Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama.
3: Nagyszerű, hogy te meséket írsz, mondta nekem Illés.
2: Miért nagyszerű?
3: Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó?
2: Jó.
3: És a nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe?
2: Bele.
3: Meg a nánit is?
2: A nánit is.
3: És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írt bele, azt se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát?
2: Bele.
3: És magadat is írd bele.
2: Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit és a sumikutyát, a széket, a füstöt, a felhőket és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe.
3: Bár az a gyanúm Illés.
2: Na de minek mondjam? két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik likba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lik? Dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagysá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagysán. Majd megunott-e magad az üres korsóban? Kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagysám a reskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagysám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki, csak gyere! Lesz akkor, ha delhat!
0: Hú, szegény egerecskét, mikor látta cica nagysám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött. Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni? Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról. Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el vélet!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől esti folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorálsz. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falattyúk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, és aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl s le a szobába, s nagyokat csikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, s azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e, te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nosza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az úgy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájába temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam ezt, én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végig járták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amint macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyunk! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátott el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világba. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jaj szót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány. Ó, lelkem öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kisleány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kisleány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kisleány.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony, hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kisleány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét 7 hegyen s 7 völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Azt talán útba igazít.
0: Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranyalmát, hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s úgyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kis leány az öreg asszony szíves jó indulatját, elindult az ösvényen, s meg sem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öreg asszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, A nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte, s azon pergette az orsaját. Köszön a kis leány nagybátra.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: No, áldott szerencsét, hogy öreg anyátnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek 12 varjú gépében.
1: Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó hely.

0: No megvigasztalódott a kis leány erre a beszédre. Mindjárt levette az ingecskéjét, az öregasszony pedig jól megkente a csuda írdel mind a két vállát.
1: Na most, kis leányom, vacsorálj, s feküdjél le. Reggelre olyan szárnyad lesz, hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz.
0: Hát csak ugyan reggel, amikor fölkelt a kis leány, olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, csupa csuda. Az öregasszony adott még neki két aranydiót, s aztán Isten hírével út

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

A három lábon gyábok horsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőt.

0: Főjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, még kamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag mindent tud, Vacska Matit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosan a válaszaiktól. A remete azt mondta, Kerge. A vadász, hogy Kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy Zsémbes. A tündér, hogy Cserfes. A kecskepásztor, hogy Kelekótya. A gomba meg, hogy Bolondos. Az anya, hogy Csupa Szív. A barátnője, hogy Cifra. A király, hogy Szende. A szép lány, hogy Csúnyácska. A málnabokor, hogy Kedves, az apáca, hogy Mézesmázos. Mikka-makka meg azt, hogy Csiperi? Ki érti ezt, hogy Csiperi? Ez a Mikka-makka különben mindig ilyeneket beszél, még hogy Csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy Szeleverdi, a kún, hogy Tündérszép, a kán, hogy Csalfa, a kanonok, hogy Csenevészke, a számtantanár, hogy Szikraeszű, a fánk meg azt, hogy Morcos, az elefánk, hogy Ostobácska, Juli, hogy Kényes, Gyuri meg, hogy Fényes, Vacska Mati meg azt mondta, Tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre Kerge, Kósza, álomjáró, Zsémbes, Cserfes, Kelekótya, Bolondos, Csupa Szív, Cifra, Szende, Csúnyácska, Kedves, Mézesmázos, Csiperi, ajaj, Szeleverdi, Tündérszép, Csalfa, Csenevészke, Szikraeszű, Morcos, Ostobácska, Kényes, Fényes és Tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem ért haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka-makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacska Mati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te Kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka-makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tópartján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenséges se volt, de bizalomgerjesztő se. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki. Segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesíts ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat!
1: meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat!
0: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolt a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte.
1: Nem tudom.
0: Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati.
1: Jaj, de jó, hogy megvagy, Tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a Fekete tónál voltam.
0: A Fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati.
1: De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még mi kamakka sem merészkedett odáig.
2: Bizony, nagyon messze van,
0: bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A Fekete tó partján bukkadtam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindejest, kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant zsalúj beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki.
1: Azonnal eloldozd a köteleimet! Kinyisd a zsalúimat! Kisöpörd a pokálóimat! Kifényesítsd az ablakaimat! Felsúrold a szobáimat! Kimeszeld a falaimat! Megsimogasd a homlokomat!
0: Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok.
2: Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati.
1: Mondd! Nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni,
0: kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka.
3: Jaj, de jó, hogy megvagy, Csiperi, mondta. Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél,
0: mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond. Hol a csodába jártál?
2: Ó, Mikka Makka, képzeld, a Fekete tónál voltam.
3: A Fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig.
2: Bizony, nagyon messze van,
0: bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A Fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindejeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszel, makulátlan, zöld zsalúj becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki.
1: Kérlek, oldozd el a köteleimet, nyisd ki a zsalúimat, söpörd ki a pókhálóimat, fényesítsd ki az ablakaimat, súrold fel a szobáimat, meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat. Nagyon kérlek, ments meg engem.
0: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam.
1: Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mika Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mika Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
1: Ha három lábon gyábokorsz, mondta átszellemülten, a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
2: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta Fancsali arca. Mika Makka magasra tartotta a mutató ujját.
1: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mika Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni.
3: Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mika Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni. Már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindelyes házhoz. Csak hogy egyedül nem mert. Elment hét mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz. Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik. Mind a hét bólintott, és mind a hét azt mondta. Szolgálatom ára éppen egy arany.
2: Az összesen hét arany.
1: Honnan vegyen egy kislány hét aranyat?
0: Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát hét napra a királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut, a harmadikon lesöpört 300 pókhálót, a negyediken kifényesített 400 ablakot, az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót, a hatodikon bemeszelt 600 foltos falat, a hetediken sírt rít, de azért a napért is megkapta az egy aranyat. Együtt volt a hét arany, elindult hát a hét mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül háromszor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott. Most már értem.
1: Mit értesz?
0: Kérdezték a mesteremberek. Azt, szomorkodott a kislány, hogy miért mondta Mika Makka, ha három lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni. A hétmester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: Szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik-pak hullottak a könnyek, vagy pik-pak-puk, az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl, dörmögte a medve. Valaki ordít, rivolta a farkas. Valaki szepeg, mekkegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki rí, recsegte a borz. Valaki sír, rí, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hőscincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, ríd tovább.
1: Mentsük meg, mondta a medve.
0: A medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De... hogyan mentsünk meg? Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve.
1: A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
1: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske.
1: A róka kacarászott. Helikopter kell bérelni,
0: így a nyúl. A róka hahotázott.
1: Fel kell ugrani az ágig,
0: tanácsolta a borz. A róka rötyögött.
1: Vagy izé...
0: jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted?
0: Kérdezte a róka. De igenis van, kiáltott a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola, mondta a róka. Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen alul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
0: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
2: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
2: Még egy... hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra, épp elérni.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam,
0: mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet.
2: Helyet cseréltek. A cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes! Pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
2: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka. Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya, kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka, picurka. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott,

0: álmos palkó.
1: Na tessék!
0: Mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató, meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi!
0: Kiabált Frukkuska.
1: Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött.
1: Mi a baj, kicsikém? Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi.
1: Biztos nagyon elfáradt valamiben. Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkorát kiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladt a kis Frukkuskához.
1: Nincs csak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik? Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska. Na várj, majd én felébresztem, mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta, álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
2: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl. Na, én megyek vissza főzni, mondta Nagyi, mert sohasem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu. Apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
1: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát, hord el magad innen!
0: Hallott-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legteljebb az álma. Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki! Ott vernyákolt, ver! És ott nyervákolt, nyer a fülébe. Hogy nem firget forgott volna? Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább, felült.
1: Na végre,
0: mondta Frukkuska, csak hogy fölébredtél. No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt.
1: Csak fölült?
0: Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni?
1: Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre,
0: kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott? Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de általában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifért.
1: Takarodj! Hord el magad, te álomszuszék!
0: Álmos palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme.
1: Aludt tovább. Nem fekedsz vissza,
0: ripakodott rá Frukkuska, de az alvó álmos palkó nem is akart visszafeküdni. Megindult az ajtó felé.
1: Alva!
0: Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt.
1: de messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de járás közben is alszik az Isten adta. Na hát, rázta meg a fejét Frukkuska, ilyet se láttam még. Ülve is alszik, állva is alszik, jártában is alszik. Micsoda alak? Hátat fordított Álmos Palkónak, menjen, ahova akar az álomszuszékja. Álmos Palkó ment is. No, nem arra, merre akart, hiszen aludt, hanem amerre a lába vitte. A lába meg miért, hogyan a mélységes, mély, sűrű erdőbe vitte. Botorkált egy darabig a mélységes, mély, sűrű erdőben, aztán puff, megbotlott egy gyökérben, és elvágódott. Elnyúlt a földön, mint a béka, talán meg is ütötte magát, de akár megütötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt estig, aludt hajnalig. Hajnal tájt vetődött arra a nyugszi. Hallja ám a nagy szuszogást. Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta Nyuszi, és oda lopakodott Álmos Palkó közelébe. Na nézd csak, mondta Nyuszi. Egy fiú! De milyen kedves fiú! Nyuszinak nagyon tetszett Álmos Palkó. Milyen szépen alszik, mondta, és csak nézte, csak bámulta Álmos Palkó. Álmos Palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott. Mi baja lehet? Tanakodott a Nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú. Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt Álmos Palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa. Persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta. A Nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, Álmos Palkó meg him-ham megette álmában. A Nyuszi egy kicsit csodálkozott. No né, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos. Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott Álmos Palkón, hogy jól lakott. A Nyuszitól alhatott volna Álmos Palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka. A Nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is Álmos Palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal! Na persze, Álmos Palkónak aztán mondhatta. Aludt őkelme, mint a bunda. A róka meg már ott örvendett. Milyen szerencse! Mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim. Jaj, meg akarod enni? Ijedezett a Nyuszi. Ha, mit gondoltál? Hecskélkedett a róka, és lépett egyet Álmos Palkó felé. Na-na, mondta akkor a Nyuszi. Mi az, hogy na-na? Torpant meg a róka. Csak nem szemtelenkedni akarsz? Isten ments, mondta Nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak... figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve. Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és lesheted, mikor ébredsz föl. A róka ráncolta homlokát, hol a Nyuszira, hol meg Álmos Palkóra nézett. Jaj, csak elhiggye, izgult a Nyuszi. Na, éppen még az álomkor hiányzik, mondta a róka, és elfordult Álmos Palkótól. Elhitte, örült magában a Nyuszi. No, de nem sokáig örülhetett, mert a rókának megvillant a szeme. Tudod mit? Mondta. Akkor téged eszlek meg! És már ugrott is. A Nyuszi se volt rest. Uzsgyi futott, ahogy a lába bírta. A róka meg a nyomában. Egyre közelebb ért, egyre közelebb. Most megvagy! Kiabálta diadalmasan, de hopp! A Nyuszi elkezdte a zegzugos futást. Ezt nagyon utálta a róka. Nem is csoda, mert a zegzugos futás gyors, váratlan kanyarokból áll, és ilyenkor az üldözőnek is kanyarognia kell. Csak hogy ebben a Nyuszi mindenkinél nagyon mester, mire a róka nagy nehezen kettőt kanyarodott, a Nyuszi már árkon-bokron túljárt. Na megállj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet. Megfordult, visszagyalogolt Álmos Palkóhoz.
0: éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos Palkó mellett a farkas meg a medve. Ide néz, Róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas. Gyere, meghívunk rá téged is, törmögte a medve. Ajaj, hozzá ne nyúljatok, mondta a Róka. Álmossággal van megfertőzve. Ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat. De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve. Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve, toldotta meg a farkas. A Róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosságfertőzésről. Ez csak a nyuszi tudná, mondta, de sajnos ő messze jár. De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött. Visszajött, mert megszerette álmos Palkót. Meg is szólalt. Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve. Hát te itt vagy, fordított fel a Róka. Itt, mondta a nyuszi futásra készen. De ha bántani akarsz, egy szót sem mondok többet. De hogy akar bántani? Mordult egyet a medve. Mondd csak tovább. Jó, mondta nagy ravaszul a nyuszi. De csak akkor ébred föl, ha minden reggel, délben és este adtok neki enni. Azt álmában megeszi, és valamikor majd fölébred. Így történt hát, hogy álmos Palkónak a Róka, a medve, meg a farkas hordott enni. Jól élt álmos Palkó. Sült csirkét, oldalast, száraz kolbászt evett. Na persze, meg sárgarépát, káposztát. A nyuszi gondoskodott a vitaminról. Gömbölyödött, kerekedett álmos Palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve. A vagy ebédünk, mondta a farkas. Vagy vacsoránk. Attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a Róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak. Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol, türelmetlenkedett a Róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos Palkó. Talán ez a jó módszer, örült meg a Róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos Palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos Palkó újra csak nem mozdult. Virágba borultak a fák, próbálkozott a Róka. Erre aztán újra megmozdult álmos Palkó. Csupa virág minden fa, buzgolkodott a Róka. Álmos Palkó fölült, kinyitotta a szemét. Virágoznak a fák? Kérdezte. De még mennyire? Vigyorgott a Róka. Csak hogy nem neked. És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is. Menekülj! Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos Palkó megdermedt a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél. Hát nem frukkuskánál vagyok, nyögte ijedten. De nem ám, örrentett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos Palkó felé. A vadász, hazudta a nyuszi. És amíg a háromak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos Palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Megszökött az ebédünk, bődült el keservesen a farkas. Ugyan már, legyintett a medve, de nem tudod, hogy a medvék úgy másznak a fára, mint a mókus. Idesüss! Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj, neked, álmos Palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos Palkóhoz. Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak? Sápítozott álmos Palkó, s reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták. De szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé.
1: A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka, és megvagy, álmos palkó, de akkor a nyárfa azt mondta, tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom. És hopp, álmos palkó abban a szempillantásban nyárfa levélé változott. A medve felbődült.
2: Hely, hol a reggelink?
1: De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet.
0: A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent.
1: Megmenekült álmos palkó. A három hoppon maradt rusnya féregnek dohogva, morogva elhordta magát.
3: Kisfiú, elmentek!
1: Kiabált föl a nyuszi a fára.
3: Visszaváltozhatsz és lejöhetsz!
1: De a sok levél csak reszketett odafön. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos palkó nem változott vissza.
3: Hé, kisfiú!
1: Kiabált a nyuszi. De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál, rédogál.
0: Felszárítom a könnyeidet, mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet.
1: De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abba hagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei.
3: Miért dobtál ki, Frukkuska?
1: Egyre csak azt motyorázta. És Frukkuska, akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében álmos palkó.
3: Hol lehet? Merre járhat? Alszik-e még? Vagy fölébredt? S ha fölébredt, visszajön-e?
1: Olyannyira, hogy még a mélységes, mély sűrű erdő szélére is elment Frukkuska, és elkiáltotta magát.
3: Álmos palkó! Gyere vissza!
1: De válasz nem érkezett. Csak a szél zúgott, csak a szél búgott, csak a szél tudászott. A tavasz meg egyre furcsább lett. A fák nem akarták elhányni a virágaikat. Álltak konokon, pompáztak fehérben, röpke rózsaszínben.
3: Hé, fák!
1: Mondták az emberek.
3: Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni. Hé, fák! Mi lesz?
1: A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lett baljósatul. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy menyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, és amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult.
3: Mit akartok tőlem?
1: Kérdezte ilyetten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák.
2: Hol van álmos palkó? Ide jött, te hozzád.
1: Álmos palkót keresték a fák.
3: Uramisten, mondta ilyetten Nagyi, mit akar itt ez a sok fa?
1: Anyu is ilyetten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban.
3: Rögtön jövök!
1: Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek.
3: Hova szaladsz?
1: Kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett.
3: Álmos palkó! Álmos palkó! Merre vagy?
1: De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását, oda kiabált neki.
3: A nyárfán! A nyárfán!
1: No, de nyárfa sok volt. A patakpartján száz is állt, ha nem több. Frukkuska mindegyikre fölmászott, álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit.
0: Fölhorzsolt a frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott. Álmos Palkó, álmos Palkó, suttogta. És egyszer csak, nézd, látám egy nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta. És a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott álmos Palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert álmos Palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána. Amerre futott álmos Palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát. A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy álmos Palkó megérintse őt. Álmos Palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott álmos Palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sort, kipihente magát, és amikor fölébredt, első dolga volt, hogy megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt. Hát te? Kérdezte Nagyi. Kinek veted az ágyat? Álmos Palkónak, mondta Frukkuska. No csak, mondta apu, aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik. Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban álmos Palkónak. Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett álmos Palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukkuska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mit agadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták álmos Palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukkuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De álmos Palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette, de akkor aztán hazament. Fáradt volt, sabzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukkuska. Remélem szereted a bableves meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi álmos Palkó. Kedvenc ételem! Suttogta álmos Palkó, és majd hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek álmos Palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos Palkó már benn is volt az ágyban. Frukkuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy álmos Palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos Palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendreinteni senkit, Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi nem zörgött a konyhában az edényekkel, apu se döngő léptekkel ment át a szobán, anyu még a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja álmos Palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukkuska meg Kovács Pisti ott ültek álmos Palkó ágya mellett, vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világ, ha álmos Palkó nem tudja kiadni magát.

two, three. Oh, shut. Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Mit ugrálsz hideg? Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek, sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitogtatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkente nézett rá. A hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyik ötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta, kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyeztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most! Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, és már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett. De azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek. Nyöszörögte, és elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárda, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő a konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egy maga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga.
2: És különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Még hogy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm.
1: De azt! Ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges. De hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Konkolin?
0: Meg őszi erdőt.
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék, mindenütt, unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel, hát az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha, csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakállát.

0: Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakállal nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz Tilla Láromról akartam mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyát teremnek. Ejha, szakáll, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha. Most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy ajaktan kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta a jachtan kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta a jachtan kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára a jachtan kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles, fazsindejes. De még mennyire fazsindejes? Lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott a jachtan kutarban. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, miközben nagyon közel, emelte fel az ujját a jachtan kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony. Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Töprengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majdnem áttévedtünk, hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakablakos, egyketor, szép palota, folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még hollófekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király. A legeslegjobb, lelkesedett Babó Titti. Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan kutarbani, de Titti közbeszólt. Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt? Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék. Ki is volt az alattvalóm? Hát, te magad! A jachtan kutarbani király egyetlen alattvalója, a jachtan kutarbani alattvaló. Így igaz, bólintott a jachtan kutarbani. Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk, jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt. Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban, úgy bizony,
1: A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény. Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furulyázni. Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól. A szakállat nyúlt egy araszt. Kettő, mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával? Ha azt én el tudnám mondani, trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Kesergett, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott. Ahogy mondod, helyeselt a jachtan kutarbani király. A végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat. Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás.
2: Jött,
1: vette át a szót a király. Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni, na de még olyat, olyan szörnyűségeset. Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket. Mert recsegett, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett.
2: Ahogy mondod, helyeselt a király. Rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást.
1: És aztán ez így volt minden nap?
2: Így,
1: bolintott a király.
2: Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se.
1: Mind a kettő ebből az egy aranyból tartotta el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is. Na de mennyire különbözött ez a két család? Mert Rácegresi otthon is furujázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedtek. Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől.
2: Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán.
1: Furuja helyett aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér. De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni.
0: És ez így ment hosszú évekig,
2: talán 100 évig is, bólintott a jachtan kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is. Oda temettük őket az ablakom alá.
1: Aztán egy-egy fa nőtt a sírjukon.
2: Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcsei egy gyönyörűséges fafuruját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furuja forma aranydudakat termett.
1: Ha valaki egy fafuruját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek.
2: Milyen jól tudod, csodálkozott a jachtan kutatban. Majdnem jobban tudod, mint én. Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének? Dehogy is vége, hát éppen most jön a java. Mert azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furuja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről, vagy a Rácegresiéről, vagy a Pácegresiéről, és indultak tovább Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a 7 fejű tündér, és mosolygott.
1: Mind a 7 fejével.
2: Amíg megvolt mind a 7. Aztán csak egyel.
1: De egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni.
2: Kiszivárványosodott tőle az ég.
1: A nap belesápadt.
2: És akkor mi történt?
1: Azt mondta az utasnak a 7 fejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél, csak előtte furuljázz egyet nekem. Aki a Rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A 7 fejű tündér rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant.
2: Vagyis azt sem mondta nyik.
1: Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti!
2: A túlról nem is beszélve.
1: És ezekkel mi történt?
2: Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurulyások meg mind kaptak egy darabot csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják.
1: Vajon kik lehetnek többen? Fafurulyások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Titti.
2: Azt én nem tudhatom, válaszolt ajaktan kutatani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál.
1: Én bizony a rácegresiéről,
0: mondta Babó Titti, és előhúzott egy fafurulyát.
2: Hát, bizony én is.
0: Nevetett a jaktan kutarbani király, és előkapta a belső zsebéből a fúrját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt hújták, hogy csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla.
2: Babó Titti meg hármat rövidült.
0: Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választott el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda baladtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. De hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király... Amikor azt mondta a felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget... Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaznak. Izom-bizom király azt mondta. Össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel. Ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izom-bizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állt. Csak kincs király azt mondta nekik. Amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyolka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérte. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakart a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mostniuk. Akár csak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő megfolytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se, mondom neki. A jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazajött, lemosta a kezéről, s csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentünk. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolygott el az egyik, a legkülönbebb. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik-e a szurok, vagy nem kopik. A másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes. Mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan! Oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltotta az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pacakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja. Egy dívány tetszett vásárolni, nem egy oltárt. Ez a dolog a kincstár tulajdonát képezi. Jobb lett volna, ha nem tetszik bedőlni annak az angyalnak. Szorzsban is. Kiszántott egy ember a mezőn valami kelyhet, ami egy templomrablásból volt. És az is az Isten újját látta benne, és elvitte a plebánusokhoz, aki mindjárt a csendőrökért küldött. És ezt az embert elítélték templomrablásért.
2: Jézus Mária, tiszt urak!
1: Legjobb lesz, ha eltetszik jönni velünk a plebánushoz, hogy adja vissza nekünk a kincstári tulajdont. Egy tábori oltár az nem macska vagy fuszekle, amit oda lehet ajándékozni, akinek tetszik.
3: Dicsértessék!
4: Jó reggelt! Ez az ember behozott ide magának kollégám egy összecsukható tábori oltárt, amely a kincstár tulajdonát képezi. Egy bőrdiványban találta, amely bőrdivány...
3: Érem, egy tábori oltár nem való bőrdiványban.
4: Ez egy katonai tárgy, és még kevésbé való egy olyan sekrestyébe, ahova csupa civilek járnak. Jobb lesz, ha nem vitatkozik velem a kolléga úr. Gyerünk, Svejk, fogja!
5: Igenis.
4: Az lesz ott az ordinári tarka. Vegye a hón alá, és alá szolgálja. Sietünk! Egy tábori mise az nem vicc. Fele az ilyen csuhásokban.
6: Itt a mise, úr. Svejk!
5: Itt van, jelentem alásom.
6: Adja ide!
5: Tessék!
6: A fenébe! A minisztrálstról meg megfeledkeztem. Tud maga minisztrálni, Svejk?
5: Én? Még sose próbáltam, de hát háború van, feldkurátor. És a háborúban az emberek sok mindent csinálnak, amiről nem is álmodtak. Mikor azt tetszik mondani, hogy Dominus Vobiscum, én rávágom azt a nyavajás et cum spiritu tuo-t, és majd kerülgetem a feldkurátorat, mint macska szokta a forrókását. Megmosom a kezét, és bort töltök a kancsó.
6: Jó van, de én nekem ne adjon semmiféle vizet. Inkább töltsön mindjárt a másik kancsóba is bort. Legfőjebb fröccsöt. Aztán majd figyelmeztetem, hogy jobbra menjen, vagy balra. Ha egyet füttyentek, balra megy. Ha kettőt, jobbra.
5: Egyet balra, kettőt jobbra.
6: A misekönyvvel sekrecsok a cipekedjen. Különben is készrő hely az egész. Nincs lámpaláza.
5: Én semmitől se félek, feldkurátor. Feldkurátor, a minisztráns ugyanolyan felekezetű kell legyen, mint a pap, akinek minisztrál?
6: Persze. Különben nem volna érvényes a mise.
5: Az pek, jelentem alásam, mert én felekezeten kívüli vagyok.
6: Nem baj. Húzza meg. Jól van. Érezze úgy magát, hogy visszatért az egyház kebelébe. Katonák! Máma mi? Ti elindultok a frontra, és a többi. Most forduljatok az Úristenhez, és a többi, na persze. Nem tudjátok persze, milyen sors vár rátok, és a többi. Nem akarlak benneteket sokáig feltartani. Nem, Svejk, nem. Hanem...
1: Most akkor merre? Balra?
6: Szívünk mélyén vezessen győzelemre! Na persze! Mindenkinek a legjobbakat kívánom! Fizetni? Volt egy feketém!
7: Et cum spiritu tuo!
6: És a többi! És a többi!
8: Rosszul van? Kac, atya, jó magam, szívesen segítek!
6: Egyedül is elintézem, kolléga! Úgy is szabad levegőn akarok lenni, mert máma szörnyen fáj a fejem. Imához!
9: Csodálom, hogy nincs magánál a falon feszület. Hol szokott a breviáriumból imádkozni? És úgy látom, szent kép se díszíti szobája falait. Azok milyen képek?
6: Az ott, kollégám, balra a Zsuzsanna meg a vének. Alatta a mesztelen nő. Régi ismerős. A breviáriumot kint tartom a konyhában. Svejk!
10: Parancs!
6: Hozza be és nyissa ki a harmadik oldalon.
10: Igenis, a harmadik oldalon.
6: Az a japános kép, amit csak balra tetszik látni, az egy gésa és egy öreg japán szamuráj szexuális aktusát ábrázolja.
10: Svej? Drej! Egészen könnyű mise bor jelente Balázsan.
1: Nem iszom.
6: Nem.
9: Azért jöttem, hogy a lelkére beszéljek.
6: Jó, jó, jó. De még kiszárad a torka. Nagyon jó minőségű rizling. Hasonlít a Mosellire. Egy kortyot.
9: Egy kortyot.
6: Fene jó bor, ugye?
9: Úgy látom, ön káromkod.
6: Szokás kérdése. Néha még Isten káromláson is kapom magam. Isten fáját, hétszentségét, a Szűz Máriáját. Ilyesmiket. Na, tessék, kolléga úr, hallgatom.
9: Nos.
6: Na, hallgatom. Na, egy kortyot. Na.
9: Köszönöm, egy kortyot.
6: Na, gyerünk, kettőt.
9: Isten nevében.
6: Engem érdekelnek az ellenvélemények is. Hallottam, hogy ön egyszer tévedésből sertéskotlettet evett pénteken. És kitetszett menni a klozetra, és letetszett dugni az ujját a torkán.
9: Na, egy kortyot még.
6: Na, jó, persze. Én is hittnék a maga helyében. Hát én ettől nem félek. Meg a pokoltól sem. Az egy jó móka lehet. Na, még egyet. Na, gyerünk.
9: Egyetlen egyet.
6: Sokkal izgalmasabb, mint a paradicsom. Higgy el! Ahol az angyaloknak repülőgép propeller van, az se.
9: Fenekükben. Micsoda szavak.
6: Hogy ne dolgozzák nagyon magukat a szárnyukkal. Svejk!
10: Igenis?
6: Töltsön egy konyakot a feldkurát úrnak. Nem érzi jól magát.
9: Nem iszom. Többet. Nem iszom. A vallásosság, barátom, a vallásosság. A vallásosság észszerű megmondásból fakad.
6: Na.
9: Már most, aki nem hisz, a Szent Háromság létezéséből.
6: Még egy konyakot, Svejk. És meséljen valami ájkatosat a feldkurát úrnak, hogy magához térjen.
9: Jelente Malásang feldkurát úr. Volt egyszer Vlasinban egy esperes, aki azt olvasta Szent Ágostonnál, hogy aki hisz az antipódusokban, szóval az ellenlábasokban, akik a földgömb ellenkező részén laknak, az elkárhozik. És ekkor ez hivatta a takarítónőjét, hogy ide hallgasson. A maga fia kivándorolt Ausztráliába, ugye? Na hát, Szent Ágoston szerint nincs semmiféle Ausztrália. De a takarítónő mondta, hogy a fia küld neki pénzt, meg levelet. Az csak az ördög szemfényvesztése, mondta az esperes, és vasárnap kiprédikálta a templomba, hogy Ausztrália már pedig nem létezik. Úgyhogy egyenesen a bolondok házába vitték.
10: Locsogás.
9: Még sokan odavalók volnának feldkurát úr téren. Hát például a Benasovi árvaházban az árvák olyan hasmenést kaptak a lurdi víztől, hogy az csuda. És akkor...
11: Maga hallgasson már el! Egy pucer ebben ne szóljon bele!
9: Feldkurát úr!
11: Hisz maga egyáltalán az Úristenben? Ha nem, akkor minek ment tábori lelkésznek?
6: Jaj, kedves kollégám, amíg az állam be nem látja, hogy a katonáknak, mielőtt kimennek a csatatérre, semmi szükségük az Isten áldására, addig ez egy jól honorált foglalkozás marad, nem kell bele megszakadni. Se feljebb való, se hadgyakorlat. Olyas valakit képviselek, aki nem is létezik.
9: Nem bírom hallgatni.
6: És magam játszom az Isten szerepét. Ha valakit nem akarok feloldozni, nem oldozom fel. Ha térden állva könyörög is. De ilyen hülye úgyse sok akad. A hét szentség itt neki.
11: Én szeretem az Úr Istent. Én nagyon szeretem őt.
6: Én...
11: Adjon már egy kis bort!
6: Kérjen az Istentől.
11: Isten egy nemes jellem. Egy emelkedett dolog. És puktum!
6: Svejk!
10: Megyek már! Megyek.
6: Az a kis vörös nőkeres. Nem vagyok itthon.
10: Értettem.
9: Nincs itthon, kérem a feldkurát úr. A kávéházban tesz...
12: Húj! Kávéházra van pénze. Az adósságait meg nem fizeti meg. Fúj! És fúj!
9: Uram, ne köpködjön itt neked.
12: Ne köpködök! Csak azért is köpök még egyet! Fúj! Nem szégyelli magát. Egy katonai lelkész. Szégyen és gyalázat!
9: Ha maga egy rendes ember, akkor letesz arról, hogy idegen lépcsőházakban köpködjön és randalírozzon. Maga hülye civil!
12: Igen! Hogy nem vagyok én rendes ember? Hát akkor mi vagyok, hallja?
9: Egy szarházi. Nem tudtam, miért lóg a villamosokon az a cédula, hogy földre köpni tilos. Hát most már tudom, hogy maga miatt kívül tágasabb.
12: Ereszen el!
9: Most pedig állomárs!
12: Ereszen el!
10: Állomárs!
12: Az emberek! Mind a ketten! Amilyen a gazda, olyan a szolga!
10: Árs!
11: Az Isten az egy napfényes tűnemény. Ezt senki nem veli ki belőle. Ezt senki. Adjál egy kis bort.
6: Mondd, hogy nem hiszel az Úristenben. Különben nem töltök neked.
11: Nem mondom ezt. És az apró szentekben is hiszek.
6: Úgy kell.
11: Meg a Szent Ludmillát is szeretem. Meg a Szent Bernátot is szeretem.
6: Ajaj.
11: Csak a Szent Szerápiót nem szeretem, mert olyan csúnya neve van.
6: Az legyen le jó. Cs-t.

0: kis bor.
1: Akkor nem töltök, ha nem mondod, hogy nem hiszel az Úristenben.
0: De hiszek benne! Én nem tagadom meg őtet.
2: Nem kell a borod. Én is küldhetek borét, ha akarok.
0: Hiszek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Hiszek.
1: Hiszek.
0: Adjatok egy belőle. Adjatok egy belőle, járja.
1: Az Isten lehet ilyenkor. Svejk! Megtesse le ezt a marhát, és adjon neki valami könyvet.
0: Értettem.
1: Ott az ágy mellett a Boccaccio Decameronja.
0: Uram?
1: Tégedet én ismerlek. A Suha Bordélyházból.
3: Uram, közlöm, hogy ön itthon volt. Láttam az ablakból, hogy ön itthon volt. Holott a maga modortalan és bugris pucerra.
1: Hát hol lettem volna, kedves uram? Hitbéli kérdésekről beszélgettem egy kedves kollégámmal. Mit csinál maga, Svejk?
4: Ide teszem ezt a köpőcsészét, Feldkurát úr, kérem, mert ezzel az úrral már volt differenciám a padlóra köpés miatt.
1: Hagyja minket most, Svejk!
4: Igenis.
1: Ön ugyebár azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára.
3: Igen. És remélem.
1: Ó, igen. Az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy semmi egyebe nem marad, csak a remény.
3: Remélem, tábori lelkész úr, hogy az összeg...
1: Hát igen, a remény. Ön szüntelenül reméli, hogy visszafizetek önnek 1200 koronát, mikor összesen a 100 van a zsebembe.
3: Ön tehát?
1: Igen, én tehát.
3: Uram, ez csalás! És felőlem ön lehet akármilyen lenség!
4: Feldkurát úrnak jelentem, hogy ez egy elpusztíthatatlan alak. Olyan, mint a libenyi bósek. Azt egy este 18-szor dobták ki az Exnerből, de mindig visszamászott. Olyan kitartó volt, hogy lehetett volna akár képviselő is belőle. Azt tetszik akarni, hogy kidobjam?
1: Hagyja csak! Készíts elő a köpenyemet! Kávéházba fogok menni.
3: Igen, uram! Uram, ön gúnytűz belőlem. Beszéljünk nyíltan. Béke időben hagyján. De most háború van.
1: Na.
3: És nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a tiszt urakkal.
1: Nem.
3: Tessék, kérem, tessék! Janata hadnagy 700 koronámmal esett el Adrinánál. Werner kapitány a saját katonáival lövette magát agyon Ravaruszkánál.
1: Regényként.
3: Folytassam.
1: Ja, tessék nyugodtan.
3: Tessék,
1: tessék.
3: Mátyás tábori lelkész 1800 koronámmal elmegy a kolerák barakba utolsó keletet feladni. És meghal egy hét múlva egy járványkórházban.
1: Uram, csak a kötelességét teljesítette. Holnap én is megyek utolsó szentséget föladni, alászolgálja. Svejk!
4: Igen?
1: Ha felolvasta a Moteszét, dobja ki ezt a durat.
3: Értettem. Hallatlan. Azért folyik ez a háború, hogy kipusztítja nekem az összes adósaimat.
4: Ne féljen. Majd ha maga is kimegy a harctérre, akkor imádkozunk magáért a Feldkurát úrral, hogy tépje szét az első gránát, és akkor minden meg lesz oldva, ahogy a Nuszlei próbek mondta. Most pedig kifelé.
3: Micsoda! Én nem mozdulok innét, amíg meg nem kapom a pénzemet!
4: Dehogy nem tetszik mozdulni. Ugyanúgy tetszik mozdulni, ahogy az előbb. Csak tessék vigyázni, hogy meg ne tessék ütni magát a lépcsőházban!
1: Hát, mi újság, Svejk?
4: Semmi különös, Feldkurát úr. Csak az a szigorú Feldkurát úr, az elment. Fölébredt és becsavarta magát abba a sárga kínai ágytakaróba. Azt mondta, hogy ő Szent Ferenc, és az álló lámpával a kezében eltávozott. Baj?
1: Nem baj. Nem az a baj, Svejk. Ma valami rendkívüli dolog történt velem. megütöttem a bankot, és egy ász volt a kezemben. Kaptam rá egy tízest, és a bankárnak alsója volt, és addig húzott rá, amíg neki is 21-je lett. És ez így ment, Schweik. Elvesztettem az összes pénzemet. Még a 100 koronát is, amit maga adott kölcsön. És a végén elvesztettem magát is. Úgyhogy maga holnaptól már nem hozzám tartozik, hanem a Lukás főadnagy úrhoz. Szélellen nem lehet, Schweik.
4: És jó kövér volt a bank. A rossz alapjárás az nagyon bosszantó, de néha még szörnyűbb, amikor túl jól megy. A Nazderáze utcába élt egy Vejvoda nevű bádogos. Az mindig máriásozott, de egyszer belebújt az ördög, és elkezdett 21-ezni. És egyszerűen nem tudott veszíteni. Már csalt is, hogy veszítsen, de nem tudott. Csak nőtt a bank, csak nőtt, és már senkinek nem volt pénze, hogy megüsse, és megegyeztek, hogy cédulákat fognak betenni. De hiába. A Vejvoda csak nyert, csak nyert. A legjobban egy utcakövező káromkodott, aki készpénzben összesen 8 koronát tett be, és egyik cédulát írták a másik után, és Vejvoda már megkért egy kéményseprőt, hogy játszon helyette, amíg kimegy a klozetra, és ő maga szaladt el a patrulyér, és jelentette, hogy itt és itt tiltott hazárdjáték folyik. A rendőrök azt mondták, menjen előre, és amikor visszatért, azzal fogadták, hogy egy medikus elveszített 2 milliót, egy házmester 3-at, és azt is mind ő nyerte meg. És akkor berontottak a rendőrök, és a bankban több mint 500 milliárdról voltak cédulák, tiszta Monte Carlo. Az öregnek meg azt mondták, hogy mint feljelentő megkapja a lefoglalt bank 1/3-át, több mint 160 milliót, de ő beleőrült ebbe. Össze-vissza járkált Prágába, és bombabiztos páncérszekrényeket rendelt. Eltetszik tudni, képzelni? Feldkurátor. Eltetszett aludni a feldkurátor?
1: Eladtalak, kamerád. Gyalázatosan eladtalak. Átkozz el engem, üssél, törni fogom. Bedobtalak az oroszlán torkába. Nem bírok abba a jámbor hülye szemedbe nézni, kamerád. Nem bírok. Tépázzál meg! Tessék, üssél meg! Nem számít! Tudod, mi vagyok én? Én egy jellemtelen lator vagyok. Lator.

0: A tiszti szolgai intézmény eredete az ősidők homályába vész. Valószínűleg már makedóniai Nagy Sándornak is volt pucelje. Csodálom, hogy eddig még senki sem írta meg a történetüket. Olvashatnánk benne, hogy Almavér hercege Toledo ostroma alatt nagy éjségében só nélkül megette a tiszti szolgáját. Ő maga számol be erről az emlékirataiban, megjegyezve, hogy a szolgának lágy, porhanyós, könnyen rágható húsa volt, és az íze valamiféle átmenetet képezett a tyúk és a szamárhús között. Sosem felejtem el azt a fogságba esett tiszti szolgát, aki a többiekkel együtt ment Dubnótól egészen a Kijev melletti Darnicéig. Vele volt a saját hátizsákja, azon kívül még 5 különféle kézikoffer, 2 takaró és 1 párna, nem beszélve az egyéb csomagokról, amelyeket a fején vitt. Áj, keservesen panaszkodott, hogy a kozákok ellopták 2 kofferjét. Olyan volt, mint egy eleven szállító kocsi, és még ma sem értem, hogyan bírhatta ki mindezt, a sok száz kilométeres cipekedést, majd az utat, egészen Taskentig. Ahol végre biztonságba helyezte csomagjait. Ledőlt rájuk, és a hadifogoly táborban belehalt a flektifuszába.
1: Lukás Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy én vagyok az a Schweik, akit a feldkurátúr elkártyázott.
2: Nos, igen. Magát Katz tábori lelkész úr ajánlotta nekem, és szeretném, ha nem hozna szégyent erre az ajánlásra.
1: Értettem.
2: Igen. Volt már 1 tucat szolgám, és 1 sem elegedett meg nálam. Tapasztalataim szerint a tiszti szolga egy alacsonyabb rendű élőlény.
1: Ezt is értettem.
2: Ezt hagyjuk. Figyelmeztetem magát, hogy én igazságos vagyok, de szigorú, és kíméletlenül megbüntetek minden gazemberséget és hazugságot. Megkövetelem, hogy szó nélkül teljesítse minden parancsomat. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrania, akár tetszik, akár nem. Hová bámul?
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, az ott egy harci fajta kanári.
2: A tábori elkész úr azzal konferálta be magát, hogy maga egy nagy hülye, és azt hiszem nem tévedett.
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr tényleg nem tévedett. Amikor a tényleges időmet szolgáltam, notórius hülyeség miatt kiszuperáltak. Tőlünk az ezredből 2 embert küldtek el emiatt. Engem és még egy kapitányt, a von Kaunitz urat.
2: Nos, igen.
1: Nos, ez az úr, igen. Kérem főhadnagyúrt, tisztesség ne essék szólván.
2: Igen.
1: Folyton az orrát túrta.
2: Nos, és igen. Aztán... Nálam rendnek és tisztaságnak kell lennie, és nem szabad hazudni nekem. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem. Meg vagyok értve?
1: Főhadnagyúrnak alázatosan jelentem, hogy megtetszik értve lenni. Annál nincs is rosszabb. Ha az ember belekeveredik, már is el van veszve. Perzsimov mellett volt egy Marek nevű tanító, aki a Spera erdész lánya után járt, és az erdész megüzente neki, hogy még egy randevú, és sót lő ennek a tanítónak a fenekébe. De csak randevúztak, méghozzá az erdőben. Az erdész persze rajta csípte őket, és épp emelte a puskáját, amikor a tanító elkezdte magát kimagyarázni. És annyira belegabajodott a hazugságba mindenféle bogárgyűjtésről, meg virágokról, hogy a végén ilyettében megesküdött rá, hogy csapdát akart állítani a nyulaknak. Na, erre aztán az erdész már vitte is a csendőrségre. Ha megmondta volna az igazat, csak a sót kapta volna a fenekébe. Úgyhogy főhadnagyúr, a becsületesség, az egy nagyon szép dolog. De vagy például ezeknél a gyalogló versenyeknél, ahogy szokott lenni. Mihelyest az ember svindlizik és szaladni kezd, hogy ugye tovább érjen, ahogy mondani szokták, mindjárt ki is van zárva a versenyből. Így járt egyébként nekem egy unokatestvérem.
2: Nos, akit... igen.
1: Tetszett akarni mondani valamit?
2: Nos, igen. Nálam legyen kipucolva a bakancsa, egyáltalában úgy nézzen ki, mint egy katona, ne pedig, mint valami csavargó civil. Különös, hogy maguk a puccerek nem tudják magukat katonásan tartani. Összesen 1 szolgámnak volt harcoshoz illő külseje, az is ellopta a végén a 10 egyenruhámat, és eladta a zsidóvárosban.
1: Igen.
2: Érti, amit mondok?
1: Főhadnagy úrnak alázat.

0: Egyébként, főhadnagy úr, én is vittem fel kisasszonyt a lakásomra, és a takarítónőm épp akkor hozta ágyba nekünk a kávét, amikor... Hát a legjobban szórakoztunk. Úgy megijedt, hogy az egész hátamat leöntötte. Hát, ha tetszik érteni... Szóval én tudom, hogy mi való, ha egy hölgy alszik valahol.
1: Jól van, Schweck. A hölgyekkel szemben mindig rendkívül tapintatosan kell viselkednünk. A hölgyek... Hölgyek?
0: Igen.
1: Meg vagyok értve. Nos, ma a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Vigyázzon mindenre, és tegye rendbe a lakást. Itassa meg a kanárit, etesse meg az angóra macskát, te mint a szeme fényére. A legutóbbi szolgám ma ment ki a frontra a gazembersége miatt. Meg vagyok értve?
0: Meg.
1: Na? Schweck, rendben van minden?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, minden rendben van. Csak a macska viselkedett pimaszul, és fölfalta a kanárit.
1: Micsoda? Hogy?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, ezért aztán össze akartam ismertetni őket, és odadugtam a kanárit a macskának, hogy szagolgassa, és szokja meg. Mi nálunk a házban van egy kalapos, akinek majdnem sikerült bedresszírozni a macskáját, és ezt akartam én is kipróbálni. De mire észbe kaptam, ez a dög, ez a majom leharapta neki a fejét, és fucs volt az ismeretségnek. Ha még egy veréb lett volna, Oberleutnant úr, kérem, nem szólnék egy szót se. De egy ilyen szép kis kanári, ráadásul harci fajta...
1: Himmelhárgott!
0: Én is nagyon leszittem ezt a macskát, jelentem alásan, de hát Isten őriz, hogy csináltam volna vele valamit. És vártam a főhadnagyurat, hogy tessék elhatározni, mit kapjon ezért ez a dög, ez a rühes.
1: Schweck! Maga tényleg ilyen hatökör?
0: Tényleg, Oberleutnant úr, kérem. Kiskoromtól fogva ilyen pechem van. Mindig arra törekszek, hogy megjavítsak valamit, hogy jót tegyek. És sosem jön ki belőle más, csak valami kellemetlenség nekem is, meg a társaságomnak is. Egyébként a Stupart házban évekkel ezelőtt egy macska, még egy papagájt is fölfalt, mert az a papagáj kinevette őtet, és utánozta neki a nyávogását. De a macskáknak borzasztó szívós életük van, úgyhogy ha azt tetszik parancsolni, hogy végezzem ki a főhadnagy úrét, akkor muszáj lesz, hogy az ajtó között törjem ketté, mint az a kalapos mi nálunk a házban. Bár nem is mindegy, hogy milyen az ajtó. Ennek a kalaposnak már a harmadik ajtaja vetemedett el, és a macska meg még mindig...
1: Hatakör! Magának aztán van érzéke az állatokhoz.
0: Oberleutnant úrnak jelentem, nagyon is van. Leginkább persze a kutyákhoz. Jaj, azokat nagyon szeretem. Mert az egy nagyon jövedelmező üzlet annak, aki el tudja őket adni. Kérem, én adtam el ilyen kutyákat. Persze mindenki mindjárt pedigrét is akart, úgyhogy muszáj volt nekem hozzá pedigréket is nyomatni, hogy valami kors dögből, aki mondjuk a kosérzsei téglaégetőbe született, abból az Arnim von Bamheim bajor kutyatelepének a legfajtisztább nemes kutyáját csináljam. És akkor az emberek örültek, hogy egy fajtiszta kutyájuk van otthon, pedig olyan, hogy fajtiszta nincs is, főhadnagy úr, kérem. És az az eladó dolga, hogy a kutya pont úgy nézzen ki, mint ahogy azt a vevő szeretné. Hát például, ha egy tiszta őszkutyát egyéves kölyöknek tetszik akarni eladni, azt először be kell festeni előbb feketére, durranó ezüsttel. Aztán ki kell smirglizni neki a fogát, és nem árt, ha egy kis szilvóriumot is tetszik neki önteni a pofájába. Mindjárt ugrándozni fog ez a nagypapa, és olyan barátkozós lesz, mint egy részeg városi tanácsnok. Oberleutnant úrnak jelentem alásan. Eladni nagyon nehéz dolog. Egyszer, amikor én direkt állatkereskedéssel foglalkoztam, eljött hozzám egy hölgy, hogy vegyem egy papagájt, mert az övét valami kölykök széttépték, a tolla végett. És nekem semmim sem volt otthon éppen, csak egy vak buldog. És hát én 3 órán keresztül győzködtem ezt a hölgyet, mire a papagáj helyett megvette azt a vak buldogot. Ha mondhatom, nehezebb volt ez, mint egy diplomáciai helyzet. És amikor elment, még azt mondtam neki, na, ennek próbálják kitépni a fargát azok a kölykök. De nem találkoztam többet a hölgyel, mert ez a kutya megharapta ott neki az egész házat, és hát el kellett költözek egy kis időre Prágából.
1: Nos igen, én nagyon szeretem a kutyákat. Néhány bajtársam, aki a fronton van, kutyát tart magának, és azt írja, hogy egy ilyen hűséges, odaadó állat társaságában jól telik a háború. Maga szerint melyik a legjobb fajta?
0: A legjobb?
1: Én persze olyanra gondolok, amelyik társaságot nyújt. Egyszer volt egy szálkásszőrű pincsim, de nem tudom.
0: Én szerintem, főhadnagy úr, kérem, a szálkásszőrű pincsi. Az kedves kutya.

0: Igen.
1: Olyan csúnya, hogy az már szép, és amellett okos is. Arról én sokat tudnék mesélni.
0: Rendes vejk, késő van. Ki kell aludnom magamat. Bocsánat, szerezzen nekem egy ilyen pincsit. Holnap szolgálatban leszek, úgyhogy lesz ideje utána járni.
1: Igen.
0: Jó éjszakát.
1: Oberlejtnantnak jelentem, nem kaptam semmi parancsot a macskára vonatkozólag.
0: 3 nap laktanya fogság. Atréten.
1: Női levél, Oberlejtnant úr, kérem, és az nem várhat. Nagyon egy agilis kisasszony, úgy máskülönben. Nem úgy van, azt mondom, hogy a lakásba tetszik várakozni a válaszra. Azt én nem hagyhatom, mert ez a hölgy teljesen be akar telepedni. Hozzá még 2 kofferrel jött, mint aki hazaérkezik. Egyszer nálunk a Bielcsicki cukrászhoz beengedtek egy embert, és az kirámolta neki az egész ruhásszekrényt. Úgyhogy tessék sietni, főhadnagy úr, kérem. Egy ilyen kényes ügy nem várhat. Tisztára, úrinő.
2: Uramisten, Svek, adja már ide!
1: Tessék.
3: Lieber Heinrich, az uram üldöz engem, feltétlenül nálad kell vendégeskednem néhány napig. A legényed egy nagy barom, szerencsétlen vagyok a te kandidátod. A legrosszabbkor, most, amikor pont jön a micegnél Csrebonyból. Svejk, a hölgy azt írja, hogy maga egy barom.
2: Mit csinált vele?
1: Én semmit se csináltam vele, Oberlejtnant úr, kérem. Én nagyon is illedelmesen viselkedtem. Megmondtam neki, hogy nekem parancsom van az Oberlejtnant úrtól.
3: Jézusom! És mikor jött a hölgy?
1: Elég korán, Oberlejtnant úr, kérem. 9-kor.
2: Most dél van, Svejk.
1: Éppen ezért tessék nagyon sietni a válasszal, Oberlejtnant úr, kérem, mert az a hölgy szegény ott áll azóta az ajtó előtt.
2: Hol volt maga idáig, Svejk?
1: Jelentem, én a főhadnagy úr parancsa szerint a szálkás szőrű pincsi ügyében voltam. És alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy nyomon vagyok, csak még harap.
2: Maga idáig várakoztatta a nagyságos asszonyt. Jézus Mária, Svejk.
1: Tényleg Jézus Mária, főhadnagy úr, mert az ilyen az nehéz eset. A Vojtek utcába 2 éve egy kárpitoshoz is beköltözött egy ilyen nagyságos asszony, és ő se tudta kitenni. Úgyhogy meg kellett mérgezze a nőt is, meg saját magát is világító gázzal. Áj, a nőkkel mindig baj van, főhadnagy úr, kérem. Na de én átlátok rajta.
3: Maga tényleg egy nagy barom, Svejk. Én most írok egy levelet, és ezt maga futó lépésben elviszi a nagyságos asszonynak.
1: Igen.
3: Megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele, és minden óhaja parancs legyen magának.
1: Igenis.
3: Itt van 100 korona, majd elszámol vele. Vegyen 3 üveg bort, 1 doboz Memphist, és rendeljen neki ebédet. Megértette?
1: Igen.
3: Átréten, és futó lépés.
1: Igenis.
4: Az ágy alatt is nagysajos asszony.
5: De brave szoldát. Az ágy alatt is.
4: Csak nem a baldahint is levegyen.
5: Vegye csak le nekem. És a szőnyegekkel együtt porolja ki.
4: Igenis.
5: De hallani akarom a pufogást, mert különben jelenteni fogom a főhadnagy úrnak, hogy maga... Hogy is hívják?

0: Ilyen férfias neve van.
1: Igen?
0: József. Finom ebédet hozott.
1: Hát...
0: Na jól van. Ne siessen annyira. Bontson ki nekem még egy üveg bort. Sovájt.
1: Parancsára, másos asszony. Szabad töltenem, másos asszony?
0: Tudja, hogy elfáradtam maga miatt, csúnya fiú. Úgyhogy jöjjön és segítsen nekem felhúzni az ágyat. Abban a szekrényben tartja a főhadnagy úr az ágy, nem üt?
1: Jelentem abban.
0: Szeret maga ágyazni. Szövájk.
1: Jelentem. Szeretek.
0: Én is szeretek. Magának azt parancsolta a főhadnagy úr, hogy mindenben álljon a szolgálatomra. Ugye?
1: Jelentem, igen. És hogy a nagysas asszony minden szava parancs legyen a számomra.
0: Akkor igyon velem egy kis bort.
1: Parancsára a nagysas asszonynak. Egészünkre. A főhadnagy úr nekem a lelkembe kötötte, hogy teljesítenem kell a nagysasasszony minden kívánságát, amit csak kiolvasok a szemébből.
0: És most mit olvas ki a szememből? József.
1: Jelentem. Azt én nem nagyon merem megmondani a nagysas asszonynak.
0: Meri? Ilyen szemérmes fiú, hogy nem meri? Akkor ne mondja. Mutassa!
2: Főhadnagy úrnak jelentem alánsan, nem tudom, hogy a Kati őnagysága szereti a kutyákat, de napokon belül meg lesz a szálkás szőrű, amit rendelni tetszett.
3: Gyönyörű állat. De csak nehéz lesz megkapni.
4: Harapadög.
5: Harapadög.
4: Harapadög.
5: Harap. Harap. Harap. Harap az magával nagyon meg van elégedve a Kati kisasszony.
2: Azért, főhadnagy úr, kérem, mert én nekem meg van parancsolva, hogy minden kívánságát, amit csak a szeméből kiolvasok...
5: Ne olvasd meg! Csak túl sok van neki!
2: Ajaj!
6: Ami azt illeti, nem bánnám, ha...
2: Alázatosan jelentem, jól tetszik gondolni, hogy meg kéne szabadulni.
6: Nagyságos asszony.
2: Igen, a Kati nagyságos asszonytól.
6: Igen.
2: A legjobb lenne, ha a férje, aki keresi, mint ahogy mondani tetszett. Hát szóval, ha kapna, főhadnagy úr, egy telegramot, hogy a nejének jelenlegi címe, és itt odaírnánk a mi címünket, se szó, se beszéd. Senoriban tavaly egyébként volt egy ilyen eset egy villában, de akkor maga a nő küldte a táviratot, és az ura eljött, és mindkettejüket jó fölpofozta. De ez az úr egy tisztelt biztos nem fog merni kikezdeni. Különben is. A főhadnagy úr egyáltalában nem bűnös. Mert az az asszony a saját szakállára szökött meg. És aztán, ha leesik is egy pár...
7: Nagyon intelligens ember. Komló nagy kereskedő. Táviratozok neki.
8: Okos kutya, okos kutyuska.
2: Na, maradj szépen. A fogébe.
8: Foxy, na jó, maradj.
2: Hogy hívjam? Tényleg Fox voltál? Ez a Max. Max leszel, na? Tetszik neked ez a név?
8: Max. Max bizony,
2: kell egy kis májte.
8: Hiába vonakodsz, úgyis elvesztél.
2: Van pedig réd is. Most írta meg a Blackney.
9: Apád Anheim von Kanzberg, anyád Emma von Trautendorf, apai részről Siegfried von Busuntál családjából, ne?
1: Jó van, nyugodj meg.
9: Hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a katonák is minden vannak lopva hazulról. Okos kutya.
10: Parancsoljon, Wendler úr.
11: Overlander úrnak alázatosan jelentem, itt a dög.
12: Hagyjon most minket, Schweik.
13: Nem látja, hogy vendég van?
11: Igenis, értettem. Fox, vagy Tax, vagy Fox. Max, gyere!
10: Parancsoljon, helyet foglalni, Wendler úr. Szivart. De... Kati!
0: Jézus Mária!
10: Kati!
0: Helmut!
10: Kati?
0: Helmut!
10: Hát én nem is dobaj, hogy mit mondjak le. Hát...
14: Szivart!
10: Szivart? Szivart! Köszön! Köszön! De... Rövidesen kimegy az első vonalba, főhadd nagy úr.
14: Igen, Wendler úr. Rengeteg tisztre van szükségünk el nehéz időkben.
10: Igen. A háború igen sokat ártott a gomló üzletnek.
14: Mikor érkezett, Wendler úr?
10: Ma reggel.
14: Ezért szerencse, hogy összefutottunk. Én ugyanis úgy nappal, mint éjszaka, szolgálatban vagyok. Ergo a lakás voltak éppen egész nap üres. Módonban volt tehát a nagysajós asszonynak felajánlani vendégszeretetemet, így ugye senki nem háborgathatja prágai tartózkodása során.
10: Igen, Kati határozottan különös asszony, főadnagy úr.
14: Igen.
10: Fogadja a legőszintébb köszönetemet, mint azért, amit értettett. Hát, egyszerre csak eszébe jut, hogy Prágába utazik kúrát adni magát, se szó, se beszél. Én üzleti úton, és amikor hazamegyek, a ház üres, hallatlan. Azt hittette, kis hamis, hogyha én úton vagyok, akkor te is utazhatsz. Ennyi. Arra persze nem gondoltál?
14: Bocsánat, Wendler úr, hogy az előbb a térképet nézte, hol hadi helyzetünk állását vezetem napról napra. Csodálkoznék is, ha egy ilyen intelligens úr, mint ön, nem érdeklődne intenzíven a téma iránt. Úgyhogy, ha megengedi, felhívom a figyelmét néhány érdekes körülményre. Parancsoljon ide fáradni. Nos, mint látja, a keleti beszkidek kiváló hadműveleti támpontot képeznek számukra. Egy erős átütés ezen a vonalon, és meg sem állunk Moszkváig.
10: Moszkváig?
14: Moszkváig, de ez azt hiszem világos. Wendler úr.
10: Minden világos, főhadnagy úr. Kati, te most azonnal hazajössz velem. Ötözködj! Jól mondom, főhadnagy úr.
14: Igenis, Wendler úr.
0: De jól vannak. Az okos agyú férfiak úgy bánnak az emberrel, mint egy tárgyal. Öltözködj! Öltözködj! Hát mi vagyok én?
10: Megmondjam! Azt akarod, hogy...
14: Akarom mondani, Wendler úr! Majd elfeledtem ezt a vasút vonalat itten. Ha ezt, ugye, elvágjuk, mely a hídfőt, mint tudjuk, összeköti az ellenség fő védelmi vonalával, akkor a jobb szárny és a Visztula mentén felsorakozott hadsereg között, Wendler úr, megszakad minden összeköttetés.
10: Különös.
14: Valóban, bizonyos fokig egy hídfő,
10: különös
14: ugye?
10: Egy asszony.
14: Igen.
10: Nagy úr, nem ez az első eset. Ezt megmondhatom. tavaly elutazott egy segédtanítóval, és csak Zágrábban találtam rá. Ebből az alkalomból mindjárt csináltam a zágrebi városi sörgyárral egy kötést 600 zsák komlóra.
14: Nyilván a komló üzletnek igen sokat ártott a háború, Wendler úr.
10: Sokat, ja, nagyon
0: sokat. Na tessék, felöltöztem.
10: Akkor gyerünk innen.
0: Mi lesz a kofferjaimmal, mi?
10: Majd elhozatjuk, Kati. Legfőbb ideje, hogy elinduljunk, ha még vásárolni is akarsz egyet s mást. Hisz ezért jöttél Prágába, nem igaz?
0: Férfiak, férfiak. Csupa jó és pfoly.
10: Fiad nagy úr, hát ajánlom magamat.
14: Wendler úr, részemről a szerencse. Na csak sasszonyom.
0: Trici! Pityáner kis trici!
14: Hajj! Ladadj hozzám! Ezredes úr, Oberleutnant Lukács jelentkezem. Elnézést kérek, hogy nem vettem észre az ezredes urat.
0: Nem vett észre. A katonának, főhadnagy úr, állandóan keresnie kell fejjebb valóját a tömegben, és semmi másra nem szabad gondolnia, mint hogy teljesíteni kell a kötelességét. Mikor elesik a harctéren, a halál előtti szalutálnia kell. A katona adja bele a lelkét a szalutálásba. Tudja, mi az, hogy szalutálás?
14: Jelentem?
0: Nem tudja. Az alacsonyabb rendfokozatú egyének mindig kötelesek tisztelegni a magasabb rangok előtt. Ez a szabály, tudtom, amíg ma is érvényes. Tudja, mi az, hogy szabály? Nem tudja. Másodszor pedig, mióta szoktak a tiszturak lopott kutyákkal sétapikálni?
14: Ez az
0: igen, lopott kutyákkal! Az olyan kutya, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevezzük!
14: Ez a kutya, ez a...
0: Az én tulajdonomat képezi, főadagy úr! Friedrich Krauss von Zillergut ezredes tulajdonát! Ez az én fogsom! Fogs! Komcsubi! A lopott kutyákkal való sétálgatás, főadnagy úr, nem fér össze a tiszti becsülettel. Nem tudta? Nem olvasta a hirdetésemet a Bohémiában és a Tágladban, hogy elveszett a szálkás sérű pincsém? Nem! Maga nem olvassa a fejje valója hirdetéseit? Hihetetlenek ezek a fiatal tisztek! Az ezredes hirdet a lapokban, és a főhadnagy nem olvassa.
14: Ezredes úr,
0: gyere, fogs! Micsoda egy ócska nyakor, hallgatlan. Megy sétálni tovább, főadnagy úr! Aptréti!
1: Ausztria. Az komám előbb-utóbb kampec lesz. A császár őfelsége már bele kellett, hogy hűljön ebbe. Sose volt valami okos, de ez a háború biztos beteszi neki a kaput.
13: Hülye az! Hülyébb már nem is lehet! Talán az se tudja, hogy háború van. Te szégyeltél megmondani neki. Hiába van az ő aláírás azon a kiáltványon az összes nemzeteihez. Biztos, hogy tudtán kívül nyomtották ki, mert neki már semmire sem mozog az agya.
1: Ki van készülve? Kérsz a kávét, baruma?
13: Igen.
1: Mindig összecsinálja magát. És úgy kell tömjék, mint egy csecsemőt. Múltkor mesélték a kehelybe, hogy két dajkája van, és a császár őfelsége minden nap háromszor van szoptatva.
13: Bár csak ott tartanánk már, hogy jól kiporolnak bennünket.
1: Komán, ilyen hülye monarchiának nem is szabadna a világon lennie.
13: Én, ahogy kiérek a frontra, rögtön meglógok neki. Oberleutnant úrnak áldatosan jelentem, iratokat hoztam a kazárnyából, aláírás véget.
15: Rendben, adja ide. Lelépni!
13: Megtettem!
16: Schweig!
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy sajnos búcsú nélkül megtetszett válni a macskájától. Felfalta a cipőkrémet, és volt pofája megdögleni. Bedobtam a szomszédház pincéjébe. Ilyen prima angóra macskát sose tetszik többet találni.
13: Kus! Kus! Kus! Maga! Maga! Maga ellopta azt a kutyát, Schweig!
1: Én ilyenről nem tudok, jelentem alásan, és legyen szabad figyelmeztessem az Oberleutnant urat, hogy délután eltetszett menni sétálni a Maxal, úgyhogy nem is lophattam volna el. Nekem persze mindjárt föltűnt, hogy a kutya nélkül tetszett megjönni. Ez aztán a kázus. A Spalená utcában...
13: Meg maga barom Himmler! Fogja be a száját!
14: Micsoda maga? Egy rafinált gazember? Vagy egy teve? Egy tehetetlen dodó? Maga mindenre tud példát? De velem ne tréfáljó haja! Honnét hozta azt a dögöt? Hogy jutott hozzá? Tudja, hogy a Krausz ezredes úré volt? Tudja, hogy ilyen botrányt még nem látott a világ? Mondja meg az igazat, lopta vagy nem lopta?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem lopta.
14: Tudta, hogy lopott kutya?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tudtam, hogy lopott
14: kutya. A szűz már járhat. Én nagyon lövöm magát, maga marha, maga ökön, maga piszok.
0: Ilyen hülye maga?
1: Ilyen, Oberleutnant úr, jelentem alással.
14: Miért varta a nyakamba azt a bestiát?
1: Hogy örömet szerezek a főhadnagy úrnak.
14: Jézusom! Miért büntet az Isten ezzel a marhával? Van itt hadd újság?
1: Jelentem vettem. Bohémiát is, meg Tagblattot is. És benne van, Oberleutnant úr, kérem, a hirdetés. Olyan gyönyörűen leírja az Oberstúr ezt a szálkás szőrű pincsit, hogy öröm olvasni. És még 100 korona jutalmat is ígér a megtalálónak. Pedig mindig csak 50-et szoktak. Kosírzsében volt egy Bozsetyek nevű, aki kizárólag ebből tartotta fönn magát. Egész addig, amíg azt nem mondta neki egy ilyen tulajdonos, hogy ő elvből ellene van, hogy a becsületességet jutalmazzák. Viszont neki ajándékozza a könyvét a házi és kerti virágok ápolásáról. És ez a Bozsetyek ekkor megfogta a kutyát, egyébként fekete spiccet, főhadnagy úr, kérem, és hozzávágta ehhez az úrhoz. Nem tetszik parancsolni, hogy holnap szerezek a főhadnagy úrnak egy kutyát?
0: Tudja, Svejk, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát. De felmentenék, mert ilyen kolosszális hülyét ott se láttak soha életükben. Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arc kifejezésétől?
1: Alázatosan jelentem, hogy igen, mert ez a tükör nincsen rendesen kicsiszolva. A Stanyekféle kínai üzletben volt egy ilyen görbe tükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. Addig, amíg a helytartó úr arra nem ment, és akkor, hát akkor le kellett venni azt a tükröt.
14: Tudja, Svejk, mi az a Mars Bataljon?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, az egy menetszázad.
14: Na, akkor biztos lehet benne, hogy 3 napon belül egy ilyen menetszázadba kerül velem együtt. De ne képzelje, hogy a fronton ilyen hülyeségeket művelhet, mint itt. Most már boldog?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy borzasztóan boldog vagyok. Az valami csudaszép lesz, amikor mi ketten együtt elesünk a császár őfelségéért és a családjáért.
15: 2 évvel ezelőtt, főhadnagy úr, ön áthelyezését kérte a Bugyajovicei 91-es ezredbe. Tudja, hol van Bugyajovice?
14: Ezredes úrnak jelentem.
15: A Moldva partján, igen. És ott tömlik a Moldvába az Orze, vagy valami hasonló. A város nagy, hogy úgy mondjam, barátságos, és ha nem tévedek, rakpartja is van. Tudja, mi ez a rakpart?
14: Jelentem.
15: Az egy fal, amit a vízpartján építenek. Jegyesse meg, egy fal.
14: Igenis.
15: De ez nem tartozik ide. Ott voltunk hadgyakorlaton.
14: Igenis.
15: A kutyám elrontotta önnél a gyomrát. Semmit se akar zabálni.
14: Ezredes úrnak
15: sokat
14: jelentem.
15: Sokat gondolkoztam rajta, főhadnagy úr, hogy mit csináljak önnel, hogy az ilyesmit ne ismétlődhessen meg, és eszembe jutott, hogy ön egyszer kérte áthelyezését a 91-esekhez. Ott, főhadnagy úr, pillanatnyilag nagy a tiszthiány, mert a szerbek megölték az egész tisztikart. Tudja, mik azok a szerbek? Meg fogja tudni? Becsületszavamat adom önnek, hogy 3 napon belül Bugyajovicében lesz, ahol marsbataljonokat állítanak össze a szerb frontra. Nem kell megköszönnie! A hadseregnek olyan tisztekre van szüksége, akik... De ez nem tartozik ide. 10:30. Nem tartóztatom, főhadnagy úr. A trét... Advarom. Hogy eltűnt?
1: Hát úgy, hogy alig, hanem ellopták, főhadnagy úr, kérem.
15: Maga vattarom, igenis vattarom.
14: Bocsánat, kedves uram. Te ilyesen kihoz a sodromból egy civil előtt? Ellopták egy kofferunkat, és ez csak így mondja, maga bitang?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tényleg ellopták. Az állomáson mindig sok ilyen svindler van. Egyiknek
2: Nyilván megtetszett az Oberleutnant úr kofferja, és kihasználta, amíg én elmentem jelenteni a főhadnagyúrnak, hogy a mi csomagjainkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezek direkt lesik az ilyen pillanatokat. Hát 2 éve egy anyától lopták el a kislányát a pályaudvaron, gyerekkocsis túl, de a gyereket leadták a rendőrségen, hogy találták. Az újság meg azt írta, hogy az az anya milyen egy szívtelen anya, főhadnagy úr, kérem.
15: Schweig! Mag egyszer még nagyon csúnya véget fog érni. Egy hónapja van nálam, és még mindig nem tudom, hogy csak tetteti magát ilyen ökörnek, vagy pedig csak ugyanilyen ökörnek született. Bocsánat, uram. Mi volt abban a kofferban?
2: Egészébe véve semmi. Oberleutnant úr, kérem, csak a tükör a szobából, meg az előszobai vasfogas. Úgyhogy mi tulajdonképpen semmilyen veszteséget nem szenvedtünk, mert a tükör is, meg a fogas is a házi úréhoz.
15: Hallgasson már, keserült ennek az egész.
2: De ne tessék izgulni. Én bejelentettem a házi úrnak, hogy vissza fogjuk neki adni, ha megjövünk a háborúból. Az ellenséges országokban nagyon sok tükör és fogas van, úgyhogy ebbe az esetben se lehet semmilyen bajunk a házi úrral. Hát mihelyest elfoglalunk valami várost, majd faszolunk.
15: Tudja, hogy lefogom csukott is, Hank?
2: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ezt nem tudtam. Ezt még nem tetszett említeni.
15: Akkor most említem, és fogja be végre a pufáját.
2: Igenis. Bocsánat, tisztelt uram. Nem a Purkrábek úrnak tetszik lenni véletlenül a Szlávia bankból?
15: Hogy? Nem mondtam, hogy hallgasson.
2: Főhadnagy úrnak jelentem, alássan, a Purkrábek úr pont ilyen kopasz, mint ez a civil úr itten. És én egyszer olvastam egy újságban, hogy egy normális embernek átlag 60-70 ezer hajszál kell, hogy legyen a fején. Egy medikus meg egyszer azt mondta, hogy az ilyen kopasság sokszor valami lelki megrázkódtatástól van, ami még a gyermekágyba érte az embert.
15: Hinaus! Mars kifelé magad, disznó!
2: Igenis.
16: Főhadnagy úr! Hol járt ön kadétiskolába?
15: Prágában.
16: Ön tehát kadétiskolába járt? És még azt sem tudja, hogy minden tiszt felelős az alantasáért. Az utóbbi években én ezt megfigyeltem. A tisztek úgy beszélnek az alantasaikkal, mint valami intim barátjukkal. Ez demokrácia.
2: Kérem szépen, vasutas úr, szabad leülnöm nekem is egy ilyen kalauzülésre?
17: Üljön.
2: Igazán, nagyon köszönöm. Hát ezt én nem értem. Ott ül bent egy úr, és teljesen olyan, mint a Purkrábek úr a Szlávia bankból. Olyan kopaszfejű embert maga még nem látott. Ez oda járt mi hozzánk a vendéglőbe. És egyszer, amikor az asztalra dőlve elaludt, egy jó akarója ráírt mindenféléket a koponyájára tintaceruzával. Magától értetődik, hogy mind elmentek, és csak én maradtam ott ezzel az úrral. Nem, mert mindig pehem van. És amikor felébredt, megnézte magát a tükörben, és azt hitte, hogy én csináltam. És hát ez az úr ott bent tisztára olyan, mint az az úr. Én ezt nem értem. Kérdezhetek valamit, vasutas úr?
17: Kérdezhet?
2: Én hozzám régebben el szokott járni egy nagyon derék ember, egy Hoffman nevezető, és az mindig azt állította, hogy ezek a vészfékek soha nem érnek semmit. Szóval, hogy nem működnek, amikor meghúzzák azt a fogantyút. Ez engem soha nem érdekelt különösebben, de ha már a szemem elé került itten, hát ez a vészfék. Szeretném tudni, hogy mi is a helyzet. Hát, ha egyszer szükségem lenne rá.
17: Már hogy nem működnének? Az az ember hazudott, ha azt mondta, hogy nem működnek. A vonat mindig megáll, mert ez az összes vagonon keresztül össze van kötve a mozdonnyal.
2: Tényleg?
17: Ez szerint csak meg kell húzni a fogantyút. Na, ezt itt mi?
15: Fogja maga is?
2: Na? Hát én egyedül nem merek hozzá nyúlni, de ha már így ketten fogjuk, vasutas úr...
15: Mit csináld maga?
2: Hát ez tényleg?
15: Szóval meghúzta a vészféket.
17: Mi történt itt, kalauz úr?
15: Fő kalauz úr, kérem, ez a katona meghúzta a vészféket.
2: Micsoda katona? Én csodálkozok a legjobban, hogy miért áll meg ilyen hirtelen a vonat. Megy, az egyszerre csak megáll. Hát miért húzta meg, vasutas úr?
15: Nem igaz, fő kalauz úr, ez volt.
17: Szóval maga volt.
2: Hogy én? rosszul tetszik gondolni.
18: Hát érdekem én nekem, hogy megálljon ez a vonat?
2: Nem érdekem, mert én kérem, a frontra megyek. Igen, és a frontra.
10: Ismerem az ilyen. Azt hiszi, mert egyenruha van rajta, mindent kimagyarázhat.
19: Ennek a szemese áll jól, fő kalauzó.
10: Maga csak hallgasson. Az a kalauz, akinek az orra előtt egy ilyen jött, mert meghúzhatja a vészéket, az nem kalauz, hanem bakter. Megértette?
2: Inkább jobb lenne, ha most már indulnánk tovább. Az nagyon nem szép dolog, kérem, amikor egy vonat késik. Még ha béke volna, csak hagyján. De háborúban mindenkinek tudni kell, hogy minden vonaton katonai személyek utaznak. Overlightnantok, tiszti szolgák, és Isten tudja, hogy kicsodák. A Napóleon 5 percet késett Waterloo-nál, és fucs volt a dicsőségnek.
10: Engemet ez nem érdekel. Magának 20 korona bírságot kell fizetni. Ellenkező esetben kénytelen leszek táborban átadni az állomás főnöknek.
2: Jó, adjon át. Én szeretek művelt emberekkel beszélgetni, és nagyon fogok örvendeni, ha megismerkedhetek ezzel a tábori állomás főnökkel.
20: Leszállás! Leszállás!
21: Indulás!
1: Ezt jól megcsináltuk. Régóta van már a vasútnál, kalauz úr. Nem csodálom, hogy hallgat.
2: Ismertem egy Mlicsek Frantisek nevű embert. Az is meghúzott egyszer egy ilyen vészféket. És úgy megijedt, hogy 2 hétre elveszítette a beszélő képességét. És csak akkor kapta vissza, amikor elment a Hosztyivárzsi Vanyek kertészhez látogatóba, és ott verekedni kezdtek, és azok eltörtek rajta egy bikacsököt.
19: Shrek! Mi történt?
2: Overlightant úrnak alázatosan jelentem, hogy rám fogták, hogy én állítottam meg a vonatot. Nagyon furcsák ezek a vasúti plombák, kérem. Az ember csak rájuk néz, aztán mindjárt 20 koronát követelnek tőle, ahogy tőlem is követelnek. Ellenkező esetben táborban le leszek szállítva, és visznek az állomás főnök úrhoz.
19: Az jó lesz! Remélem, az állomás főnök úrnak van pisztolya, és azonnal lelövi magát, mint egy rühes kutyát, mint egy... Mondja, mi az ördögnek kezdett ki azzal a kopasz úrral a fülkében? Tudja, hogy az nem más, mint General Major Schwarzburg?
2: Jézus Márián! Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Nem tudtam. Én is csodálkozok ezen, mert hajszára olyan, mint a Purkrábek úr a Slavia Bankból. És éppen meséltem itt ennek a vasutas úrnak, hogy az...
19: Csak! Életem legboldogabb pillanat lesz, amikor látom magát lemaradni a tabori állomáson, és remélem, hogy soha ebben az életben nem látom többé a maga hülye pofáját. Érti?
2: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem. Értem. A vonat taborban 5 percet áll. És ha tetszik gondolni, hogy valami ennivalót tetszik rendelni, azt én még nagyon szívesen fölhozom a főhadnagy úrnak. Egyébként évekkel ezelőtt itt egy nagyon...
19: Fatbarom! Fatbarom!

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakot. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Szabad leül!
2: Mi?
1: Nem tudni se!
2: Ja, persze, értem! Üljél csak le, te magyar!
1: Magyarul?
2: De, hogy én cseh vagyok, cseh kamerád! Akarsz inni egyet?
1: Nincs, nincs!
2: Pézed? Ah, ne törődj vele, hozatok én te neked, ha vannak még jó emberek. Hé, pincér! Még egy korsóval! Látod, engem is megsegített egy úr, és kifizette helyettem a 20 korona bírságot, meg még adott egy ötöst is vonatjegyre. Abból iszunk most, kamerád! Mert én nekem Cseszke Bugyajovicébe kell mennem az Overlightnantúrhoz. De hiába mondtam ennek az állomás főnöknek, csak a 20 korona bírságot hajtogatta. Na, szervusz, te magyar!
1: Szervusz!
2: Ismertem egy ilyen állomás főnököt. Az úgy bánt a galantasaival, mint egy csintér. Legjobban egy Jungwirth nevű váltóört nyúzott meg. Az belezsölte magát a folyóba kétségbeesésében. Előtte viszont levelet írt az állomás főnöknek, hogy kísérteni fogja. Bizony Isten kamerát! Nem hazudok? És aztán ül az állomás főnök a távírógép mellett éjszaka, és kopogni kezd a gép. Hogy vagy te, Bitang? Jungwirth. És ez így ment egy hétig. Az állomás főnök teljesen megőrült. Elkezdett táviratokat küldözgetni mindenfelé, hogy bocsáss meg nekem, Jungwirth. Na jött a válasz. Akaszd föl magad a szemaforra a híd mellett. Jungwirth. És az állomás főnök úr szót fogadott. Aztán emiatt lecsukták a szomszéd állomás távirdászát. Na, mit szólsz?
3: Hát ezt nem is érted. Na mindegy.
2: Sok dolog van, amit nem is értünk.
1: Nékem meg a karomat, komát! Pif-pop-puf! Otthon meg három gyerek. Nyisd a hám! Nincs ham-ham!
2: Ham-ham.
1: Na, Isten fizesse meg a jóságodat, kamerát!
2: Na jó van. Így áll csak, te magyar! Bezzeg, nem így vendégelnétek meg minket.
4: Híre dokumentum? Hol a dokument? Én látni maga ülni, ni fáren, ülni, inni, furt, inni? Kérem dokument.
2: Az nincs, apuskám. Azt Lukas Oberleutnant úr elvitte magával.
4: Was ist das, apuskám?
2: Apuskám az annyi, mint Herr Felwebel. Azt jelenti, hogy őrmester úrnak.
4: Ja. Aki dokument nélkül, becsukni állomás parancsnokság. Kom, jönni, losz!
5: Mit csinál itt a pályaudvaron?
2: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy várom a Cseszke Bugyajovicébe menő vonatot. Hogy eljuthassak az ezredemhez, illetve Lukás főhadnagy úrhoz, akit kénytelen voltam elhagyni egy vacak vészfék miatt, amivel engem meggyanúsítottak, hogy én, holott nem én, hanem az a vasutas.
5: Mondja el röviden, ne fecsegjen mindenféle marhaságokat.
2: Értettem. Lajtnant úrnak jelentem, minden a bőröndünkkel kezdődött, ami először is elveszett, aztán, hogy össze ne keverjem, egy generálmajor úr, aki egyébként teljesen kopasz
5: miért
2: volt.
5: Miért beszél ennyi hülyeséget?
2: Jelentem, hogy át lehessett tekinteni az egész helyzetet a Lajtnant úrnak. Ahogy a boldogult Petrlík Schuster szokta mondani, amikor ráparancsolt a fiára, hogy vegye le a nadrágját, mielőtt porolni kezdte.
5: Micsoda?
2: Szóval én kilettem küldve a folyosóra, ahol azzal lettem vádolva, amit az előbb is mondtam. És akkor aztán lelettem szállítva, és úgy elment a vonat. Az Oberleutnant úr, dettó.
5: Hogy?
2: És ennek már 8 órája. És én ottan nagyon is hiányozni fogok.
5: Azóta 4 vonat ment Bugyajovice felé. Miért mulasztotta el ezeket?
6: Jelentem alásom, mert miközben mindig a következő vonatot vártam, egymás után ittam a söröket.
5: Degenerált! Még be is vallja. Tudja, mi az, hogy degenerált?
6: Jelentem, mi nálunk a Bojistje és a Katerzsina utca sarkán volt egy ilyen. Az apja lengyel gróf volt, az anyja pedig egy bába asszony, és...
5: Na hát, maga vassza már. Takarodjon, azonnal vegyen magának jegyet, és utazzon el Butyajovicébe. Abtreten! Na, abtreten!
6: Jelentem alásan, nincs pénzem, és iratok nélkül nem visznek el ingyen.
5: Akkor menjen gyalog Butyajovicébe, és késsen el, és csukják le az ezredénél, hogy belefeketedik.
6: Értettem.
7: Pasírozik Greneville, száz nagy ablak is kinyíl, csillog neki a kardja, de sok szép lány
8: siratja. Ajtonisten, jó napot, katonácska, hová merre igyekszik?
6: Hát csak Butyajovicében élik, én a regimentemhez. Megyek a háborúba.
8: Jaj, hát akkor nem jó felem egy katonácska. Erre Vrás felé sosem jut oda, mert ez az út egészen más fele visz, Klatoviba.
6: Én azt hiszem, nénikém, a becsületes ember onnét is eljut Butyajovicébe.
8: Értem én, katonácska. Értem én az ilyen. Mi nálunk is volt egy ilyen csibész, bizony. Egyszer csak beállít civilbe, hogy hazaerisztették úrlabra. A községi bíró meg mindjárt szólt a csendőröknek. És vége is volt az úrlabnak rögtön. Már írt a frontról, hogy meg van sebesülve. Oda lett a fél lába. No, fogja ezt az egy koronát. Jó lesz majd az úton.
6: Jaj, nagyon
8: köszönöm. És nagyon vigyázzon a csendőrökre.
7: Elmasíroztunk komár, sírt utánunk minden
9: hová,
7: lány.
9: Hová, édes fiam?
6: Butyajovicébe, az ezredemhez, öreg apám.
9: Ismerem én az ügyet. Megszökik a katonaságtól, becsavarogja az egész környéket, és ott lop, ahol tud. Közben mindegyik úgy néz ki, mintha kettőik se tudna számolni.
6: Hát Isten áldja, bácsikám!
9: Isten áldja, és máskor butábbat keressen magának!
6: Isten áldja!
9: Még hogy Butyajovicébe megy a regiment, az taborból, és előtt Horázsgyovicébe megy a zsivár. Hisz ez megkerüli az egész világot.
7: Katonának mindent lehet, minden kislány minket szeret, pénzt eleget faszolunk, nincsen gondunk és bajunk.
10: Hová, hová, cimbora?
6: Butyajovicébe.
10: Atya Isten, hát ott mindjárt elkapnak, pláne ebben az uniformisban. Hát egy csupa rongy öltözet kell neked, meg hogy nyomaréknak tettesed magad. Aztán miért pont Butyajovicébe?
6: Megyek az ezredemhez, komán.
10: Hát nekem aztán nem kell hazudnod. Hát te azt hiszed, hogy én a putyimi csendőröknek dolgozok? Egy tonyicsek maskó a Flanderka őrmesternek? Hát mi vagyok én, az ugort Pepik?
6: Putyim.
10: Putyim. Ez itten Putyim község. És a putyimi csendőrök nem kukoricáznak.
6: Uram, teremtő. Itt valami tévedés lesz. Én már voltam erre tegnap előtt.
11: Hogy erre felé megy Butyajovicébe. Na jó, majd meglátjuk. Nagyon gyanús. Nagyon. Ugye emlékszik, tizedes, a leíratra az orosz kémekről?
10: Igen, őrmester úr.
11: De vannak módszereink, ugye? Mert a kriminalisztika alapja az okosság, meg a barátságos modor. Semmi üböltözés. Megvárjuk, amíg belefullad a Flanderka-féle keresztkérdések özönében. Na, hívja be!
12: Schweig!
6: Adjon Isten!
11: Na, hozta Isten Putyimban, kedves bajtás! Jöjjön le, szépen! Biztos elfáradt az úton.
6: Köszönöm.
11: Na, hát mesélje el szépen nekünk, hogy hová igyekszik.
6: Butyajovicébe, az ezredemhez.
11: Aztán persze eltévedt a bajtás. Mert maga éppen Butyajovice felől jön. ott lóg maga fölött Csehország térképe. Mutassa meg neki, tizedes.
12: Nézze csak meg szépen. Tőlünk délre van Protyivin, Protyivintól délre van Hloboka, és Hlobokától délre van Bugyejovice.
11: Na, hát látja, hogy maga nem oda megy, hanem onnan jön.
2: És én mégiscsak Bugyejovicébe megyek.
11: Nézze csak, barátom. Én szépen bebizonyítom magának az igazat, és a végén maga is meg fogja látni, hogy minden tagadás megnehezíti a beismerést.
2: Ez így van. Nagyon is jól tetszik mondani. Minden tagadás megnehezíti a beismerést. És fordítva.
11: Bizony. Bizony. Na hát akkor. Mondja meg nekem nyíltan, hogy honnan jön.
2: Taborból jövök.
11: Taborból. És mit csinált Taborban?
2: Vártam a Bugyejovicébe menő vonatot.
11: Vártad? Hogyne? És miért te utazott el Bugyejovicébe?
2: Mert nem volt vasúti jegyem.
11: Ennyi. És miért nem kapott, mint katona, ingyen jegyet?
2: Mert nem volt nálam semmilyen igazolvány.
11: Ez az. Látja, tizedes. Nem olyan buta, mint amilyennek tette tilányát. Kezd már szépen melekeveredni. És mit csináltunk Taborban az állomáson?
2: Beszélgettem a katonákkal.
11: Hát ez az. Hajra, tizedes. És például miről beszélgetett velük?
2: Hát például megkérdeztem tőlük, hogy melyik ezredből valók, és hová mennek.
11: Nagyszerű! És azt nem kérdezte például, hogy hány emberből áll egy ilyen ezred, és milyen a beosztás?
2: Azt nem. Hát mert azt már régen tudom fejből.
11: Fejből! Nagyszerű! Szóval maga tökéletesen informálva van a mi hadseregünk felépítéséről.
2: Hát hogyne, őrmester úr?
11: Tud oroszul?
2: Nem tudok.
11: Nem tud. Micsoda ravasz. Hallott a tizet? Még hogy nem tud. Ez egy minden állja a megkezicó. Mindent bevallott, csak a legfontosabbat nem vallotta be. Ez valami magas rangú tiszt. Bizony. Az oroszok csak nem küldenek ide egy közönséges tizedest. Nem várom, gyújtson rá! Üljön le oda, a kája mellé.
2: Köszönöm, őrmester úr.
11: El vagyunk árasztva orosz kémekkel, tizedes. Itt van-e a titkos lejadban? Szigorúan bizalmas. Valamennyi csendőr állomás szigorúan utasítat, igaz, nem? Nagy számú orosz kép Csehországba is eljutott. Megállapítást nyert, hogy igen sok orosz cseh is van közöttük, akik tökéletesen bírják a cseh nyelvet, és a csalakosság körében hazaáruló propagandát üzednek. Érti, tizedes? Propagandát. Holnap elküldjük vízegbe a körzeti parancsnokhoz. Micsoda ravasz, fickó! De hát a Flanderka-féle kereszt kérdések ellen nincs orvosság. Hát van orvosság, tizedes?
13: Nincs orvosság.
11: Nincs. Ül és pipázik. Pedig tudja, hogy főbe fogják lőni. Ehhez acélidegek kellenek. Az ilyen embert tisztelni kell, míg az ellenségünk is. Pedig a biztos halálba megy. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk ilyesmire. Talán mi megijednénk, beadnánk a derekunkat. Ehhez acélidegek kellenek. Önfeláldozás, szilárdság, lelkesedés. Ha ilyen lelkesedés volna Ausztriában... Köszönjük.
2: Őrmester úr! Őrmester úr! Szeretnék kimenni az árnyékszékre.
11: Szóval ki tetszik akarni menni?
2: Igen.
11: És nincs ebben valami hátsó gondolat?
2: Ebben igazán csak egyetlen egy nagy hátsó gondolat van, őrmester úr, kérem.
11: Hát csak ne legyen benne semmi más. Magával megyek. Látja ezt a revolvert? Ez egy nagyon jó revolver. 7 lövetű és halálosan pontos. Eure Tauf, tizedes! Álljon. majd a buti mögé, hogy ki ne ásassa magát a pöcegödrön keresztül.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.
7: Kelt a karó.

Az etológia akkor vált önálló tudományággá, amikor az állati és emberi magatartás kutatásánál is alkalmazni kezdték a többi biológiai szakterületen már Charles Darwin óta magától értetődő és kötelező kérdésfelvetéseket és módszereket. Hogy miért ilyen későn kaptak polgári jogot ezen a területen, ennek oka a magatartás kutatás történetében keresendő, amelyről megbeszélni fogok a Dogmák ereje című részben. Az etológia tudománya az emberek és állatok viselkedését egy olyan rendszer részeként vizsgálja, amely a maga sajátos formájában hosszantartó törzs és egyetfejlődés, és az embernél ezen kívül még a kulturális fejlődés eredményeként jött létre. Azt a kérdést, hogy egy rendszer miért így, és miért nem másképpen lett megalkotva, helyesen csak az okok elemzésével lehet megválaszolni. A szerves élet fejlődésében a mutáció és a gének folyamatos újrakombinálódása mellett a legfontosabb szerepet az alkalmazkodást eredményező természetes kiválasztódás játsza. Az alkalmazkodás egy valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából fontosakat magába építi. Más szavakkal, az alkalmazkodás egy olyan folyamat, melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Az élővilágot az alkalmazkodás során létrejött struktúrák és funkciók jellemzik. A szervetlen világban nem fordul elő semmi ehhez fogható. Ez az oka annak, hogy a természetkutató kénytelen feltenni azt a fizikusok vagy kémikusok számára idegen kérdést, hogy mi végre? Amikor a biológus felteszi ezt a kérdést, nem a létezés technológiai szempontból vett értelmére kérdez rá, hanem kisebb igénnyel valamely sajátos tulajdonság fajfenntartó teljesítményére. Ha azt kérdezzük, hogy miért görbék a macska karmai, és úgy válaszolunk, hogy azért, hogy meg tudja fogni az egeret, akkor röviden összefoglaltuk, hogy a macska milyen fajfenntartó teljesítménye alakította ki a körmöke sajátos formáját. Ha valaki egy hosszú tudományos kutatói pályafutás során, különös struktúrák és magatartásmódok kapcsán újra és újra feltette ezt a kérdést, és ha újra meg újra meggyőző választ kapott rá, akkor hajlani fog arra a véleményre, hogy a testi felépítés és a magatartásforma komplex és teljességgel valószínűtlen képződményeit csakis a kiválasztódás és az alkalmazkodás hozta létre. Ez a megállapítás csak is tévútra vezethet bennünket, ha a civilizált emberiség bizonyos rendszeresen megfigyelhető magatartásmódjával kapcsolatban tesszük föl ugyanezt a kérdést. Ugyan mit szolgál az emberiség mértéktelen szaporodása, őrületig fokozódó versengése, növekvő és egyre fenyegetőbb fegyverkezése, az elvárosiasodott ember egyre fokozódó elpuhultsága, stb.? Közelebbről vizsgálva a jelenségeket kiderül, hogy mindezek a torzulások és zavarok eredetileg jól meghatározható, a fajfenntartó érték fejlesztését szolgáló magatartási mechanizmusok voltak. Más szóval patológikus jelenségekként kell ezeket értelmeznünk. A legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, amit a természettudomány önmagának kitűzhet, annak a szerves rendszernek az elemzése, amelyen az ember magatartása alapul. Mert ez a rendszer a Földön létezők közül a legösszetettebb. Ezt a vállalkozást már csak azért is megvalósíthatatlannak tarthatnánk, mert az ember viselkedését sokszorosan és előre nem láthatóan befolyásolják és változtatják meg patológikus jelenségek. Szerencsénkre a patológikus zavarok, ahelyett, hogy teljességgel megakadályoznák egy élő rendszer elemzését, kezünkbe adhatják a megoldás kulcsát. A fiziológia történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor a kutatók fontos szerves rendszerek létezésére akkor figyeltek fel, ha azok patológikus zavara betegséget okozott. Amikor E.T. Koher az úgynevezett Bazedov-kort a pajzsmirigy eltávolításával próbálta gyógyítani, görcsök léptek fel, mert a méz anyagcserét szabályozó mellék pajzsmirigyeket is kioperálta. Miután ezt korrigálta, a pajzsmirigy eltávolítása még mindig túl radikális beavatkozásnak bizonyult, és kóros lesoványodással járó tünetegyüttes lépett fel, amit kahexia tireoprivának nevezett el, és ami bizonyos vonatkozásokban hasonlatosságot mutatott a jódszegényvízű, alpesi völgyekben fellépő gyakori idiotizmussal, a mixödémával. Ezen és hasonló tapasztalatokon okulva derült ki, hogy a belső elválasztású mirigyek vérbe ürített váladéka pontosan körülírható hatást gyakorol a szervezet egészére, az anyagcserére, a növekedésre, a magatartásra és egyéb életműködésekre. Ezért ezeket hormonoknak,
görögül hormáú, űzök, kergetek nevezték el. Két hormon hatása lehet egymással ellentétes is. Ezek antagonisztikusak, éppen úgy, mint két olyan izom esetében, amelyek összjátékukkal egy ízület kívánt helyzetét eredményezik. Semmit sem veszünk észre abból, hogy a belső elválasztású mirigyek rendszere részfunkciókból tevődik össze addig, amíg a hormonális egyensúly fennáll. Amint a hatások-ellenhatások harmóniáját valami csak csekély mértékben is megzavarja, a szervezet általános egyensúlya felborul, vagyis beteg lesz. Az egyensúlyhoz szükségesnél több pajzsmirigyhormon bazodovkort okoz, kevesebb pedig mixödémát. A belső elválasztású mirigyek rendszere és kutatása

És lenne, ha az embert ösztönredukciós lénynek nevezném, mint ezt korábban tettem. Ugyanakkor igaz, hogy a született magatartásmódok hosszú, önmagukban zárt láncai a törzsfejlődés magasabb szintjének elérésekor a tanulás képessége és a belátás révén feloldódhatnak, amikor is az elemei közötti kényszerű kapcsolat megszűnik, és azok a továbbiakban egymástól függetlenül állnak a cselekvő szubjektum rendelkezésére, mint azt P. Leyhausen a macskaféle ragadozók esetében meggyőzően bebizonyította. Ugyanakkor ezen függetlenné vált elemek mindegyikénél a saját önmegvalósításra törekvő vágy magatartása lép fel, ahogy ez szintén Leyhausen bizonyította be, és önálló mozgatóerővé válnak. Az embernél hiányoznak ugyan a kötelező módon összekapcsolt ösztönös mozgások hosszú láncai, de amennyire a fejlettebb emlős állatoknál szerzett tapasztalatokból általánosításokat lehet levonni, feltehető, hogy az ember nem kevesebb, hanem több ösztönös mozgató erővel bír, mint bármely állat. Rendszer elemzési kísérletünk során ezzel mindenképpen számolnunk kell. A fentiek különösen nagy jelentőségűek a nyilvánvalóan patológikus magatartásformák értékelésénél. A korán elhunyt Ronald Hargreaves pszichiáter írta nekem egyik utolsó levelében, hogy módszertani szokásává vált a lelki zavarok megértésére irányuló kísérletei során két kérdés egyidejű feltevése. Először az, hogy mi volna valóban normális fajfenntartó teljesítménye a megzavart rendszernek, másodjára pedig, hogy milyen jellegű a károsodás, legfőképpen pedig, hogy vajon ezt egyik arrendszerének gyenge vagy túlzott működése okozza-e. Egy összetett szerves egész rendszer arrendszerei olyan szoros kölcsönhatásban állnak egymással, hogy gyakorta nehéz funkcióikat egymástól elhatárolni, mivel közülük egyik sem képzelhető el normális formájában az összes többi nélkül. Gyakran a részrendszerek felépítése sem határozható meg világosan. Így érthető az, amit szellemes írásában mond az arrendszerekről Paul Weiss. Mindaz rendszer, ami eléggé egységes ahhoz, hogy kiérdemeljen egy önálló nevet. Nagyon sok olyan emberi motiváció van, amely kellően körülhatárolható ahhoz, hogy a köznyelvben külön megnevezést kapjon. Az olyan fogalmak, mint a gyűlölet, szerelem, barátság, harag, hűség, összetartozás, bizalmatlanság, bizalom, stb. Bizonyos magatartásmódokra való készség állapotát jelölik. Hasonlóan a tudományos magatartás kutatók által meghatározott olyan fogalmakhoz, mint az agresszivitás, rangkorság, területiség, stb., valamint a keltetés, párzás, repülés, stb. Legalább annyira bízhatunk nyelvünk pszichológiai összefüggések iránti mély érzékenységében, mint a tudományos állatmegfigyelők megérzéseiben. És munkahipotézisként tételezzük fel, hogy mindezek a lelki állapotokat és készségeket kifejező fogalmak egy-egy motivációs rendszernek felelnek meg, ahol egyelőre lényegtelen, hogy az adott motiváció mely alkotó elemei erednek törzsfejlődési vagy kulturális forrásokból. Feltételezhetjük, hogy ezen motivációk mindegyike egy jól szervezett, harmonikusan működő rendszer része, és így nélkülözhetetlen. Az olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a gyűlölet, a szerelem, a hűség, a bizalmatlanság, stb. Jó-e, avagy rossz, azt jelenti, hogy a kérdező semmit nem ért a rendszer működéséből. És ugyanolyan ostoba, mintha azt kérdeznénk, hogy a pajzsmirigy jó-e, vagy rossz. Az az elterjedt felfogás, hogy a világ dolgai jókra és rosszakra oszthatók fel, ahogy a szerelem, a bizalom, a hűség önmagukban jók, míg a gyűlölet, a hűtlenség, a bizalmatlanság önmagában is rossz, abból származik, hogy a társadalmunkban az előbbiekből leginkább hiány, az utóbbiakból felesleg mutatkozik. A majom szeretett számtalan tehetséges gyereket tesz tönkre. Az önmagában abszolút értékké emelt Nibelung hűség pokoli tettekre képes. És Erik Erikson nemrégiben meggyőző érveléssel bizonyította a bizalmatlanság szükségességét. Minden magas integráltságú szerves rendszer jellemzője az úgynevezett szabályzó körök vagy homeosztázisok által történő szabályozás. Hogy a működésével tisztában legyünk, képzeljünk el először egy hatásukban egymást felerősítő rendszerek halmazából álló mechanizmust, ahol A erősíti B-t, B-C-t és így tovább, amíg legvégül is Z is erősítő hatást gyakorol A-ra. Pozitív visszacsatolású kört legfeljebb labilis egyensúlyú rendszerekben találhatunk, ahol is egyetlen tényező fokozott aktivitása a rendszerfunkciók lavinaszerű felerősödéséhez, az ellenkezője pedig az egész rendszer működésének leállásához vezet.

A műszaki tudományok felismerték, hogy egy ilyen labilis egyensúlyú rendszert kiegyenlítetté lehet tenni, ha a körbe beépítünk egy olyan új elemet, amely a láncban utána következőre annyival gyengébb hatást fejt ki, amennyivel erősebben hat rá az előtte álló. Így létrejön egy szabályozó kör, egy negatív feedback, ahogy ékes magyarsággal mondjuk. Ez egyike a műszaki tudományok azon kevés felismerésének, amely azelőtt történt, még mielőtt a természetkutatók a szerves világban ugyanerre a jelenségre rábukkantak volna. Az élővilágban megszámlálhatatlan szabályozó kör működik. Az élet keletkezése csakis egyidejű feltalálásukkal képzelhető el, mert fenntartása nélkülük lehetetlen. Pozitív visszacsatolást a természetben alig, legfeljebb csak olyan hirtelen keletkező és ugyanolyan hirtelen elmúló jelenségeknél lehet találni, mint a lavina vagy a szavanna tűz. Ezekre emlékeztetnek az emberi társadalom életében előforduló bizonyos patológikus zavarok, amelyek kapcsán eszembe jut Friedrich Schiller Harang című költeménye, ahol a tűzről így ír: lobogj, csak lobogj, ha elszabadulsz. A szabályozó kör negatív visszacsatolása szükségtelenné teszi az egyes elemek működésének pontos behatárolását. A körön belül hamarosan bekövetkezik a kiegyenlítődés, ha valamelyik elem működése kismértékben gyengül vagy növekszik is. A rendszer egészében akkor lép fel kóros zavar, ha valamelyik tényezőjének működése olyan nagy mértékben csökken vagy erősödik fel, hogy a szabályozó kör már nem képes a kiegyenlítést elvégezni, vagy pedig akkor, ha maga a szabályozó mechanizmus sérült meg. Mindkét esetre fogunk példákat látni a későbbiekben. Az egyedi szervezetekben nem jellemző a pozitív visszacsatolás. Ezt a mértéktelenséget csak az élet egésze tudja elviselni, eddig látszólag büntetlenül. A szerves élet mint egy különleges erőmű, a világ energiájából építkezik. Negatív entrópiát fogyaszt és energiát von el, ezáltal gyarapszik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az étvágya. Hogy ez a jelenség még nem vezetett katasztrófához, azzal magyarázható, hogy a szervetlen világ könyörtelen hatalmai, a valószínűség törvényei a szerves életformák szaporodását kordában tartják. Másodszorban azzal, hogy a különböző élőlények kialakították saját szabályozó rendszerüket. Ezek működését meglátjuk majd a következő, a földi élettér elpusztításáról szóló fejezetben. Azért az emberiség túlnépesedésére térjünk ki elsőként, mivel több a későbbiekben tárgyalt jelenség ennek a következménye. Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő természetből aknáz ki, a technológia fejlődése, vegyi és orvostudomány, minden, ami arra irányul, hogy az életét jobbá, kényelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul. Olyan veszély fenyegeti, ami az élő szervezeteknél meglehetősen szokatlan. Nevezetesen az, hogy saját életére tör. Az apokaliptikus folyamat során veszendőbe mennek legkiválóbb, legnemesebb tulajdonságai, képességei, pont azok, amelyeket különösen emberinek tartunk és nagyra értékelünk. Mi, akik sűrűn lakott fejlett országokban vagy nagyvárosokban élünk, észre sem vesszük, hogy a szívélyes, meleg emberszeretet ritka, mint a fehér holló. Utazzunk el egy valóban ritkán lakott vidékre, ahol a legközelebbi szomszédokat sok-sok kilométernyi rossz minőségi út választja el egymástól, állítsunk be hivatlan vendégként egy házba, hogy lemérhessük, milyen ember és vendégszeretők a háziak, ha csak a vendégek ezzel tartósan nem élnek vissza. Azt az esetet, ami erre a felismerésre rávezetett, soha nem felejtem el. Egyszer vendégem volt egy wisconsini házaspár, akik megszállott természetvédők lévén teljes magányban az erdőben éltek. Amint asztalhoz ültünk, megszólalt a csengő, és bosszúsan felkiáltottam: ki az ördög van itt már megint? Vendégeimben egy világ omlott össze. A legvastagabb trágársággal sem sokkolhattam volna őket jobban. Számukra elképzelhetetlen, hogy a váratlan vendéget lehet másként is, mint örömmel fogadni. A nagyvárosi zsúfoltság bűne, hogy az emberi arcok kavargó színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Fele barátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi fele barátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg. Aki még szükségét érzi az emberi melegségnek, hajlamait korlátozott számú barátai körében élheti ki, mivel arra nem vagyunk képesek, hogy minden embert egyformán szeretni tudjunk, bármennyire helyes vagy etikus is ez az elvárás. Válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól,
not to get emotionally involved. Érzelmileg ne keveredj bele, vallja sok nagyvárosi ember. Ehhez a magatartáshoz, amit mi sem tudunk elkerülni, már némi embertelenség is tapad. Emlékeztet a régi amerikai ültetvényesek magatartására, akik házi négereikkel emberi módon bántak, de az ültetvényen dolgozó rabszolgákat legjobb esetben is csak értékes házi állatoknak tartották. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás a későbbiekben tárgyalandó érzelmi elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet, amelynek megdöbbentő eseteiről az újságok naponta tudósítanak. Minél inkább előre halad ez a folyamat, annál inkább magukénak tekintik az egyének a not to get involved, ne keveredj bele elvét. Ezért fordulhat elő manapság, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az erőszak, rablás, gyilkosság, anélkül, hogy akár egy járókelő is közbelépne. Sok ember összezsúfolása kis helyen, az emberi kapcsolatok kimerülésén, majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Számos állatkísérlet bizonyítja, hogy az összezártság fokozza az agresszivitást. Aki nem volt hadifogságban, vagy nem élt át valami hasonló, kényszerű összezártságot, nem tudja elképzelni, hogy ilyen körülmények között mennyire kicsinyesen ingerlékenyek az emberek. Ha az ember állandóan fegyelmezi magát, hogy barátságtalan társaival szemben képes legyen udvarias, vagyis barátságos magatartást tanúsítani, komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. A nagyvárosokban tapasztalható általános barátságtalanság arányos az ott összezsúfolt embertömeg mennyiségével. Különösen rémisztő formát ölt nagy pályaudvarokon, vagy például New York központi buszpályaudvarán. A túlnépesedés közvetett módon hozzájárult a következő hét fejezetben tárgyalt visszásságokhoz, hanyatlási jelenségekhez. Veszélyes fantazmagóriának tartom azt az elképzelést, hogy megfelelő kondicionálással előállítható lenne az összezártság kártevéseivel szemben rezisztens embertípus. Elterjedt tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen. Minden állat, növény, gombafaj, mivel ezek az élőlények a természet gépezetének részét képezik, alkalmazkodott környezetéhez, amelyhez nem csak az élettelen alkotóelemek tartoznak, hanem az ott található minden szerves életforma is. Egy bizonyos élettér minden élőlénye alkalmazkodik egymáshoz. Ez érvényes azokra is, melyek látszólag ellenérdekeltek, a ragadozó és zsákmánya, ami megeszi és amit megesznek. Közelebbről nézve kiderül, hogy ezek az élőlények, ha fajként és nem egyedként vizsgáljuk őket, nem károsítják egymást, sőt mi több néha még érdekközösséget is alkotnak. Magától értetődően a tápláléklánc minden láncszeme érdekelt abban, hogy a zsákmányul szolgáló életét adó táplálék mindig rendelkezésre álljon, legyen az állat vagy növény. Minél kevesebb fajta táplálékból él, annál erősebb ez az érdekeltsége. A ragadozó sosem tudja teljesen kiirtani a zsákmányául szolgáló fajt. Egy életközösség utolsó pár ragadozója már régen éhen halna, mielőtt rábukkanna az utolsó pár zsákmányállatra. Ha a zsákmányállatok populációja bizonyos szint alá csökken, a ragadozó elveszíti életterét. Mint ez szerencsére sok esetben a bálnavadász vállalkozásokkal is így történt. Az Ausztráliába behurcolt dingó, amely eredetileg házi kutya volt és ott elvadult, nem írtotta ki egyetlen zsákmányállatát sem, hanem eltüntette erszényes ragadozó vetétársait, nevezetesen az erszényes farkast, Tilacinus, és az erszényes ördögöt, Sarcophilus. Ezek a félelmetes fogazatú állatok elméletileg harcban sokszorosan felülmúlták a dingót, de primitív agyukkal sokkal nagyobb zsákmány népességre volt szükségük, mint az okosabb vadkutyának. A két erszényes ragadozónak nem a dingók fogai adták meg a kegyelem döfést, hanem a zsákmányért folyó harc veszteseiként szabályszerűen éhen haltak. Ritkán fordul elő, hogy egy állatfajta szaporodása kizárólag a rendelkezésre álló táplálék mennyiségtől függjön. Ez mind a zsákmányoló, mind a zsákmány szempontjából gazdaságtalan lenne. A halász vigyáz arra, hogy területét ne halássza le teljesen, és a maradék halállomány szaporulata pótolni tudja a kifogott mennyiséget. Hogy hol az optimum, az csak bonyolult matematikai módszerekkel lehetne meghatározni. Ha kevés a lehalászott mennyiség, túlnépesedik a tó. Kevés lesz a szaporulat, ha túl sokat halászik le, kevés szaporodó képes hal marad a tó ellátó képességéhez viszonyítva.
V.C. Wayne Edwards kutatásai szerint sok állatfajta törekszik hasonló egyensúlyi helyzet kialakítására. Az egyes életközösségek határainak megvonása mellett, mely megakadályozza a túl sűrű egymás mellett élést, a források kimerítését megakadályozó egyéb magatartásformák is ismertek. Nem ritka jelenség, hogy a fogyasztó táplálékfajának kifejezetten előnyére szolgál. A zsákmányoló faj fogyasztásával szabályozza a táplálékához szolgáló állat vagy növény szaporodását, fenntartva ezzel annak életegyensúlyát, ami rögtön fel is borulna, ha a fogyasztó beavatkozása elmaradna. A populáció drámai összeomlása, ami a gyorsan szaporodó rágcsálóknál figyelhető meg a legnagyobb egyensúlyiség elérése után, nyilvánvalóan veszélyesebb az állatfaj fennmaradása szempontjából, mint egy közepes tömeg kiegyensúlyozott állapota, ahol a ragadozók gondoskodnak a létszám felettiek eltüntetéséről. A táplálkozó és a táplálék között gyakran még szélesebb a szimbiózis. Egyes fűfajtákat a nagytestű patás állatok állandóan taposnak és töviglegelnek. Ha az ember termeszti ezeket a fűfajtákat, állandóan a kaszálás, majd a hengerelés fárasztó munkáját kell végeznie. Ha ezeket a műveleteket sem az emberek, sem az állatok nem végzik el, ezeket a fajtákat nyomban kiszorítják az olyanok, melyek nem viselik el ugyanezt a bánásmódot, de más tekintetben ellenállóbbak. Összegezve, két élőlény olyan hasonlóan szoros függőségben is létezhet, mint az ember és házi állatai kultúrnövényei. Az ilyen kölcsönhatásokat uraló törvényszerűségek gyakran hasonlítanak az emberi gazdaságban lejátszódó folyamatokhoz. Az ökológia elnevezés, amit a biológia tudománya adott a természetben előforduló kölcsönhatásokról szóló tanoknak, szintén kifejezi ezt a hasonlatosságot. A rabló gazdálkodás, amivel a későbbiekben még foglalkozunk, egy olyan fajta gazdálkodás, ami egyáltalán nem fordul elő az állatok és a növények ökológiájában. Egy életközösséget alkotó számtalan állat, növény, gombafaj egymásra gyakorolt kölcsönhatása hallatlanul összetett. A különböző élőlények egymáshoz való alkalmazkodása, amely csak geológiai léptékkel mérhető idő alatt következett be, amilyen csodálatra méltó, olyan könnyen megzavarható egyensúlyi állapothoz vezetett. Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvá tehetetlen károm. Az olyan lassan bekövetkező változások, mint a fajok evolúciója, vagy az éghajlat fokozatos változása nem károsítják az életközösséget. A hirtelen változások azonban, még ha látszólag csekély mértékűek is, jelentős, akár katasztrofális hatásúak is lehetnek. Egy ártatlannak tűnő állatfajta behurcolása a szó szoros értelmében hatalmas területeket tehet pusztává, mint ez Ausztráliában történt meg a nyúl esetében. Az élőhely egyensúlyának felborítását az ember okozta. Hasonló következmények elméletileg emberi beavatkozás nélkül is előfordulhatnak, még ha ritkán is. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más élőlényeké. Az ütemet a technológia fejlődése diktálja, amely állandóan és mértani haladvány arányában gyorsul. Így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyből él. Ez alól csak kevés embercsoport képez kivételt, az úgynevezett vadtörzsek, mint például a Dél-Amerikában élő gyűjtögető vadászó életmódot folytató erdei indiánok, vagy az óceáni szigetek lakói, akik némi földművelés mellett kókuszdión és a tenger gyümölcsein élnek. Az ilyen kultúrák nem fejtenek ki másféle hatást az adott biológiai életközösségre, mint amit egy állatfaj tenne. Elméletileg ez az egyik olyan életmód, amellyel az ember beilleszkedhet biozónájába, egyensúlyi helyzetének megzavarása nélkül. A másik út pedig az, hogy a földművelést és állattenyésztést is folytató ember a saját szükségleteire szabott életközösséget teremt, ami alapjában hosszú ideig tartósan olyan működőképes, mintha a természet erői hozták volna létre. Ez vonatkozik számos régi paraszt gazdaságra is, ahol generációk óta ugyanazt a földet művelik meg, és a tapasztalás útján szerzett, apáról fiúra hagyományozott ökológiai ismereteikkel nem csak elfogadják a termőföld adományait, hanem meg is hálálják azt. Ugyanis ezek a parasztok tudnak valamit, amit úgy látszik a civilizált ember már elfelejtett. Bolygónkon az élet erőforrásai nem kimeríthetetlenek.
Amerikában hatalmas területek váltak termőföldből pusztasággá, a rabló gazdálkodást követő talajerózió miatt. Hatalmas területek karsztosodtak el az erdőirtások után, és számtalan hasznos állatfajta ki is halt. E tényeket lassanként fel is ismerik, legfőképpen azért, mert a nagyipari méretű mezőgazdasági halászati bálnavadász vállalkozásokat az általuk okozott környezeti károk kereskedelmi szempontból is fájdalmasan érintik. Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kaptak elég nyilvánosságot, nem hadoltak be elég mélyen a köztudatba. Az általános hajsza, amely a következő fejezetünk témája lesz, nem hagy arra időt, hogy az ember gondolkozzon, mérlegeljen. Sok gyanútlan ember, miközben tudatlanságában gonosz tetteket követel a természet és így saját maga ellen is, büszke arra, hogy ő a tettek embere. A kemikáliák alkalmazása a mezőgazdaságban, például a rovarirtók használata mindennapos merénylet önmagunk ellen. De majdnem ilyen rövidlátó az ember a gyógyszerek alkalmazásával is. Az immunbiológusok komoly aggályaikat fejezik ki az elharapódzott felesleges gyógyszerezés miatt. A vágyak azonnali kielégítése szindróma, amelyre még visszatérek a negyedik fejezetben, a vegyipar egyes területeit bűnösen felelőtlenné teszi. Olyan szereket használnak fel készítményeikben, amelyek hosszabb távon kifejtett hatásai nem láthatók előre. A mezőgazdaság ökológiai jövőjét illetően, de az orvostudományok területén is hihetetlen felelőtlenség uralkodik. Azokat, akik szót emelnek a mérgek meggondolatlan alkalmazása ellen, a legfelháborítóbb módon lehetetlenné teszik és elhallgattatják. Miközben az emberiség az őt körülvevő természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatait is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószínűleg már túl késő lesz. De arra legalább rá fog jönni, hogy ez a barbár folyamat az ő lelkében micsoda károkat okozott. A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is. A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása városokat és a falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk, vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott területeket a még érintetlen helyekkel. Ezután hasonlítsuk össze egy normál testszövet hisztológiai képét egy rossz indulatú daganatéval. Meglepő párhuzamokat fogunk találni. Objektíven végig gondolva és az esztétikumot kézzelfoghatóra lefordítva, ennek a különbségnek az oka az információvesztés. A rossz indulatú daganatsejt abban különbözik az egészségesektől, hogy elveszti azt a genetikai információt, ami a testet alkotó sejtek érdekközösségének hasznos tagjává tehetné, és egysejtűként, vagy pontosabban mondva fiatal embrió sejtként viselkedik. Nem rendelkezik a szükséges struktúrákkal, mértéktelenül és öntörvényűen osztódik, belenő a még egészséges környező szövetekbe, és azokat működésükben megzavarja. Ez a hasonlatosság egy városkép és a rossz indulatú daganat között azon alapszik, hogy mindkettő esetében a még egészséges területeken kifinomult, egymásra épülő és egymást kiegészítő alkotásokat valósítottak meg, amelyek nemes arányaikat a hosszú fejlődés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetik, amíg az eluralkodó rossz indulatú daganat vagy a városképet uraló modern, végletekig leegyszerűsített építészeti technológia semmi jelét nem mutatja hosszas tapasztalási, információgyűjtési folyamatnak. Az egyforma, egyszerű szerkezetű tumorok hisztológiai képe kétségbe vonhatatlanul emlékeztet egy modern elővárosról készült légi felvételre, annak típusházaira, melyeket szegényes kultúrájú és fantáziájú építészek alkottak nem sok fejtöréssel, de annál nagyobb sietséggel. Az emberiség versenyfutása önmagával, amelyet a következő fejezetben tárgyalunk, megsemmisítő hatású a lakásépítésre.
Nem csak az a haszonelvű indok, hogy a tömegesen gyártható épületelemek olcsóbbak, hanem a mindent befolyásoló divat is oda vezet, hogy minden civilizált országban, a külvárosokban 100 000 számra jelennek meg olyan tömegszállások, melyeket csak a számozás különböztet meg egymástól, és egyáltalán nem érdemlik meg a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak haszonemberek számára a haszonállatok tartásmódjához hasonlóan. A tojó hibridek összezsúfolását parányi ketrecekben joggal tartjuk állatkínzásnak és a civilizált emberiség szégyenének. Ha ugyanezt teszik az emberiséggel, senkinek sincs ellenvetése. Jól lehet, az ember az, aki a szó szoros értelmében vett embertelen bánásmódot a legkevésbé viseli el. Az ember törzsfejlődése során nem úgy alakult, mint a hangya vagy a termesz, hogy névtelen, személytelen, egyforma, egymással bármikor felcserélhető millió közül egy legyen. Nézzünk körül egy elővárosban, és figyeljük meg, milyen módon akarják az emberek egyéniségüket érvényre juttatni. A haszon ember ól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik előlük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. A kerítés fölött senki sem tud és nem is akar vele kapcsolatba lépni, mivel leginkább attól fél, hogy benne is saját szerencsétlen hasonmását pillantja meg. Túl nagy tömegek összezártsága így vezet elmagányosodáshoz és fele barátaink iránti részvétlenséghez. Az esztétikai és etikai érzék szemmel láthatóan szorosan összefügg, és a fent leírt körülmények között sínlődő embereknél mindkét képesség elkorcsosulni látszik. Az ember lelki épségének fenntartásához a természet és az emberkéz alkotta kultúra szépségei egyaránt szükségesek. A manapság olyan gyorsan terjedő, minden szépség iránti teljes szellemi vakság lelki betegségnek tartható, és komolyan kell venni, mivel az erkölcsileg elvetendő iránti érzéketlenséggel is társul. Azoknál, akik egy terület természetes szépségét tönkretevő utak, erőművek, gyárak építéséről döntenek, a szép érzék egyáltalán nem játszik szerepet. Egy kis község előjárójától egy nagy állam gazdasági miniszteréig azonosak a vélemények abban, hogy a természet megőrzése semmilyen gazdasági vagy akár politikai áldozatvállalást sem ér meg. Az a kevés természetvédő és tudós, aki tudatában van a végbe menő katasztrófának, nem rendelkezik semmilyen hatalommal. Az erdőszélen a község tulajdonában lévő parcellák értéke megnő, ha út vezet oda. A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme már készen is van. A csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett. Az első fejezet kezdetén már kifejtettem, hogy az élő szervezetekben a stacionárius állapot fenntartásához miért nélkülözhetetlenek az önszabályozó automatizmusok, avagy negatív visszacsatolások. Továbbá, hogy hogyan és miért van az, hogy a pozitív visszacsatolás mindig egy bizonyos tényező lavinaszerű eluralkodásának veszélyét jelenti. A pozitív visszacsatolás speciális esete, ha ugyanazon faj egyedei egymással kelnek versenyre, ami a kiválasztódás révén hatást gyakorol a faj fejlődésére. Ellentétben a fajon kívüli tényezők által okozott kiválasztódással, a fajon belüli okok által provokált belső szelekció olyan változásokat okoz az egyed örökítő anyagában, amelyek a fennmaradási esélyét nemcsak hogy nem növelik, hanem kifejezetten csökkentik. Már Oscar Heyroth megfigyelte ennek egy példáját, ami a belső szelekciót kiválóan illusztrálja, az argusfálcán, Argusianus argus, szárny torlainak esetét. Hasonlóan a páva pompás legyezőjéhez, ami a farok tollaiból képződik, dürgéskor a fálcán legyező formán szétterjesztett evező tollaival imponál a nősténynek. Mint az a pávánál beigazolódott, a párválasztás a fálcánál is kizárólag a nőstényen múlik, így a hím esélyei dürgéskor egyenes arányban vannak vőlegényi díszének a nősténre gyakorolt csábereivel.
Még a páva faroktollaiból képződő legyező többé-kevésbé összecsukható és repülés közben nem jelent akadályt, addig az Argus hímjét meghosszabbodott szánytollai csak nem képtelenné teszik a repülésre. Hogy ezt a képességét nem veszítette el teljesen, bizonyára annak az ellenirányú szelekciónak köszönhető, amit a ragadozók fenyegetése vált ki. Tanárom Oscar Heinroth a maga sajátos módján gyakran mondogatta, az Argus fácán szárnyai után a modern emberiség munkatempója, a belső szelekció legostobább produktuma. A maga idejében ez a kijelentés még profetikus volt, ma már az élet többszörösen igazolta. Az Argusnál, mint más állatoknál is, a környezet hatásai megakadályozzák, hogy a belső szelekció a fajt pusztulását okozó fejlődés irányba vezesse. Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan legyen úrrá az őt körülvevő természeten. Ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud, hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció sátáni erőinek. A homo homini lupus, ember embernek farkasa, ugyanúgy, mint Heinroth előzőleg idézett híressé vált mondása, alábecslés. Az ember, aki saját maga alakítja ki a fejlődését meghatározó szelekciós tényezőket, korántsem olyan ártalmatlan, mint egy ragadozó, legyen az akár a legfélelmetesebb is, hanem saját fajtájának legveszélyesebb ellensége. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár a természet körforgása a gyógyító erők ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényező nem váltott ki, és majd minden korábbi értékét elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közötti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Minden erre a célra alkalmas eszköz családmódon önmagában értéknek tűnik. Az utilitarizmus tévedése az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg egy eszköz. Az a szólás is, hogy megvannak az eszközei, erre utal. Vajon hány ember létezik még, aki megérti, hogy a pénz önmagában nem érték? Ugyanez vonatkozik az időre is. Time is money, mondják azok, akik a pénzt abszolút értékmérőnek tartják, mintha minden megtakarított percnek ugyanannyi lenne az értéke. Ha olyan repülőgépet tudunk építeni, ami valamivel rövidebb idő alatt repüli át az Atlanti-óceánt, senki sem kérdezi, hogy a hosszabb leszállópálya, a magasabb repülési sebesség, az ezzel együtt járó fokozott veszély, a megnövekedett zajártalom stb. Mennyibe kerül. A félórányi időnyerés mindenki szemében önmagában is egy olyan érték, amiért minden áldozatot meg kell hozni. Minden autógyárnak arra kell törekednie, hogy az új modell valamivel gyorsabb legyen, mint a korábbiak. Minden utat ki kell szélesíteni, minden kanyart le kell vágni a biztonságosabb vezetés érdekében, valójában csak azért, hogy gyorsabban, tehát veszélyesebben lehessen autózni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mit tesz nagyobb kárt a mai emberek lelkében? Az elvakult pénzhajhászás, vagy az idegörlő hajsza? Bármely politikai irányzat van hatalmon, mindkettő csak gerjeszti, hogy az embereket versengésre késztesse. Tudomásom szerint erről a jelenségről nem készültek mély lélektani elemzések. Én nagyon valószínűnek tartom, hogy a birtoklásvágy és a rangkorság mellett, vagy ezek után, a félelem is igen jelentős szerepet játszik. Félelem a versenyben való lemaradástól, az elszegényedéstől, a hibás döntésektől, és attól, hogy nem lehet kiszabadulni ebből az idegörlő taposómalomból. A félelem az, ami a jelenkor emberének egészségét leginkább aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva. A rohanásban élő embert nem csak a mohósága hajtja. A legnagyobb csábítások sem ösztönözhetnék arra, hogy ekkora vehemenciával tegye tönkre saját magát. Ő ugyanis egy gépezet, aminek a félelem az üzemanyaga. Félelemtől hajszolt menekülés a félelemetes hajsza elől. Mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja saját magát leglényegesebb emberi tulajdonságaitól, amelyek egyike az önmegfigyelés. Mint azt már Innate Basis of Learning, a tanulás örökölt alapjai című munkámban kifejtettem, az emberré válás rögös útján meghatározó lett az a pillanat, amikor az ember az őt körülvevő világgal való kíváncsi ismerkedés során saját magát is felfedezte.
eddig magától értetődő létezésére való rácsodálkozását még nem kell a filozófia születéseként értelmeznünk. Már maga a tény, hogy tapogatózó és fogó keze a külvilág megtapogatott és megfogott dolgaival együtt szintén a külvilág részének értelmezhető korszakalkotó jelentőségű. Egy lény, aki még nem tud saját énjének létezéséről, nem képes fogalomalkotásra, beszédre, a lelki ismeret és felelősségtudat kifejlesztésére. Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, azt kockáztatja, hogy ezeket a specifikus emberi tulajdonságokat és képességeket elveszti. A hajsza, vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak egy rövid időre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetőségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni, hasonlóan ahhoz, ahogy Oscar Wilde írja Dorian Gray arcképe című klasszikussá vált regényében. A mai ember neuraszténiája mellett paradox módon állandóan keresi a zajt, amire nincs más magyarázat, mint hogy valami mást el akar nyomni vele. Egy erdei sétánkon feleségemmel váratlanul táskarádió közeledő hangjára figyeltünk fel. A rádió egy 16 éves forma magányos biciklista csomagtartóján volt. Feleségem meg is jegyezte, fél, hogy meghallja a madártalt. Azt hiszem, attól félt, hogy akár egy pillanatra is szembesül önmagával. Ezért van talán az, hogy egyébként szellemiekben igényes emberek saját társaságukkal szemben előnyben részesítik a televízió bugyuta reklámadásait. Bizonyára azért, mert itt semmi sem készteti őket önmegfigyelésre. Az emberek szenvednek attól az idegi és lelki igénybevételtől, amit a hozzájuk hasonlókkal való versenyfutás jelent. Jól lehet, kora gyermekkoruktól azt súlykolják belőjük, hogy a versengés még legőrültebb formáiban is haladást jelent. Ám azok szemében látni leginkább egyértelműen a szorongató félelmet, akik a versenyben a legmesszebbre jutottak. És ezek a haladással lépést tartó emberek azok, akiket különösen korán elvisz a szívinfarktus. Ha azzal az indokolatlanul optimista feltételezéssel élünk is, hogy a Föld túlnépesedése nem folytatódik a jelenlegi fenyegető ütemben, az emberiség önmagával való gazdasági versenyfutása is elegendőnek tekinthető saját maga teljes tönkretételéhez. Minden pozitív, visszacsatolású szabályozókör és az előbb tárgyalt folyamat több ilyet is tartalmaz, előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az állandóan növekvő munkatempóra irányuló intraspecifikus szelekción kívül még egy veszélyes szabályozókör működik, melyre Vance Packard több könyvében is figyelmeztet, ami a fogyasztói igények állandó növekedésével jár. Nyilvánvalóan minden termelő igyekszik az általa előállított árut a fogyasztók szemében a lehető legvonzóbbá tenni. Sok tudományos kutatóintézet foglalkozik kizárólag azzal, hogy mely eszközök a legalkalmasabbak a visszataszító cél elérésére. A fogyasztók nagy része az első és hetedik fejezetben leírt jelenségeknek megfelelően elég ostoba ahhoz, hogy beleessék a közvélemény és reklámkutatás módszereivel kidolgozott csapdába. Senki sem tiltakozik például az ellen, hogy a fogpaszta vagy borotvapenge árában meg kell, hogy fizesse a reklámhordozó csomagolás árát is, amely gyakran annyiba vagy még többe kerül, mint a belecsomagolt áru. Azok a luxusfogyasztások, melyek a termelés és fogyasztás növekedés ördögi visszacsatolása következtében alakulnak ki, a nyugati országok, legfőképp az Egyesült Államok romlását fogják okozni. Mert lakosságuk nem fogja állni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növekedésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomás növelő, idegörlő versenyfutás társaikkal. Ezek a luxusfogyasztások még egy sor további, különösen romboló jelenséget idézhetnek elő, amelyekről a következő fejezetben lesz majd szó. Minden olyan élőlénynél, amely a klasszikus pavlovi reflexre képes, a reflex kialakítása két egymással ellentétes hatású ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktató ingerrel, reinforcement, ami a kívánt magatartást erősíti. Másrészt leszoktató ingerrel, deconditioning, extinguishing, amely ezt gyengíti, illetve gátolja. Embereknél az első inger hatása örömérzést vált ki,
A második bosszúsággal jár, ami magasabb rendű állatoknál is jutalmazásnak és büntetésnek nevezhető, durva antropomorfizmus elkövetése nélkül. Fölmerül a kérdés, hogy a tanulás ezen formájára ható, a törzsfejlődés során létrejött program vajon miért két és az egyszerűség kedvéért nem csak egyféle inger hatással működik. Erre már különféle válaszok születtek. Legkézenfekvőbb az, hogy a tanulási folyamat hatékonysága megduplázódik, ha a szervezet nem csak a sikert vagy sikertelenséget érzékeli, hanem mindkettőből értelmes következtetéseket is levonhat. Egy másik hipotetikus válasz a következő. Ha egy organizmust csak bizonyos káros külső hatásoktól kell megvédeni, a számára optimális meleget, fényt, páratartalmat, stb. Kell biztosítani, a büntető ingerek hatása elegendő lesz, és valóban azt látjuk, hogy törekvései, melyeket Wallace Craig averzióknak nevez, többnyire az optimális körülmények elérésére és ezzel az ingerlésmentességre irányulnak. Ha azonban egy állatot egy meghatározott viselkedésmódra kell rászoktatni, legyen ez akár egy bizonyos hely megkeresése, nehéz lesz csak negatív hatást kiváltó ingerekkel erre rávenni. Könnyebb lesz a dolgunk, ha jutalmazással próbáljuk a kívánt helyre csalogatni. Már Wallace Craig is rámutatott arra, hogy az evolúció mindenütt túlhaladta már a probléma megoldásnak azt az útját, hogy az állatot a keresésre olyan speciális inger szituációkkal kell rávenni, mint például a párzás, táplálkozás. A jutalmazás, büntetés elve kielégítő és elfogadható módon magyarázható. Az öröm bosszúság elvének további és valószínűleg a legfontosabb funkciója, hogy csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményeit patológikus zavar jelzi. Az orvostudomány és fiziológia történetében ismert jelenség, hogy egy-egy jól meghatározható fiziológiai mechanizmus létezésére csak megbetegedésének következményeiből jöttek rá. Egy magatartásmód bármiféle ösztönző jutalmazással való szoktatása az organizmust arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom reményében a jelenlegi büntetést is elviselje. Vagyis, hogy rezzenéstelenül viseljen el olyan ingerszituációkat, melyek a tanulási folyamat nélkül taszítóan és leszoktatóan hatnának. Egy kutya vagy egy farkas sok mindent megtesz a csábító zsákmány reményében, amitől egyébként óvakodna, átrohan a tüskés bozóton, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől köztudottan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye abban rejlik, hogy ellenhatást képez a rászoktatókkal szemben, és megakadályozza, hogy az organizmus a jutalmazó inger szituáció felé való igyekezetében nehogy aránytalanul nagy árat fizessen a várható nyereségért. Egy élőlény sem engedheti meg magának, hogy bármiért is akkora áldozatot hozzon, ami már nem éri meg. Egy farkas nem indul el vadászatra a sarki tél dervesztő viharában, mert nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Kivételesen adódhatnak azonban olyan körülmények, mikor még az ilyen kockázatot is tanácsos vállalni, például akkor, ha már az éhhalál szélén áll, és mindent egy lapra kell feltennie. Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm és bosszúság egymással ellentétes hatása ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyereség mérlegelését szolgálja, egyértelműen következik abból, hogy mindkettő intenzitása az organizmus ökonómiai környezetétől függően változik. Ha a táplálék fölös mennyiségben áll az állat rendelkezésére, akkor igen sokat veszít csáberejéből. Megszerzése érdekében csak néhány lépés megtételére hajlandó, és a legenyhébb elkedvetlenítő inger is elég ahhoz, hogy étvágya elmúljon. Megfordítva, az öröm-bosszúság mechanizmus alkalmazkodó képessége biztosítja, hogy vészhelyzetben mértéktelen kockázatot vállaljon egy életfontosságú cél eléréséért. Ahhoz a mechanizmushoz, amely a magasabb rendű élőlényeknél megvalósítja a változó piaci viszonyokhoz való létfontosságú alkalmazkodást, és csaknem valamennyi azonos bonyolultsági fokú neuroszenzoros rendszerben megtalálható, bizonyos alapvető fiziológiai sajátosságok kötődnek. Ez a mechanizmus elsősorban a megszokás vagy az értelmi adaptáció kiterjedt folyamatának van alávetve. Ez azt jelenti, hogy mindazok az inger kombinációk, melyek gyakran fejtik ki tevékenységüket, lassan elvesztik hatásukat anélkül, és ez alapvető fontosságú, hogy a más, esetleg hasonló ingerekre való reagálás küszöbértéke változna.
Másodjára a szóban forgó mechanizmus rendelkezik az ugyancsak jelentős reakció tehetetlenséggel. Tételezzük fel, hogy erős kellemetlenséget kiváltó ingerek hatására az egyensúlyi állapot megváltozik, és ha ez az inger megszűnik, akkor a rendszer nem tér vissza rögtön semleges állapotába, hanem a kellemetlen inger megszűnését jelentős örömként érzékeli. Az ősrégi osztrák anekdóta igen találó. Ma örömöt szerzek a kutyámnak, neki állok ellátni a baját, és abba hagyom. Az öröm bosszúság mechanizmusának ez a két fiziológiai sajátossága azért jelentős eleme írásomnak, mert ezek a rendszer egyéb sajátos jellemzőivel együtt a mai civilizált emberek életfeltételei között az öröm bosszúság háztartásának veszélyes zavaraihoz vezethetnek. Mielőtt rátérnék ezekre a zavarokra, beszélnem kell az előbb említett sajátosságokról. Ezek azokra az ökológiai viszonyokra vezethetők vissza, melyek akkor uralkodtak, amikor az ember törzsfejlődése során sok más emberi magatartás programmal együtt a szóban forgó mechanizmus kialakult. Az akkori ember élete küzdelmes és veszélyes volt. Mint vadász és húsevő, állandóan a zsákmányától függött, majdnem mindig éhes volt, és sohasem számíthatott biztonsággal ennivalóra. Trópusi élőhelyéről fokozatosan a mérsékelt égő felé vonult. Bizonyára sokat kellett szenvednie az időjárás viszontagságaitól, és mert primitív fegyverei nem nyújtottak kellő védelmet az akkori nagy ragadozók ellen, hosszú ideig a legszigorúbb riadókészültségben és félelmek közepette kellett élnie. Ilyen körülmények között sok minden, amit manapság elítélendőnek vagy megvetendőnek tartunk, a túlélés életfontosságú stratégiájának megfelelően helyes volt. A mértéktelen zabálás helyeselhető volt, mert ha egyszer sikerült egy nagy vadat elejtenie, a legokosabb, amit tehetett, az volt, hogy pukkadásig telehette magát. A lustaság bűnével hasonló volt a helyzet, mert a zsákmány elejtése olyan emberfeletti erőfeszítést igényelt, hogy bölcsen tette, ha a vadászaton kívüli foglalatosságaiban nem adott le az okvetlenül szükségesnél több energiát. A lépten nyomon ráleselkedő veszélyek olyan nagyon fenyegetőek voltak, hogy bármi nemű szükségtelen rizikóvállalása felelőtlenség lett volna, így csak a legmesszebb menő óvatossággal határos gyávaság vezérelhette cselekedeteit. Rövidre fogva, abban az időben, amikor ma is magunkban hordozott ösztöneink nagy része már beprogramozódott, elődeinknek nem kellett az élet férfias vagy lovagias megpróbáltatásait keresniük, mivel azok maguktól is fenyegették őket, az éppen még elviselhető mértékben. A törzsfejlődés során kialakult örömbosszúság mechanizmusának az az elve, miszerint minden elkerülhető veszélytől és energialeadástól tartózkodni kell, akkoriban teljesen helyes volt. Azok a megsemmisítő kudarcok, melyeket ugyanez a mechanizmus a mai civilizáció életfeltételei között produkál, törzsfejlődési szerkezetével és két alapvető fiziológiai tulajdonságával, a megszokással és a tehetetlenséggel magyarázhatók. Már a régmúlt időkben felismerték az emberiség nagy bölcsei, hogy nem jó az ember számára, ha ösztönös, örömök szerzésére és a kellemetlenségek elkerülésére irányuló tevékenysége túl eredményes. Már a régi időkben is értettek a magas fejlettségű kultúrákban élő emberek ahhoz, hogyan lehet a bosszúságot okozó inger helyzeteket elkerülni, ami veszélyes, mert sokszor a kultúra hanyatlását kiváltó elpuhuláshoz vezethet. Azóta az emberek kitalálták, hogy az örömet okozó szituációk hatását hogyan lehet ingerek rafinált vegyítésével fokozni, és az elegy összetételének állandó változtatásával hogyan lehet az eltompulást, a megszokást elkerülni. Ez a felfedezés, amit minden magasabb fejlettségű kultúra megtett, egyenesen a szenvedélyhez vezetett, ami azért aligha hat olyan megsemmisítő módon a kultúrákra, mint az elpuhulás. Amióta csak a bölcsek gondolkodnak és írnak, mindkettő ellen prédikálnak, ám mindig nagyobb hévvel a szenvedély ellen. A modern technológia, főleg a gyógyszeripar fejlődése soha nem látott lendületet adott a kellemetlenségek elkerülésére irányuló általános emberi törekvéseknek. Észre sem vesszük, hogy mennyire függünk a modern kényelemtől, mivel a számunkra annyira magától értetődővé vált. A legszerényebb igényű háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvőhelyel és mosdási lehetőséggel ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsos vagy Anna Amelie weimari hercegnő számára teljes mértékben megfelelt volna.
Amikor néhány évvel ezelőtt New Yorkban egy súlyos műszaki hiba következtében néhány órára kimaradt az áramszolgáltatás, sokan teljesen komolyan azt gondolták, hogy eljött a világ vége. Még azok is, akik a régi jó idők szépségeiről és a spártai nevelés értékeiről szilárdan meg vannak győződve, rögtön módosítanák nézeteiket, ha egy 2000 évvel ezelőtti körülmények között szokásos sebészeti beavatkozáson kellene átesniük. Miután egyre inkább uralma alá vont a környezetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja örömbosszúság háztartásának egyensúlyát. A bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekhez vezethet. A bosszúsággal szembeni növekvő türelmetlenség az örömök csökkenő vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak a későbbiekben hozza meg. Ebből ered bármely újonnan támadt kívánság azonnali kielégítésének igénye. A vágyak azonnali kielégítésének igényét, instant gratification, a termelők és kereskedők minden lehetséges eszközzel ösztönzik, és a fogyasztók megdöbbentő módon nem veszik észre, hogy a szívélyesen kínált részletfizetési lehetőségekkel rabszolgasorba hajtják őket. Az azonnali kielégülés utáni hajsza különösen súlyos következményekkel jár a szexuális magatartás területén. Mivel elsorvadt a távoli cél elérésére tett erőfeszítések képessége, eltűnnek az udvarlás és párválasztás sajátosan kifinomult magatartás formái, mind az ösztönösek, mind a kulturálisan programozottak, és nem csak azok, melyek a törzsfejlődés során a párok összetartása céljából alakultak ki, hanem azok a sajátosan emberi magatartás formák is, amelyek a kulturált élet keretében hasonló célokat szolgálnak. A sok mai filmben dicsőített és követendő példaként sugat azonnali nászt tévedés lenne, ha állatinak neveznénk. Ugyanis a magasabb rendű állatoknál ez csak kivételesen fordul elő. A tenyésztési jelző talán helytállóbb lenne, mert a tenyészállat olyan házi állat, amelyből a könnyebb szaporíthatóság érdekében az emberi beavatkozás eltenyésztette az összes kifinomult párválasztási magatartás formát. Mivel az öröm-bosszúság háztartás mechanizmusának, mint már említettük, sajátossága a tehetetlenség és a kontrasztképzés, az a felfokozott törekvés, amely mindenáron a legcsekélyebb kellemetlenség elkerülésére irányul, azzal az elkerülhetetlen következménnyel jár, hogy lehetetlenné válnak az örömszerzésnek a kontrasztképzésen alapuló formái. Goethe kincskeresőjének ősi bölcsessége. Keserves hetek, boldog ünnepek. Egyre inkább a feledés homályába burkolózik. Elsősorban az igazi örömöt teszi elérhetetlenné a kellemetlenségek mindenáron való elkerülése. Helmut Schulze mutatott rá arra, hogy az öröm szó, mint fogalom, Freudnál nem szerepel. Ismeri a gyönyört, de az örömöt nem. Amikor valaki izzadtan és fáradtan, felsebzett ujjakkal, sajgó, agyongyötört izmokkal egy nehezen megmászható hegy csúcsára ér, annak tudatában, hogy hamarosan a visszaút még nagyobb nehézségeivel és veszélyeivel kell megküzdenie, valószínűleg nem gyönyör az, amit érez, hanem a legnagyobb öröm, amit csak ember elképzelhet. Gyönyörhöz hozzájuthatunk kemény, megfeszített munka és kellemetlenségek nélkül is, de isteni szikrát így nem szoktak kipattanni. Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámegyekből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből és árnyékból unalmas szürkességet, egy szóval halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagyhalál, különösen azokat az örömöket és fájdalmakat fenyegeti, amelyek társas kapcsolatainkat, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz való kötődésünket jellemzik. Oscar Heinroth 1910-ből származó feltevését miszerint családunkkal és idegenekkel szemben a barátság és szerelem megszerzésénél tanúsított viselkedésünket sokkal nagyobb mértékben mozgatják vele született és örökletes tényezők, mint azt egyáltalán sejtenénk, a modern humán technológia kutatási eredményei fényesen igazolták. Ezen rendkívül komplex magatartásformák örökletes programozottságának következménye, hogy együtt vagy külön nem csak örömet, hanem sok szenvedést is okozhatnak. Egy igen széles körben elterjedt
és sok fiatalt félrevezető tévhit, hogy a szerelem csak boldog lehet, mondja Wilhelm Busch. A szenvedés mindenáron való elkerülésével az emberi élet jelentős részétől fosztjuk meg magunkat. Ez az egyértelmű folyamat veszélyes módon összegződik a túlnépesedés második fejezetben leírt következményeivel, not get involved. Egyes közösségek furcsa, hátborzongató módon törekszenek arra, hogy a szeretett ember halálának gyászolását elkerüljék. Az észak-amerikai népesség nagy részénél a gyászt freudi értelemben elfogyják, a halott hirtelen eltűnik. Senki sem említi, mert az tapintatlanság lenne. Úgy viselkednek, mint a soha nem is élt volna. Még félelmetesebb, ahogy Evelyn Waugh a vitriolba mártott tollú szatirikus írja le The Loved One, a szeretett lény című könyvében a halállal kapcsolatos színjátékot, szépen kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki, mert ez hozzátartozik a jó modorhoz. A gátlástalan örömhajhászás egyenesen veszélytelen az emberiségre a kellemetlenségek megrögzött elkerülésének pusztító hatásaihoz képest. Hajlamosak vagyunk annak állítására, hogy a mai ember túlságosan halvérű és fásult ahhoz, hogy elsöprő szenvedélyek ragadják magukkal. Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége. És ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a fásult emberek mindig újabb és újabb ingerhelyzeteket hajháznak. Ez az újdonságvágy jellemzi kapcsolatunkat környezetünk csak nem valamennyi tárgyával. A szóban forgó kultúrbetegség áldozatai ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra vagy akár hazájukra, mint bizonyos ideig tartó használat után cipőjükre, öltönyükre, autójukra. Az amerikaiak költözködéskor meglepően könnyen szabadulnak meg régi háztartások tárgyaitól, és vesznek maguknak új dolgokat. Sok utazási iroda új barátok szerzésének lehetőségével csábítja a közönséget. Első pillantásra talán paradoxnak, sőt cinikusnak tűnik, hogy az a szomorúság, amit a magunkfajta akkor érez, ha kiszolgált nadrágját vagy pipáját a szemétbe dobja, baráti kötődéseivel rokon forrásból ered. Ha arra gondolok, hogy milyen érzések kavarogtak bennem, amikor eladtam régi autómat, társamat számtalan szép élménydús utamon, ki kell jelentenem, hogy ezek az érzések minőségileg ugyanolyanok voltak, mintha régi barátomtól búcsúztam volna el. Ez a lelketlen tárgyak esetében vitatható reakció egy magasabb rendű állattal, például egy kutyával szemben, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az ember érzelmi gazdagságának vagy szegénységének a fokmérője. Sok embertől fordultam el lelkileg, aki azt mondta kutyájáról, hogy aztán beköltöztünk a városba és túl kellett adni rajta. Az újdonságvágy, neofília, nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek 7. fejezetben tárgyalt dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A built-in obsolescence, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autó divatban. A fejezet lezárásaként mérlegeljük még az elpuhulás és az érzelmi fagyhalál esetleges gyógymód. Az okok, amilyen könnyen megérthetők, olyan nehezen szüntethetők meg. Nyilvánvalóan az a természet adta akadály hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti, a nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma a siker öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy ennek az akadálynak természetesnek kell lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt. Kurt Hahn komoly terápiás sikereket ért el fásult, életunt fiatal pácienseinél azzal, hogy a tengerparton fuldoklók megmentésére alkalmazta őket. Az emberi személyiség mély rétegeire közvetlenül ható, embert próbáló helyzeteken keresztül számos gyógykezelt, igazi gyógyulásra talált. Hasonló módon járt el Helmut Schulze, amikor pácienseit szélsőségesen veszélyes, ahogy ő nevezte, határhelyzetekbe hozta, ahol vulgáris kifejezéssel élve, az élet valódi értékével olyan módon szembesül az egyén, hogy őrültsége azonnal elmúlik. Bármilyen sikeresek is Hahn és Schulze egymástól független kifejlesztett gyógymódjai nem jelentenek általános megoldást, mert nem rendezhetünk annyi hajótörést, hogy minden rászoruló részesülhessen a megmenekülés gyógyító élményében, és nem tehetjük azt sem, hogy valamennyiüket előzetesen halálra rémisztjük, majd vitorlázó repülőbe gyömöszöljük őket, hadd jöjjenek rá, hogy az élet milyen szép és mekkora érték. A lehetséges tartós gyógyulás egyik gyakran előforduló esete az,
ami kisebb-nagyobb maradandó károsodást maga után hagyó öngyilkossági kísérletek után szokott bekövetkezni. Egy tapasztalt, vakokat oktató bécsi tanár mesélte sok évvel ezelőtt, hogy azok a fiatalok, akik öngyilkossági szándékkal halántékon lövik magukat és elvesztik szemük világát, sohasem kísérelnek meg még egyszer öngyilkosságot. Nem csak hogy tovább élnek, hanem meglepően kiegyensúlyozott, boldog emberekké válnak. Hasonló az esete annak a nőnek is, aki fiatal lányként öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, majd azt követően maradandó gerincsérülése ellenére teljes emberi életet élt. Minden kétséget kizáróan a nehéz akadály leküzdése tette ismét érdekessé az életet az életunt fiatalok szemében. Ha az emberiség nem akar elpusztulni, talál elég leküzdendő nehézséget, de a győzelem útja olyan rögös, hogy így sem adódik mindenki számára elegendő bizonyítási lehet.

Tapasztalatot ad az altruista, áldozatkész viselkedésmód keletkezésére, az ilyen módon létrejövő szociális rendszer szükségszerűen labilis marad. A csókáknál, Coleus Monetula L, olyan közös védelmi reakció keletkezett, hogy bármilyen egyet, a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kell a ragadozók által megtámadott fajtása védelmére. Azt könnyű belátni, hogy egy ilyen csoportnak, amelynek tagjai így viselkednek, jobb életben maradási esélyei vannak, mint egy másiknak, ahol ez a magatartás ismeretlen. De mi arra a biztosíték, hogy a csoporton belül ne akadjanak olyan egyedek, amelyeknél a bajtársiasság hiányzik? Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ha a szóban forgó altruista viselkedésmódot vizsgáljuk, ennek a kiesése az érintett egyed számára szelekciós előnyt jelent, ha elfogadjuk azt, hogy a fajtársak védelmezése veszélyekkel jár. Így előbb vagy utóbb a társadalom szociális normáit betartó egyedeken élősködő szociál parazitáknak többségbe kellene kerülniük. Ez csak azoknak a közösségekben élő állatoknak az esetében tételezhető fel, melyeknél a szaporodás és a közösségi munka feladatai nincsenek különböző egyedekre osztva, mint például az államalkotó rovaroknál. Itt nem fordulhatnak elő az előbb tárgyalt problémák, és talán ez az oka, hogy ezekben a közösségekben a dolgozók és a katonák altruizmusa olyan szélsőséges módon nyilvánulhat meg. Nem tudjuk, a gerinces állatoknál mi akadályozza meg, hogy a szociálparaziták a közösség hanyatlását okozzák. Nehéz elképzelni, hogy egy csóka felháborodjék fajtársa gyávaságán, mert az nem vesz részt a bajtárs megvédési akcióban. Az aszociális magatartás miatti felháborodás csak a sejtállamoknál és az emberi társadalomban tapasztalható. A viszonylag alacsony és a legmagasabb integráltságú élő szervezeteknél. Az immunológusok igen nagy jelentőségű felfedezése, hogy az antitesttermelő képesség és a rosszindulatú daganatok képződése között meglehetősen szoros összefüggés van. A szervezet speciális védőanyag termelő képessége minden valószínűség szerint a szelekció nyomására alakult ki. Elsősorban a hosszú életű, sokáig növekedésben lévő szervezeteknél, mivel itt a megszámlálhatatlanul sok sejtosztódás során állandóan leselkedik a veszély, hogy úgynevezett sarj mutációk veszélyes, aszociális képződményeket hoznak létre. A gerincteleneknél nem ismert sem az antitestképződés, sem a rosszindulatú daganat. Mindezek azonban a legalacsonyabb rendű gerinceseknél, a körszájúaknál, kiklosztomata, ezekhez tartozik például a folyami orsóhal is, már megtalálhatók. Valószínűleg valamennyiünket fiatalon sírba vinnének a rosszindulatú daganatok, ha testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy sejtrendőrséget, amely az aszociálisan burjánzók mesterkedéseit idejében megakadályozza. Nálunk embereknél a társadalom normális tagjai jellemző reakciójukkal válaszolnak az aszociális magatartásra. Mélységesen felháborodunk, és még a legszelidebb is tetlegességgel reagál, ha szeme láttára bántalmaznak egy gyereket, vagy erőszakolnak meg egy nőt. A különböző kultúrák jogrendszerének összehasonlító vizsgálata olyan részletekbe menő egyezést mutat, ami nem magyarázható kultúrtörténeti összefüggésekkel. Goethe mondja, arról a jogról, amely velünk születik, sajnos nem esik szó. Az a hit, hogy a kultúrához kötődő jogalkotástól független természeti jog is létezik, ősidők óta ahhoz a nézethez kötődik, hogy ez a jog természet feletti isteni adomány. Az élet időnként meglepő dolgokat produkál. Azon a napon, amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, levelet kaptam az összehasonlító jog tudorától, Peter H. Sandtől, amiből most idézek is. Az újabb összehasonlító jogtudományi kutatások egyre többet foglalkoznak a világ különböző jogrendszerei közötti szerkezeti hasonlatosságokkal, például a Cornell University kutatócsoportjának nemrégiben publikált műve Common in Core of Legal Systems, a jogrendszerek közös lényege. A valóban sok egybeesésre három alább következő magyarázat a legkézenfekvőbb. 1. Metafizikai természetjogi, vitalistának felel meg a természettudományokban, egy történeti, eszmecsere a különböző jogrendszerek érintkezése és diffúziója folytán, azaz tanult magatartás imitálása folytán, és egy ökológiai, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez, infrastruktúrához, közös tapasztalás útján elsajátított magatartásmódokat is beleértve. Ehhez társul legújabban egy pszichológiai magyarázat,
a jellemző gyerekkori

tapasztalatokból eredő jogérzék, ösztönfogalom. Direkt hivatkozása Freudra, elsősorban Albert Ehrenzweig, a Berkeley Egyetem professzora, pszichoanalitikus jogtudományával. Ennek az új irányzatnak lényeges felismerése, hogy a jogot, mint társadalmi jelenséget egyéni struktúrákra vezeti vissza, a hagyományos jogelmélettel ellentétben. Sajnálatos, hogy Ehrenzweig a joggal való összefüggésben folytonosan a szerzett magatartásmódokat emeli ki, és elhanyagolja a lehetséges örökölteket. Összegyűjtött értekezéseinek tanulmányozása után, ami egy jogászt is alaposan megizzasztana, meggyőződtem arról, hogy a jogérzék titokzatos fogalma, ezt a szót a régebbi jogtörténet is használja, de magyarázat nélkül, tipikusan vele született magatartásmódokat takar. Teljes mértékben osztom ezeket a nézeteket, de tudatában vagyok a bizonyítás nehézségeinek is, amelyre Szent professzor úr is utal levelében. Az emberi jogérzék forrásairól bármit is fog állítani a jövőbeni kutatás, tudományosan megalapozottnak tekinthetjük, hogy a Homo sapiens a magatartásmódok magas differenciáltságú rendszerével bír, ami a sejtállamban folyó antitestképződés mintájára arra szolgál, hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket. A modern kriminológia is felteszi a kérdést, hogy a bűnözők magatartása mennyiben ered a vele született társadalmi viselkedésmódok és gátlások genetikai kieséséből, és mennyiben a társadalmi normák kulturális közvetítésének zavaraiból. Ennek a meglehetősen bonyolult kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége a gyakorlati életben, mint a jogtudományban. A jog az jog, és alkalmazkodni kell hozzá, alá kell rendelnünk magunkat, akár törzsfejlődés, akár kulturális fejlődés útján alakult ki. Egy bűnöző megítélésénél igen nagy jelentőségű az, hogy defektus a genetikai vagy nevelési eredetű-e. Mert ebből következtetni lehet arra, hogy a társadalom által ismét elviselhetővé lehet-e tenni. Nem állítható, hogy genetikai torzulások célzott tréninggel ne lennének korrigálhatók. Példa erre Kretschmer, aki kórosan sovány testalkatú embereket következetes gimnasztikával csaknem atletikus testalkatúvá tudott tenni. Ha minden a törzsfejlődéssel beprogramozott tulajdonság, tanulás és nevelés által nem lenne befolyásolható, az ember csupán saját ösztönei felelősség nélküli játéka lenne. Minden kulturális együttélés előfeltétele, hogy az ember megtanuljon vágyain uralkodni. Az aszkézist hirdetők is erre szólítanak fel. Az önuralom, az értelem, a felelősség ereje nem határtalan. Egy épp embernél is pont annyira elég, hogy beilleszkedjen a civilizált társadalomba. Egy lelkileg épp ember és egy pszichopata, régi hasonlatommal élve, nem különböznek jobban egymástól, mint egy kompenzált és egy dekompenzált szívbajjal élő ember. Az ember természetétől, vagyis törzsfejlődésétől fogva, mint ezt Arnold Gehlen olyan találóan mondja, kultúrlény, azaz ösztönös vágyai és az azok feletti felelős módon kultúrája erejénél fogva gyakorolt uralma egy rendszert alkot, amelyben mindkét arrendszer működése tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Egy kis többlet vagy hiány, akár az egyik vagy a másik oldalon, könnyebben okoz zavart, mint azt az emberi értelem és tanulás mindenhatóságában hívők többsége gondolná. Bár az ember tréning segítségével megtanulhat urrá lenni a vágyain, de ez az ellenhatás igen csekély mértékűnek tűnik. A kriminológia ismeri a legjobban, milyen kevés a kilátása annak, hogy az úgynevezett érzelemszegény emberek társadalomképessé váljanak. Ez ugyanúgy vonatkozik az érzelemszegényen születettekre, mint azokra a boldogtalanokra, akik csaknem ilyen sérüléseket szenvednek el, nevelési hiányosságok, elsősorban a hospitalizáció miatt. Korai gyermekkorban az anyával való személyes kapcsolat hiánya, a későbbiekben, ha nem még rosszabbat, társadalmi kötődésre való képtelenséget okoz, aminek a tünetei feltűnően hasonlítanak a vele született érzelemszegénységre. Nem állíthatjuk, hogy a vele született zavarok mind gyógyíthatatlanok, még kevésbé azt, hogy a szerzettek mind gyógyíthatóak, és a lelki sérülésekre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. A feltételes reflexek mindenhatóságába vetett hit számos esetben felelős a jogalkalmazás melléfogásaiért. F. Hacker saját előadásán számolt be Kansasben a topekai Menninger klinikán arról az esetről, amikor egy fiatal gyilkos, akit pszichoterápiai kezelés alá vetettek és bizonyos idő múlva gyógyultnak nyilvánítva bocsátottak el az intézetből,
igen rövid időn belül újabb gyilkosságokat követett el. Csak a negyedik ember életének kioltása után jött rá a humánus, demokratikus és behaviorista társadalom, hogy ez a fiatalember közveszélyes. A négy ember elvesztése csekély ahhoz a kárhoz képest, amit a bűncselekményekkel kapcsolatos helytelen közfelfogás okoz. Az a szinte vallásos hitté vált meggyőződés, hogy minden ember egyformán ártatlannak születik, és a bűnözők lelki és erkölcsi torzulásaiért a felelősség teljes mértékben nevelőiket terheli. Ez a természetes jogérzék teljes lerombolásához vezet, főleg magánál a bűnelkövetőnél, aki önsajnálattal telve a társadalom áldozatának tekinti magát. Nemrégiben egy osztrák napilapban olvashattuk a megdöbbentő hírt, hogy egy 17 éves fiú gyilkosságot követett el szüleitől való félelmében. A fickó ugyanis megerőszakolt a saját 10 éves húgát, aki azzal fenyegette meg, hogy beárulja szüleinek, mire ő a kislányt egyszerűen megfojtotta. Az kétségtelen, hogy bizonyos mértékben a szülők is felelősek a történtekért, de a legkevésbé sem azért, mert a fiúba túl sok félelmet plántáltak. A véleményalkotásnak ezek a szélsőségesen patológikus esetei csak akkor lesznek érthetőek, ha tudjuk, hogy ezek egy kilengésre hajlamos szabályozó rendszer funkciói. A közvéleménynek nagy a tehetetlenségi együtthatója, csak hosszabb holtidő után reagál az új eseményekre, főként az eltúlzott tények durva egyszerűsítésére hajlik. Ezért jogosak a közvéleményt érő kritikák. Igen gyakran olyan szélsőséges álláspontokat képvisel, amelyeket sosem fogadna el, ha nem ellenvéleményt kompenzálna. Ha összeomlik az éppen uralkodó nézet, ami egészen hirtelen szokott megtörténni, az inga egyből az ellenoldal még túlzóbb szélsőségei felé lendül. A mai eltorzult liberális demokrácia egy lengés holtpontjának felel meg. Az ellentétes holtponton, amit az inga nemrégiben ért el, található Eichmann és Auschwitz, az eutanázia, a fajgyűlölet, a népirtás és a lincsjog. Az igazi értékeket a lengés csillapodásával az inga nyugalmi állapotának két oldalán lelhetnénk fel. Bal oldalon az egyéniség szabad kibontakozását, jobb oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal szélsőségei válnak. Az inga ismét mozgásba jön, és Amerikában jelentkezik a veszély, hogy a fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, de túlzásba vitt lázongása megfelelő indok ahhoz, hogy a szokásos mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet.

olyan épületeket választott ki, melyek követhető példaként szolgálnak, vagy átalakítások. A díjat 2015-ben Borbás Péter nyerte Szentendrei ökológikus családi házáért. A beadott épületek száma és színvonala, a média, a díj és a nyertesek iránti érdeklődése is bizonyítja, hogy az Épháza mozgalom újraindulása óta eltelt 8 évben a pályázat ismét elfoglalta az őt megillető helyét az építészeti közéletben, mondta el Szolyák Balázs építész, a díj kurátora. Az Épháza pályázat filozófiája, hogy minden évben olyan építészek válasszák ki az Épházát, akiket a magyar társadalom és építész társadalom elismer. Éppen ezért a szakmai szervezetek elnökei és az állandó zsűritagok mellé minden évben meghívást kapnak az Ybl Miklós díjjal kitüntetett építészek is.

megugrottak a bankkártyás visszaélések. Több mint 160 millió forint értékben történtek bankkártyás visszaélések az első negyed évben Magyarországon, ami közel 24%-os bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az értékét tekintve csak nem 24%-kal 161,9 millió forintra emelkedtek az első negyed évben a fizetési kártyákkal végrehajtott visszaélések, míg az érintett műveletek száma bő 31%-kal 5000 közelébe nőtt, írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Az előző év azonos időszakához képest jelentősen emelkedett a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően internetes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélések aránya is, így már az összes csalás 70,1%-a és a teljes kár 63,2%-a ezekből a visszaélésekből származik.

0: színes.
1: Új gekkófajt találtak Indiában. Az új fajt indiai zoológusok fedezték fel Kanker tartományban. A tudósok szerint ez a 27. Indiában ismert Hemidactylus faj. A nagyobb méretű gekkót köves, kavicsos területeken látni, szürkés-fekete színű, 8-10 cm hosszú. A gekkók éjjel vadásznak, és képesek színüket is megváltoztatni, hogy így védekezzenek, illetve beleolvadjanak a környezetükbe.

fogvatartottak rádióznak, fogvatartottak hallgatják. Vácon működik az ország első börtönrádiója, írja a 24.hu. A Váci Fegyház és börtönben működik a Rács FM, fogvatartottak készítik a műsort fogvatartottaknak. A műsor készítői empatikusak és tájékozottak, csak éppen egy helyre vannak bezárva hallgatóikkal. A projektet az Agyhangot Egyesület indította. A rádiós csapatba csak az kerülhet be, akinek példás a magaviselete, és a munkához való hozzáállása is kifogástalan. A rádiósok közül eddig hárman szabadultak, ketten kint is rádióznak majd. A Tilos Rádióban kapnak lehetőséget heti egy órában elmesélni a történeteiket, tapasztalataikat. A műsor Real Shit néven megy majd minden második héten hétfőn reggel.

Vomex 15. A világzene fővárosává válik október 21-e és 25-e között Budapest a Vomex 15 házigazdájaként. A Vomex a műfaj első számú nemzetközi eseménye, egyszerre szakmai vásár és zenei fesztivál, melyet konferenciák, filmbemutatók és világszínvonalú koncertek színesítenek. A Vomex 15 magyarországi szervezője egyik fő célkitűzése volt a magyar és kelet-európai zenei élet minél hangsúlyosabb bemutatása a Vomexen. Munkájuk eredményeként a Vomex történetében először kap tematikus szerepet és a műpában külön színpadot régiónk. A Club Duna színpad fellépői Lettországtól Boszniáig terjedően képviselik a térséget. Magyarországról a Buda Folk Band, a Cimbalom Duo és Hetzkuági zenekara került be a hivatalos programba, a megnyitón előadott Gypsy Heartbeats pedig a roma zenészek szerepe előtt tiszteleg. Olá Attila táncos, a Romango és Lakatos Mónika, Charlinberger, Paja Bea, valamint Pál István szalonna és bandája eleveníti meg a Kárpát-medencei roma hagyományokat és annak kortárs elágazásait. A Budapesten tartott 2015-ös Vomexen 60 fellépő szerepel 50 országból, a kelet-európai régió és Magyarország minden eddiginél kiemeltebb jelenléte mellett. A bálnában helyet kapó szakmai vásáron több mint 91 országból 600 szék képviselteti magát, előadások, beszélgetések, prezentációk és kapcsolatépítő találkozók alkotják a programot. Újdonság a 15 nívós alkotást felvonultató filmprogram is.

4D Sound hangkiállítás. A 4D Sound egy új ismeretlen hangélményt kínál október 16-án. A hang végtelen messze vagy intim közel mozog a hallgatókhoz. Körülöttük, fölöttük, alattuk, köztük vagy rajtuk keresztül. A közönséget bátorítják, hogy sétáljanak a hanghasábok körül, érintsék meg a hangvonalakat és menjenek át a hangból álló falakon. A program kiterjed a térbeli technótól, a szónikus meditáción át az interaktív hangművészetre, fizikailag összeköti a nézőt és az őt körülölelő teret.

0: Újjá éled a dzsungel könyve. Új élőszereplős változatot láthatunk a mozikban jövő áprilistól. Az új verziót a Vasember filmek rendezője John Favreau készítette. Az ismert rendezőn kívül nagy nevek is kötődnek a filmhez, bár a vásznon nem jelennek meg. Hangjukat kölcsönzik karakterekhez Scarlett Johansson, aki K-szinkronja lesz, Bill Murray, aki Balonak kölcsönzi a hangját, de a listát bővíti még Ben Kingsley, Christopher Walken és Idris Elba is.
1: A Tilos Rádió híreit esténként közvetlenül a mese után hallhatjátok. Hétköznaponként 19 óra 45 és 20 óra között.
2: A Tilos Rádió híreit hallották.

0: Hát akkor jó reggelt kívánunk nektek, kedves hallgatók,
1: jó reggelt.
0: Itt a Real Shit. Itt vagyok, Tamás, és itt van velem szemben Doki. Elkezdjük az adásainkat, ahogy ígértük, és ahogy a Facebookon beharangoztuk. Két hetente jövünk hozzátok, mi leszünk a műsorvezetők. Azért leszünk mi a műsorvezetők, mert mi autentikus tapasztalati szakértők vagyunk. Ez a titulusunk ebbe a dologba. Autentikusak vagyunk, mert onnan jöttünk, és tapasztalati szakértők, mert tapasztaltuk rendesen, hogy mi van a falakon belül. Nos hát, mi az első magyar börtönrádió, Rács FM két volt főszerkesztője vagyunk, és főszerkesztő és műsorkészítője, és megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy mi van a börtönfalakon belül, és mik azok a tévhitek és félreértések, amiket tisztázni kell. Főként amiatt, mert a hivatalos tájékoztatás és a mainstream média hülyeségeket kommunikál. Megpróbáljuk megértetni veletek, és mindenkivel, aki csak hallgat bennünket, hogy ott bent emberek élnek, akiknek a szabadságukat vették el ideiglenesen, nem pedig a lelküket. Megmutatjuk, és megpróbáljuk elmondani nektek a frankót, legyen az bármilyen börtönös téma. Nem az a célunk, hogy üssük vágjuk a BV-rendszerét, ezt szeretnénk elmondani előre is. Csak az igazságot akarjuk elmondani. Ami van, és pozitív dolgokat is mondunk, mert azok is vannak. Kevesen vannak, de vannak. Megkíséreljük érzékenyíteni a társadalmat, hogy elfogadóbbak legyenek a volt elítéltekkel kapcsolatban, mert a volt elítéltek egyszer kijönnek. Kijönnek, mert letelik. De akiket oda betettek, azokról úgy tűnik, hogy a társadalmi tudat kicsit megfeledkezik. El vannak ásva, aztán ha előkerülnek és megy előkerülnek, aztán menni fog a vakarózás, hogy hoppá, ezek itt vannak, most mit kezdjünk velük. Nagyon fontos elmondanunk a műsor elején, hogy mi nem favorizáljuk a bűnt. Sőt, éppen ellenkezőleg nem csinálunk sztárokat bűnösökből, de elmondjuk a sorsukat, megmutatjuk a világaikat, elmeséljük azt is, hogy hogyan hagyták ott a bűnvilágát, és hogy mi kell ehhez, és mi kell majd a többieknek is.
1: És itt van ez a műsor, üdvözlök mindenkit, Doki vagyok. Miért pont mi vagyunk? Mert mi ott voltunk benne, tapasztalatból beszélünk, láttuk, éltünk, éreztünk, amikor beszélünk, és amiről beszélünk. És mert rádiósok voltunk ott bent, és vagyunk most itt is, még hogyha ez furcsa hangzik is jó pár hallgatónak. Kik vagyunk mi? Igen, két volt elítélt, akik kiszakadtak már a bűnvilágából, és segíteni szeretnének, hogy a társadalom elfogadóbb legyen az elítéltekkel szemben, és segíteni szeretnénk az elítélteket, hogy könnyebben reintegrálódjanak vissza a társadalomba, amely nem igazán várja vissza őket, és ezek saját példák. A műsor fő téma felvezetése pedig a következő lesz. A mobiltelefonról fogunk beszélni, ami nemrég az intézetekben teret nyert végre, több évi
0: tiltás. Igen, mobiltelefonálnak a rabok.
1: Igen,
0: fogják magukat és mobiltelefonálnak.
1: Hát ez szörnyű egyébként, hogy zsebben van a mobilkészülék és rohangálhatnak a folyosón.
0: Hát beszélni fogunk arról, hogy mivel mobiltelefonálnak, hogy mennyiért mobiltelefonálnak a rabok a börtönbe, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a mainstream média nem igazán reális képet nyújt, ezért az emberekben kialakulóban egy kép a rabról, amelyik fekszik a vaságyán és a saját iPhone Plus-ával internetezik. A hatossal, igen, a legnagyobbal. Ez nem így van. Ilyenről egyáltalán nincs szó, ennél sokkal behatároltabb és sokkal szigorúbb a valóság. Tudtátok például, hogy a jelenlegi legmagasabb belföldi mobil tarifa, 87 forint, az a börtönökben van. Még a feltöltőkártyás tarifák is 40-50 között mozognak, a rabok, akik havonta 13 000 forintot keresnek, mégis 87 forintért telefonálnak. Erről is beszélni fogunk, hogy miért. És most azt hiszem, egy kicsit zenélünk.
1: Így van.

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Megint a Héttérítő és a Real Sheet, az adástelefonom 215-37-73. A témánk pedig az, hogy a rabok mobiltelefonálnak a börtönbe. Kezdjük azzal, hogy miért is telefonálnak egyáltalán a rabok. Peti, miért telefonálnak?
1: Hát ez a kapcsolattartás egyik része. Úgyhogy három fontos része van a kapcsolattartásnak, hogy a személyes találkozás, amit havonta történik egy alkalommal vagy kettővel, most már ugye változott a rendszer, a levelezés és a telefonálás. Most mindegyiket a törvény elég erősen szabályozza. Telefonálni és kapcsolat tartani csak azzal lehet, akit korábban engedélyezett az ügyészség és a BV. Itt ugye azért eléggé leszűkülnek a hozzátartozók és kapcsolattartók körei. Általában ilyen 5 és 10 ember között van, aki egy fogva tartottnak lehet kapcsolattartója. Ez bár nincs szabályozva, de nem szokott több lenni. És a telefonálás, ugye, ami eddig a fali készülékeken történt, és történik továbbra is, az egy olyan szintje a kapcsolattartásnak, ami azért egy akár napi szintű is lehet most már.
0: Most már odaférsz a telefonhoz, igen.
1: Így van a zsebedbe.
0: Igen.
1: Ami eddig azért nem volt rendszeresített. Régen, amúgy 2005-ben kezdtem el a pályafutásomat, a büntetésvégrehajtásban, akkor hetente 2 alkalom volt 5 perccel, ezt kérelmi lapon kellett jelezni.
0: Hú, az elég gyenge.
1: Az elég gyenge, és egyébként úgy tudom, hogy összesen 1 alkalom változott a 10 év alatt.
0: Igen.
1: Úgyhogy heti 3-szor 10 perc, ha jól tudom, annyi volt a végén, de az új mobiltelefonokkal a jó magaviseleti fogva tartottak, akár napi szinten tarthatják a kapcsolatot.
0: Hát ez elég gáz, mert ugye elképzeljük azt, hogy van egy hozzátartozód, egy barátnőd, egy feleséged vagy gyereked, akivel amit nem találkozol, 0 percet találkozol vele egy héten, és hetente 3-szor beszélsz vele 5 percet, az olyan karcsúnak tűnik.
1: Hát én ezt mondtam, most pont egy ismerősöm felvetette azt, hogy hát ugyanez a sztereotípiával, hogy hát minek a rabnak mobiltelefon, meg minek bármilyen külső kapcsolat, mondom. Semmi gond, akkor találkozz egy hónapban egyszer a barátnőddel, és hív fel hetente 3-szor, nem tudom, mit fog hozzászólni 2-3 hónap múltán.
0: Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy intézetenként is borzasztóan eltérő a telefonálható percek mennyisége, mert van, amelyikben telefonálhatsz óránként 5 percet, van, amelyikben telefonálhatsz most már naponta 15-öt, sőt, van, ahol ugye naponta 45 percet telefonálhatsz már a fali készülékről is. Persze, ha odafész, de nem férsz oda ennyi időre.
1: Így van, hát a készülék kicsi száma, és egyébként a fali készülékeket egy bizonyos BVFON nevű cég üzemeltet, és velük van szerződésben az állam. És hát ugye a percdíjak azok eléggé kicsit el vannak szaladva a mai átlagos percdíjakhoz képest.
0: Hát most a közvélemény, ahogy tudom, azt gondolja, hogy a börtönben a raboknak saját mobiltelefonjuk van. Nincs. Hogy bármilyen lehet a telefon, akár okos telefon is, nem. Hogy bármennyit és bárkinek telefonálhatnak, nem. Hogy ne tezhetnek, nem. És hogy ezt az állampénzén teszik, nem. Tehát ez
1: és
0: egyik hívást sem
1: se fogadhatnak semmiféleképpen.
0: Így van, tehát hívást fogadni semmiképpen nem lehet, így van. Korábban egyébként még a mobiltelefonálási időszak előtt csak a falon voltak ezek a készülékek a folyosón, és egy készülékre minimum 40 ember jutott. Azért nagyon érdekes ez, mert egy olyan rabnak, aki melózik, elmegy munkába, annak naponta 2, maximum 3 órája áll rendelkezésre, mondjuk 3 órától 5 óráig, mert 5 órakor rázárják az ajtót a dolgozó rabra is.
1: Nem mindenhol, de ez a fő.
0: Általában igen. Tehát 2 órája jutott arra, hogy telefonáljon. Most amikor 40 ember vár a telefonra egyre, akkor hát nem biztos, hogy ebbe a 2 órába belefér. Én nagyon sokszor nem fértem bele a 2 órába, és nagyon sokszor azért nem telefonáltam, mert egyszerűen nem jutottam oda, nem tudtam kiállni a sort. Na hát ezért kerültek elő ezek a mobiltelefonok.
1: Így van, és amelyik ennek okán vizsgálták felül ezt a rendszert, és európai példákra támaszkodva 20 ezer darab mobiltelefon készüléket rendeltek. Közel 42 millió forint értékben. Már ez a 42 millió az ilyen varázsszám, mert ebben volt milliárd, aztán volt 420 millió. Úgyhogy pontosan nem vagyunk tisztában, meg akartuk nézni a hivatalos oldalon, hogy ez pontosan milyen közbeszerzés volt, de nem fértünk hozzá a oldalhoz, nem bírtuk megnyitni, úgyhogy
0: most már elveszett a PDF, ami hozzá volt kapcsolva, hiszen olvasták a műsor előzetesünket, aztán levették a PDF-et, hogy ne lehessen utána nézni lehet.
1: Igen.
0: Mi lett a különbség most, hogy van a raboknak egy mód, vagy egyáltalán beszéljünk arról, Péter, te jobban képbe vagy ezzel kapcsolatban, hogy most akkor hogyan jut egy rab ehhez a sima nyomógombos, nem okos mobiltelefonhoz?
1: Ez abszolút nem okos. Ez egy régi típusú telefon, mármint a funkcióját nézve egyébként eléggé új. állítólag 2-3 ezer forint az értéke. Egy fogvatartót úgy jutott hozzá, hogy kiad egy kérelmet, vagy akár automatikusan is ugye jelzi a rendszer, hogy ő szeretne igényelni ilyet, vagy nem szeretne igényelni. Én szerintem ez már automatikus egyébként, van olyan kiforrott állapotban. És ez egy feltöltős készülék, bármelyik hozzátartozó, kapcsolattartó fel tudja tölteni a készüléket.
0: Kívülről fel tudja
1: kívülről
0: tölteni?
1: Kívülről, így van, fel lehet tölteni a készüléket. Tehát ez egy jó dolog, mert nagyban lerövidült a telefonos pénzek feltétele. Ugye amíg ezzel azért a rendszernek a buktatóin keresztül ment, azért volt, hogy el kell 10-15 nap is, hogy telefonpénz mire beérkezett. Így ez szinte azonnali, úgyhogy ez egy pozitív változás abszolút.
0: És tehát kéri a rab, hogy legyen ilyen telefonja, és akkor kap.
1: Így van, vagy pedig a rendszer automatikusan kidobja. Ez ugye általában ez lesz a minden új dolognak a vége, hogy ezt a rendszer automatikusan fogja felajánlani egyébként. Mint nagyon sok esetben, ugye lássuk csak az átmenetit, vagy bármilyen jogi változás, amit ér, azt a rendszer automatikusan jelzi.
0: És ki szolgáltatja ezt a...
1: Ezt a Magyar Telekom szolgáltatja, ezeket a készülékeket.
0: Mennyi szolgáltatja, Péter?
1: Hát, ha perzdiakat nézzük, akkor kicsit elugrottunk a perzdiakkal, mert hétköznap úgy jutom 91 forint, bár ha jól tudom, a fali készülékeket is most már erre igazították át.
0: Igen, tehát időzzük el egy kicsit ennél a tarifa kérdésnél, mert ez mindig zavart engem. Tehát ugye 2005-ben, vagy 2007-ben szerződést kötött a BV Intézetek Országos Parancsnokságával egy BV-fon nevű KFT.
1: Így van.
0: Nagyon sokáig 130 forintos mobildíjon telefonáltunk, sőt, még egy évvel ezelőtt is 130 forintos mobildíjon telefonáltunk.
1: Ez a hétköznap csúcsidőben 131 forint.
0: Így van. Ez nagyon durva mobildíjnak tartom. Tehát adott egy ember, aki a börtönbe lemelózza az egész hónapját, és 13 ezer forint marad neki utána, miután levonják a tartási költségeit, mert végül is azért melózik, hogy eltartsa saját magát, tehát ne kerüljön pénzbe a kajája és egyéb. Levonják a költségeit, marad 13 ezer forintja egy egész hónapra, és a nyakába vernek 130 forintos percdíjat. Hogyan tud ez működni? Azon gondolkodom, hogy amikor most nemrégiben egy barátomnak van egy cége, azt hiszem 50-en dolgoznak nála, elment valamelyik mobilszolgáltatóhoz, mondta, hogy ő szeretne minden alkalmazottjának telefont meríteni, összevisszaságok vannak. Hát körbe csókolták, hogy 50 fős flottát odavitt. A börtöné ez egy 18 ezer fős flotta. Azt gondolná az ember, hogy egy 18 ezer fős flottának még lejjebb viszik a mobil tarifáit, nem pedig 130.
1: Hát de ebből is látszik, hogy egy 18 ezer fős flotta nem számít soknak egy Magyar Telekomnak.
0: Dehogy nem, csak közéikelődött egy cég, ez a BVFON Kft., aki tulajdonképpen a Magyar Telekomnak fizet, gondolom, 9 forintot percenként, és a 130-at lekaszálta a rabokra.
1: Hát ebben nem vagyunk biztosak. De legyen az a
0: szerintem
1: biztos, hogy legalábbis a falukészülékeknek a tarifáit egy szintbe hozták a mobiltelefon készülékek tarifáival, ami még így is jócskán meghaladja a magyarországi átlagot.
0: Mennyi, 87 forint?
1: 91 és 81 forint, a hétvége a 81 forint
0: 81
1: volt.
0: Forint a hétvégén. Hát úgy tudom, a legdrágább feltöltős tarifák is 50 forint körül.
1: Hát 45 ennek és 50 forint között vannak mindegyik szolgáltatónál szinte. Úgyhogy nagy különbségek, lássuk, nincsenek semmilyen szinten.
0: Na most azért deklarálnunk kell, hogy ezek nem a konkrét BV intézetek hibái, hogy a rabok ennyiért telefonálnak. Tehát nem a Váci, vagy a Tököli, vagy akármelyik börtön hibás azért, mert a rabok ennyi pénzért telefonálnak. Itt vagy az igazságügyi minisztérium, vagy a BVOP szerződés kötött ezzel a céggel. Valamiért, valahogyan, valamilyen összegre, de aki kötötte a szerződést, az egészen pontosan tudja, hogy mekkorák ezek a tarifák. És ez nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit piszkált a csőrömet, de magávéleményet fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy undorító ennyi pénzt kérni a raboktól.
1: Így van, és ez csak magánvélemény.
0: Gondolkodási időt hagyunk egy kicsit a hallgatóinknak, hát ha be akarnak telefonálni nekünk, aztán utána hallhatjátok majd remélhetőleg állandó szakértőnket, Módos Tamás, nyugállományú BV alezredes urat. Ő fog majd beszélni a börtönök nevelési szemléleteiről a magyar és külföldi börtönök viszonylatában. És itt jegyzem meg azért, most azért hadd ékeljem ezt ide be, hogy 3 adással később vendégünk lesz majd az Agyhangot Alapítvány vezetősége, kuratóriuma, agytörös csapata, Kerényi Gyűrű Braun Zsolt és Hajdú Judit, és Judit éppen most a napokban tért vissza Oszlóból, ahol börtönöket és börtönrádiókat nézett, úgyhogy az is nagyon jó adás lesz. De most zene, és várjuk a kapcsolást.

0: Visszatértünk, és felhívást is szeretnénk közzétenni. Meg szeretnénk kérni mindenkit, akinek van esetleg kérdése a büntetésvégrehajtással kapcsolatban, vagy esetleg valaki érintett a büntetésvégrehajtási rendszerrel, hát ugye a negatív irányból, és bármilyen kérdése, kérése van, akkor próbálunk válaszolni és segíteni ebben a dologban. Úgyhogy kicsit még visszatérve a kapcsolattartás rendszerére, ugye a telefonálást azt eléggé kimerítettük, van még a levelezés és a látogató fogadás, a levelezés az korlátlan egyébként.
1: Tehát de csak attól fogadhatsz levelet, akit előre megjelöltek, bárki van, nem írhat neked levelet, igen, nem visszaküld.
0: Valaki bekerül a rendszerbe, akkor kapcsolattartókat jelölhet meg pontos névvel, címmel, telefonszámmal. Ezt ugye engedélyezik neki, és akkor utána kaphat is levelet, csomagot, valamint ez az illető bejárat hozzá beszélőre, és hívhatja a telefonon is. Tehát ez egy fix állapot. Most a levelezés az ugye ez ellenőrzött minden esetben egyébként.
1: Magyarul, hogyha barátnőd írja neked az erotikus tartalmú levelet, így akkor van. Ezt elolvassa.
0: Így van, mert számtalan alkalommal szembesültem vele,
1: ez
0: hogy
1: nagyon gáz, nem?
0: A nevelő szembesütve adta át a levelet valamely fogva tartottnak, mert
1: hát nekem például a feleségem egy csomó ideig azért nem írt levelet, mert azt mondta, hogy ő nem ír levelet, mert elolvassa egy vadidegen az ő levelet. Mi a bánatnak írjon, inkább akkor telefonáljunk.
0: Hát igen, de mondjuk ez a rendszer velejárója, tehát ez igazából. Ezt az is az elfogadás. Első két évben elfogadod, hogy benn vagy, 5-6 évben elfogadod, mit csináltál, és akkor a végén esetleg fölkészülsz arra, hogy
1: akkor is biztostalan más levelét elolvasni.
0: Hát igen, de sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem. Ugyanakkor a látogatás, ami azért az utóbbi években sokat javult, és bővült is a rendszere, az most már a jó magaviselt fogvatartottnak havonta két alkalommal is adható. Tegyük hozzá, hogy ezek a dolgok adhatóak. Valami jár, ez a telefonálás, levelezés és a beszélő, ez egy törvényileg szabályozott járó dolog minden fogvatartottnak, de vannak plusz dolgok, amelyek természetesen csak adhatóak, és ez a magaviselettől és a benti élettől, munkahelytől, mindentől függ.
1: Hát azért a beszélők is nagyon-nagyon erősen különböznek a különböző börtönökbe, mert én ugyan nem voltam túl sok börtönbe, én nekem csak egyszer volt szerencsém az állam szeretetét élvezni ebből a szempontból, és összesen három helyre ráncigáltak el. De hát ezek közül az egyiknek a beszélő körülményei olyanok voltak, hogy egyszer eljött a családom, és mondtam, hogy legyetek szívesek, akkor többször most már úgy ne gyertek, mert egy pincében volt a beszélő, egy dohos, büdös helyen, ahol 70-en be voltunk zsúfolva egymástól 14 centire. Tudod, mikor a lakodalomba főrakják a tányérokat 30 centire egymást, és nem tudsz enni, tehát abban a szisztémában voltunk. Melletted üvöltött a másik, hogy anyu, hát ma azt akarom mondani, és nem hallottál semmit. És ott ültek szembe veled a gyerekeid, és hogyha a gyereked átmert nyúlni az asztalon, akkor odajött egy őr, és azt mondta, hogy nem lehet megérinteni. A gyerek halálra rémült, na hát ettől az élménytől a családomnak a kedve elment a többi látogatásra, és 17 hónapig egyébként én nem is fogadtam látogatót pont ezért, míg el nem kerültem ebből az intézetből, mert azt mondtam, hogy ebbe a ganéba nem fogom odahozni a családomat.
0: Ez így van egyébként. A legrosszabb tapasztalatom a látogatással kapcsolatban egy olyan beszélő vége volt, amikor minket ott 18-unkat, mint fogva tartott apukák, családapák, mindegy, teljesen mindegy volt, a hozzátartozóink, gyermekeink előtt csalatkoztattak libasorba, és üvöltöztek velünk folyamatosan. Tehát annál megalázóbb érzés, amikor amúgy is tudod, hogy van egy ítéletet, csinálta egy nagy hülyeséget, vagy többet ki, hogy éli meg ezt a dolgot.
1: Viszont ne csak a rosszat említsük a jövő héten. Például lesz szó olyan beszélőről, ami fantasztikusan jól szervezett, nagyon jól működik, ott van a család, ölbefoghatod a gyereket, a család behozhat egy szatyor kaját, persze ellenőrzik, hogy mi van a táskába, és nem hozhatnak be piát, meg egyéb dolgokat. Tehát átvilágítják, megnézik, de ott megfoghatod a gyerekeidet, két órán keresztül, sőt, van olyan helyzet, hogy 4 órán keresztül velük lehetsz. Tehát a jövő 2 hét múlva a következő adásunkban pont ehhez hasonló beszélőkről lesz szó. Viszont valamit elfelejthetünk, Peti, mi nem mutatkoztunk még be úgy részletesebben,
0: hát,
1: hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, hát
0: két köztörvényesítés.
1: Így van, volt köztörvényesítés, így van. Én magam Tamás vagyok, és egy kicsivel több mint 5 évet töltöttem az igazságszolgáltatás 3 bugyrába itt Magyarországon. Én magam gazdasági jellegű bűncselekményért töltöttem ezt az ítéletet. Nagyon sokat tanultam ez alatt az idő alatt többek között rádiózni, úgyhogy mivel...
0: Amit köszönünk az Agyhangot Egyesületnek.
1: Köszönünk az Agyhangot Egyesületnek, így van. És hát ezért ülünk itt mi tulajdonképpen. Ennyit magamról, aki többet akar tudni, nézzen utánam az interneten.
0: Így van.
1: Vagy kérdezem, mert van e-mail címem. tom@tilos.hu.
0: Van e-mail címed?
1: Van.
0: Ó, de jó.
1: Neked is lesz. Vagy
0: biztos?
1: Van, nem tudom.
0: Van, nem tudom. Na, én meg Péter vagyok. Én 10 évet töltöttem Tamás szavaival élve 2 bugyorban. Úgyhogy nekem jó részt a Váci Fegyház és börtönön vannak emlékeim. Pozitív és negatívak is. De ez szerintem így normális ennyi idő után. És azért is vagyunk itt, hogy kicsit segítsünk mindenkinek, aki valamennyire érintett, és kicsit érzékeljük a társadalmat erre a dologra, hogy ez nem minden olyan, ami a kommunikációban megjelenik.
1: Érdekes módon egyébként nagyon sok emberrel beszélgetek mostanában börtönös dolgokról, mert úgy belecsúsztam a civil szférába, nem csak a Tilos Rádióba, hanem mindenféle más civil világba, többek között az Agyhangot Alapítványon keresztül is, és így hát kapcsolatba kerülök sokszor olyan emberekkel, akik börtönből jöttek ki, és elhelyezkedtek, és talpon maradtak, és elbúcsúztak a bűntől, és normális életet élnek tulajdonképpen, és például az volna az egyik célunk is ezzel az adással, hogy azokat a fiúkat is segítsük, akik ezt komolyan gondolják, és komolyan ki akarnak lépni ebből a dologból. Tehát mostanában elég sokat találkozok ilyenekkel, és azt hallom ezektől az emberektől, hogy ez a börtön, amit ők letöltöttek, mégis hozott nekik egy csomó jó dolgot, mert alakította a gondolkodásukon, alakította a szellemükön. Nem úgy, ahogy ezt a társadalom gondolja, hogy ettől a büntetéstől megváltozott az ember. Mindegyiknek volt egy valami plusz a börtönön belül, amitől változott, mert azért azt deklaráljuk, hogy a börtön senkit nem változtat meg. Tehát jobbá a börtön embereket nem tesz. Rosszabbá az biztos, mert gyakorlatilag az egy bűnöző akadémia. Ott mindenki elmondja, hogy azt, ami miatt lebuktál, azt most hogyan lehetne megcsinálni, hogy ne bukjál le. Tehát mire kijössz, már pontosan tudod, hogy mit kellett volna tenned. De
0: és az érdekes, hogy olyanok is megtanulják ezt, akik egyetűbben soha nem bűnöztek, csak egyszer valami hülyeséget csináltak véletlenül, és kitanulják a szakmát.
1: Abszolút, tehát ott bent szakértők vannak, igen. Ez így igaz. Tehát egyre több olyan emberrel találkozom, aki nem is azt mondom, hogy pozitív aspektusba tünteti fel a börtönt, de megtalálja az életére gyakorolt pozitív hatását. Egyébként erről lesz szó a következő adásunkban 2 hét múlva. Nagyon érdekes vendégeink lesznek. Itt lesz Csuka Tamásné, volt börtönlelkész, és itt lesz Boros Lajos a vendégünk, aki 21 év és 8 hónap folyamatos börtönbüntetésből szabadult 5 hónappal ezelőtt. Ő egy, igen, látom Fecu arcán a megdöbbenést, igen, van ilyen. Lajos egy elég különleges arc, mert tulajdonképpen ő 20 éve a börtönben úgy él, hogy gyülekezeti tag és megtért ember, erről is fog majd ő beszélni, és ebből a 21 év valamennyiből ő úgy töltött le 12 évet, hogy amikor ő megtért, akkor azt mondta, hogy
0: telefonunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Tiszteletem, tanár úr!
2: Üdvözlöm, Péter!
0: Szeretném bemutatni a hallgatóknak Módos Tamás nyugalmazott BVL ezredest, aki reményeink szerint állandó szakértőnk lesz ebbe a Rios Sheet című műsorba. Igaz ez, tanár úr?
2: Hát bízom benne, hogy így lesz.
0: Kérem, kicsit mutatkozzon be.
2: Hát nevem már elhangzott, igen. Módos Tamás vagyok. Nyugdíjazásomkor előléptettek ezredessé,
0: tehát
2: egy picit módosított, de az igazolványomban tényleg még mindig ez a ezredessé rendfokozat szerepel, aminek az égvilágon nincs semmi jelentősége. Úgyhogy én az ezzel járó pénzt sem élveztem.
0: Akkor marad tanár úr továbbra is, jó?
2: Jó. Köszönöm szépen. Hát annyit tudnék csak magamról elmondani, elsősorban BV-s múltammal kapcsolatban, hogy a 70-es évek legelején kezdtem a pályafutásomat Tököl nevelőként, és hát Tököl nekem a nevelő intézetem volt, tehát nem csak elítéltek, nevelődtek ott, hanem a oda kerülő fiatal pedagógus szakemberek is. Nem, 11 éve dolgoztam Tökölön, akkor kerültem a országos parancsnokság, akkor nevelési, majd később büntetésvégrehajtási osztályára, és egészen 93-ig ott dolgoztam. Nem szakadtam el az intézetektől, rengeteget jártam intézetbe, és hát egy picit szokatlan módon én akkor is tartottam elítélteknek foglalkozást, meg nevelőknek mindenféle oktató jellegű hát feladatot is elláttam, és 93-ban kerültem a rendőrtiszti főiskolára, hát ott lettem ténylegesen tanár úr, így idézőjelbe, ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tulajdonképpen a szakmai életemnek, szakmai pályafutásomnak ez a három kiemelhető állomása volt. Aztán van egy negyedik, amelyiket még ezeknél is fontosabbnak tartok, az már nyugdíjasként végzett munkám, egyrészt Balassagyarmaton, az egy viszonylag rövidebb időszakra szólt, és egy több éves Váci fegyházban eltöltött.
0: Igen. Innen az ismeretségünk is.
2: Innen az ismeretségünk.
0: Így van. Ha jól emlékszem, akkor ott különböző szakköröket szervezett és tartott, heti akár 4-5 alkalommal is?
2: Hát általában 3 napon volt erre, hogy...
0: Igen, a kétszer, de az biztos.
2: Hogy, igen, hát aztán voltak ilyen rendkívüli beugrások, amikor szükségét éreztük ennek.
1: Tamás vagyok, tanár úr, beleszólok én is. Miért pazarolta az idejét a rabokra?
2: Hadd javítsam ki, nem pazarolta.
1: Szándékos volt a fogalmazása, hogy provokatív.
2: Igen? Gondolom. Nem pazaroltam. Megmondom nagyon őszintén, én pedagógusnak se készültem soha. Ha elmondhatok egy nagyon rövid kis történetet, még általános iskolás voltam, és a kis iskolás, és az egyik osztálytársam méltatlankodott, és mondta, hogy ő is tanár lesz, és ezt a sok szemétséget, amit a tanárok okoznak a diákoknak, ezt vissza fogja adni.
1: Nem rossz.
0: Nem rossz, igen.
2: De nem, soha fel nem merült ez, hogy én pedagógus legyek. Teljesen véletlen, hogy tökörre kerültem, és hát ott nevelőket kerestek, és nevelő lett belőlem, tehát ez így a véletlenek összjátéka volt, és hát az meg az élet sajátossága, hogy ez nem csak a munkámmá vált, hanem a hivatásommá, sőt a hobbimmá, ezt talán a Péter tudná legjobban megmondani, mert ő a hobbi
0: szenvedő alanya voltam.
1: Magyarul lehet mondani, hogy van egy autentikus tapasztalati szakértőnk a másik oldalról.
0: Abszolút, abszolút.
1: Ezt borzasztóan örülünk.
0: A következő műsorunkban, ha jól tudom, akkor a neveléssel kapcsolatos dolgokról fog beszélni, magyar és esetleg külföldi viszonylatban is.
2: Igen, hát megpróbálok egy kicsit felkészülni, meg összeszedni a múltbéli tapasztalataimat, emlékeimet, és megpróbálok eleget tenni ennek az elvárásnak.
0: Egyébként említette, hogy a 70-es évek óta, vagy 70-es években kezdte a BV-s pályafutását. Mennyire látja, hogy változott meg? Alapjában változott valamennyit a BV rendszere? Az eltelt időben?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, és szomorúan mondom, de azt hiszem, hogy nem igazán jó irányba. Ebben nagyon sok minden közrejátszik, részben az anyagi feltételek, 80-es évek közepétől a büntetés végrehajtás, mint általában más állami intézmény is pénzükében volt, és sajnos ez az én szakterületemen volt először érezhető. Emlékszem, hogy beszélgettünk az országos parancsnok úrral, az akkorival, és mondta, hogy hát világítani, fűteni, meg enni adni kell a raboknak. Az, hogyha kevesebb könyvtár, meg oktatás, meg egyéb lehetőség van, azt senki nem fogja észrevenni, és nem fog ellene tiltakozni.
0: Így van, és pont erről beszéltünk a Tamással nemrég, hogy ezek a dolgok nem egy-két éven belül mutatkoznak meg, hanem 10-15 éves intervallumok után fognak kiütközni, hogy valami elmarad, és valami hiányzik egy rendszerből. Mint például, ugye most nagyon sok kérdés vetült fel annó ezzel a 3 csapás törvénnyel is, hogy most lehet, hogy elteszik őket 10-15 évre jó mélyre, de ha a rendszer nem javít, vagy nem akar javítani, nincs hajlandóság rajta, akkor ezek az emberek 15 év múlva ugyanezt fogják csinálni még durvábban.
2: Hát igen, ebben nagy vita van a társadalomban. Mondjuk a társadalom laikus része az egyetért általában a büntetések szigorításával, egészen addig, amíg maga nem kerül valamilyen módon kapcsolatba ezzel a intézkedéssel.
0: Akár egy közúti baleset okozása is, ugye az ember életét teljesen meg tudja változtatni.
2: Így van.
0: És szemléleti látásmódját is ezzel.
1: Igen, hát a társadalom laikus része az leginkább kutyatáp formájában látna a bűnelkövetőket, ilyen tápozsákba, granulátumokban, az volna a biztonságos érzés.
2: Megint azt mondom, hogy egészen addig, amíg nem kerül, nem saját személyében, hanem mit tudom én, az ismeretségi köré keresztül, vagy na, és a családon keresztül abban a helyzetben, hogy maga is, hát áldozata, idézőjelbe teszem, áldozata lesz ennek a dolognak, mert akkor egészen más szemmel fogja nézni. Nyilvánvalóan a szakember szintén más szemmel nézi. Hát a szakma általában abban a véleményben osztozik, hogy nem a büntetések szigora az, ami igazán visszatartó erő, hanem a bűncselekmények felderítésének az eredményessége.
1: De mégis az mégis szigorodik a rendszer egyre jobban. Hát most már 3 évet kap, aki elmegy fát lopni.
2: Hát maradjunk annyival, ezzel én igazán nem értek egyet, és vagyunk még talán egy páran, de mondom, a társadalom többsége az ezt nagyon szívesen fogadja.
0: Igen, hát reméljük, majd tudunk egy kicsit segíteni a társadalom többségének is, hogy kicsit másképp látják ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük, és 2 hét múlva akkor nevelési rendszerekkel térünk vissza magával.
2: Jó, állok rendelkezésre.
0: Köszönjük szépen,
2: viszont hallásra,
0: igen. Most pedig akkor nyomogatunk egy zenét, jövünk vissza egy kis műsorajánlóval, és még beszélgetünk erről a mobil témáról.

0: Hát megint itt vagyunk, akkor nézzük az órát, hogy mindjárt lejár a műsoridőnk, atya úristen, pedig egészen jó belemelegettünk már ebbe a rádiózásba már megint. Összefoglalnám, hogy nagyjából ma miről volt szó, beszéltünk arról, hogy a arabok mobiltelefonálnak. Most már nagyjából tudják a kedves hallgatóink, hogy nem úgy van az, hogy az iPhone 6 Plus-szal fekszenek az ágyon és interneteznek, hanem egy alapkészülékkel felhívhatják az ágyukból is azt, akit megengednek, hogy felhívják. Felhívhatják azt marhadrágán, és annyit nyertek arabok ezzel a mobiltelefonálási dologgal, hogy nem kell baromi sokat sorba állni a folyosón azért, hogy telefonálhassanak.
1: Tehát... És ezzel nyert a büntetésvégrehajtási intézet is egyébként, mert ugye a korábbi telefonálási rendek a fegyházas és zárt területeken az nem így működtek. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség az intézeteknek.
0: Így van, ugyanis a fegyházas zárt körleteken mindig ki kellett engedni a rabot. A rab verte az ajtót, hogy telefonálni szeretnék, és akkor kiengedték, az őrnek oda kellett menni, kinyitni, kiengedni, utána bezárni, mert ugye a fegyház körleten az emberek 23 órát zárva vannak, aki telefonálni akart, azt ki kellett ereszteni a folyosóra. Most, hogyha van benne nála egy ilyen mobil készülék, akkor a megengedett időben azt megkapcsolja neki a rendszer, és felhívhatja azt, akit megenged a rendszer, hogy felhívjon annyi ideig, amennyit megenged neki a rendszer, hogy felhívjon, és annyi pénzért, amennyit számláz neki a rendszer, hogy felhívjon.
1: Így van, úgyhogy mondjuk a maga a rendszer jó ötlet, és ez tényleg remek dolog, hogy nagyon végre egyszerűsített a kapcsolattartás, az hagy némi kívánnivalót maga után, hogy miért kell egy amúgy is hátrányos helyzetű embernek, még hogyha jogilag ugye meg is van fosztva pár dologtól, duplaint fizetni, mint egy átlagosnak.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt tovább ne feszegessük, mert ezzel úgyse tudunk mit csinálni, és az igazság, hogy magabban a BV intézetben sem tudnak ezzel mit csinálni. Így ők van. A BV intézetben ezt kapják, ezt a rendszert.
1: Szerep.
0: Tehát nem haragszunk mi rájuk, én haragszom személy szerint azokra, akik ezt a szerződést kötötték, de hát ez az én magánügyem, hogy én haragszom rájuk.
1: Így van. Most pedig áttérünk a következő műsorunkra, ami 2 hét múlva lesz. Itt lesz ugye vendégünk Boros Lajos és Csuka Tamásné Margitka. Az apak körletről fogunk beszélni, mely körlet erősen hívő és összetartó emberek körlete.
0: Igen, ez egy nagyon különleges társaság. Abban különleges, hogy a magyarországi 50-60%-os visszabukási rátával szemben ennek a kis 7 éve működő csoportnak 4%-os visszabukási rátája van, ami nem kicsiny dolog. Tehát valami a börtönben történik, egy csoportban, és ennek a csoportnak a tagjai nem kerülnek vissza. Nem ez volna a cél? Ez volna a büntetés végrehajtásnak a célja tulajdonképpen.
1: A büntetés végrehajtás a célja.
0: Igen.
1: Nem ez a célja, de egyébként van, akinek ez a cél. Tehát a hivatás az sok emberben benne van még a mai napig.
0: Tehát Margit néni volt az, aki gyakorlatilag bábáskodott ennek a csoportnak a létrehozásán, a Boros Lajos volt az, aki végig is ült.
1: Ki volt akkor a parancsnok? A Vatai Gyula.
0: Vatai Gyula ezredes úr volt a parancsnok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor Vatai urat is meg tudjuk nyerni, hogy eljöjjön. De még ez nem biztos, úgyhogy nem mondjuk be, hogy vissza is szívtam az egészet. Talán sikerül a Vatai urat ide meghívnunk, akkor ha mind a hárman itt lennének, akkor egy csodálatos műsort hozunk össze arról, hogy milyen jó dolgok is történnek a börtönben, milyen jó dolgok vannak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változni akarnak, azok változhassanak is, hangsúlyozom.

0: akik változni akarnak.
1: Ha jól tudom, te ennek a körületnek a tagja voltál ideig.
0: Igen, voltam apakos. Így van, úgyhogy belülről tudok én is kérdéseket feltenni nekik, és már előre fenem a fogamat ezekre a kérdésekre.
1: Találkoztál egyébként régebbi apakosokkal is a szabadulás után?
0: Igen, találkoztam, ugyanis az apaknak van egy olyan működő rendszere, hogy egymást segítjük. Magyarul, aki onnan kijött az apak körletről, és találkozik olyan apakosokkal, akik most szabadultak, vagy szabadulni fognak, annak segítjük az elhelyezkedését, az életét, a mindenét, amit csak tudjuk, mindennel, amivel csak tudjuk.
1: Nagyszerű. Egyébként itt találtam egy, még az előző témánkhoz visszakapcsolódva, a telefonálásra kapcsolatban egy dr. Végi József gimnáziológus idézet. Megítélésem szerint ez egy remek intézkedés, amely nem csak az elítéltek, hanem a BV dolgozók életét is megkönnyíti. Hát erről beszéltünk.
0: Erről beszéltünk, így van.
1: Ez csodálatos.
0: Megkönnyített...
1: Az elítéltek mindennapjaiban a kapcsolattartás a legfontosabb esemény. Pont.
0: Így van. Abszolút egyetértünk, úgyhogy végre a büntetés, végrehajtás, tett valami jót, hurrá!
1: Nem a végrehajtás.
0: Hanem.
1: Az intézkedő rendszer.
0: Az intézkedő rendszer.
1: Ne felejtsük el. Ha nem szidjuk a végrehajtást, akkor...
0: Nem szidjuk, nem bántjuk őket, szeretjük a büntetés végrehajtást. A... Arról szól ez a műsor.
1: Ne vegyük el az állambácsitól az, ami az övé.
0: Igen.
1: Úgyhogy ennyi volt szerintem lassan mára. Mennyi időnk van még? Még van 3 percünk. Tamás, akkor viszont akkor következő műsor, még arra is kitérhetünk.
0: Igen.
1: Pince Színház.
0: Hoppá.
1: Hoppá. Tököli fogva tartottak előadást. Fogva tartottak előadást, ezt ismételnem kell, és szeretném majd a Pince Színház titkárát, vagy legalábbis a szervezők egyikét meghívni a stúdióba. Szeretnénk, hogyha a színpadra állító BV intézet alkalmazott valamelyike itt tudna lenni, bár ez ugye...
0: Esélytelen.
1: Majd ma meglátjuk, megkérjük az OPK-t, hogy esetleg beszélhetnének.
0: Nem fogják neki megengedni, hogy ide egy aktív BV-sbe üljön,
1: mert ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és okulva a Váci színpadról is, hogy ott is milyen jó előadások voltak, ez
0: igen,
1: is egy nagyon jó sikerült előadás volt, erről szeretném mindenféleképpen beszélni. És mi volt még, amit a... Ja, és hát a tanár úr megint majd jönni fel a témáival, úgyhogy a neveléskérdést azért kicsit körbejárjuk, hogyan épült ki, és hogyan fejlődött a BV részéről ez a történet.
0: Hát akkor kedves hallgatóink, reméljük, hogy tetszett nektek az első Real Shit, és hallgatni fogtok bennünket. Mi itt leszünk 2 hetenként, beszélünk nektek a börtönökről, arról beszélünk, hogy mi van a falakon belül, arról beszélünk nektek, hogy mi a frankó, hogy ott mi történik, mi az, ami a valóság, a Real Shit.
1: És próbálom segítséget nyújtani azoknak, akiknek kérdéseik vannak, akár kapcsolattartásról, akár bármi másról a börtönnek.
0: Tényleg halálra rébítettek bennünket, hogy itt tönkre fognak bennünket telefonálni, és senki nem. Telefonáljatok már!
1: Az érdektelenségbe fulladt a dolog.
0: Majd a jövő héten.
1: De még azért a héttérítőben majd, ami utánunk jön, majd még lehet nyugodtan telefonálni, és a Feriéknek feltenni a kérdést.
0: Itt maradunk még 1 fél órát.
1: Persze, nézni őket. Úgyhogy mi elköszönünk, Doki és Tom voltunk. Az utolsó számunk pedig a Magashegyi Underground-tól a Kicsi Égitest. További szép napot mindenkinek. Szavaztok.
0: Sziasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, közvetlenül a két hetente jelentkező Real Sheet műsor után. Innen a Mária utcai bádjusról sugározzuk az adásunkat egészen 10 óráig. Számtalan kellemes, hasznos és érdekes szociális témával jelentkezünk. 8:30-tól vendégünk lesz majd Szilvia, nem sokkal később pedig majd Balázs, ki fog minden pontosan derülni, hogy kicsodák ők. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hét Térítő című műsort.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsor éppen elindul. Már megérkezett vendégünk Schneider Szilvia, de most ő még nem lesz adásban, hanem csak ilyen 20-30 magasságában, hiszen akkor fogunk majd beszélni a Fehér Paradicsomban kibontakozó rendkívül izgalmas projektről. Addig természetesen várjuk még ide a stúdióba Kittikét, aki a hétvégi golfversenyen és az azzal egy időben zajló hétvégi golf közvetítésen is tényleg azt gondolom remek teljesítményt nyújtott, illetve hát természetesen a távoli Romániából, Kolozsvárról visszatérő V ügynököt, aki egy Romániában megrendezésre került, óriási elektronikus zenei fesztiválon vett részt. Anélkül, hogy bármilyen módon előre elárulnék bármit is erről a fesztiválról, azt el kell mondanom, hogy közben V ügynök már írt egy ilyen szöveges üzenetet, hogy kétségkívül Románia az új világ, és hogyha magyar társadalom beszakad egyszer csak egy ilyen kút formájába, akkor Romániában fogunk majd tudni tovább élni. Hát én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd sokkal több információt meg fogunk tudni. 9 óra után nem sokkal érkezik hozzánk Albert Swinger, a Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, akivel most már a hetek óta futó urban golf témát fogjuk lezárni, hiszen a hétvégén lezajlott a For Budapest Nemzetközi Urban Golf Bajnokság, amely az első ilyen, ilyen hazai szervezésű rendezvény volt. A For Budapest teljes teljes eseményt közvetítettük az FMXXX stream.tilos szájtnak a segítségével. Ennek a hanganyagai a Mixcloud csatornánkban meghallgathatók, tehát hogyha valaki majd a műsor után szeretne egy picit jobban elmerülni a közel 4-5 órás anyagban, akkor ezt is megteheti. A Hittérítő a továbbiakban rendkívül vidám, illetve magas rezgést fog majd elérni, vagy legalábbis erre törekszünk, hiszen azt szeretnénk, hogy amikor elindul majd a hétfő, addig lesz egy kis borongós, esős időt valamilyen módon tudjuk áthidalni. Most van 8 óra 5 perc, ugye a Real Shit okán most egy picit mindig korábban fogunk kezdeni, vagy legalábbis a műsor folytonossága sokkal sokkal folyamatosabb lesz, mint amit eddig megszoktatok. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Yeah. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki érzi a ritmust, és áll.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, és vendégem Schneider Szilvia, aki a Fehér Paradicsom projekttel kapcsolatban érkezett hozzánk, vagy legalábbis számomra a Fehér Paradicsom rajzolódott ki. Összefoglalom nagyjából, hogy én mit hámoztam ki belőle. Van a Fehér Paradicsom nevű hely, amelyik azt vállalta, hogy az ő terében egy akadálymentes szórakozás lehetővé TV projekt fog megvalósulni, ami messze túlmutat a szórakozáson. Szia, Szilvi!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Igen, valóban erről van szó, kicsit ezt így kiegészíteném azzal, hogy tehát kulturális közös teret szeretnénk létrehozni, amelynek célja igazából az, hogy a fogyatékossággal élők és az épek egy, hát mivel ugye különböző lehetőségekkel rendelkeznek, kölcsönös nyitottsággal fordulhassanak egymás felé, és így részt vehessenek az éjszakai életben is akár. Erről fog szólni igazából a mi projektünk, ezért vagyunk mi, úgyhogy...
0: De ez egy szórakozó hely akkor, aki ezt a projektet csinálja? Vagy ez egy klub, vagy hogyan áll össze ez pontosan?
1: Mi önkéntesek csoportja vagyunk, tehát igen, ez egy klub. Igazából próbálunk rá csatlakozni különböző rendezvényekre, vagy bulikra, és azokat akadálymentesíteni.
0: Ja, tehát igazából ez egy ilyen modellértékű program tulajdonképpen, amit bárhol meg lehet valósítani. Mennyire alkalmas mondjuk erre egy technóparti, vagy mondjuk egy goa parti, vagy mennyire nyitottak erre egyáltalán a szervezetek, vagy a szervezők?
1: Hát a szervezőkről igazából annyit tudok mondani, hogy egyelőre egy klubra vagyunk így rácsatlakozva, velük van egy közös szerződésünk, és egyelőre az odaszervezett programokra próbálunk rácsatlakozni, és azokat akadálymentesíteni. Szerintem igény van rá, mivel ez egy éve induló projekt, ezért még ezt igyekszünk felmérni még jobban.
0: De ez mit jelent, hogy egyszerűen csak megyek oda, és mondjuk, hogyha kerekes székkel érkezem, akkor biztosan be tudok menni. Hogyha mondjuk vak vagyok, akkor van valami kiírva bréírással, vagy hogy?
1: Igen, egyébként pontosan erről van szó, tehát, hogy nem csak nálunk az akadálymentesítés nem csak azt jelenti, hogy egy akadálymentes mosdó van a helyszínen, hanem azt is, hogy tehát különböző fogyatékossággal élőknek akadálymentes a helyszín. Például, hogy az asztalok mindenképpen kerek alakúak, mert például annak, aki nagyot hall vagy hallássérült, neki egy elalakú asztal nem biztos, hogy jó, mivel nem látja a többiek száját például, és ezért nem tud bekapcsolni a beszélgetésbe. És illetve például a villogó fények is zavarják őket, ezt is próbáljuk csökkenteni, brélírásos itallapok is vannak kinn, úgyhogy igen, ez abszolút azt jelenti, hogy próbáljuk teljes körűen lefedni a dolgot.
0: Mennyire vontatok be tapasztalati szakértőket, érintetteket a projekt kidolgozásánál?
1: Vegyes képességű önkéntesek csoportjáról van szó igazából, tehát pontosan vannak különböző fogyatékossággal élő önkénteseink, akik folyamatosan aktívan részt vesznek az események alakulásában, illetve a helyszínre kimennek, konkrétan nekünk mérik fel néha a terepet, derítik fel, hogy milyen akadálymentes szórakozó helyek vagy helyszínek léteznek már.
0: Mert léteznek már ilyenek?
1: Vannak, igen.
0: Erről
1: tőlük kapunk például információkat. Hát vannak például ilyen nem romkocsmaszerűségű helyek is, illetve ilyen rendes kiülős, beszélgetős helyek, illetve van ugye a Gödör Klub, ahova rendezzük a rendezvényünket, az pedig kifejezetten ugye a szórakozásra inkább.
0: De ezt jelent ez több pénzt, vagy több bevételt a szórakozó helynek vajon, hogyha ő részt vesz egy ilyen programban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenthet. Igen. Igazából, mivel kevés ilyen helyről van szó, ezért mi is azt próbáljuk elérni, hogy több ilyen hely legyen, tehát, hogy több helyre el tudjanak jutni az olyan emberek, akiknek erre igénye lenne. És úgy gondolom, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nekik is biztos több bevételt fog jelenteni.
0: Kicsit éveszek az ördög ügyvédje, nem nagyon, csak picikét. Akkor, amikor mi a Parti Szervizzel, a Kékpont alapítvány keretein belül próbáltuk a biztonságosabb szórakozásnak megteremteni a feltételeit partikon, tehát egy ilyen kis önkéntesekből álló tím kiment a partira, volt víz, szőrőcukor, gumiószer, kálcium, magnézium, ha valaki tényleg ilyen betűbe került, akkor lefektették őt, és akkor így el lehetett az egészet így szépen biztonságosabban meg lehetett úszni a partizást. Nagyon sok esetben olyan profit szempontokkal kellett szembe mennünk a víz kapcsán, amelyik megakadályozta ennek a szolgáltatásnak az integrációját. Van-e nálatok olyan akár a stigmából adódó probléma, ami mondjuk oda torkolik, hogy azt mondja a szórakozó, hogy figyelj, én nem akarom, hogy itt azt gondolják, hogy ide akkor kriplik járnak, meg akkor ide kerekesszékesek, és hogy akkor nem akarnak majd mások időenni. Van-e ilyen típusú tapasztalat?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is tűztük ki célnak azt, hogy nem az lesz a cél, nem az a célunk, hogy a fogyatékos bulit rendezzünk igazából, hanem azt, hogy épek és fogyatékossággal élők is ott legyenek a helyszínen. Igazából szerintem eddig, amiket tapasztaltunk, az az, hogy a helyszínek elég nyitottan kezelik ezt a dolgot, és nagyon kedvesek, és igyekeznek bevonódni ők is. Tehát mint például a következő rendezvényünk pultosai is részt vettek egy érzékenyítésen.
0: A fehér paradicsom pultosai?
1: Nem, hanem nem. A rendezvényen, tehát a Gödör Klubnak a pultosai, akikre a pultosok lesznek a rendezvényünkön. Ők részt vettek egy olyan érzékenyítő programon, amit mi szerveztünk, ami igazából felkészíti őket a különböző helyzetekre, például, hogy oda megy egy kerekes székes vagy egy vak ember, és akkor italt kér. Hogy ez ezt óriási. Hogy kezeljük például, hogyha ugye tömeg van a pultnál, akkor ezt hogy kezeljük, meg ilyesmi.
0: És mi a tapasztalat? Hogyan vették fel a ritmus, mennyire sikerült ezeket megérteni. Szia, Kittike, közben!
1: Hello! Én úgy láttam, hogy abszolút, és nagyon érdeklődtek a dolgok, iránt különböző szituációkat mondtak ők is, amikre például mi nem is gondoltunk, tehát abszolút jó volt ez az együttműködés mind a két részről, és hasznos volt szerintem.
0: Mi lesz a konkrét rendezvény, amit megrendeztek, és aki ellátogat oda, programjáról következik, ő mivel fog ott találkozni?
1: Igen, hát október 15-én a Gödör Klubban lesz ez a rendezvény. Ez egy kulturális és szórakozási lehetőséget adó rendezvény.
0: Egy kicsit ez egy ilyen expo akkor igazából? Tehát ahol megnézheti valaki, aki mondjuk üzemeltető, hogy mik a pontos paraméteri egy ilyen helynek?
1: Igen, lényegében erről is lesz szó, illetve minden programunk jelnyelvi tolmácsolással és audionarrációval fog zajlani. Ilyenek lesznek például különböző előadások, vagy koncertek is. Például Szena jön hozzánk koncertet adni, és az ő száma is mind jelnyelvi tolmáccsal lesznek elénekelve. Illetve egyéb kulturális dolgok is ott lesznek, mint például zsonglarkodni fognak vak, illetve látássérült önkéntesek.
0: Vakon zsonglőrködni? Ne, ez most nem igaz.
1: Bizony, komolyan, sőt, közülük néhányan tűzzel szoktak alapból zsonglőrködni. Itt most erre nem lesz lehetőségük, de így is nagyon szívesen vállalták a feladatot. Úgyhogy
0: akkor úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulit konkrétan, hogy oda megyünk, és akkor szórakozunk, vagy pedig úgy, hogy oda megyünk, és akkor inkább érzékenyítjük magunkat a problémára. Melyik az erősebb része ennek?
1: Próbáltuk egyenletesen elosztani ezt a dolgot, tehát ugye 5 órakor fog kezdődni, aki oda érkezik, részt tud venni különböző programokon, mint például egy az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal beszélgetésről, ebbe be lehet kapcsolódni, de közben lesz audionarrált program, illetve meg lehet nézni egy ilyen kiállítást is. Ezek után pedig majd jönnek ilyen performance jellegű előadások, szórakozás, például DJ Pigment is fog játszani, illetve most Magyarországon először kerül megrendezésre nálunk a Blind Disco, ami azt jelenti, hogy DJ Pigment alatt bekötött szemmel, tehát ilyen szemfedővel lehet bulizni, illetve úgy lehet menni pulthoz italt rendelni, ezt is ki lehet próbálni, illetve aki nem szeretné, párhuzamosan megy majd egy másik ilyen hasonló program elektrozenével, és akkor majd jön Szena, és hasonlok meg.
0: Mennyire szól ez a program azoknak, akik érintettek akár a vakságban, akár a kerekesszékes életben, mennyire, hogy fejezem ki magam, próbálok én is a PC mentén haladni. Tehát, hogyha például elmegyek mondjuk vakként szórakozni, ugye akkor az, hogy megismerkedjek más emberekkel, az nagyon-nagyon sok problémát gördít elém az élet. Mennyire része ennek a projektnek az, hogy ti őket erre készítetek fel, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez valóban élményszerű legyen?
1: Igazából azt tudnám erről elmondani, hogy mi abban különbözünk a többi hasonló koncepciójú csoporttól, vagy alapítványtól, hogy mi nem azt vállaljuk, hogy személyesen segítjük őket, és személyesen figyelünk arra, hogy bevonódjanak a dolgokba, hanem hogy egy olyan közös teret teremtünk, ahol mindenki, fogyatékossággal élők és épek is közösen részt tudnak venni a programokon. Igazából, tehát ez azt jelenti, hogy Igazából én azt tapasztalom, hogy a vakok is és egyéb más fogyatékossággal élők is nagyon közvetlenek. Ők nagyon szívesen bevonódnak, inkább az egyik fő szempont az, hogy az épeket tudjuk érzékenyíteni rájuk, és akkor így létrehozni egy jó bulit.
0: Igen, talán minden egyes ilyen projekt esetében azt jó így körberajzolni, meg így látni, hogy azért ez elsősorban nekünk szól, hogy mi hogyan tudunk befogadó világgá válni, és hogyan tudunk eljutni, hogy mindenkinek jár a szórakozás, mindenkinek jár az éjszaka. Ki adott erre az egészre lóvét?
1: Hát ez az egész a Drogstop Budapest Egyesületnek a modell programja, amit a Norvég Civil Alap támogat, úgyhogy igazából ez egy pályázat volt a Drogstop Budapest Egyesület részéről, amiben mi is részt vettünk, és így alakult meg ez az egész. Valójában nem
0: semmi.
1: Túl sok minden. Igen, hát igazából én erről azt tudnám elmondani, hogy nagyon örülünk annak, vagy örülnénk is annak, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni, és itt például erről van szó, hogy sok önkéntesünk, illetve a két fő koordinátorunk, Rácz Katinka és Gyulavári Ágnes is a Drogstop Egyesületben is tevékenykedik, illetve most ugye a Fehér Paradicsom klubban is, és igazából erről lenne szó, ezt szeretnénk, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni különböző módokon.
0: Nekem továbbra sincs meg ez a Fehér Paradicsom klub, ez most egy létező hely, úgy klub, mint ahogyan a Koronita klub volt klub, vagy pedig új klub, mint a mi kis Urban Golf Clubunk, hogy amúgy nincs helye, csak így van a levegőben.
1: Pontosan ez az utóbbi.
0: Ja.
1: Tehát, hogy...
0: Ez nem volt nekem tiszta.
1: Igen, tehát, hogy igazából önkéntesek csoportja, amik próbálnak olyan helyet keresni az önkéntes találkozókra, amik akadálymentesek, hogy le tudjunk ülni, beszélni, ötletelni.
0: Tehát akkor a klubban vannak a tapasztalati szakértők, az érintettek, és mindenki így együtt, és ez egy ilyen önkéntes csoport. És akkor te ennek az önkéntes csoportnak vagy a tagja.
1: Igen.
0: Hogyan kerültél bele ebbe az egészbe?
1: Hát kb. Egy olyan fél évvel ezelőtt kerültem bele ebbe a projektbe. Az iskola, ahova járok, az
0: milyen
1: egyetem.
0: Iskola az?
1: Egyetem.
0: De, tudom, de hogy...
1: Hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok pszichológia szakra.
0: Szóval pszichológia szakra.
1: Igen, és van egy csoporttársam, aki már önkéntese volt ennek a klubnak, és ő rakta ki igazából a közös Facebook csoportra, és ott jelentkeztem.
0: Mennyien vagytok?
1: Hát igazából folyamatosan változik, van egy nagyon aktív központi mag, akik szintén vegyes képességűek, és minden találkozóra eljárnak. Hát igazából mondhatom, hogy olyan 15-en minimum, aztán 20-ra bővül néha ez, és vannak nagyon sokan, akik például úgy támogatnak minket, hogy nincsenek jelen fizikailag a találkozókon, viszont vállalnak különböző feladatokat, hogy terjesztenek minket, illetve például az audionarráció is kívülről támogat minket.
0: Van-e valamilyen feladat leosztása az önkénteseken belül? Tehát valaki a médiával foglalkozik, van, aki a szponzorációt intézi. Mennyire differenciált a munkamegosztásotok?
1: Az október 15-i rendezvény szempontjából ez most egy kicsit ilyen differenciált, tehát hogy most direkt le vannak osztva, hogy minden világos legyen. Ettől függetlenül úgy szokott ez zajlani, hogy aki amit vállal, tekintve, hogy önkéntesek vagyunk, próbáljuk az időbeosztásunkhoz ezt igazítani, viszont aki elvállalja az adott feladatot, azt meg is csinálja, tehát abszolút számíthatunk egymásra, úgyhogy ez most jelenleg így néz ki.
0: Hogyan látod, minek te ebből a haszon?
1: Hát én abszolút tudom mondani, hogy önkéntesnek lenni, pláne a Fehér Paradicsom klubnál, szerintem nagyon sokat ad, nekem is nagyon sokat adott. Én azt gondolom, hogy például profitáltam abból, hogy a Fehér Paradicsom klub előtt én nem, illetve nagyon-nagyon szerettem volna például segíteni embereknek, hogyha arról volt szó, vagy egy vak embert átsegíteni valahol, vagy elkísérni valahova. Nehéz volt egyébként megszólítani őket, mert nem tudtam, hogy kellene. Illetve nagyon sokan azt hiszik például, hogy egy vak embert úgy lehet átkísérni, hogyha takarolsz belé. És most már például nagyon sokat profitáltam ebből, mert most már tudom, hogy nem így van. Tehát nekik kell megfogniuk engem, illetve egyéb fogyatékossággal élőkhöz is bátran oda merek menni. Például múltkor is egy nagyon jót listám néhány kerekesszékes sráccal, úgyhogy abszolút profitálható.
0: Érdekes, ezek az érzékenyítő programok mennyire hatékonyak, amikor a Gyulavári Ágék csináltak ilyen kerekesszékes tánc bemutatót a gödör fölött, vagy hívek azt a nagy, van az a Budapest Áj.
1: Az. Ja, igen.
0: Az, igen, illetve a mellette található gyönyörű Ybl-kút mellett. A Rehab Critical Mass, azt hiszem az volt, ha jól emlékszem, de nem biztos, emlékszem, ha mégsem.
2: De és az volt.
0: Az volt? És akkor láttam először ilyen talentmutatót, és megdöbbentem, hogy majdnem elsírtam magam. De tényleg, és én pedig nem vagyok az nagyon érzékeny srác, de hogy így tényleg az ember megkönnyezi, hogy amúgy tényleg most itt vagyunk együtt, és nem is a látványon, hanem azon, hogy ez így ebben a formában megvalósulhat, és így dőlnek le így konkrétan a falak. Tehát ez olyan érdekes, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek az érzékelhető programok működnek, meg ezek jó gyakorlatok, de mégis csak akkor szembesülünk a hatékonyságával, ha mi magunk benne vagyunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, itt tökre kell hozzá, hogy érezzük azt, hogy egyébként mindenki játszik, de hogy tényleg mindenki, és hogy nincsenek kivétek, hogy akkor ti nem tudtok velünk jönni, hanem mindenkinek jönni kell. Azt pedig, hogy a vakot hogyan kísérjük át az úton, nekem azért ez az asszony illata, egy asszony illatából maradt meg, vagy vésődött be, amikor Al Pacino ugye a vakot játsza benne, és akkor át akarja kísérni őt a fiatal srác, és megfogja a karját, és mondja neki az Al Pacino, hogy mi van, bazd meg, vak vagy? Engedj el! Én kapaszkodok beléd! És hogy akkor egy életre beégett az, hogy akkor hogyan is kell ez, de hát azért az ilyen típusú érzékenyítő programok, azok nagyon fontosak. Még egy kérdés, engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy az önkéntesek milyen csoportokat alkotnak, milyen tudományterületül érkeznek még hozzátok, és ez csak a Pázmányon ilyen erős, vagy pedig más iskolákból, egyetemekből is érkeznek?
1: Hát a Fehér Paradicsom Klubnál igazából egyetemi szinten a Pázmány az erős, de tehát inkább úgy tudom ezt elmondani, hogy 20-tal olyan 40 évig terjedő önkénteseink vannak igazából, tehát nagyon vegyes. Vannak, akik nagyon, tehát hogy nem igazán szakmában dolgozók, és nagyon érdeklődnek a program iránt, illetve a projekt iránt, viszont azt tudom mondani, hogy sokkal több az olyan ember egyelőre az önkénteseink csoportjában, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, például gyógypedagógusok, illetve például a Gyulavári Ági, ő szokott ilyen színházi performanszokat csinálni vegyes képviségűeknek, tehát hogy abszolút ilyen közegből jövünk, de tehát nagyon nyitottan kezeljük ezt az egészet, tehát hogy most is például a rendezvényre több önkéntest is hívtunk, nyilván kell a segítség ilyenkor, és például más egyetemekről is jöttek, például az ELTE-ről, és vagy a Pető Intézetből például, onnan jönnek majd nagyon sokan segíteni nekünk, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki nem is ilyen területen foglalatoskodik.
0: Én kemerem, hogy ezért nagyon jól lehet csiszolni a saját kompetenciáját az emberek, illetve a pszichológusok esetében megfigyeltem, hogy azért ők nagyon tudatosan vadásznak olyan közegre, ahol ki tudják egy kicsit bontakoztatni a tudomány területekhez kapcsolódó gyakorlatot, mert hogy talán kevésbé van esély erre, hogyha csak az iskola által felkínált kereteket nézzük.
1: Igen, bár nekem nem ez volt az indítatásom, tehát hogy nem a pszichológiai vonal miatt jelentkeztem a csoportba. Igazából már több helyen önkénteskedtem már eddig, és jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy én nagyon sokat profitálok az összes önkénteskedésemből, és továbbra is ezt fogom csinálni. Úgyhogy igazából magam miatt, amiatt, hogy jó érzés, hogy másokkal mi csinálunk, és hogy alapból lesz például ez a rendezvényünk, jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényt, meg egy ilyen magas volumenű dolgot létre tudunk hozni, és hogy látni azt, hogy akiknek szól, azok mennyire élvezik, mennyire várják már, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
0: És akkor jól tudom, hogy ez egy norvég civil kampány pályázat.
1: Igen, igen.
0: Hála a Jósnek, ezek pörögnek most egyébként, és de tényleg, tehát annyira jól lehet látni, hogy a Norvég Civil Alap által kiírt kampánypályázat, ami nem egy könnyű pályázat egyébként. Tehát ránézésre az, de amúgy tök nehéz a kampánynak a kategóriáját elérni, és hogy valóban kampányként működni, de azt gondolom, hogy ebben az esetben ez maximálisan megvalósul. Akkor még egyszer kérek, mondd el, Szilvia, hogy pontosan akkor hol lesz ez a rendezvény? Programjáról következik, mikor lesz ez a rendezvény?
1: Tehát október 15-én szeretettel várunk mindenkit a G3 rendezvényközpontban, ami a régi Gödör Klub a Király utcában, mert ugye sokan összetévesztik, de ott várunk mindenkit szeretettel 5 órától, különböző kulturális rendezvényekkel, mint például kerekasztalbeszélgetéssel, az akadálymentes kulturális életről, illetve folyamatos audionarrációval és jeltolmácsolással működő előadásokkal, performanszokkal és koncertekkel, például lesz Slam, színész Bobékkal, és...
0: Tényleg ő lesz a műsorvezető, nem?
1: Igen, ő lesz az egyik műsorvezető.
0: Hát a színész Bob most nagyon-nagyon komoly műsorvezetői karrieret tör, ez látszik egyébként. Több megnyilvánulása, ami nagyon jó nekünk, azt gondolom.
1: Én is azt gondolom, hogy ez szuper. És utána fellép Szena, és végül pedig kipróbálhatják Magyarországon először az érdeklődők a Blind Disco DJ Pigment zenéjével alatta, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, Szilvi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt az igazán remek programot népszerűsítetted. Itt a Tilos Rádióban folytatódik a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek!

0: Bajsza. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hétterítőt halljátok, benne pedig Kitike és Feri. Mi lehet a Vikivel vajon?
1: Hát biztos nem pihentek ki a
0: nem mondj
1: Kolozsvárt.
0: Szép város, Kolozsvár. Hát remélem, hogy beesik még a Vikike, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi volt a távoli Romániában a helyzet. Érted? Mikor mentek, kimentek pénteken? És hát most úgy volt, hogy vasárnap jönnek vissza, bár mondta, hogy nem biztos, hogy beér. Ide ránézek gyorsan a mobiltelefon segítségével, hát ha esetleg volt valami, de semmi ilyesmi. 9 után nem sokkal érkezik majd hozzánk Albert Zwinger, és akkor kicsit még rágódunk majd a Ford Budapestnek a utórezgésein, hiszen nagyon fontos Urban Golf esemény zajlott le. SMS nézők közben semmi jó, nem csak napra kész akarok lenni. Az mitől van, Kitti, hogy a Haramia valahányszor ebben az életben bejön ebbe a stúdióba, képtelenség, hogy közel jöjjön hozzám, csettingetek, nyelvem búgatom, kolbászt adok a kezemmel, semmi.
1: Most,
0: hogy ázott kutya szagúan szarra ázva vizesen jön be, az első dolga volt, hogy beletörgölőzzön a lábamba.
1: Na,
0: de van ez a kutya idomítva erre a dologra, hogy mennyi szívas Feri bácsit, amikor csak tudod, vagy... Nem. Jó, nem akartam, elnézést.
1: Pedig nagyon ritkán hízeleg, ez csak nekem szokott, és csak otthon vagy a liftben.
0: Nem hízeleget, hanem belém törölte a vizes testét, ami azért nem ugyanaz. No, jó. Igen.
1: Valaki bedudált nekünk, hello.
0: Biztos hallgatod a Reelsittet?
1: Az elejét igen.
0: Na és mit gondolsz?
1: Szerintem nagyon ügyesek voltak.
0: Komoly
1: a
0: lesz,
1: fiúk.
0: Nem? Aha. Megmondom az őszintét, annyira jó lehet látni, hogy a Rács FM előkészíti a rádiós tudásra az önkénteseket, hogy valami elképesztő, hogy mennyire profi módon, kimérten tudnak kezdeni. Most visszagondolok a saját első műsorainkra, akár amikor még a morális vállalkozókat kezdtem ezelőtt, nem tudom, tizenvalahány évvel, vagy akár később a héttérítőt. Hát azt persze számtalan azt mondtam, hogy többször betelefonáltok, hogy szar a műsor, annyira szar volt, tehát hogy tényleg amikor a...
1: Jó, de ez azért így megesik akkor is, ha nem szar, nem?
0: Hát nem, azért így utólag visszagondolva szerintem eleve a tilos rádiós műsorok szerintem most sokkal magasabb színvonalon készülnek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nagyon sok műsor átment olyan változásokon, amelyek következtében sokkal struktúráltabb a műsortartalom. Amellett, hogy megtartotta ezt a tilosos hangulatát, azért van eleje, közepe, vége, kik vagyunk, bemutatkoznak,
1: nekünk
0: melyik
1: rádió. Nekünk ez még nem sikerült megugranom.
0: Hogy mondhatsz ilyet, Kittike? Hát nekünk van mindig eleje, közepe, vége. Mindig mélyről kezdjük. Elkezdjük mélyről fölfelé pumpálni magunkat, hogy 10 órára már írtudatos magas rezgéssel bocsátsuk ki az emberiséget a hétre. Mai napon egyébként több olyan roma rapper is előfordul majd a műsorban, akik szerintem az utóbbi idők nagy lehetőségévé válnának. Talán utoljára a Kálo Bon volt az, akiről itt beszéltünk, aki szerintem az ország egyik legkomolyabb roma rapper tehetsége, de valahogy szépen lassan felszívódott. Volt egy komolyabb börtönbüntetése, és én úgy látom, hogy abból nem nagyon tud talpra állni.
1: Mennyi idő volt?
0: Hát egy ilyen kettest ült, ha jól emlékszem, 2-3, nem tudom pontosan, és azért merek ilyen, bocsánat, ilyen őszintén beszélni róla, mert volt bevonulós videójuk, tehát nem titok az, hogy a Kálóban bement a bőribe, de hát a bőribe nincsen kreativitás, nem jön semmi. Nem tudsz írni. Én nem gondolom azt, hogy politikai börtönnaplón kívül bármit lehetne, ami tényleg ilyen nagyon hasznos az emberiségnek. Eltekintve mondjuk olyan lecsukott politikusoktól, akik ott írják a könyveiket, illetve ugye, ahogyan Hunter S. Thompson mondta, sok könyvet írtak sitten. Aztán persze kérdés, hogy melyik volt belőle sikeres, és melyik nem. Az utóbbi időben, akiket én elkezdtem figyelni, az a Lupo nevű újpesti rapper, aki szépen lassan bontakoztatja ki tudását, és elsősorban a Wanted stúdió környékén. A Wanted produkciós iroda az a Paya G, illetve az Ázsani által tényleg remek módon elkészített Eldurvult a Rap Háború című videósozatból ismerhető meg, és hát ők tulajdonképpen a maguk egyszerű és sematikus módján, most így mondom, ilyen gengszterepet csinálnak. Persze annyira gengszterepet, mint amennyire a magyar gengszterek reppelnek. Nagyon sok, igen, de nagyon sok közöttük az olyan, aki egykori fogvatartott, valóban megjárta a sittet, és hogy ott valamilyen módon szocializálódott, és ezek jelennek meg ezekben a repszámokban. Ezek a repszámok nagyon sok esetben tényleg rendkívül alacsony színvonalat képviselnek, mind zenei, mind szöveges szempontból nézve, de nagyon rílek. Tehát valóban, amit ott mondanak, az úgy a saját gondolatuk, a saját érzésviláguk. És tegnap este egész nap ezeket a számokat túrtam a YouTube segítségével. Nagyon sokat meghallgattam belőle, és a végén arra jutottam, hogy legalább alkotnak. Tehát, hogy legalább itt valami történik. És hogy minden fikázás mellett, meg milyen már ez a zene, meg mi kell ilyet csinálni, itt létrejön egy stúdió, létrejön egy produkciós iroda, Vantid elkezd kapusznis fölsőket forgalmazni, meg elkezd egy pólót forgalmazni. Persze kicsit még sok a helyesírási hiba a posztokban, még lehet látni, hogy a respektek, ahonnan érkezik, az nem egy ilyen nagyon jól targetált gazdasági csoportból, vagy meg lehet élni, de így lépésről lépésre építgetik fel az életüket.
1: De nincs ennek a gangster rap műfajnak egy ilyen társadalmi veszélyessége azzal, hogy ilyen ők lesznek példaképek a kis újpesti?
0: Hát van, de hogy szerintem amennyire a szövegeiket hallgatom, ezt úgy tompítják. Tehát akkor, amikor megy az a nagyon erős, így megkurlak, úgy megkurlak, kijövök a sítről, véged van, semmit sem tudtak, mi vagyunk a lazák, ti meg a gyökerek, azért ezek mellett rengeteg olyan szám van, ami valóban arról szól, hogy én szeretnék normálisan élni, és hogy ebben az segít nekem, hogyha a spanokkal vagyok. Tehát van egy ilyen morálisan tisztább folt, amire azért úgy rá vetődnek az árnyék mellett. És hogy ezek közül például az amikor a Paja G-ről kiderül, hogy ő daganatos beteg, és a kórházi ágyról repel arról, hogy túl fogom élni, hogy nagyon közel húzza magához. És hogy nagyon őszintévé válik sok esetben. Halló?
2: Hello, Fecó.
0: Ciao.
2: Annyit akarok mondani börtön kapcsán, hogyha jól tudom, mint Kossuth Lajos, mint szegény jog gyűrűk ura fordító Göncárpád, ott sajátította el az angol nyelvet, Isten nyugtassa. De hát versmondó fiúként telefonáltam be, mert hogy szóba került Kolozsvár, úgyhogy megosztanám egy Tátán 11-esemet.
0: Lökétes vérem.
2: Az én erdélyem. Erdő elve erdő előtt, ahol fenyők a szák, ahonnan a család apai ággyökere. Először, mint gimnazista, Mártonáron liceumban átordított, ivott éjszaka Schneider Zoli szaval. Később Garaival Marosvásárhely, az átadott gyógyszer, mérgező barátság. Apuval Csomortánra, nagyanyai rokonság, medve a közelben, közös kirándulás. Én egy napon születtem Adival novemberben, apám vele egy helyen Érmincenten. Mellékdal. Nekem a Kárpát-medence világnak közepe, a magyar nyelv angyaloknak nyelve. Mellékdal, mellékdala, Csíksomjó és Kolozsvár, édes Erdély visszavár. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
2: Kicsit klasszikus, még annyit hozzátennék, hogy mind a jobbik, mind a ballib kifejezés hadbetűs, és a közepén két azonos karakter található, de a magyar nyelv az magyar nyelv. Hello, hello, áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Köszönjük szépen a verset. Szóval, hol tartottunk? Igen. Ja, igen, gengszterre van itt. Na és akkor én szerintem azért itt előbb-utóbb el kell indulni egy olyan folyamatnak, aminek a következtében ebben valahogyan pénz kerül, és hogy ahogyan lezajlott az Egyesült Államokban is, és nagyon-nagyon komoly dellák jelentek meg ebben a térben, szerintem előbb-utóbb itt is kiforja majd magát az, hogy lesznek olyan karakterek, akik a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan ezt a folyamatot picit így katalizálni. Tehát például akár a Lupo, akiről az előbb beszéltem, vagy amit is tettem, ő például egy újpesti roma gyerek, és hogy vannak zenéjen 5-10 évvel ezelőttről már, de nagyjából mostanra ér el oda, hogy az egyik klipjében már tudod, ilyen négeresen mozog, már úgy beszél, mert úgy négeresen, hogy ahogyan a hip-hop sztároktól látod mondjuk az MTV-n, vagy mondjuk a komolyabb YouTube csatornákon, van hozzá egy viszonylag jól összerakott refrén, és a különböző könnyen elérhető HD technológiák közül a klip már így nézhető, vagy legalábbis így érdekes, izgalmassá válik. A másik ilyen srác, akitől az előbb hallottunk egyébként a Ritmus Krisztus című számot, ő pedig a Beat. Ő nagyon sokáig a Fekete Vonatban volt, az Ele Junior meg a Fatima mellett, és aztán később föl-fölbukkan szóló számokkal, meg bebe bandázva adott esetben akár a Vantithoz a Paja G mellé, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ő megtért egy bizonyos ponton Jézus útjára, és azok a számai, amelyek elsősorban ebből táplálkoznak, na azok nagyon komolyak. Tehát ott lehet érezni azt, hogy valami nagyon, nagyon izgalmas van kibontakozóban. És csak azt nem tudom, hogy hogyan lehetne valahogyan azt elérni, hogy ezek a srácok ne tűnjenek el. Mert például, amikor a Káló Bont akartuk fölkutatni, a 8-ban egy CSEP projekt keretén belül, ahol egy ilyen European Hip Hop Database-t akartak létrehozni, ott nem tudtuk. Ha megfeszültünk, se tudtuk. És már a Gypsy Side című filmben, amit a Füredi Zolék csináltak, már abban még volt a Rádió C, és már abban feszegették ezt, hogy a cigány rappereket fölkorolni milyen jó lenne, és már akkor mondta a Poncok, azt hiszem, hogy nem tudod őket elérni egyszerűen. Nincs meg a telefonja, ha megvan, akkor nem veszi föl, eltűnik, felszívódik, és mivel pont attól lélek, hogy ebben a nagyon erős sodró, alacsony társadalmi státusszal járó térből érkeznek, nem tudod kiemelni őket. Nem tudom, hogy máshol hogyan csinálják ezt, hogyan emelik be a mainstream médiába, hogyan teszik őket sztárrá, de hogy akár a Lupo, akár a Kálóbon, akár a Beat, szerintem nagyon-nagyon komoly tehetségek.
1: Kérdés, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy ők sztárok legyenek?
0: Biztos vagyok benne. Biztos. Hát szerintem az aki előadó művész, az aki rapper, aki kiáll, aki elmondja, mind akar ilyen lenni.
1: Úgy azt gondolnád, igen, de hogy akkor, tehát hogy az annak meg velejárója, hogy akkor a telefont fel kell venni, hogy időkre oda kell érni helyekre, mert mit tudom én, és hogy ezt az árat, ezt így ki az, aki kifizetné.
0: Jó, most magam elcsúsztatni azt, hogy egyébként nem veszik fel a telefont a Kálóban, vagy esetleg a Lupon, mert szó sincs, nem kerestem őket, hanem inkább csak saját magam, mire próbáltam találni olyan előadókat, akik amúgy szerintem érdekes, izgalmas.
1: De egyébként igen, itt az szokott történni, nem, hogy egy valaki átüti a mainstreamet, bekerül a mainstream médiába valahogyan, és akkor ez kicsit húzza magával az egész szénát, nem?
0: Biztos vagyok benne, igen. Tehát azt mondjuk, hogy a BLR, Curtis, Majka, ez a vonal, ez így egy picit megy előre, ez húzza utána a többieket, de azért azt is gondolom, hogy igazán sikeres karriert vagy pályát, amelyik egy roma rappert kiemel ebből a térből, és hogy tényleg képes nagyon komoly odavágást csinálni, az mondjuk LL Junior óta nem nagyon volt szerintem, hogyha így végig gondolom. És ugye LL Junior is azért inkább a balladázás felé indul el, mert megvan a roma rapnek ez a kicsit cigány diszkós éneklős változata, amit én nagyon szeretek, de hogyha ilyet játszanék le, mondjuk, akkor lehet, hogy az ablaküveg túloldalán dokkoló Atesz már nem biztos, hogy annyira boldogan hallgatná meg, mint amennyire boldogan meghallgatta még mondjuk a Beatnek a számát. Tehát nagyon nehéz meghúzni azért ebben a határ. Például az Ele Juniornak van egy száma, amelyik a kábítószerezésről szól. Zeneileg nem annyira erős maga a szám, de az, ahogyan a drogozás témáját feltárja, és refrény az, hogy tedd le, meg valami hasonló érzék, azért az jó mutatja, hogy megint csak merít valahonnan, közel van valamelyik szintérhez. Úgyhogy a következő most egy pár ilyen számot fogunk majd meghallgatni, azért, hogy egy kicsit másokat is inspiráljunk arra, hogy ezeket a zenéket hallgassa. Most van 3:49-re érkezik majd hozzánk Albert Swinger, úgyhogy akkor addig itt különböző roma hip-hop számokkal fogjuk, illetve az erőfolyó diskurzusról andalít a népet. Kitike, mintha lenne valami téma az arcodon, hogy...
1: Úgy nézek ki?
0: Nincs? Jó, mert akkor csak azt hallgassatok, amikor föl van készülve arra, hogy a roma hip-hop és gangsterek világában kalandozunk itt a héttérítőben.
3: Van egy stúdió.

0: De nem benneket kritika, hogy ilyeneket csinálunk, nem?
1: Nem, hát.
0: Kicsit így hétfő reggel szerintem fontos, hogy áttekintsük hazánk roma hip-hop felhozatalát. Mert hogy amúgy ezek a számok nem jelennek meg sehol, semmilyen szinten, rádiókban. Ugye ezek most már teljes egészében YouTube-ra épülő zenei karrierek, ami azt is jelenti, hogy egymás között azért ők számolgatják a unique usereket, a letöltéseket.
1: Ami... Milyen nézettsége van egy ilyen videónak? Mondjam,
0: hát úgy gondolom,
1: számot.
0: Például a Lupónak 192 000-es, de például a Majkának ez a... az a híres száma, a fekete-fehér, az 10 milliós, nem tudom. Az
1: jó, ilyen... hát nyilván.
0: Csak mindig ugye oda méregetik egymást, meg a különböző ilyen, ilyen szájkarate akciókban, akár verbálisan, akár nonverbálisan, azért erre utalgatnak mindig. Na most például mondjuk a beatnek a nézettsége, vagy amiket nézegettünk számok, 17 000, 18 000. Uh-huh. Kb. Ilyesmi. De itt a nézettség azért nagyon megcsavarja a dolgokat. Ugye sok esetben én azt figyeltem meg, amikor olyan szinteken dolgoztam, ahol azért az alacsonyabb társadalmi státuszba tartozó roma fiatalok hallgattak zenéket, akkor egy-egy számot meghallgattak egy nap, nagyjából amennyi belefért a 24 órába. Tehát volt úgy, hogy például a No Roxa I című számot, azt annyiszor meghallgattuk a tűcserében, hogy volt egy ilyen fallovás, trigulákat húztunk be, hogy aznap hanyatszor indították el. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Azt még én is sokat hallom, csak így a nyitott ablaknál.
0: Igen, mert ezek ilyen nagyon-nagyon nagy slágerek. Persze az nagyon érdekes, hogy amit mondjuk én gádzsóként ilyen jó roma repnek tartok, vagy tetszett, azért általában a cigányok így fenntartásokkal kezelték. Tehát, hogy szerintük nem olyan jó a zenei minősége, nem tudom én, csíra az a gyerek, és akkor van egy-egy ilyen ikon, mint a Kálóban például, akire úgy egységesen mindenki pontosan tudja és kimeri mondani, hogy amúgy ő egy ős tehetség, és amúgy szerintem ő tényleg az. Tehát, hogyha van olyan, akiben egy igazi raga rapsztár bújik meg valahol lent, akkor az Kálóban a Magyarországon egyértelműen. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb arra, hogy egy ilyen karakter ne tűnjön el. Lehet, hogy el kell tűnnie, lehet, hogy amúgy ezek így működnek a dolgok, és nem kell mindenkinek rapsztárrá válnia. Sok esetben azt látom, hogy azok, akik mondjuk kisebb tehetséggel bírnak, de jobb üzleti érzékkel, ők magasabbra tudnak menni. És akkor itt van ez a Wanted nevű formáció, vagy produkciós iroda, ami tényleg ez a magyarországi gangster repre van kérezve, ami azért nagyon sok esetben tényleg alacsony színvonalat képvisel. De az, ahogyan a tartalom feldolgozásra kerül benne, és hogy az ember ilyen relatív szempontok mellett nézi, akkor azért lehet ez is izgalmas. Itt van például egy nagyon érdekes visszatérő a Wes Gotti. A Wes Gotti, ő egy ilyen tetovált, nagy darab, kopasz férfi, és hát ő tipikusan azt a fajta gangster repet képviseli, magyar gangster repet, amelyiknek mind a zeneisége, mind a szövegvilága sok ember számára alacsony színvonalúnak tetszhet, ugyanakkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valaki beszél a

0: Az az egészben egyébként a legérdekesebb, hogy ugye ezek nem nekünk szólnak, ezek a számok, nem mi vagyunk a célcsoport. És akkor, amikor az ember elkezdi kutatni egy picit azt, hogy milyen kommentek vannak, milyen hozzászólások, akkor lehet látni a helyesírásból, meg a kommentek szövegéből, hogy amúgy nagyjából honnan érkeznek ezek, és egy elképesztő respektelés megy, hogy igen, tesó, ez az, amiről beszélsz. Halló?
1: Hello. Kis jó reggel.
0: Ciao.
1: Hát most engem nem fogtok szeretni.
0: Na. Sose szerettünk.
1: Igen. Igen, köszönöm. Proletár őszinteséget, köszönöm szépen.
0: Csak a biztartás véget folytassa?
1: Szóval egy végtelenül primitív történet, amit elmondanak, Ócska keresztényben, és egy összesen, ami szerepel az albumon, az egy 1-es és egy 4-es akkord. Tehát az, amit az első
0: óra... Na, sok újdonságot nem mondta, ezzel kezdtük,
1: hogy... hogy az egészben semmi nincsen.
0: Az nem igaz.
1: Nulla, ezek szemét.
0: De az nem igaz, mert ne azt nézd, hogy neked mit számít, hanem az, hogy azok, akik ezt valamiért ezt az emberek csinálják, akik, és hogy ebben mi keresünk.
1: Végül valami... naív festők is vannak, érted, akik ceruzával kutyát rajzolnak, csak nincs az a gond.
0: Felkérem a teljes
1: neked, magyar... hogy abból még nem lesz művészet.
0: Ki mondta, hogy művészet?
1: Ne,
0: senki nem mondta, hogy művészet.
1: Na, jó, csak mondom neked, hogy ez szemét.
0: De más ember munkáját szemétnek titulálni egyrészt nem érik, mondd azt, hogy neked nem tetszik, de nem értesz
1: ezzel egyet. Az, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, az teljesen mindegy ilyen szempontból.
0: De nem mindegy.
1: Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a művei nekem nagyon nem tetszenek, de azt mondom, hogy szakmai szempontból rendben vannak.
0: De mi ez
1: ezek
0: bizottság?
1: Meg nincsenek.
0: Mi ez bizottság? Megmondja, hogy szakmai szempontból mi van rendben?
1: Nem, de vannak alapvetések, amiket talán innen betartani egy zenének az égből kéne állnia, szóval. Kellene benne legyen valami tudás. Ezekben nincsen. Nulla.
0: De ezek az emberek innen kezdik, majd szépen lassan fejlődni fognak.
1: Már van rá esély, persze. Például kicsoda fejlődött.
0: A Beat például óriásit fejlődött szerintem, a Lupo is nagyon sokat fejlődött, szerintem a Paja G is a maga módján fejlődik, kétségkívül sokan lesznek még menő rapperek, de hogy teszik a dolgukat, alkotnak, és ez mindenképpen van, akinek ad valamit. Lehet, hogy neked nem ad semmit, nekem tök sokat ad, mert egy olyan térből tudósít, amire amúgy nincsen máshol rálátásom. Én sem tartom magas színvonalak, el is mondtuk, hogy nem a színvonaláról beszélgetünk, hanem arról, hogy honnan érkezik, mi ez a forrás, miért csinálják ezt, milyen témákat dolgoznak fel, és kinek szól ez az egész. Miben más, mint az amerikai, miért van az, hogy a Vantid az most kezdett el pólókat gyártani, ez egy izgalmas téma. Az, hogy,
1: nagy,
0: az, hogy
1: nagyon elmondjuk... izgalmas, csak én meg neked. Elmondom róla azt a véleményemet, hogy én nem tartom magam nagyon nagy zenésznek, én egyszerű zeneipari szakmunkások, mindig el szoktam mondani, de ez zeneileg nulla.
2: Jó. És figyelj, hogy az amerikai gangster rap, az oké neked? Tehát, hogy az egész műfajt minősíted
1: olyan,
2: most, vagy?
1: Nem, az amerikai, nem tudom, ismered, de majd mindjárt belinkelem a csetre, ha nézed azt a képet, van egy ilyen, hogy, na mindegy, nem mondom el a point, majd képben megmutatom neked, hogy mi a zenészek véleménye általában a rapről, de...
0: Meg a technóról is, ugye, tudjuk...
1: A techno is elég szar volt, de ott legalább voltak benne hangszerek. Az amerikai gangsternek megvan az a tulajdonsága, ezt nekem egy basszusgitáros barátom mondta, és ez nagyon érdekes, hogy az amerikai rapper úgy gyalogol át a ritmuson, hogy az nem igaz, halálpontos órái vannak, és úgy érkezik meg a megfelelő helyre, hogy az valami brutális.
0: Benne van a vérébe.
1: Hát meg azt tanulja, ott azt látja. Érted? Tehát itt, ha megnézed, egyre kezdik a ritmust, 2-4-re befejezik. Tehát semmi. Tehát eszükbe nem jutna az, hogy ha meghallgatsz egy rendes rappet, akkor ott úgy megy át az izéken az ütemvonalakon, a négyeken, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott azzal játszik. Tulajdonképpen a szájába dobol. És fantasztikusan csinálja. Itt pedig olyan, mint hogyha leülne papamomát játszani, ami dobórán az első lecke.
0: Felkérem a teljes magyar underground rap szintet, ameddig nem tudnak rendesen...
1: Jól verjenek meg engem.
0: Fejezzék be, ne csináljanak semmit, ne jöjjenek elő semmit.
1: Csinálják nyugodtan, csak akkor ne csodálkozzanak, ha megkapják, hogy szóval.
0: Senki sem találkozik. Köszönjük szépen, bár még egyszer nem arról beszélgetünk jelenleg, hogy szar-e vagy sem. Köszönjük, Csumi. Hanem arról, hogy mennyire érdekes izgalmas szintén. Itt valaki a cseten kérdezte, hogy, és ez egy érdekes és adekvát felvetés, hogy mennyire kreált szintér ez vajon, hogy mennyire real, mennyire szólnak valóban ezek olyan történetekről, életeseményekről, amelyek a valóságban léteznek, és mennyire kopizás ez az East Coast, West Coast őrületnek. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy akkor hol húzzuk meg ebben a határt, vagy hogy van-e van-e egyáltalán ilyen szintér, és hogy talán pont azért is játszottam be ezt a Wes Gotti című vagy szereplőt, mert hogy ránézésre azért úgy tűnik, hogy ő gangster. Nem tudom, hogy követett el így mondjuk bűncselekményeket, de azt tudom, hogy a Kárókban ugye volt sitten, és hogy többen voltak ebből a térből. Az, hogy a pajadzsiék valójában rendelkeznek-e fegyverrel, és lövöldöznek az utcán, hát gondolom, hogy nem. Vagy én inkább gondolnék piti bűncselekményeket, amelyek okán ők sitre kerültek, és hogy kicsit egy ilyen visszafelé konstrukció azért mindenképpen van ebben. Míg, hogyha kábítószeres zenékről beszélünk, tehát kábítószerekkel kapcsolatos, vagy drogokkal kapcsolatos tartalmakról, ott már az érintettséget sokkal jobban lehet egyébként érezni. Remélem megjött már Albert Winger, de közben kicsit talán megjött, igen, köszönöm, Tamás mutatja, akkor kicsit ilyen átkötésként, akkor az LL Juniornak a Tedle című szemet mi mindenképpen meghallgatjuk, mert hogy itt is az érintettség az, ami fontos, belehallgatunk ebbe. Halló?
3: Halló!
2: Csáó vagyok!
3: Szevasztok! Csak szeretnék ajánlani egy számot, hogyha már ilyen kopizás, meg igazi gangsterek, meg ilyenek. Ogli G-nek a Börtön.
0: Ne, ezt nem ismerem.
3: Az nincs fenn a YouTube-on, arra keressetek át, viszont a YouTube-on fenn a gangsterek. Na, azt érdemes meghallgatni, hogyha valakinek kételkedései támadnának esetleg.
0: Nagy király vagy testvér, mind a kettőt jövő műsor előszedem. Mi volt az első Ogli G-nek?
3: Az Börtön.
0: Aha. Zsír. Na, ezt megnézem.
3: Az konkrétan, amikor kijött a Börtönből, az akkor készítette. A gangstereket pedig rá egy-két hónapra, és volt szerencsém fölvenni neki egy szál kamerával a csepelművekbe, egy Chicagóba, úgyhogy odaérkezett az összes akkori, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kopi gangster.
0: Aha, és te ezzel foglalkozol?
3: Hát néha igen, de akkor egy picit megállt bennem az ütő, amikor megjelentek ki mindenféle szamurájkardokkal különböző arcok, és akkor vége lett a videóklipnek elkészült, akkor rá egy pár hétre bejelentkezett a Ogli, és azt mondta, hogy figyelj már, hogy ki kéne szedni onnan egy-két embert a klipből, mert hogy azok most már nem a barátaim. És akkor mondtam, hogy erre valószínűleg az egész havi filmes költségvetés rámenne, hogy én most onnan kiszedegessem az arcokat. Aztán hát nem is lettek kiszedve, de szóval van egy olyan vonal, ami itt azért elég komoly.
0: Real.
3: Eléggé real, igen, tehát ez annak üzem, aki készelkedik, hogy van-e ilyen. És akkor hát van az új generációs, tehát akiket most hallgattam, akiket te mutattál, én például őket nem is ismertem.
0: Hát a Lupo, meg a Beat.
3: Hát én meg a Wes Gotti, meg őket, igen.
0: A Wes Gotti-t én is tegnap fedeztem fel konkrétan.
3: Róluk egyet nem tudtam, viszont hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Beat, meg a Junior, még a Fekete Vonat előtt, a Total Car-ba, amikor Underground Rap Club volt a 90-es évek eleje közepén, akkor azért ott még volt az SDO nevű firkás csapatnak egy olyan bandája, hogy Bad Domination, na az is fönn van YouTube-on. Arra is rákereshettek, hogy ott hogy nyomta a Beat, mert attól szerintem azért sokan össze fogják kapkülni a
0: bokát. De ugye, hogy a Beat nagyon tehetséges?
3: Hát a Beat az elképesztő.
0: Szerintem is. Tehát tényleg az a csehmű.
3: És a korai tudtai, hát még a Fekete Vonatban is, meg még mondom előtte ez a Bad Domination-os vonat, tehát ez azért tehát nem nagyon tudta überelni eddig senki.
0: És van egy hang, ami elkezd énekelni, ami konkrétan ilyen szívbe markolóan szép hang, de hogy tényleg a Beatben van valami olyan ősi tehetség, majd lejátszok még egy szemot majd az Albert Swingeres interjú között, amin a gyermekéről énekel, és ez már az a fajta roma rap kategória, amikor már elcsúszunk a roma névzenei motivumok irányába egy picit.
3: Kinőtte magát abszolút, és az a durva a Beatnél szerintem, hogy ő abszolút ezen a kicsit ilyen easy, Compton, Los Angeles-i vonalon nőtt fel, szerintem gyerekkorában, és ő teljes mértékben megtalálta saját magába azt a rap hangot, amit nagyon sokan nem találnak meg. Például most itt beszélt a kisember ugye erről, hogy a Wes Gotti milyen szar, hát ő még valószínűleg nem talált ezt meg, lehet, hogy nem is fogja, de a Beat meg így azonnal rájezett 14-5 évesen, tehát hogy... Na mindegy, ennyi. Sziasztok!
0: Köszi, Csumi! Hello! Na és akkor már is folytatjuk a műsorunkat. Én azt gondolom, hogy már ezért a telefonért megérte, hogy belevágtunk ebbe a témába, és akkor LL Junior Ted Le című szemet fogjuk még meghallgatni, illetve legalább még egy-kettő ilyen számot a mai hittérítőben biztosan. Mindenkinek jó reggelt vele!

0: De hála a Jóistennek legalábbis nem kell félünk attól, hogy tedd le, Breska a kábítószerre vonatkozik, nem pedig a golfütőre.
1: Szavaztok!
0: A Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, de beült hozzánk Tamás is visszaműsorba, hiszen ő meg a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak a színeiben elindult élete első nemzetközi golfbajnokságán, illetve itt van velünk Kittike, aki az FMXXX stábjaként volt. Jelen sajnos neve még nincsen neki golfos neve, illetve jó magam akkor szolgálatba helyezem, mint Strici Franz, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe csapatnak. Mi legyek? Én is az elnöke akarok lenni. Lezajlotta a Forrad Budapest közvetítés az Infoparktól, amely a Heavy Balls Urban Golf Club és a Drunken Golf Clubnak a szervezésében zajlott. Az első olyan nemzetközi Urban Golf esemény volt Magyarországon, amelyre azt gondolom, hogy Magyarország, illetve Budapest felkerült az Urban Golf Club térképére. Kérlek, Balázs, hogy akkor foglald össze az eseményt, nevezd meg a győzteseket, számolj be arról, hogy hogyan volt az elejétől addig, hogy most már rajta vagyunk a nagy hullámon.
2: Nos, most már hivatalos számokat mondatok, nem csak találgatás, mint múltkor. 59 játékos indult el végül is a versenyen, mert öten kb. Így kiestek menet közben különböző okok miatt.
3: Alkohol fogyasztás?
2: Hát, ez is benne van, igen. Ebből azt hiszem 57-en be is tudták rendesen fejezni a játékot. Két embert elvesztettünk menet közben. Két cseh játékost, ők
0: videófelvétel van az egyikről. Ha jól láttam, akkor a Black Hole csapat egyik tagja egy videófelvételt is közölt ezzel kapcsolatban. Gyönyörű.
2: Igen, nehéz volt már a járás a végére. A győztes a várakozásoknak megfelelően Vincent Stulk lett a távoli Karantek városából. Második helyen Norman Dick végzett Németországból.
0: És ez a rendes neve?
2: Ez a rendes neve. Nem kell golfosni.
4: Úristen.
3: Egy ilyen igazi szép germán férfi.
0: Igen, tetszett neked, mi? Megmondhatod.
3: Jó.
2: És ott a harmadik helyen pedig Csehországból a Harant nevű fickó végzett, aki nem tudom a teljes nevét, mert csak beceneveket adtak meg.
0: Jó, akkor Norman Dick az, akivel te csináltál interjút, uh-huh. Kittike, nem? Fényképfelvétel is van róla. Tényleg jó vegású srác volt.
3: Az igen.
2: Ő golfoktató egyébként.
0: Ja, de azt nem is mondta ott. Hogy mond?
2: Hát ő nem mondta, de mit tudtuk.
0: Az de komoly. Azért ez nagyon más képet fest. Eddig arról nem volt szó, Albert, hogy golfoktatók is fölbukkannak ebben az amatőr szintéren.
2: Hát akkor mindenki számára nyitott, nem zárhatjuk ki rendes golfosokat.
0: Az világos, de utálni lehet őket? Nem. És amúgy egyébként akkor ő másokat is oktat az Urban Golfon belül? Tehát, hogy a tudását
2: ingyen? Szerintem rendes golfot oktat, meg elvileg talán versenyez is valami amatőr szinten golfba, de nagyon nagy név az Urban Golf szakmában, nagyon mindenhol ott van, meg nem tudom, nagyon szervezi, meg ilyenek, szóval ő egy pozitív figura azért. Nem pedig azt, hogy most ide jött, és akkor megmutatja.
3: Ja, hogy lealázza az egész mezőjét a nagy golfos.
2: Igen, megmutatja a kezdőknek, hogy hogy
4: de azért abban a körbe tartozik az egész társaságból, aki eltalálja a labdát, mert volt egy kisebb kör, aki úgy nehezen hozta össze ezt is.
3: Igen. Én például egy kicsit gyakorolgattam, de...
0: Tehát a közvetítő kocsi stábtagja voltál neked. Nem kellett eltalálnod, Kittike.
2: No, visszatérve a versenyre, meg a végeremények, a csapatban pedig a az Urban Golf Unit nyert, akik Hollandiából jöttek, meg tegnap összefutottam velük, és nagyon megünnepelték a győzelmüket, mert ez az első győzelmük bármilyen versenyen is.
3: Wow.
2: Úgyhogy az Urban Golf Unit.
0: Urban Golf Unit, big up Urban Golf Unit.
2: Ők szervezik idén az Európa Kupát Amsterdamba.
0: Mikor lesz?
2: Június közepén kb.
0: És az Európa Kupára válogatottak érkeznek? Országos válogatottak?
2: Ott, egyébként ez egy jó kérdés már reflexből, mivel a Forr Budapestet direkt úgy határoztuk meg, hogy ne válogatottak legyenek, nem csapatok, mivel arra ott van az Európa Kupa. És az Európa Kupán ugye, mivel válogatottak vannak, azért limitált a létszám, minden országból csak kevés ember tud eljönni, és vannak, ahol mánia vannak, hogy válogatót kell rendezni, hogy bekerülhess ebbe a csapatba. Például a németeknél, meg a franciáknál rendesen válogató verseny van. Nálunk még idén ez kiderül, hogy lesz, hogyha annyian vagyunk, pont amennyien szeretnénk menni, akkor oké, ha többen, akkor meg kell csinálni valami válogató eseményt.
0: Hogyan értékeled a versenyt teljes egészében, az előkampányt, a kampányt, a megvalósítást, illetve a lecsengetés? Azért azt gondolom, hogy amatőr sportversenyt így megszervezve ennyire profi, én még ebben az életben nem láttam, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert volt tényleg egy halovány pici része az FMXXX-nek ebben, hanem végignézve a kiadványokat, a felépítést, a Facebook oldalt, a kétnyelvűséget, elképesztő profizmus volt. Hogyan értékelette belülről?
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így látjátok. Mi tudatosan mentünk ebbe az irányba, hogy előkampány, meg kampány, szóval nem csak, hogy is mondjam, a két szép szemünkén nem jött volna el ennyi ember, hanem ezt nagyon fel kellett rakni, hogy meglegyen ez a szöveg. Most ennek a kampánynak a kidolgozásában talán az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, elme, a Rolf Wolf, akiről kevesen tudják, de olyan angol szövegeket ír, meg olyan magyar szövegeket, hogy így tényleg beszartok, most bocsánat a rádió hallgatók tői korán reggel, de szóval, hát egy ember, aki a csodaszarvas Bad Boynak képes hívni, szerintem így nincs miről tovább beszélni, hogy elolvassátok a roadmap-et. Szóval ez nagyon sokat ad hozzá a kreatív faktorhoz is ahhoz, hogy eljöjjenek, viszont a másik eleme talán ott van, hogy az Urban Golf közösség ilyen, hogy ha van egy új dolog, arra nagyon rá tudnak ugrani, és egy kicsit szomjazza is a közösség azt, hogy legyenek új dolgok. Azért tudni kell, hogy egy ilyen verseny megszervezésén, akik szerveznek, azért nagyon nem tudnak játszani. Ez mindig az a mondás, hogy ha most csinálunk valamit, akkor mi ezt egy másik versenyen fogjuk visszakapni gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Hát én konkrétan egyet nem tudtam ütni, jó, egyet ütöttem a kocsi mellett, de egyetlen flightot nem tudtam végignézni, és hogy alig várom, hogy legalább a videó legyen egy kicsi róla, hogy nagyjából hogyan ütöttek az emberek, mert amúgy meg égnék a vágytól,
2: hát
0: tudod, hogy
2: igen, lássam. Csak mellette meg azt kell csinálni, nem csak az, hogy meg kell nézni a videó, hanem fogni magad is elmenni Németországba egy másik versenyre, ahol visszakapod ezt a feelinget, ahol meg a úgymond a teseget alá tesznek mindent oda, hogy tudjál normálisan játszani, meg ilyenek.
0: Hát jövőre mindenki, a Blue Point Recovery Urban Golf Club jövőre mindenképpen elhozza az európai ezüstöt.
2: Hát nézd.
0: Megveszi kilóra a svájciakat a csapatnak, egyértelműen.
2: Hát rájuk férne a Ricardo.
0: Mi, hogyha a Dragon Golf Clubból meg tudod venni 1000 forintért egy prominens játékost a Heavy Ball-ból, akkor bármi lehetséges.
2: Igen, ez még mindig fáj nekünk, úgyhogy nagyon törtek rajtunk.
3: De igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hol van ebben a pénz, de akkor hát, itt az emberkereskedelem?
2: Nem, semmi ilyesmi.
0: A legdurvább az benne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly rendezvény volt, de úgy, hogy én még ennyi békés, jóra való, sportoló embert egy helyen, aki ennyire progresszív és ennyire haladó szellemiségű, én még nem láttam, komolyan mondom, megint csak most már napok óta az Urban Golf-al álmodok, de tényleg ütök egyfajtában, majd valamit csinálok, tehát valószínűleg bemászott az agyamba, de ugyan többen megfogalmazták ott a külföldiek közül, az Urban Golf az maga az élet. De tényleg egyébként minden, de tényleg, mert mindent modellez, a türelmet, az odafigyelést, a befogadást, a játékot, a közösségi tereket, minden, ami korunkban fontos, az az Urban Golf-ban egyesül, halljak meg.
2: Ezzel egyetértek abszolút. És mondj még egy sportot, ahol egyszerre tud indulni, és normális összehasonlítható eredményt tud adni 13 és egy 62 éves ember. Nem sok ilyen van.
0: Hány országból érkeztek összesen?
2: 5 országból érkeztek, Csehországból legtöbben 10. A végére már csak 8-an.
0: Csacsapat erős volt egyébként. Nálunk is voltak veszteségek, de erről nem beszélünk.
2: Franciaországból érkeztek, még Németországból, Svájcból és Hollandiából.
0: De holland srácok is ugye volt a bóbiskolva néha.
2: Hát szerintem náluk ez már ilyen hivatásszerű.
0: Az érdekes, valakivel kapcsolatban mondtad, hogy egyébként akkor tud jól játszani, hogyha kicsit ki van ütve.
2: Az egy ösztes, igen.
0: Mert hogy akkor képes csak uralkodni az érzéseid.
2: Nála ez úgy van, hogy nagyon jól játszik alapvetően is, de mondták a haverjai, hogy minél többet itatod, meg minél több más dolgot raksz bele, annál jobb. És szerintem azért, mert ki tudja zárni jobban a külvilágot, meg azokat a gondolatokat, amik elvonják a figyelmet attól, hogy egy adott ütés jól sikerüljön. Ugyanis semmi másról nem szól ez a játék, mint az, hogy az adott ütésed jól sikerüljön. Tehát ha azon gondolkozol, hogy milyen rosszat ütöttél, vagy milyen jót előtte, akkor már is vége.
0: Vagy bármi máson. De nálunk például ugye én két csapatnak vagyok a tagja, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe, az tipikusan a gonzó golfozás, az a rottyon levésből hogyan tudunk visszajönni. De a Blue Point Recovery Urban Golf Club esetében pedig pont az, hogy csütörtökön 2-kor délután van az edzés, makulátlan tisztaság, törekvés a felépülésre, és hogy ott viszont az egy nagyon fontos cél, hogy ott annak a napnak a közepén te tudj kiszakadni annyira egy csütörtöki napon délután, hogy képes legyél odafigyelni arra, hogy hogyan tudsz óramechanikus szerkezetté válni te testileg, és az agyadban lemodellezett mértani ütés ívet egy szép röppájával abszolválni. És az egy nem nagyon egyszerű. És érdekes, hogy néha nekem megy jobban, néha meg mondjuk a Vikinek, a Frau Weisspielernek, attól függő, hogy ki mennyire van benne egy-egy projektben, milyen az általános mentális állapota. Nagyon meglepő, hogy mennyire tornáztatja a türelmet egyébként ez a játék.
2: Nekem, amióta elkezdtem golfozni, nagyon ilyen rövid figyelmű ember vagyok, hogy úgy mondjam. Ilyen 15-20 perceket tudok egy dologra koncentrálni, csak a váltok, de aztán visszatérek.
0: Akkor tök jó, hogy pszichológus vagy egyébként.
2: És nem dolgozom pszichológusként.
0: Elrajzolgatsz közben, tudod.
2: Igen, igen. Mondja csak.
0: Amúgy nekem is ez a vége.
2: Be van kapcsolva a diktafon.
0: Nekem sem mondjuk mondták, hogy szociális munkás, és mondtam, hogy nem vagyok szociális munkás, szociológus vagyok. Én szociális munkás, nekem nagy baj lenne, mert kb. 10 percig érnek el valaki, utána magammal foglalkozni.
2: Na és amióta elkezdtem golfozni, tudatosan elkezdtem kitolni ezt az időt olyan 45 percre, és nagyon furcsa, de meglátszik a melóban is. Tehát van, hogy már 45 percet tudok egy projekttel foglalkozni, amelyet nem nagyon volt meg. És hát ez semmi más, mint a golf.
0: Hogyan sikerült azt a rengeteg szereplőt mobilizálni, akik részt vettek ebben? Mivel győzted meg őket? Egy vendéglátóipari egységet, akkor itt autók mozogtak, transportok, egy halom eszközt kellett bevetned. Én konkrétan pontos számokat is tudok, hogy mennyiből lehetett kihozni egy ilyen versenyt. Nézzük meg egy kicsit az átláthatóság szempontjából, hiszen mégis ez egy sportrendezvény, hogy milyen erőforrások mozogtak itt, Albert.
2: Nagyrészt az erőforrás, tehát az erőforrás nagy része az baráti kapcsolatokon alapult. De nyilván rengeteg dolog pénzbe kerül nekik is. Mondjuk azt, hogy nagyon keresni ezen senki nem keresett, kivéve nyilván a szórakozó helyeket, ahol bulizni voltunk. Az átláthatóság érdekében elmondanám, hogy 307 ezer forint volt a teljes költségvetésünk, és körülbelül olyan 20 ezer bukóba vagyunk, amit...
0: Ez nagyon jó, hát ez tök jó.
2: Ja, szerintem ez teljesen korrekt így jövőre nézve.
3: És volt valami nevezési díj, vagy ilyesmi?
2: Persze, volt nevezési díj, hát különben nem tudtuk volna megcsinálni, de a nevezési díjat aznap is be lehetett fizetni a verseny napján, és ugye előfinanszíroztuk mi a szervezők az egész történetet, és utána gyakorlatilag az a lóvé jött vissza.
3: És mennyi volt a nevezési díj?
2: Nem tudom, pontos számot mondjak, vagy csak arányszámot.
0: Legyen most csak arányszám.
2: Egy futóversenynek az egyharmada. Kb. Egy öt rongy. Jó arányszám volt.
0: Gyönyörű volt. Talán még a 2 gram skankon lehetett jobban lefedni. Gyönyörű, azt mondom, hogy tényleg ez nagyon szép. Jó, de és akkor ezért mit...
3: És ez de, hogy ez fejenként. Tehát egy egyéni nevezési díj volt.
2: Igen, igen, egyéni nevezési díj. És cserébe kapott a versenyző egy pólót, egy... karabines szettet, ami rajta volt egy elütő.
0: Súly, azzal fog, mert csütörtök, azzal villantok.
2: Egy roadmap-pá. A roadmap-ről tudni kell az a...
0: Igen.
2: Aztán, igen.
0: Kitike bevillantott egyből zsebről. Nem hiszem el, hogy kerti titott az már Ford Budapestes ízérben.
3: Ja, ja.
2: Benne volt az esti kaja, ami székelykáposzta volt, benne volt az ingyen pálinka, ami ment körbe a versenyen, és hát csomó olyan költség, mit tudom én, buli, ilyen autóknak a benzinje esetleg, meg nem tudom, szóval ebből nem csinál senki lóvét, na, mondjuk ki, de kb. Hát, szerda, csütörtök magassága van, kész lesz egy infografika, ahol minden ilyen számszerűsített adatot szeretnénk közölni a versenyzőkkel, és mindenki, hogy lássák azt, hogy mire ment el ez a lóvé, amit befizettek.
3: Pedig egyébként szerintem kajak megérdemelnétek, hogy ezen keressetek is.
2: Hát megérdemelnénk, csak akkor meg már megint jönne az, hogy miért csinálja az ember. Én nem tudok szívvel élek-e belállni egy olyan projektben, amiből lóvén van, ezt nem tudom, hogy a beállítás, de hogyha kapok valamiért pénzt, akkor egy idő után így elkezdem érdekelni.
0: Igen, az a durva egyébként, hogy én most két olyan rendezvényen vettem részt, ahol beszélnem kellett, és mind a kettőt egész normálisan megfizették. És gyerekek, az a szorongás, stressz, nyomás, amikor azzal szembesülsz, hogy mennyire jó a tilos rádióban, ahol nem kell semminek megfelelni. Tudod, te azt mondasz, testvérem, amit gondolsz, jónak tartasz, viszont hogyha valamiért pénzt kapsz, akkor tökre igazítanod kell az ő elvárásaihoz, az ő piaci igényeihez, az ő felelősségéhez, és ha jól akarsz elvégezni egy munkát, akkor ezzel foglalkozol, és van, akinek ez így megy, és van, akinek meg nem. Én nagyon szeretem a pénzt, és a legkevésbé sem arról van az, hogy nem szeretném, hogy megfizessenek nagyon keményen, csak azt mondom, hogy sokkal nehezebben élem meg, és szerintem nem végzek olyan jó minőségű munkát pénzért, mint amilyen jó minőségű munkát végzek egyébként ingyen. Tehát például a legjobb előadásokért soha nem fizetnek, tehát egy TEDxért az életben lóvét nem kapsz, vagy nagyon kicsire az esély, ugyanakkor óriási élményt csinálni. Mondjuk holnap előadok a Corvinuson, a nyitott egyetemi előadás lesz, mert azt mondták, hogy figyelj, hát amit gondolsz, az a címe, amit akarsz, beleraksz, úgyhogy a biztonságos kalandozása kábítószerek varázslatos világában című előadásért egy fillér nincsen, de hát alig várom, hiszen persze. Jó környezet, jó hangosítás, jó technika. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez a pénz és a nyilvánosságban betöltött szerep ez milyen módon jelenik meg, és talán a tilos rádiónak szerintem az egy óriási ereje, hogy de senki nem kap lóvét ezért közvetlenül, viszont közvetve elképesztő értéket termel. Tehát a saját életedben megjelenő munkákat tudod úgy elnyerni, hasznosítani, hogy itt szereztél hozzá kompetenciát és tőkét. Tehát az, hogy...
2: Meg szerintem az élmények nagyon fontosak ezért. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amiért te cserébe rengeteg élményt és rengeteg kapcsolatot fogsz kapni. És ezt lehet lóvért csinálni, de vannak rá rossz példák, hogy például konkrétan az Urban Golfon belül, hogy kivetette magából az Urban Golf szövete azt, aki ezen igazán komolyan nyerészkedni akart. Volt egy francia srác, aki elkezdte a Disney True nevű csapatot csinálni, a 19. lyuk, ez azt jelenti, és idő után rájött, hogy ebben tök sok melója van, meg minden, és hogy elkezd belőle lóvét csinálni, és ahogy jött az első pénz, egyre jött az étvágy is, és ezt nem, tehát én vele is beszéltem, és ő is mondta, hogy ez valahogy kb. Így volt, meg a haverja is mondták, hogy így elszállt a csávó, és már mindent ilyen reklámért, meg pénzért akar csinálni, és így a srácok gyakorlatilag kitették maguk közül, és el is költözött Amerikába.
3: Az egész ország kitaszította. És a versenyzőket egyébként ti ismertétek korábbi helyekről személyesen, vagy voltak
2: akik? Keveset ismertünk. Aha. Egy-két sráccal találkoztunk már az Európa kupán, illetve beszélgettünk velük, amikor elindultunk, mert azért kellett ilyen, hogy is mondjam, tanácsadás, hogy most a korszabályok, hogy vannak meg ilyenek itt tavaly ilyen november fele, és akkor írtunk egy-kettőnek, és mondom, szerintem 3-4-jel találkoztunk eddig személyesen, a többiek meg így hozták magukat. Szóval voltak olyanok, akik nem is tudtam, hogy léteznek, és így jöttek ide. Ami számomra a legmeglepőbb, hogy Dávid Ferenc fogalmazza, mi a jó Istenért kerekedik fel egy ember 1500 kilométerre, és ül be kocsiba, hogy eljöjjön ide játszani egész nap.
0: És mindenki kocsival, az volt a legmeglepőbb.
2: A hollandok repülővel jó lesz hazavinni a macskakövet. Ja, nem macskakő volt az eredmény.
0: Jó, akkor egy picit zenélünk, meghallgatunk egy beat számot, és akkor utána még folytatjuk a beszélgetést az Urban Golf tapasztalatairól, az estéről, az esti partiról, meg kicsi kitekintéssel az FM XXX-ről, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hét Térítőt.

0: hagyjad meg, szívemből folyik ki ez a zene teljesen. Meg tudom bolondulni érte. Tényleg, ez a beat, ez a beat ért.
1: De egyébként benne az a csodálatos, hogy ő abszolút hozza ezt, tehát tényleg ezt az autentikus roma vonalat
0: nagyon,
1: is.
0: Nagyon
1: jó. Zseniális.
0: Egy része a hangjának, amikor, hogyha ezt kiengedi, ami az egyik Pajazsi számban van, hagyjad meg, azt beteszem a végére, még engem már nem érdekel. Közben még itt Izzinek a csetes hozzászólásait nézem, egyébként a Black Hole is nagyon komoly volt, azt hozzá kell tennem. A Black Hole a Csillával, a balkezes kis sütőjével sasszizik, mellette konkrétan kis kosztümkébe beöltözve az Izzi a kutyával, hallod, mint valami kíséret, annyira komolyan néztek ki, nem akartam elhinni, hogy a Black Hole itt tart.
2: Na, óriásiak már egyébként, nagyon összekapták magukat szerintem, játékban is.
0: Nem bírtam rávenni interjúra egyik őket sem, titkolózó módon csinálták végig, mint ahogyan az Izzit sem bírjuk rávenni a golfozásra, pedig hát nagyon-nagyon közel van hozzá, hiszen már a legkorábbi golf eseménytől a tavalyi idei Tilos Rádió maraton golf bajnokságtól már azért rajta tartja a tekintetét ezen a szintén.
2: Minden üzenem neki, hogyha elkezd golfozni, felajánlok neki 3 labdát.
0: Én meg hozzáteszek egy gyűjtőt, halljak meg.
2: Jó.
0: Tessék, akkor itt is van.
2: Ennyi. Szerintem viszont most válaszolt a cseten.
0: Viszont akkor nincsen Black Hole, akkor a Blue Point Urban Golf Club recovery-be lehet benni, vagy pedig a komplet Hundert, még azt gondolom, jó, hogyha a Black Hole-tól átvenne valakit, az egy picit elismerése lenne azért a komplet Hundert munkásságának. De én egyébként most tervezem, hogy meg kéne csinálni az első versenyt a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak, és arra gondoltam, hogy itt a Ferencvárosi nagycsarnokban, az üres csarnokban fogjuk megcsinálni. 7 felfújható állatot fogok szerezni, és akkor a
2: egyet
0: 7...
2: tudunk adni.
0: Nagyon jó. És akkor a 7 állat challenge lesz majd, és akkor azt a szépen elhelyezni abban az óriási csarnokban, és akkor azt meg lehetne csinálni.
2: Ez egy zseniális ötlet. Zseniális. Az a csarnok az nagyon jó, csak veszélyes, szóval ott óvatosan kell.
0: De mi?
2: Mert vannak olyan liftak meg, amik 3 méter mélyek, és mi ott nagyon sok labdát vesztettünk, egyrészt, másrészt meg, hogyha oda beesik az ember, az úgy halál közeli élmény.
0: De az amúgy az illegál, az a hely ott? Mert nincs lezárva.
2: Teljes mértékben illegális.
0: Ja, mert úgy arra gondoltuk, hogy megyünk ki a héten PR rendszerrel mindennel döngetni.
2: De mehetsz a közterület.
0: Mert nincs lezárva.
2: Lezárva nincs, de elvileg van egy őr, de azt semmit nem csinál.
0: Ne bántsuk.
2: Amikor oda mentünk, akkor nem fizettük le az őrt, és úgy mentünk be.
0: Mi le kell fizetni, az nem gond.
2: Nem fizettük le. Ja, nem még egyszer rádió kevért.
0: Értem. Értem. A téli edzéspályánk nem a Ferencvárosi nagycsarnokban lesz, hanem valami teljesen legális helyet, egy sportcsarnokot fogunk kibérelni, hiszen van rá pénzünk.
2: És akkor nem, a 7 állat lesz.
0: És nem csütörtök 3-kor találkozunk a Blue Point Recovery Urban Golf Clubban, hiszen mi csak is legális dolgot végzünk, addig, amíg lehet. Ha már nem lehet, akkor illegálisan lehet, de hát arról mit tehetnénk. Az olyan dolog, mint most, hogy betiltják a rádiót, akkor abba hagyjuk, nem? Hát akkor rádiózunk tovább. Mindenkinek úgy jobb, ha lehet.
2: Nem, mondjátok, nem fogtok rádiózni.
0: Na, egy picit nézzük meg akkor, hogy mit is akartunk, mi volt a másik téma? A golfon belül. Egyrészt az FMXXX, másrészt, igen, FMXXX. Hogyan tetszett a közvetítői szerepkör? Nagyon jól csináltad, és én meg kell, hogy mondjam.
2: Én most értettem meg, hogy miért rádióztok.
0: Igazán ekkora nap?
2: Tehát ilyen nincs. Fél óra után bepörgött az agyam, és ráálltam egy olyan vonalra, hogy így mondtad, ezt nem, tényleg, nem lehet abba hagyni. Nagyon kemény volt. Hát, nem tudom, elkezdtem már visszahallgatni tegnap este, hát igen. Szóval érezhető, hogy ilyen 2-vel magasabb szint, amin így a normál élethez képest halad az ember, ilyenkor szabad asszociációs játékot illetően, de...
0: A 6-os is a legkeményebb.
2: Igen, ott van azért.
0: De akkor ott kezdünk rádiózni amúgy.
2: Az már a peak, ja. Nagyon jó volt, én igen, nagyon élveztem.
0: Egyébként a peakünk 17 volt, tehát 17 aha, volt a legtöbb hallgató, aki hallgatta egyszer, és általában 6-7-en hallgatták, de tipikus esete az FMXXX-nek, hogy sokkal jobb csinálni, mint hallgatni sok esetben. Van az a 6-7 ember, aki szereti hallgatni, nekik csináljuk egyébként, túlozom magunknak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egész ruszti család nagyon komolyan média személyiségnek született. Kivétel nélkül mi a család minden nagyon képes volt azonnal a szájhoz emelni a mikrofont oda, ahová kell. Tehát nem mellé, nem hátra, nem előre, hanem oda, és nagyon gyorsan vették át a mikrofon, és ha megkapták, nem olyan akarták visszaadni. Szépen volt, el akartam varni, és akkor köszönjük szépen XY-nak.
2: És szóval még elmondanám.
1: Igen. Igen, de volt olyan, amit körülbelül háromszor próbáltál lezárni, de nem sikerült.
0: Igen, a húga volt az hiszem. Ezt ágában sincs a valamit. Nem, itt még figyelj, most itt még kell kérdezni.
2: Hát, igen.
0: És nagyon jó is volt. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy azért ez bizonyos szempontból média történelem, hiszen nem tudom, volt már egyetlen ilyen golf közvetítés?
2: Most teljes mértékben média történelem, soha nem volt Magyarországon rádiós golf közvetítés, amennyire az archívumokból ki tudtuk kaparászni. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán élő golf közvetítés valaha Magyarországon, magyar versenyről, szerintem az sem. Hát nem véletlenül hallgatózott a Magyar Golf Szövetség, mert mi megkerestük azért őket nem egyszer. Uh-huh. Semmi reakció, semmire.
0: De van egy ilyen ellentét?
2: Nem hiszem, hogy lenne ellentét, szerintem még egyelőre úgy tekintenek ránk, mint valamilyen csírákra, tudod, akik még csak így bóckodnak.
1: Ja, aztán majd pár év múlva, amikor... puha labdájukkal.
2: Igen.
0: Hallod, az Ivet lefényképezte a svájci csapatnak a felszerelését, úgyhogy otthon meg tudtam nézegetni a ipari kém fényképezőt. Nike ütők.
2: Hát,
0: hallod, a legkomolyabb a golftáska saját, azt láttad? Saját golftáska volt, saját felvarrókkal.
2: Az nekünk is van.
0: Nem mondod?
2: De, hát én, nekem három golftáskám van, mind a hármat saját magam vartam.
0: Azt nem tudtam, tudsz varni?
2: Aha, megtanított a csajom.
0: Azt az Albert Swinger nem bizony, mert kicsikének nem láttátok az a... Szóval igaz, ilyen van. Azt nem tudtam.
2: De, mert felvarrunk is, mert mi, de tavaly, amikor elkezdtük, mi úgy indultunk neki, hát tudod, ez a metálos vonal, hogy akkor felvarrók legyenek kitűzők helyett, csak aztán kézzel csináltuk a felvarrók nagy részét is, ez nem egy kis meló, befesteget, nem tudom, 25 felvarrót ugyanolyanra, meg nem tudom, és akkor maradt ez a kitűzőzés, meg hogy valami tárgy minden versenyről maradjon emlékbe, de az első 3-4 versenyről felvarró van minden háromra. Glory Holes volt az utolsó márciusban, ahol volt egy ilyen szivárványos lyuk, ami a felvarró volt. Ja.
0: Az FMXXX által készített videó hanganyagokat a Mixcloud csatornán tudjátok meghallgatni, ha valaki beírja a Mixcloudra, hogy Fore Budapest így felkiáltó nélkül, ahogyan mondom, akkor egymás alá rendezi a legelső hétirítős bemutatkozótól teljesen az utolsó adásig. Sajnos az utolsó etap annyira rövid, de sikerült a beszédes, hogy a Mixcloud visszadobta, hogy ezt most egy ilyen single tracknek tartja, és hogy akkor ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni mit csinálni, úgyhogy ne lepődjön meg senki. Mögébe van dobva egy-két nagy visszatérő hétérítő szám, amiket aztán később ugye fel van annyira hízlalva, hogy akkor legyen egy ilyen 30 perces legalább ez a blokk. Kicsit a jövőre tekintsünk ki, hogyan halad most tovább, így, hogy Budapest fölkerült az Urban Golf térképre, úgy látom a külföldi visszajelzésekből, és mindenki azt mondta, hogy gyerekek, ez iszonyat jó volt, és hogy tényleg respekt mindenért.
2: Csak a saját nevemben tudok most beszélni, úgyhogy ez egy szubjektív beszámoló vagy vélemény lesz. Én azt gondolom, hogy tekintve a magyar közigazgatás jelenlegi helyzetét, nem érdemes velük kezdeni, és nem érdemes hivatalosan egyesületeket vagy szövetségeket alapítani. Viszont érdemes lenne leülni már azokkal az emberekkel, akik szeretnének bármit is kezdeni az Urban Golf-fel, és komolyabban foglalkozni vele. Ezért innen is jelzem, hogy egy hónapon belül össze kéne hozni egy úgynevezett alkotmányozó országgyűlést Urban Golf témában minden érintettel, és kitalálni azt, hogy mi legyen a sportág magyarországi jövője. És én arra gondolok, ez csak egy javaslat, hogy egy úgynevezett gentleman's agreement-tel zárjuk ezt, nem pedig valamilyen ügyvédek, meg bírók, meg nem tudom kik által négy hónap alatt megvárt papírok aláírásával. Kitaláljuk, hogy legyenek a csapatok, hogy legyen az, hogy ki jut ki az Európa kupára, ki mit szervez, ki hogy szeretnéd csinálni, stb. És én azt gondolom, hogy direkt demokráciában aki eljön, annak egy szavazat van, és kész.
0: Akkor két dolog jut erről eszembe. Egyrészt az, hogy természetesen FMXXX stábbe tudósít akkor erről a rendezvényről, másrészt pedig az egyházunk alapítása, amelynél szintén mi sokkört futottunk, hogy akkor bejegyzés, nem jegyzés, és rájöttünk, hogy kicsoda nekünk Babilon, akitől azt várjuk, hogy bármilyen módon legitimálja egyházunkat. Egyházunk attól létezik, hogy belemondtam a levegőbe, hogy létezik. És ez mindenkinek ősi joga, és nem kell állami beleegyezés ahhoz, hogy mi egyházasat játszunk. Kétségkívül az intézményesülés során mondtad, mondjuk számlát nem tudunk adni semmiről, az nem is szükséges, mert nincsen vagyonunk, nincsen hatalmunk. De egy Urban Golf Club esetében azért valahonnan lovinak kéne belekerülnie. Sőt, mást mondok, a Recovery, a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak egy fontos célja, hogy az emberi felépülést segítse, az egyének felépülését, legyen az bármilyen típusú, tehát én például nagyon sok szempontból felépülőnek tartom magam, biztos, hogy benne, hogy a Tamásnak is vannak felépülési dimenzióban szeretne épülni, ugyanakkor az is fontos, amiről beszélgettünk, hogy Lóvi ott lehet benne, hogy ezek az emberek mások számára urban golf edzéseket tartanak a városban, kikapcsolódás, csapatépítés.
2: Abszolút.
0: Na de ott már számla van, ott már Lóvi van, tehát ezt valami módon át kell akkor hidalni.
2: Szerintem ezt a magán, tehát a cégek alapításával esetleg ki lehet hidalni, vagy ha valaki tud számlát adni, akkor tud számlát adni, tehát akkor kap hivatalosan lóvét, és magán adományként bele tudja tenni az Urban Golfba vissza ezt a pénzt, ha éppen úgy gondolja.
0: Vagy akár...
2: Az XXX-ből beszéltünk erről, nekem az az alapállásom, de megint csak egy szubjektív véleményt mondok, hogy az Urban Golf szerintem nem egy olyan dolog, amit amire pénzt pályázni kell különböző támogató szervezetektől, mivel sokkal fontosabb projektek vannak, úgymond szerintem, amire pénzt tudom adni. Én az Urban Golfot alapvetően egy szórakozásnak tartom, ahol inkább magán pénznek kell úgy megjelennie, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez megér, mit tudom én, havonta 1500 forintot, és ennyit belerakok a klubomba, hogy mindig legyen labdám, meg mit tudom én, micsoda. De azt, hogy most én nem tudom, támopra, vagy akármire pályázzak ezért, és csak azért kitalálja különböző pályázati szövegeket, szerintem ez nem is korrekt, és nem is való ide.
0: Így van, szerintem.
2: De ez szubjektív vélemény.
1: De, és cégek támogatóként?
2: Persze, jöhetnek, jöhet a lóvé. Gazdagon.
0: Meg szerintem valahogy az lehet egy érdekes modell, hogy megvannak ezek a nagyon spontán, autonóm módon szerveződő urban golf klubok vagy csapatok, és hát egy-egy alapítvány, amelynek a küldetésében benne van az, hogy népszerűsítse a felépülést, azt mondja, hogy oké, akkor te meg te benne vagytok ebben a projektben, és akkor teljesen legális, átlátható módon, transzparensen ezt a munkát elvégzitek, és hogy külön van tulajdonképpen a golfklubnak a tevékenységétől, ugyanakkor
2: mindegy,
0: a társadalmi vállalkozás jelenik meg, hiszen azért itt egy sportról van szó, és a sport mentén kibontakozó közösségről.
2: Pontosan, tehát ebben az esetben, amit te mondasz, szerintem az Urban Golf inkább egy eszköz arra, hogy egy másik munkát segítsen, vagy ilyesmi, de magát egy klubot megtámogatni pályázati pénzekkel, szerintem az egy necces vonal. Én személy szerint mondom, ezt mondom, nem bárki, bármi.
0: Szerintem ez nem járható, meg ez nem erre van.
2: Nem tehát erre van, igen, pontosan.
0: Tehát pont azért vannak a cégek, meg azért van a szponzoráció törvényileg beszabályozva, hogy az oda tartozzon, ahová kell. De például, amikor voltam az egyik nagy telefontársaságnak a fenntarthatósági napján, a Millenarisban, akkor a megbeszélésre éppen a Blue Point Urban Recovery, nem, mindegy, a BPRUGC, egyszerűen, hallod, mire az ember belezik a golfnevekbe, a klubnevekbe is
2: fel, az kell szokni, igen.
0: A Blue Point Recovery Urban Golf Club edzésére mentem utána, úgyhogy föl volt téve a kerékpáromra három golfütű, meg tudod, golflabdák a zsebbe. És akkor, hát nem fogom mondom ott hagyni a kerékpárom, bevitte magammal a megbeszélésre. Először squashnak nézték, azt megvillantottam a végét, fúgy akkor golf. És ők egyből lecsaptak rá, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne esetleg itt valami jövőre. És akkor ebben az esetben, hogyha azt mondja mondjuk egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy klub, hogy akkor oké, itt szervezünk valamit, akkor ha ez átlátható módon történik, teljesen törvényes formában, akkor ezt a pénzt, ezt a sportág népszerűsítésre lehet visszaforgatni, és ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív életélmény lehet azoknak, akik először kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, akik részt vesznek benne, akár oktatóként, akár ilyen presenter, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, aki ezt az egészet ott bemutatja, a számukra egy nagyon fontos lépés, megint csak egy boldogabb, tisztább, élhetőbb élet irányába, tehát a felépülők számára egy lehetőség arra, hogy kibontakoztassák tudásukat, adott esetben akár pénz.
2: Ezzel teljesen megértek.
0: Na hát akkor ez lesz az irány, amin tovább fogunk majd haladni. Most van 9 óra 46 perc, még lezárásképpen még elengedek egy Wanted Razzo és Paja G is beatet, és aztán akkor később majd talán kevesebb ilyen típusú zene lesz, de most még ez szól itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsorban.

0: van folyta, úgysem kaphat szenet ide. Csak fejtetent ide. Ezt meg tudok bolondulni ennek a srácnak a hangjáért. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádióban a Hétirítő című műsort hallatjátok. Utolsó etapjához érkezünk. Most van 9 óra 50 perc, 10 percünk van arra, hogy felszálljunk a magas hullámra, mert telefonnal folytatjuk. Halló?
1: Halló, sziasztok! Én csak egyetlen egy szót szeretnék mondani, és nem többet. Annyi, hogy Boba Fett.
0: Ja, tényleg, ja. Így van. Köszi, Csumi, tényleg. Boba Fett, nagyon sokat játszottunk, mert Boba Fett a leges-leges legkomolyabb
2: legnagyobb
0: az szám. Is. Meg a nénike, illetve a miniszter úr. De tényleg egyébként talán a másik nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mit is jelent az igazán mély és őszinte. Boba Fett, ha jól tudom, ráadásul cukrász, a szakmál vagy pék, a kettő közül valamelyik. De tényleg az a típusú nagyon-nagyon tiszta rapper, akinek ez az igazi belülről fakadó József Attilás tehetség, kiegészülve egy nagyon-nagyon tűpontos társadalom kritikával. Nem szippantja be őt a hülyeség, nincsenek olyan elhajlásai, mint aminek Boba Krumnak mostanában egyébként a saját szájtján felbukka menekült kérdésben. Boba Fett kiáll, az emberiségért áll ki, és tényleg őszintén tisztán nyomja Big Up innen Boba Fettnek is, így van.
2: Szerintem a Boba Fett nagyon ritka tehetség egyébként, mert az itt eszembe róla egyszer meg a Sound Systemmel volt egy interjú, amikor sikerült felkutatni őket, mert ők tényleg így a sötétben éltek, és senki nem tudta mindenki azt, hogy ezek tényleg ilyen kemény vonalas bűnözők, aztán kiderült, hogy csak ilyen 16 éves hülye gyerekek. És akkor mondták, hogy srácok, hogy tényleg legalább a töredékét elkövettétek azoknak a bűnöknek, amikről ti így rappeltek, és mondták, hogy hát hülye vagy? Szóval, semmi közünk nincs hozzá, és mondták, hogy hát ez, hogy Amerikában is volt egy-két zenekar, akik nem tudom, ilyen bűnözésre repeltek, tehát rendes szabadult, meg nem tudom, bűnözők voltak, és mondták, hogy így kihozták őket, és oké, hogy teljesen őszinte volt az üzenet, de hogy nem volt a minőség olyan magas szintű, mint azoknál, akik soha semmit nem követtek el, viszont azon pörögtek, hogy a zene iszonyú forró legyen, és valahol ez a különbség.
3: Studio
2: gangsterek. Igen.
0: Igen, mert nagyon nagyon nehéz, hogy mondjam, megvan a magyar hip-hopban is azok, akiknek a szülei mondjuk tanárok, és mondjuk második, harmadik generációs értelmiségiek.
2: Vagy írók,
0: és látod, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon forró tartalmat tesznek le szövegileg, zeneileg. És vannak azok, akik, mint a Sziszka Finucci, akik tényleg tatabánya legmélye, jön a tréből, gyalogol felfelé, és nincsen nagyon sok jó száma, de van egy-kettő, amivel tényleg annyira oda tud vágni, amire azt mondod, hogy oké, hát a holnap hajnalig, vagy a jön a tré, azok olyan hip-hop számok, amik meghatározó jelentőségűek. Persze sok esetben ezeknek a srácoknak a szövegtartalmak miatt semmi esélyük nincsen arra, hogy megjelenjenek a Tilos Rádión kívüli szintereket. És nálunk is csak úgy, hogy amikor készülök a műsorra, leszámolom a csúnya szavakat, és mondjuk 2-3 után már akkor nem fog beleférni. Mert 1-2 tudod, belemegy, tehát a legkomolyabb kilakikit számokat nem tudod lejátszani. Persze. Ezért arra gondoltam, csinálhatnánk egy ilyen FMXXX adást, ilyen egész napos hip-hopot, és akkor abban nyomatnánk ezeket, meg streamen keresztül játszanánk. Benne vagytok egy ilyenbe?
4: Csak akkor meg a Sound System.
0: Igen.
4: Tehát, hogy akkor oda jöjjenek az arcok, és akkor mondják el, hogy lehet.
0: Na, csináljunk egy ilyet?
2: Jó,
0: akkor itt vagyunk, mi csak magunk mellé még a V-ügynököt, azt az FMXXX, akkor csinál egy ilyen magyar hip-hop napot.
2: Azt nagyon kemény.
0: Ú, de meleg lenne itt a rádióban, vagy külső helyszínen? Akárhonnan már
4: minden tudom. Nagyon tél lesz.
0: Tél, hát akkor van meleg helyről csináljuk.
4: Ja.
0: Na, érzi ebből alter egóból.
4: Ne, a gólyából, vagy az aurórából csináljuk.
0: Hagyjad már, a Viki meghallja, hogy az aurórából lesz.

0: gúnyába húz fölállt.
1: Aj, mert...
0: Mert azt nem fog átmenni. Én tőlem lehetne, de biztos, mivel a V-ügynök nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és hogy ő, az biztos vagyok benne, hogy hát az autóra, vagy esetleg még a műsziből nyomjuk, az jó lenne onnan szerintem, az megfelelő hely erre.
1: Az azért nagyon kín van már a szélén a nyolcnak. És hogy én szerintem ez úgy lenne stílusos, ha ezt úgy rendesen benne a nyolcban csinálják.
0: De akkor
1: meg
0: miért nem inkább egy mikrobuszból a önkormányzat elől?
2: Az teljesen jó.
0: És az a legjobb.
2: És akkor egy simán.
1: Vagy oda beparkolhatnánk ott a Diószegi utcán a mobilrendőrös mellé.
2: Tényleg? Miért nem a mobilrendőrösben?
0: Hagyj menjünk már, hagyj szórakozzunk, mert legyen már szurkálás. Te engedjél már be, Dik a kékek nem engednek be. Amúgy is arra gondoltam, hogy úgy lehetne fejleszteni tovább ezt a mobil közvetítést, hogy lehetne hittérítőt csinálni most már kocsiból. Mert ugye ennek a 220-as Indertennek a segítségével, köszönjük szépen Kitikének és a támogatónknak, aki odaadta ezt az invertert, hogy tudtunk ezzel adni, ami azt is jelenti, hogy akkor a V-ügynök BMW-jéből simán lehet csinálni úgy a műsort, hogy elő betesszük az első üléshez a PR rendszer, belülünk hátra hárman, azt akkor élőben nyomjuk is, megyünk körbe a városon.
2: És akkor nem is kell a vérzsák?
0: Nem, mert
1: hát
0: akkor...
1: Nem, mert akkor mozgásban ja, akkor... vagyunk.
0: Igen, a hallgató kedvét, amikor a vérzsák... Az... A vérzsák az az autó volt a közvetítés során, a kis Fiat Punto, amelyiknek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy a szivargyújtón keresztül táplálja árammal a nagy Citroen C4-est. A kis vérzsák nagyon jól teljesített, azt gondolom. Tényleg abban többször megbelegedett DJ Nixon is, illetve Evelyn L. Cloud, aki szintén még stábunk tagja volt. Pár szót Balázs, kérlek még akkor az esti showról, hogyan sikerült, volt-e veretés, ki mint ütött, úgy veretett.
2: Nagy veretés már nem volt, mert nagyon-nagyon rottyom volt mindenki a végére. Igen. Volt egy eredményhirdetés, még a kertben megettük a kaját, amit Leslie Swinger prezentált a népnek, tilosos bográcsban, amit tegnap este kitisztítottunk és visszaszállítottunk a rádióba.
0: És még ezúton nagy big up Leslie Swingernek, aki végig szolgáltatta az ételt is.
1: Igen. Az egyébként respect, amit keményen, ő végig nyomott.
2: Igen. Nos, lement az eredményhirdetés, utána pedig a fotelbárba jöttek Nixon és Litz, és hát körülbelül olyan fél-kettőig.
0: Ó, ment. Nem gondoltam volna, addig verettek.
2: Hát verettek, de már a fotelből veretett mindenki, meg a DJ-k is szóval nem nagyon voltak álló emberek. Volt egy-két elfáradt versenyzők, akik telematricázták a fejét. Én amikor jöttem el, az egyik csajsrác éppen a kabátomat próbáltam felvenni. Mondtam neki, hogy ezt most elkérném, és további kellemes szórakozást kívánunk. Nagyon jól sikerült. Aztán még a Facebook tanúsága szerint többen ütöttek az utcán. Ez egy ilyen bevett dolog versenyek után, hogy az ember félig illuminált állapotban még végigüsse a várost. Ezt a németek abszolválták idén, úgyhogy ez sem maradt el. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig.
0: Én tényleg egész Budapest nevében köszönöm nektek azt, hogy megraktátok a Ford Budapestet, mert tényleg ez egy olyan dolog, aminek valós társadalmi haszna van, amelyik halomembert mobilizált, jó energiákat gyűjtött egy fókuszra, ebből évekig el tudunk menni abból az energiából, ami itt kibontakozott. Mielőtt bezárnánk a műsort, aki urban golfozni szeretne, hogyan tudja megtenni, milyen módon tud kapcsolódni?
2: Úgy tud kapcsolódni, van a Facebookon egy csoport, aminek az a neve, hogy Urban Golf Fórum. Azt megkeresi, kéri esetleg a tagfelvételét, vagy hogyha felvesz engem ismerősnek, Ruszti Balázs, akkor be tudom rakni ebbe a csoportba, és el tudom irányítani. Ott minden héten mindenki bedobálja, hogy körülbelül hova megy ütni, mikor, és hogy lehet csatlakozni. És szerintem nagyon könnyen lehet csapatot találni, mert rengetegen keresnek, meg akár alapítani is lehet újra.
0: Ha valaki szeretne az a Blue Point Recovery Urban Golf Clubhoz csatlakozni, amelynek elsősorban az a célja, hogy segítse az egyének felépülését az Urban Golf által, ő pedig akkor írjon a Kékpont Alapítványnak az infokukac.kékpont.hu címre, vagy akár a Hittirítők az e-mail címére, vagy akár a Tilos Rádióra, hogyha beleírja egyébként, hogy engem keresés, hogy Blue Point Recovery Urban Golf Clubba szeretne jelentkezni, akkor bármikor meg tudja tenni ezeken az elérhetőségeken, és hát minden csütörtökön 3 órától van egyébként edzés, nagyjából másfél-két órás, és most nem a Ferenc városi nagycsarnokban lesz, a nem illegális területen, és nem fogunk lefizetni senkit ezzel kapcsolatban, és senkit nem szeretnénk bajba keverni, ott fogunk pötyögni a folyosó, nincs ezzel semmi probléma.
1: És a Komplett Hundert játéka az rendszertelen?
0: A Komplett Hundert játéka, megmondom az őszintét, hogy az egy külön kategóriát képez.
2: Versenyekre fókuszálódik.
0: Így van, versenyekre is, általában olyan rendezvényekre, ahol az FMXXX megen, hiszen a Komplett Hundert csapatnak a tagjai Ivett Nett, Taylor Woods, Frau Weisspieler és jó magam Cici Franz. De a komplett Hundert Urban Golf Gruppe az egy olyan legendás csapat, amelyik csak ritkán áll össze. Ha összeáll, akkor általában nagyon komoly eredményeket ér el, illetve hát...
1: Mihez képest?
0: Ne felejtsük el, hogy Taylor Woods a csapatunknak az a tagja, aki tényleg rendkívül tehetséges, és aki egyébként Frau Weisspieler a jövőjük egy jelentős részét alapozza a megélhetés szempontjából.
2: Sok sikert innenítsa!
0: Így van. Úgyhogy ezzel a sok sikerrel és ezzel a jó kedvel kívánunk mindenkinek nagyon boldog és kellemes hetet.
1: Köszönjük
0: szépen mai vendégeinknek. Áldassék a hét, áldassék a Riosít, ami mai napon indult el, áldassék a For Budapest. Mindenkinek boldog hetet kívánunk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Szevasztok.
1: Hello.
2: Ciao.

Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Tilos Rádióban. Hétfő délelőtt van 10-től 12-ig a Szőke Rádiózik című műsor részt halljátok. Vidékről, Talián Dörögdről, az Ősök Házából, élőben. És ha minden jó megy, akkor most Pink Floyd.

0: Itt a Tilos Rádióban, hétfőn délelőttönként, amikor 10-12-ig van egy kis idő, elsősorban a vidékkel kapcsolatban, azokkal a településekkel kapcsolatban szoktunk történeteket megosztani veletek vagy önökkel, amelyek akár a nagyvárosoktól, vagy a fővárostól is távolabb esnek. Hát részben én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a Tilos Rádió nagy éléstárában, vagy nevezhetjük ezt spejznak is, a polcokon rengeteg minden megtalálható, és hogyha ezt egy ilyen klasszikus értelemben vett a télre jól felkészült spejznak tekintenénk, akkor ott mindenfélének szerintem helye van, befőtteknek, savanyúságoknak, füstölt húsokat, szárított gombákat, akkor tésztaféléket, lisztet, mindent megtalálhatunk egy ilyen helyen. Talán ezért is a hétfő délelőtti merítés az ezért is foglalkozik ilyesmivel, hogy abban a virtuális spájzban ott legyen a vidék is. Másrészt pedig hétről hétre, akik itt vannak, azok tudják, hogy időnként különböző kis településeket köszöntünk. Ennek az az oka, hogy egyre több olyan információ, vagy hír, vagy üzenet érkezik a Tilos Rádióhoz, vagy közvetett módon a Tilos Rádióhoz, amely a hallgatókról mesél. Tehát ugye van egy lehetőség nem csak az ilyen közösségi rádiózásban, a Tilos Rádiónál is, hogy különböző szakmai szervezetek mérik ezt komoly mérőrendszerekkel, tesztekkel, hogy mekkora a hallgatottsága, vagy milyen a hallgatottsága egy-egy rádiónak, hanem ez valójában is bekövetkezhet, főleg akkor, ha erre van idő, vagy éppen úgy működik, mondjuk úgy, hogy nem a mérőknek, hanem a mindennapi életben jelenlévőknek a pillanatrendszer, hogy találkozik a hallgatókkal. Tehát ezért történik az hétről hétre itt a Tilos Rádióban, a Szőke és az Illés Rádió című műsorban, hogy elhangzik mondjuk Mezőkovács háza neve, vagy Orosháza, vagy Körmend, mert egy-egy ilyen pillanatban, ha valaki ott áll az adott szintéren, és azt mondja, hogy figyelj, én hallgattam azt az adást, hogy, és itt akkor egész hosszú sort lehetne a Tilos különböző műsorairól, vagy műsoraival kapcsolatban idézni, akkor az ott egy bizonyító erejű tény. Igaz, hogy ezek apróságok, mert egy-egy találkozás van ilyenkor, de szerintem ez fontos, fontos közölni is. Tehát mondjuk az elmúlt hét egyik ilyen kis gyöngyszeme, vagy mondjuk ilyen kis égköve a találgatásokban, vagy a fejlődésben, vagy abban, hogy természetesen ma már a Tilos Rádiónak nem csak Budapest vételkörzetében, vagy nem csak Budapesten vannak bázis hallgatói, az hát Magyarországot elhelyezve tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a Mátrának az alsó része, vagy a Mátra aljának találkozása az Észak-Alfölddel, vagy az Észak-Alföldi régióval. Ezt nagyon nehéz lenne, ha település nevet nem mondok, akkor nehéz lenne ezt így pontosan körbehatárolni, mert hogy ezek az emelkedések, vagy átcsúszások más-más régióba, ezek nem pontosan kimérhetők. Nyilván vannak szabályok, vannak megyehatárok, és vannak ilyen régióhatárok, de azért mindig mindenütt, ha azokon a határokon egy kicsit elrébb vagy arrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományaiban még ahhoz a másik régióhoz tartoznak. Csak egyetlen egy teljesen nem ide kapcsolódó példa, Csemő település, ahol lehetséges, hogy ma közigazgatásilag inkább Pest megyéhez kapcsolódóan tekintünk erre a helyszínre. A hagyományaiban, az üzeneteiben pedig inkább mondjuk a kunsági régióhoz kapcsolódnak. Miben lehet ezt felfedezni? Akár gasztronómiában, állattartásban, mezőgazdasági munkákban, építészetben, saját családi hagyományokban, és származástanban is. Tehát ugyanígy, hogy a hosszabb bevezetőt egy picit pontosítsam, a Mátra aljának és az Észak-Alföldnek a találkozásánál, és ott akár sok települést is lehetne sorolni, Gyöngyöstől nem messze létezik egy város, egy kisváros, Gyöngyöspata. Nem olyan régen város, hiszen 2000-nél nem sokkal több a lakosainak száma, és természetesen sokfelől meg lehetne közelíteni, de a monológnak a legelején ugye az hangzott el, hogy természetesen a Tilos Rádió szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, ha már itt a rádióban hétfőn délelőtt Gyöngyöspata neve elhangzik, és ha nem a megszokott médiában jelenlévő történeteket keressük ide rögtön, ezt azért is mondom, mert nyilván egy aktív csetes jelenlét van, igaz, hogy egy kis közösség, de ők azért úgy folyamatosan figyelik az elsősorban számítógépeken keresztül begyűjthető különböző információkat, tehát ha Gyöngyöspatát az elmúlt évek tekintetében is nem onnan keressük meg, hogy akár milyen társadalmi jelenségek, milyen média visszhangot kiváltó történetek zajlottak ott, hanem ugyanebben az időszakban, tegyük föl, kb. 5 évre visszatekintve nézzük ezt a területet, akkor természetesen egy fontos helyszínt is megtalálunk ezen a településen. Ezt én nem biztos, hogy most pontosan fogom tudni mondani ennek a nevét, de talán ezek alapján utána lehet keresni. A Hét Sor Pince falu, vagy mondhatnám úgy is, hogy hét utca, hét szint, hét réteg, a településnek egy olyan különleges helyszíne, talán így is utána lehet nézni, hogy Vári Pincék, ahol egészen szokatlan módon és egészen különlegesen egy pici kis területen nagyon sok minden megtalálható. Nyilván ebben a felsorolásban, a Hét Sor Pincében a pince szó ott van, tehát logikusan következik, hogy ez szőlők és ez borok és borászok is kapcsolódnak ma is, és nagyon finom borok készülnek ott, de azt hiszem, hogy ha borról, pincékről és egy különleges területről beszélünk, akkor oda tartozik természetesen a mai világban a vendéglátás is. Hosszú lenne az a történetet, de lehet, hogy ma délelőtt még ennek neki fogok itt elmesélni, hogy egy pince belső klímája, egy pince belső mágiája hogyan működik, de legyen az most ebben a pillanatban, hiszen joggal mondhatják a hallgatók, vagy mondhatjátok, hogy igen, de megint egy csomó ideig fog dumálni, és nem lesz egy deka zene sem. Tehát a zene talán egy ilyen pincének, a Varga pincészet pincéjének szóljon, és a Varga pincében lévőknek, vagy akkor ott lévőknek, hiszen abban a csapatban, bár teljesen más feladatkörrel jelen lévőként, szembesülni kellett avval, hogy bármilyen fura, hogy a Vári Pincék program, a Hét Sor Pince falu program keretében ott jelen vagyunk, és esetleg azt nézzük, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a helyszín. Az egyik ott lévő természetesen büszkén, és azt hiszem, hogy joggal mondta, hogy ő is hallgatója a Tilos Rádiónak, a Tilos Rádió műsorainak, és természetesen a Tilos Rádió hétfő délelőtti műsorainak is. Úgyhogy a Vári pincészet, vagy Vári pince rendszer a Hét Sor Pince falunak, és itt nagyon sok pincéről van szó, de különösképpen a Varga pincészetnek szeretnék küldeni, és az akkor ott jelen lévő Tilos Rádió hallgatónak a konkrét nevet azt így fedje a feledés homálya, hiszen ha hallgatja a hallgató, akkor tudja, hogy ott álltunk egy ilyen elég furcsa boros hordó mellett, ahol ilyen speciális domborzati rész volt, és én ugyancsak egy pillanatra néztem be hozzájuk, hiszen nekem más feladataim voltak, ezért nem is tudtam bort fogyasztani velük, de ott álltunk, és én jeleztem is, hogy hétfőn küldeni fogok egy dalt. Tehát a Varga pincészetnek a Kissy and the Sunshine Band együttestől küldenék egy vidám dalt.
1: Let's go back to 1975. 1, 2, 3.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit. Ez a Szők és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándöröklözősök házából. És Gyöngyös Pata kapcsán, a Hétsor Pince falu, vagy a Vári Pincé kapcsán a Varga pincészetbe szerettem volna küldeni az előző dalt. De azok számára, akik esetleg keveset tudnak ilyen helyekről, vagy éppen onnan közelítjük meg mindezt, hogy nem televíziós műsort fogadnak be most az itt lévők, a fogyasztók, hanem rádiómisort. Hát azt hiszem, hogy meg kell próbálni valamilyen módon szavakban is ezt egy kicsit körbe járni. Tehát ha csak annyit mond egy műsorban valaki Hétsor Pince falu, akkor azt mondta, hogy az ember jó, jó, és mitől érdekes, vagy mitől különleges. És ezt ugye először is próbáljuk picit elképzelni, hogy valójában sok száz éven keresztül egymásra rétegeződve egy hegyoldali részben, aránylag elég kis területen a földbe vált, és ez bizonyos szempontból eltér például a Dunántúl egy-két ilyen pincerendszerétől, ahol ugye a dongaboltozat úgy készül, hogy létrehozzák a kövekből, vagy téglákból, vagy más építőanyagból a boltozati részeket, majd mindezt fedik, tömedékelik földdel, mint egy védik is, de tulajdonképpen ez az alföldre is érvényes a 19. századig meglévő jégvermekre, hogy téglákból létrejönnek ezek a boltozati részek, majd ezt befedik, és akár esetleg épületeket építenek föléjük. Itt a Hétsor Pince falu az más módon képzelendő el. Logikailag, ami ebben a műsorban már egyszer körbejáródott, igaz, hogy csak nagyon kevéssé, a Mátraballai területen is találunk hasonlót, ami nem messzire van innen, természetesen egy másik úton lehet megközelíteni. Gyorsan zárójelesen mondom, hogy ma, ha Gyöngyöspata kapcsán, vagy éppen Mátraballa is, amelyik régebben településrendszerében itt említése került, ha azt mondják, hogy miért szánunk ennek ennyi időt, hát mert a Tilos Rádió hallgatóinak jó része, szintén a visszajelzésekből, amit tudunk, nagyon sokat jár, kirándul vidékre, biciklivel, autóval, telekocsival, de hát sokat látogatnak különleges helyszínekre, tehát ezért történik valamilyen fajta, hogy úgy mondjam, íztálalás is. Tehát visszatérve a pincehálózatra, itt alapvetően inkább valamilyen fajta, hogy is mondjam, csak bányászati tevékenységet kell inkább elképzelni, ahhoz, hogy könnyen, hosszú, akár több száz méter hosszú, de még a 20 métert képzelünk is el, föld alatti termet létrehozzon valaki, vagy valakik, és többnyire az így tűnik, hogy régen, ismerni kellett a talajszerkezetet, hogy...
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstös szürkeségben. Igaz, követtek, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellapózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

熱くなっちゃった。Az idő metszeteiben éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.

0: Ultimo realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág. Mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyek, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjjel kertben voltam Thanatos zuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg. A sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött. Csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha, eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne volt. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, e teljesedésből átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De most elmosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni.

Innos minden időbe. Te szivárvány szemüldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémán köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggét daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon. Gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncélszekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára! Harcra a hó bikái ellen, elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horpad be a halántét, határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül, ezt megalkottuk eszményien. Itt hahotázunk a vérünk tábortüzénél, itt lerogyunk, ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában a barbár ífeszülésnek, ríkatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből, két alak, egy férfi, egy nő, eltűnt már a havazás előtt, ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

Csönd van, a láb se zizeg szélhajárja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca pihetétova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itt a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

0: hallottad egy hírt a kis cserepesnek? A kis cserepesnek és Szent Margitának. Szent Margitán lakó juhász Veres Pálnak, és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott, 7 álló nap táncolt, 7 báránt megevett, és egy álló hétig rejtőzött, aludott. Ettől az erei 7 emberre rúgott. 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. 7 szív bátorsága, az mind az övé volt. Ílő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska, szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent azt Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb húnyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Költötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Ej, aki Isten vagy! Lássad most vígemet! Meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúg a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok, tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földi vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsút derekamon rabszíjat viselni, kezemen, lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem, ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám. Akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk, kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérban, de az pogány tatár csak meg sem hallotta.
1: idegen országra hordoz szerfeszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében. 18 000-en vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákóczit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekink, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, béesett két szemünk, mint az írott két szemünk. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona, mindaz fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér, a kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajtozza,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görce. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az es onnat felreppene, zöld erdőbe béreppene, de nem száll a szép zöld ágra, hanem száll a

0: pasado o tempo que estou em defesa.
1: Kemény a vád nemes hangos. Higgyed el, tudunk mi ennél többet is, ha kell. Tudjuk viselni, mit a sors reánk néz. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vénet egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Panaszt keserve kint, elfolytva állni, meg nem nyomni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb kép is. Sreján köszönt a békítő kívánc.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnémulni is. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vérzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztatod? Fényt, érzető hevet keresni ott, hol úr a búg sötétségét akar. Jártál utánam, meg se láttalak. Támadva nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyed magad ülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúj szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok. S nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtől szembe állok, s tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éjszemet tüzét ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Hogyan újra? Nem kell senki, senki se, te sem át. Hagyd az

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népén. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepén. Fény! És több fényt! És mindig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a földön, gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei, ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fényt, ó, tiszta fényt, ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt, és fényt, már mint a Néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegyhullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

Babics Mihály, Verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe. Reggeli 6 óra. Nem zene még ez. Még csak hangolnak az egészek. Most apad az álmok vize. Kenderice. Vészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt bele. 7 óra. És én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakuk, mintha önmagát csúfolná. És a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakadtam sárva gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban. Óra hosszat nézem a munkát, pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hát éked? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét egy szomszédé kondár. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcső. Hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szokna száll, terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet. Nem tudja, mit tart a kezébe. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolus lánya a szélen. Mindig megdobbanak a látom. Íszelek fűnök a világon. Ingadom, leng a ház, nyugalmon hajlong, mint a levél az ágon. Délelőtt hajlong csak, ingj, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek előtt. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam. Veszem a fűnyírót, s a fanyeső ollót, megyek, hol a zsering, s vadgaz összetorlott, ami munka hián megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna irtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kusza bogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom. Mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát. Ebéd után elpilledve tompán, benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja ujjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete, kerek jós tükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, mi kislányunk hintáz len a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitálva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg, pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárny csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél, ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád. Kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placcsog a szélben a vitorlaponyva. A pallíra beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután? Avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsi táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki és hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld dombormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szediszerszámács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér.
de a csóvás bomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alulvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikusan, színpadról lecsusszon a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belsazárnak ódon falára, mozi módon égi vetve. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli. Zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hújt teli. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandi szemerláng pislog egyszerre fel ránk a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejút, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját. Gyer, kigyúl királyi cellánk. Kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, s e hegy, mely István király óta szomol. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjei. Fényt és fényt, mármint a Néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz,
jól fogózzunk, édes. El ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

0: Mies ei suta.
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Athes és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

A nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított ős kövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres,

0: és aszteroidák pora sikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. S olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni. És akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése. És meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó. Készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött. Most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búváruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal. Égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szem előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogyha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbevágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket miért estek le a korongról, és miért van az, hogy 2 virágpoggyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain, ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, Nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. a falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a stázis nyolcszoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútordarab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem vízesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáját dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valaterhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály. Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki? Galdor Mallowtwix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott inci-finci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé. De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike. Emiatt van itt, tette hozzá segítőkészen. Úgy értem, miért nem hívtak előbb? Csattant fel Galdor, oda tolakodva a rácshoz. Mihez képest előbb, uram? Kérdezte a varázsló. Galdor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül. A szobában a levegő felfelszik rázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhólyagosodni, szélei felpöndörödtek. A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Galdor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó. Oktarin és bíbor szikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak. Miért olyan nyugtalanok a varázsigék? Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike. Galdor vállat vont. Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni. 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak. Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkannak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője. Nincs mese, ezt meg kell állítani. Kérek egy önkéntest, mondta határozottan. Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése. Hát jó, vetette oda Galdor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre és egy kis ostorra meg egy székre. Azt mondják, a zaj ellentéte a csend. Ez nem igaz. A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pitypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Galdor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott. A felsőbb pincékbe! Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek. Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia, útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíbor férgek eredetileg a padló részét képezték, és az annás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Galdor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas, öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt, a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta,
1: azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
0: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
2: A nagy csarnokba!
0: A lépcsőki szélesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott Moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és asztmatikus ziháló kórust, amíg Áldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon mélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
1: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó prófitákat, ugatta. Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
0: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a kolong. Ebből a szögből Gáldor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástromb, csupa vége érhetetlen plüss palota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Gáldor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Gáldor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Atuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Gáldor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
1: A tetőre!
0: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket. Ami pedig a rovarokat illeti. Az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ang patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot, és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy, kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval. Körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó, többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatára. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Gáldor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. Csipkés ormú tetejéről a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
3: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
2: Aviento Thessalaus, repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei!
0: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó melvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszágultva, sápadt fénye, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé. A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szédítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csak nem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napóráján. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világ peremét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott. száraz gallyak, recsentek Galdor háta mögött. Megfordult, s Dömper Ármándot, a rend második emberét pillantotta meg, az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott melvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, s így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak, kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmeneterre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Ármánban. Nem dohányzott, kizárólag forralt üzet ivott, és Galdornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Ármánd nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Galdor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Ármán. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Galdor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egér szíve megszakad. Mi volt ez? Kérdezte Galdor. Ármánd a fülét hegyezte. Azt hiszem, cisz! Galdor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Galdor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel. Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy Széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagyrakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy Széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt Oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társ albérlő. Úgy gubbasztott céltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de Széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rendszeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon moh borította, és göcsörtök, meg keszekusza véngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
2: Oh! Megérdemelted!
0: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul.
3: Hosszú csönd.
0: Aztán Széltoló megszólalt.
4: Ezt te mondtad?
2: Igen.
4: És ezt is?
2: Igen.
0: Ó, Széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett.
4: Esetleg véletlenül talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
2: Nem. Én nem mászkálok valami sokat,
0: felelte a fa.
4: Hát, meglehetősen unalmas élet lehet, vélte Széltoló.
2: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
0: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
2: Senki se közölte velem,
0: mondta a fa.
2: Feltételezem, igen.
0: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni.
4: Isten veled! Mondta határozottan.
2: Hé, ne menj el!
0: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át céltoló a bokrokon, majd neki látott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
2: Unalmas, gondolta.
0: Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni. A cölöpök például állandóan. De nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, Széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdein. Hittétele pedig len imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekercs WC papírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé, ám Széltoló legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jól szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy meg. Na hát, valami mozgolódást támadt a levegőbe. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat adta homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán emberfeletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyarodott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálnia azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert céltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpárnán alszik, és étkéül, majd az szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák vélte, és makkok, meg bogyók, majd kell... Széltoló! És éme! Szembejöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a másvilágon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot, és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben? Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi? Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta, a fák nem tudnak beszélni, csattant fel Széltoló. Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk. De hát hallottad? Széltoló sóhajtott egyet. Haj, de figyelj, kezdte. Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra, tette hozzá egy fa. Igen, na, azokra is, mondta Széltoló. Elhallgatott, és rossz kedvűen meredt az esőbe. Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan. Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugallta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette. Én tudok is mindent! Förmett rá két virágra. Hát akkor ez miféle fa? Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett. Bükk! Válaszolta határozottan. Valójában, kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását. Azok az izék maknak látszanak, jegyezte meg két virág. Ez a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet, tette hozzá nagyvonalúan. Hínye! füttyentette két virág.
5: És az a bokorot micsoda?
3: Fagyöngy.
5: De hát tövisei vannak, meg piros bogyói.
3: És?
0: Merett rá szigorúan Széltoló. Két virág tört meg elsőnek.
5: Hát, semmi,
0: mondta bekunyászkodva.
5: Biztos félreinformáltak.
3: Biztos.
5: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted lehetőek?
0: Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni egy ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához. Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt a zavarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
4: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
5: Miért?
0: Kíváncsiskodott két virág.
5: Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
4: Nem igazán az a baj.
5: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
4: Nem, úgy tűnik a szároké.
5: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
4: Nem vagyok benne biztos.
5: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
0: Széltoló köhécselt egy kicsit.
4: Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta,
0: mondta boldogtalanul.
4: Azok a tuti áruló jelek.
0: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az eső csatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban, összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemi világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkésző attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
6: Né, Laca, facázzon, Máldott Vix, gyötör a csúsz!
0: Gáldor, aki csupán hatásszünetet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
4: Jól van, akkor rövidre fogom.
6: Nagyon helyes!
4: Mindnyájan kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
0: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében.
5: Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni.
0: Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak.
5: Az általános egyetértés moraja hallott.
4: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ashkente rituáléját,
0: jelentette ki Galdor drámaian. Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy
5: ne, csak az Ashkente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe.
0: A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
4: Jó ötlet, észszerűen hangzik. Vágjunk bele!
0: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Galdor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék. Kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Armand példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült, és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ashkente rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontváz kéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
3: Na, mi van?
0: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
3: Buliban voltam,
0: tette hozzá némileg szemrehányóan.
4: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészet kérek, szólítják kegyelmed, még peniglen,
0: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúllyal. A halál bólintott.
3: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
4: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
0: szólt Galdor egy kissé neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
3: Abszolút korrekt.
4: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy... Pontosan mi is történt ma reggel?
0: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
4: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimro te által, te kikkel által, és...
3: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan,

0: méltósággal. Az... az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az Oktávó aggódott, nehogy elvesszék a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
1: Várjunk csak! Vetette közbe Gáldor, miközben borostáit sercegtette. Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kicsi, girhes fickó. Az, aki...
0: amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
1: Gáldor összeráncolta a szemöldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az Oktávóba.
2: Van valami elképzelésed? Miért?
1: Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
2: Irp és Karla által kötelezted el, hogy...
0: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
2: Beszélj érthetőbben!
1: Követelte Kréber Mölcs.
2: Kuss!
1: Kiabálta Gáldor.
0: Én?
2: Dehogy ő, együgyű vén. Hallottam!
1: Csattant fel Mölcs.
2: A mai fiatalok!
1: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
2: Ide figyelj! Mondta Gáldor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
0: Elpusztul,
1: felelte a halál.
0: Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
2: Maradj még!
1: Mondta Gáldor kapkodva.
2: Cselliliki és Orizóna, és így tovább által? Hogy érted azt, hogy elpusztul?
0: Ez egy ősi, a csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik, nem szorul magyarázatra.
2: Ez minden, amit mondani tudsz?
0: Igen.
2: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
0: Igen.
2: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
1: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
0: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől perem iránt.
1: Mit csinálott?
0: Rettenetesen sajnálja magát.
1: Ó,
0: most már elmehetek.
1: Gáldor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést.
2: Hát persze, mondta, kösz szépen, igen.
1: És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni még gaz árnyakkal sem, udvariasan hozzátette.
2: Remélem, jó a buli.
1: A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta. Kb. Úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
2: Azt mondtam, remélem, jó a buli.
1: Emelte meg hangját Gáldor.
0: Most még igen.

0: mondta a halál ugyanazon tónusban. Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat. Miért? Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az álarcot. Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát, és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal. Ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi fekete mise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe, számos csekélyebb varázsige, eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöclét síkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Armand belépett. Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Armand. Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből. A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra. Armandot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében. A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között. Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöclét síkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugalták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá, Armandra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat. Az tvarti nagy templomnak reltiekben bevuelkedő történetje. Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármán óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni, Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák. Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármánt fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja. De erre is felkészült. Megnyújt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt? Skunde erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a Skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná a térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást. Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó. Mi a fészkes fenéről beszélsz? Nem, na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is. Na, ide figyelj! A figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik, acsarogta széltoló. Na már, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz. Széltoló lenézett a manóra.
1: Elnézést egy percre,
0: és ezzel félrevonta két virágot a tisztás másik végébe.
2: Ide hallgass, sziszegte a fogai közül. Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
3: Lehet, hogy csak egy goblin,
0: felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
2: És?
0: Kérdezte.
2: Na és akkor mi van? Manó, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
3: Nem kobold,
0: szögezte le két virág meggyőződéssel.
3: A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis, dudoros, antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
2: Hol?
0: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
3: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a matyogás.
0: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt készfeje behatóbb tanulmányozására.
3: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak,
0: motyogta. Széltoló értetlen képet vágott.
3: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
0: Kérdezte.
3: Á, dehogy!
0: felelte sietősen két virág. Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket.
3: Mindig jól emlékszem a képekre. Na hát...
0: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől széltuló lélekben azonnal felnyögött.
2: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
1: Mi?
2: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad?
3: Né, de
2: hogy tévedsz. Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
3: Miért?
2: Mit miért?
3: Miért gyűjti a fogakat?
2: Hát csak úgy.
0: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyénképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
1: Jaj. Piros kalap.
0: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában.
1: Ami meg a piros sapkákat illeti.
0: Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg! A manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
2: Svíj-fihí-vidó-hvít!
0: Szólt egy hang a lábainál. Lenézett. A manó, aki Iszkini néven mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt gőteszörpe.
2: Incsiklandóan hangzik,
0: hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
2: Az a másik nagy szoló, az jól van,
0: firtatta féltő gonddal.
2: Csak sokkot kapott a valóságtól, válaszolt a széltoló. Nincs véletlenül egy piros sityakod?
3: Mi?
2: Hát csak megkérdeztem. Tudom, hol van nagyzolóknak való ennivaló,
0: mondta Manó.
2: És szállás is. Nincs messze.
0: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak. De jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kíméve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Pszt! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
2: Jó érzés! Asztalos munkának lenni?
0: Kérdezte a fasóvárgóan.
2: Nem fájt?
0: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a galjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és ki is élte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
1: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
4: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
5: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
4: magyarázta Iszkiri.
5: Egy vén bonya lakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
6: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura,
4: mutatott rá két virág.
1: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
4: Két virág félve megérintette az egyik falat.
6: Ez ragad?
5: Nugát!
4: Mondta Iszkiri.
6: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikú Széltoló, egy igazi...
4: Széltoló gyászosan bólintott.
1: Az építészet cukormázas irányzata, mondta. Istennek sose terjedt el igazán.
4: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtó kopogtatóra.
5: Valahogy újra termelődik,
4: magyarázta Iszkiri.
5: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
6: Tényleg,
4: hümögte Széltoló borúsan.
5: Gyertek be,
4: invitálta őket a manó.
5: De vigyázzatok a lábtörlővel.
6: Miért?
5: Vatta cukor.
4: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt, ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.067.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliómot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek. Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotva pengét kielesítsenek. Ezen közben Skomb erdejében két virág és Széltoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton a legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszágba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. Tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak,
0: amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
7: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet?
0: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbárkörökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitt a kancatejből és hópárducvérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
7: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
0: A baján üldögélő nomád azt mondta.
7: A magasban szárnyaló fehér sas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
0: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
7: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, sasszonyai siráma.
0: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt maraja fogadta. Ekkor a törzsfőnök tiszteletteljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
7: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
0: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
7: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
0: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltam, így válaszolt.
5: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
0: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölje. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
7: Kelt a karó.
1: Kelt a karó.

Tilos Rádió. Tehát a kelt a karót halljátok. És vendégünk Parti Nagy Lajos, aki a Fagyott kutya lába című nemrég megjelent novellás kötetéből olvas fel. Hallgassatok!

Nyelv tanulmány fej. A sauna Big Mac az alapdoló, mit hittél, mint az anyatej vagy a jackpot. Gatyaszomlú ketmézed, mi? Amcsi zászlóból van varva, faszán térd alá lógnanál, hova lógjon, yes! Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you. Én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam. Yeah, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem. Danubiusba. Karton Red Bullt nem. Kedvenc gatyaszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben. Vagy idéző. Nem voltam magyaros típus iskolában. Inkább torna meg csivésség, de náhogy. Faszomat karatek, hogyha mit hittél? Al Pacino éjjel-nappal. Legfőleg csak usziban hordom, sajnos. Illetve a moment fűnyírok. Főnöknél mondja, wow, bírom ezt a gatyaszot, Big Mac. Tegeződünk oda-vissza, tisztára családias. Yes, Andi, mondom én is a tiédét. Vagyis ezt csak gondolom, de úgyis oké. Süt a napsütés, lekísérem a masszört a sátánok miatt. Múltkor sajnálatos eset volt, főnök megmondta, aki hozzánk jön, nem mászkál a többet szabadon, kiherélésem terhe mellett, vagy ha udvarolnák az Andinak. Tudod ki? Ha elment a masszőr, fűnyírok. Tisztára turbó, mit hittél? Feeling vagyok, mondom, ki vagyok gyúrva, Big Mac, mint az angyalok, olyan lazac. Pedig mostanában csak jó lesésig gyúrok. Faszomnak majom éjjel-nappal. Szóval főnöknél, hogy hajdu judu gatyesz. Mellesle Campari. Csupa gatyám, amcsi, mondom, alap dolog, ami itt nem amcsi, annak uncsi. Én költöttem, beküldtem, nyertem popcorn bérletet. Jó rostos, very nice egészségügyi. Full cure lesz. USA-ból táplálkozástudományi, mire számítottál? Amcsiba minden taszár, nem a vidéki, mint itt. Izadni a leghifibb. Kísírja magát a háj és az ember Red Bull estét. Másrészt, hogy minden napok addig viselkedj köcsög, amíg életben vagy. Ott aztán semmi gatyaszom is szabadidőn, Big Mac, hanem külalak. Főnök kurváó kényes, például koszos körömér is levisz hídba, mint a Clark Ádám, és lesprézi az agyam. Azért az agyat sprézemre bivaj geci azt ordítja, mert már alig van a flakonba. Sokat nevettünk, de igazságos. Mondjuk nem csak alulápolt köröm volt, hanem tihanyba el lett veszítve golyóálló mellény. Klub Tihany strandon ellopták csehszlovák, de akkor is. Fakjukán mondja, még egy fekete pont is Palermo. Aztán nem tudom, hogy miatt edették meg a kutyák a pedikűröst. De hamar megbocsátod egy kiskokit a pisztolyjal, na ne bőgél, Beverly Hill. Most meg öltöz fel, ide is ide megyünk, busines. Szépen öltöztet mind a négyünket, keresztgyerek nem járól áll, öltöny nem papsajt, munkaruha meg munkamellény, kardenin, kardencipő, kardenzó, mobil. Mobil otthonhagyás a főben jár, mit hittél? Igaza van. El van érhető és részemről is, ha bármi. Oda csörgés, mint a kígyó. Adódott helyzet, pitty-pitty-pitty, csókolom főnök, aztán már is képben van az ember. Te vagy az? Yes. Melyik te? Hát Ciha. Na a Big Mac, végre, hogy mondod a nevet, hát hangról tudja, melyik vagy, köcsög. Azt akarod, hogy megint kiherjú? Isten ments, főnök, ne csináld, hogy kiherél el, megöl a csajom, mit hittél? Ma jó, fölpróbálom a csajot, köcsög. Ó, az kicsi rád, főnök. Na jó, azért megbocsátok, ide tudsz ekkor és ekkor? Hogy ne tudnák, Big Mac, hol vagy? Vienbe. Vagy bárhol, ahol van, ilyenkor azt mondja be, hogy hol van. Oké, röpcsizek, főnök. Be let's go valamelyik terepjáróba, és nénó-nénó. Reszkessetek egerek. Vagy esetleg, hogy hova vigyen moment a limuzint, repülőtér, bármi, Ferihegy vagy Margit sziget és parlament elé. És hány hára? A forró drót a sikerhez. Olyan hosszú limuzin, Big Mac, mint a 105-ös busz. Szandálfa berendezés, kézmosó, minibár, printer, fuck you, hey. Ha van mobilod és azt mondja, pitty-pitty-pitty, rögtön nem vagy mesztelen alapdoló. Hello, Bill, itt a mobil. Beküldtem. Mit gondoltál? Második lettem, egy hónapos ingyen használat. Éjjel-nappal Hawaii. Kár, hogy nincs belőle vízhatlan uszodához. Akkor úszva is kapcsolat, Big Mac. Sok majom vízhatlan mobil persze nem talál ki. Ezen, ha bedődök, le tudnám rúgni a Nokiukat. Persze úgyse egész nap vízbe dagonya, az fuck you. Hanem járáskerés, keverés, high life, éjjel, meló, bárban ülés, icéval, ice nélkül, ilyesmi. Többet erről úgyse. Tisztán bizalmi. Tekila, mint a személy, pisztácia. Négyüknek egy opera bérlet elég. Nagy büfé, szekurity. Reggel meg, ha van fél óra, szabad irány a nénó-nénó szaunázni. Főnöki privát, oda be nem. Kényes rá, hogy lábgomba.
Két belépsz, lábad levágom. Látsz, Fürez, Dolores. Legjobb izzadni a világon, Big Mac meg a tánc. Csajokat nem is mondva. Nevés még, hassze, hogy es. Evés alap dolog, sokat ráfigyelni arra, mert kell. Épülni a buildingnek. Vitamin a tatamin, én költöttem, beküldtem. Halózás nem mindegy. Szín hús, nem farhát, meg proli parizer. Mangalica is nyomelem, ez a jelszavam. De nem csak a strucbélszín vagy a homár, hanem mire számítottál, egy egyszerű szívpöri is étkezdébe. Nénik között fakjú, prolik között. Lepince, érted, és halózás. Tulaj, ha haver, mindjárt két adag. Termeling is befele. És akkor másnap lazac. Egyel arra ébredek, lazac vagyok, na anyám, belegagyeszomba is, fuss Forrest, fuss. Levárosba, átvároson, szellőzik a fejbőr. Ezt még nem küldtem be, majd a rímel. Yes. Eating és during. Alap dolog. Valahogy délután leülök Frankon, és nézem full lemésztés tükörbe. Ennyi mi? Ja, mit hittél, mert szép. Az izmok csalogánya. Ez itt az utolsó mohikán, máskülönben nem nagyon tetuzok. Meg a seggemen egy Tom és Jerry, de az régi. Isi bőli. Nyolcadikban bőli. De is mérget, mit hittél, nem tudtam ülni, álltam, mint a fasz. Kátbalogattam két napig, megmaradtam, felnőttem, nem panaszkodok. Nagyjából van aprítani. Heti kétszer lövészet, kétszer küzdősportok, egyszer angol. Full time. Néha nem szép munka, van ronda része, ujját visszahajtani, de hát behajtás nem első áldozó. Ha jajgat, bimmak, akkor legszeretnék beteget jelenteni. Hello, főnök, csókollak, beteg vagyok, csukjás izom a Hilleszel. Jelszik-e, maradj otthon, ciha, nem erőszak? De ezt csak képzelem, hogy ezt mondja. Főnökkel nem lehet így akarni, meg vakel. Legrosszabb, ha etikumtól kell behajtani. Kurvasok az etikum. Csinálják a gyereket, Big Mac, mint a pogácsát. Nekem mindegy, minden út romába vezet. Beküldtem. Még nem nyert. Ülök limuzinba, várok, gondolkodok, kitalálok. Mondjuk öltözködni meg aranyláncot eléggé kamelok, olyan nekem, mint a gyík. Levágják a farkát, kinő, ez kéne nekem is, hogy kinő. Nem kéne mellén, csak a Camon meg az Al Pacino, hogy gyík volnánk. Most ezt mire mondom? Angya faszra, nem? Csak egészség legyen és popcorn. Szervezet részére fűtőanyag ellátás, az mindig jól jön. Ha egészség oké, nem adom soké. Én találtam ki, beküldtem. Mire számítottál? Pár esetben beküldök, meg fölhívok mobilon. Viszem például mosatni a limuzint és fölhívok. Hello everybody. Hi, mondják. Megismerem a hangodat, mondják. Te vagy, aki sokat beküldesz. Yes, mondom. Popcorn bérlek. Akkor hadd találjam, ki te vagy a lazac, mondja a rádiós köcsög. No, én a ciha vagyok. Story, story, persze, hogy a ciha, bocsika. Hogy ejtett, kérdezi rádió. Szia, jétsei. Nem, mondom, vagyis igen. Köszik a hívást, mondja, és bye-bye. Az ilyeneket szeretem, hallani hangom Danubiusból süt a nap. Két proletárka csak mossa a limuzint, hallják, hogy hallom a hangomat. Ez elég Franco Nero, meg a Sauna Big Mac az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej, vagy a jackpot, katyeszum luket nézed mi, amcsi zászlóból van varva, faszán térdaláló, na ná, hová lógjon, yes, boxerom a haverom, elég jó, nem, rímel, fuck you, én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam, jeh, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem, Danubiusba, karton, Red Bullt nem, kedvenc katyeszum, mit gondolsz, csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom, aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben, vagy idéző.

Hiéna Esztrád. Eszik a hiéna kemény papírt? Talán nem, mondom. Talán ha zörgetjük neki a cellofánt, nem. Megmondanád, mivel zörgessük? Morogja a társam, a puszta szemünkkel? Akkor kiabáljunk, javasolnám, de rögtön rájövök, hogy ez még nagyobb ostobaság, mint az zörgetés. Amint zajt hall, rögtön idejön, és ha azt látja, élünk, nem ússzuk meg. De ha csak dögöt eszik, akkor ha élünk, megúszhatjuk, nem? Ki van zárva, mondom. Az az egyetlen esélyünk, hogy nem eszik cigarettás dobozt. Mindent eszik, miért pont azt ne? Csak, mondom, ne olyan hangosan. Hülye egy érzés, súgja a társam és kancsalít fölfelé. Szinte hallom, ahogy nyikorog a szeme, mégse látja a feliratot. Mindent látunk, csak a kibaszott feliratot nem fölöttünk. Ki fog törni a szemem? Mondja merev szájjal és csúnyán káromkodik. Nekem már a könnyem is folyik, mégse vagyok képes többet kivenni, talán egy ó betűt. Atr, atro. Persze ettől nem leszünk okosabbak. Atrop. Neonszínű betűk, mondom, alig hanem fluoreszkálnak. Valami világítós festék, mint a 60-as évek mozi reklámjain. Biztosan, hogy nem kamel? Eléggé biztos, mondom. Különben is ezt te csak a pupok miatt gondolod. A pupok már az érkezésünk késő délután óta ólálkodnak a parkoló körül. Hol itt, hol ott üti fel a fejét egy, fölbukkan is elmerül, fodros, aránytalanul bonyolult szája még sokáig remeg a homokon. Ezek nem tevék, vakondok, esetleg földi kutyák, mondja. Persze, mondom, csak éppen akkorák, mint egy teve. Akkorák, de mégse tevék, mondja a társam is, megborzongva nedves törölközőtől. Megjáratta volna, hót mered meg a zuhany alatt, most leverné róla a víz a lágyrész csontig. Voltak éppen szerencse, hogy épp megérkezett a fürdőből, mikor ez a dolog történt. Így legalább együtt vagyunk. Még a tusfürdő is ott a kezében, és ahogy kinéz, ott is marad. Old Spice az örökké valóságnak. Gyóntál? Kérdezem. Elkezdtem, de nem volt több 2 eurósom. Nyeli, mint a Niagara. Szörnyű érzés, hogy csak a szánk mozog meg a szemünk, semmi más. A fölfelé nem is, körben a helyzetünkhöz képest messze ellátunk. Helyzetünk hülye. A Szahara és a Zahari dombság találkozásánál benzinszürke tájban hosszú, prémes emelkedőn terül el a 761-es számú Szerálystészen. Sok ilyen van a Strádán, nagyjából egyformák, ennek talán jobb a híre, azt mondják, kicsikével jobb filmeket adnak, és kevésbé oknak a lányok. Tisztább a fű. Van persze minden, ami kell, bedobó szauna, sí és gyóntató automata is van, motel, melegkonyhás bistró, drinkbár, melyben esténként élő zene szól. Mint amikor egy fűrészgépre csengőt köt meg, de akkor is valódi esztrád zene. Az autós moziban már állítólag a púpost vetítették. Tízszer láttam mindegyikünk, nem nagy veszteség lemaradni róla. Persze megnéztük volna 11-szer is, ha magunk fajta tud úgy nézni, hogy közben alszik, vagy fordítva. Gyakorlott lomba utazók vagyunk. Ha leszáll az est, fehér zoknit húzunk, kockás papucsot, akkumulátorról melegítjük a körömpörköltet, és hetekig el vagyunk mozdulatlanul. De ez most más. Egy sorsára hagyott ideges állatkert kellős közepében éjszakázni nem tiramisu. Morog, vonít, hisztérikusan sóhajtozik flóra és fauna. Még a flórával csak elvolnánk. A szauna ereszéről olykor leszakad egy 5 kilós papagáj, csattanó piros jégcsap. Talán az a legnyugtalanítóbb, hogy a Strádát halkan és módszeresen bemossa a homok. Azt az utat is, amerre jöttünk, azt is, amerre mennénk. Messze ellátni, hisz akkor a hold van, mint egy kézi festésű szivaros dobozon. Foltos és tekintélyes, nem kérdés, hogy itt ő dirigál. Nem őrködik, csak föllesétál a horizonton, ő tudja a legjobban, nincs hova menni reggelig, unalmában ciceg és füttyöget, hergeli a zsiráfokat. Viaszosan rémülten lobog a nyakuk vagy a törzsük,
minden bizonnyal gumiból vannak, mint a töltőállomás tetején az oroszlán. Némelyik, ha nem bírja tovább a gúnyos füttyögetést, eldurran, sivítva veri magát a földhöz. Épp nyitottam a fülke ajtaját, mikor villant valami, alig nagyobbat egy villámlásnál, tulajdonképpen ennyit lehetett érzékelni. Azóta a vezetőfülke mellett állok, fogom a félig nyitott ajtót, cigarettával kínálom a társam, szélesen mosolygok, hajamban kifogástalan a hullám. Megbolondult a főnök, mondja a társam, és fölfelé intett a szemével. Most már az álló autók sebességét is méri. Ezen nevettünk, pontosabban nevetünk azóta is mereven, tele szájjal. Nyúl a keze az odakinál doboz után, még nem vette észre rajta az ominózus rajzunkat. Az is lehet, hogy fénykép. Pontosan érzem, ahogy eltelik egy örökké valóság. Jégkrémet viszünk Zalaegerszegről Kamerunkba, papírjaink rendben, semmi rosszat nem csináltunk, el nem tudom képzelni, ki szórakozik velünk, és főleg mit akar. A főnök azt akarja bizonyítani, hogy az ember kisebb, mint a sivatag, hogy kicsi bénák vagytok, csavarkulcs ide vagy oda. Évek óta erre járunk. Mit bizonyít ez? Zár a bisztró, tekeredik le az ajtóban a dupla acélrács. Az arab udvarosok lehúzott fejjel kirontanak, elcipelik a bozótik a szemetet, kiborítják, vagy hanyat homlok visszarohannak, épp becsúsznak a vas sodrony alatt. Valaki megtapsolja őket bentről. A nedves, rengő halmok tompán csillognak a holcsütésben. Milyen bisztró az, ahol ennyi friss bélhulladék képződik? Ez jut eszembe, egy darabig ezen tűnődöm. Az albínó öregasszony búvárruhában mossa a szaunát. A bérelt buszban elcsöndesednek a kurvák, csak a készenléti ablaknál ég a stoplámpa, olyasféle ablak, mint a patikában, bekopogsz, eltolják, csak ez lejjebb van és persejes. A rágyújtás tartós küszöbén hiányzik legjobban a cigaretta. Mindkettőnknek azon jár az esze, hogy az éles és letagadhatatlanul erősbüdő kacagás jöhet-e még az autós moziból. De egy idő után már nem jöhet, és a verejtékünk megzizzen, mint a hártyajég, mint a celofán. Nem tudni mi az, de halljuk, hogy egyre közelebb jön. Ez ide jön. Mit akar ez potni velünk? Kérdezi a társam, eléggé vékony hangon. Felelek neki, de hogy mit, azt egyáltalán nem hallom. Ebből gondolom, hogy vagy fölébredek másodperceken belül, vagy tényleg nagy a baj. Hosszú, rosszagú felhő csúszik a hold elé. Lihegi, mondom a társamnak. Nem liheg, azt mondja. Hát akkor. Nem tudja, mondja. Pedig tudja. És én is tudom. Aztán visszafolytjuk a lélegzetünket. Fél perc telik el, majd anélkül, hogy meglepődnénk, egy közepes erő a lapunkról az oldalunkra fordít. És néz, és liheg. Ránk cseppen a nyála. Legalább a rohadék fejünket, ha el tudnánk kapkodni. Hülye érzés egy cigarettás dobozra nyomtatva lenni, mondja a társam. Na ne mondd, mondom, és még mindig suttogok. Rövid időre megint kivilágosodik, elvakít az éles holdfény, s a dű, hogy továbbra sem tudom a márka nevet leolvasni a fejünk fölött, pedig ez valamivel jobb szög. Alig, hanem mégis atrop. Lehet, hogy egy betűvel se több. Aztán megint sötét lesz, nyál és vonítás. Listen to this. Unlock the

Testékszerek. Ha felrobban egy gimnáziumi kólagyár, illetve melléküzem, azt úgy kell elképzelni, mint egy sóhajt. Mint ha valami irdatlan világvégi böfögést teleraknak kővel, vasreszelékkel, beélesített mikrofonnal. Mobilok, táskák, testrészek, pink notebookok szállnak szerte szét, hullik belőlük a pezsgő barna vér. Mint kiderül, az esemény ugye rendkívüli, a körülmények ismeretében mégsem váratlan. Legfeljebb a robbanás középfokú intézményhez képest hatalmas méretén lehet csodálkozni. Ilyenkor egyesek, szülők, politikusok, diákjogi aktivisták rendre felvetik az Ipartanügyminisztérium, IPTAÜM felelősségét, s hogy rendeletben kellene szabályozni olyan termelő üzemben, ahol szubverziós dúsító van, illetőleg szénsavreaktor, csak saját felelősségre működhet oktatási intézmény. Ezt más szülők és más politikusok képmutatásnak nevezik, mondván a szabályok be nem tartásából nem az következik, hogy más szabályokat kéne hozni. Föltéve, hogy a szabályok jók, már pedig jók. Meg kell mondjam, olyan felelős tényező is van, aki nem a száját jártatja, hanem cselekszik, és mint tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Egy hét se telik el, és a cég szíves hozzájárulásával osztályunk emlékére fellőnek egy gyászműholdat. A Szikitúrad Astra projekt nem elsősorban reklámhordozó, sokkal a fontosabb, hogy minden tanulóról ott legyen a kis jellemző videoklip, név, kereszt és vezeték, fogyasztási szokások, kabala állat, kedvenc szín, telefonszám, erre bármeddig küldhető MLD-as SMS. Egy interaktív, előrehozott tabló, kedves barátaim, mondja a PR főnök meghatott komoly hangon, hisz maga sem tudja kivonni magát a szülők és hozzátartozók keltette hangulat alól. A vizsgálat nemzetgazdasági érdekből nem fejeződik be, ennél a sebek begyógyítása fontosabb, és az, hogy visszatérjen a termeléshez szükséges béke és bizalom. Ha nincs mihez képest, idővel a

kapja a kóla mámor, gyerünk, mondják, még előre, és bizony ilyenkor ütközésig nyomjuk a karokat, pirosban az érzékelők, villog a monitor, recseg és sír a rendszer, aztán egyszer csak nincs visszaút. A két gyanúsított negyedikes napok óta sápat volt és kialvatlan, s a kérdésekre, hogy mi ez az extra megrendelés, kitérőleg válaszolt. Tanulmányi feladatait nagy ívben elhanyagolta, noha a gépterembe diszponált tanulók számos könnyítést kapnak. És nem tagadható, hogy főleg az éjszakás, kisebb részben a délutános műszakok alatt gyanúsan, baljósan megremegett öreg alma máterünk épülete. Igazgatónőnk a társastánc iránti bizalom visszaállítását, valamint a romok eltakarítását állítja a jövő homlokterébe, egyébként úgy csinál, mint aki nem tud és nem hallott semmiről. Jobb is, ha nem tud, az egész várost és az agglomerációt ez a gimnázium látja el kólával. El lehet dönteni, mi a fontosabb. Ha az ember, már pedig ezen nincs mit vitatkozni, akkor kell az üdítő. A tanárnő, ha ideje engedi, fitness tanít és jó eszélyt. Alapjában rendes asszony, mosolya, mint a szájkosár, alacsony, gumírozott cipőkben közlekedik a folyosókon, besurran a fizikai szertárba, ahol a palackozót rendeztünk be, hunyorít, sóhajt, fejet csóvál, óvaint. Nem az iskolának, az életnek tanultok. Éjjel persze sírógörcsök, szívritmus zavarok látogatják, ha végül elalszik, villamos székkel vagy a nyugdíjazásával álmodik. Ő tudja a legjobban, hogy egyszerűen nem lehet eleget termelni. Az üdülőtelepek ki vannak emelve, hasonlóképpen a wellness kommandók, harmad, de nem utolsó sorban pedig ott van a lakosság. Az üres pillapalackokat kötelező 24 órán belül beszolgáltatni, ellenkező esetben igazgatói intő jár, három intő pedig egy automatikus rendőrségi feljelentés. Nyár van, a napi kötelező 2 literen túl is kólát iszik mindenki. Trendi a dobhas. Olyan a hasuk, mint az afrikai gyerekeknek. Épp a társastánc verseny kellős közepén robbanunk fel, a parkett kis ördögeinek megállni sincs idejük, a zabolátlan sziszegést azonnal követi a csattanás és a nagy, puha bum. Úgy hajlik meg a padló és a plafon, mint a nedves tortalap. Aztán csak a bugyborgás és az égből jövő sikoltozás hullámai, szabályos lökésekben, mint a szívdobogás vagy a sziréna. Kimegyek kólázni, és visszamenet épp megállok az ajtóban, még odakint a folyosón. Így úszom meg, némi sokkal, légnyomással, fülvérzéssel. Állok ott, és nézem, ahogy elröpül 2 emelet, kezemben összelapul a papírpohár, aztán repülök én is. Váratlanul egy szellőzőaknában találom magam, közepesen lejt, vígan csúszdázhatnék lefelé, de 1,5 méterenként fönnakadok, így az egész menekülésem csak kínlódás. A megrogyott épület csúnyán káromkodik magottan, nagyokat böfög. Ha utána másznas fel akarnak falni, nem lepődnék meg. Az akna 100 méterrel lejjebb a haszonjármű parkoló mellett éri el a felszínt. Kirúgom a rácsot, sokáig állok a lapulevelek közt, nagyon sírok. Szürkéspirosban látom a tájat, a hegyoldalt, a fákon fityegő színes kis testékszerekkel. Egyedül a menetrend szerinti autóbusz zöld. A szállítóautók egyötörte úton imbolyog felém, hámozza le magát lassan, mint az almahéj. A sofőr rögtön megáll az intésemre, tele a busz napsütötte apácákkal, együttemre mindig nyugat felé forgatják a fejüket, a lebukó vörös napkorong irányába. Nem tűnik fel nekik, hogy kinőtt zakón, fehér ingem, sötétkék nadrágom, csupa vér a fülemtől. Meleg empátiával veszik tudomásul, hogy csak tátogok, mutogatok fölfelé. Igen, kicsi öcsénk, szép gondolat. Ő valóban örökké való, közli az egységes, komoly bólintások. Lent a városban a rendőrök sem mennek velem semmire. Lázasan, csatakosan ébredek másnap. Nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de mikor ránézek egy pillepalackra a multikantinban, erős hányingerem támad. És úgy jut aztán lassan eszembe az egész balul sikerült táncverseny. Nagyon sötéten nézhetem a rekeszeket, mert a szeplős vörös hajú eladó lány megszólít.

Vedd csak meg az adagodat előre. Adagomat? Ja. A fejadagot is, meg a private-odat is. Nagyon előfordulhat, hogy sokáig nem hoznak üdítőt. 2 hétig is. Mert fölrobbant a gimnáziumban a kóragyár. Zoom. Ráadásul épp táncversenykor csezd meg. Lassú táncolt az egész 3. B. Senki nem élte túl. Egyszer csak mind elrepültetek szépen, matróz blúzban.

a szerencse csapása. Megfog a lottózó előtt, hogy én csak legyek szíves, ne menjek be. A külsejét itt nem írom le, nem a napos oldal lovagja szent igaz, amivel se jellemezni, se megbántani nem akarnám. És azt, hogy őrült, azt sem mondom könnyelműen, ki nem az. Tulajdonképpen miért ne fogna meg egy embertársam az utcán, hogy ide vagy oda, ne menjek be. Olyan jó bemenni. A lottózóba végképp eszembe se jut, ezt közlöm is vele. Dehogy is nem, mondja. Látja ő, ha ő itt nem volt volna, én már rég bementem volna. Pedig az ott benn teljesen összezavarja az embert. Összerázza az élete során így úgy leülepedett kis trutyiját. És ettől óvna ő messze menően. Konkrétan a lapátkörmű nőtől óvna, név szerint a disznófejű mammonnétól, ha így jobban értem. Az eheti főnyereményről beszél, na, mert akire ezt rejámérte a sorsanak, annyi, az kezdte gyűjteni a temetésére. Annak merő epeömlés lesz a boldogsága és szakadatlan pokol. Mennyi volna az a pokol számszerűleg? Kérdezem könnyelműen, erre megfogja a gombomat, belehajol az arcomba, a számba, hogy letetessen magam hülyének, hát minden szaros gyermek tudja, hogy 1.673.457.392 itt van számmal neki a tenyerében, esetleg vizuális típus volnék. Ezt ő hetente fölírja golyóstollal a tenyerébe, és lesikálja mindahányszor. Lassan már átlátni a bőrén, igaz, bőrt látni ott is, nem valami intim dolgot, vagy mit tudom én. Úgyhogy ő köszöni szépen, és ezt meg is mondta odabent a nevezett disznófejű nőnek, hogy nem, hiába tetszik ingatni a hajzatunkat, aranyoskám. Szép pénz, azt kilóra is nagyon vizuálisan el tudja képzelni, bőröngye van, több is. Nem számzáros, de több, oda van készítve, ennek ellenére köszöni nem. Végig gondolta, higgyem el. És persze engem most furdal a kíváncsiság, hogy miért nem. Hogyne, mondom, ami azt illeti bizonyos fokig furdal, csak sajnos nagyon sietek. Na, lág a szavamba, azt, hogy előre megmondhatta volna borítékolice, hogy sietek méghozzá ide a lottózóba, mert hova máshova? Máshova nem érdemes sietni. No menos tamen, ugye? Kitalálta a sunyi kis gondolatomat? Ki? Mondom, és megadom magam. És ugye? Rémesen furdal ő iránta a kíváncsiság. Ajaj, mondom ironikusan, rémesen furdal, alig bírok magammal. Na jó, mondja. Ő lassan hozzászokik, hogy az emberek abnormálisan kíváncsiak, a pofátlanságig azok, de most már mindegy, megígérte, elmondja, mégse álljunk itt némán. Még inzultálom őtet, ha nem meséli el. Nem, mintha magamtól nem tudnám kitalálni barkokbálisan, vagy direkte is az ő indítékait. Például okáért azért nem, mármint lottózik, mert neki megállna a szíve abban a szentséges pillanatban, rúgna egy nagyot és meg. Így kezdődne a szerencséje, arra mérget vehetek. De ha mondjuk nem, ha mondjuk megúszna az első sokkot egy sima arckoponya beverős ájulással, akkor is mi van? Gondoljátok meg, proletárok, ahogy a költő mondja. Mi van, ha x idő múlva föleszmél a konyhakövön és látja, hogy nagy valószínűséggel ez nem a mennyország, ahhoz túlontúl ismerős a pálmafa alakú beázása spájzajtó fölött, továbbá zúg a feje, merő egy kék folt a homloka és szorongatja a cédulát a markában. Gyűrött. Épp hogy nem dőlt rá estében a tejavíz. Továbbá azért sem a mennyország, mert tisztán hallja magát fektében, ahogy ríj. Aztán meg nevet. Remeg a lába. Effektíve a sállával kell összekötözze, úgy tud elmászni, aki szanak szájért. De utána is. Mi van? A hideg verejték. Jó. Egy-két órát eltölt azzal, hogy leellenőrzi, összenézi a káprázó szemével, hát ha nem is ezek azok a számok. De hál' Istennek azok, az összes szemüveggel azok, és se kaparás, se javítás, szép egyenes x-ek, mint a temető félrebillent fejjel. Akkor föláll a konyhaasztaltól, többször elpróbálta, ne féljek, az ajtóhoz lopakodik, ráfordítja a kulcsot egyszer-kétszer. Sajnos nem fordul tovább, egy ilyen szar civil zár. Persze a 100 fordulás volna egy zárban, az is kevés volna. Leül, csipkedi magát egy darabig, de nincs hová fölébredni, pedig talán jobb lenne. Végül bámul csak maga elé, forrón, dobogva, mint a galambok.
Legyek neki őszinte, hát mit csináljon? Kész passz. Ezek után az utcára kiléphető, mint egy halandó? Nem léphet, az fix. Se a szelvénnyel, se nélküle. Akkor meg? De mondjuk eldugja. Beteszi egy bérlettokba és eldugja. Többet már ő a tapintásával ehhez a drága okmányhoz, vagy hogy nevezze, értékpapírhoz nem ismer hozzája nyúlni. Még majd nehogy az új zsír legyen a kizáró ok. De hova tegye? Páncélszekrénye nincs, ki hogy legyen neki, egy magyar porszemjankó, na náhogy nincs, még egy szaros lemezszekrény se semmi. Vagy egy séf. Az se. És ez újabb seb a szívbe, hogy csak jár föl alá az éjszaka dettó, mert aludni nem alszik, azt én verjem ki a fejemből. Ilyen eseménnyel élő ember nem alszik. Viszi a bérlettokot egyik helyről a másikra, mélyhűtő, WC-tartály, keble fölött, linoleum alatt, redőnytokban, semmi se jó. Ha eldugja, nem látja. Ha meglátja, akkor más is látja. Ezen a dilemmán atomkorára sem lépett még túl az emberiség, s a legkevésbé is szem előtt van, az direkt fölhívás egy besurranónak keringőre. Mindeközben a szegény agya jár, mint a migrén. Boltba képzelhettem, hogy le nem megy, csöngetésre, kopogásra nem reagál, azaz, és ez a legördögibb a dologban, előbb-utóbb mégis kénytelen ajtót nyitni, ha másért nem számításból, lássák, hogy él. El sem hiszem ilyenek az emberek. Mindig van okvetetlenkedő, aki, ha nem lát mozgást napokig, már is odajön, édes szagot érez, szaglászik, bekulcslukaszgat. Sőt, mert mi van, ha mondjuk rendőrt hív egy ilyen szakhuszár, és hatóságilag rátörik az ajtaját, ő meg állott a baltával, mert valami védekezés kell, ha már páncélszekrény ugye nincsen, állott kiéhezve, kiidegelve, hát az minimum lipótmező, ha nem szól semmit azért, ha meg elárulja magát azért, és az inkognitónak is annyi. Mindenhogyan annyi kis szarország ez. Úgyhogy értem már a dilemmát. Mert a cél az lenne, hogy minden, de végig minden a legnagyobb titokban történjen. Pont az lenne a legfontosabb, ami lehetetlen. Természetesen fölfogadhatna valakit a temetéspénzből, annyi mindig félre van neki téve, hogy a lottózóig is haza fölfogadjon egy-két szekurity embert. Csak éppen kiket? Tudhatja azt ő, mit rejt az egyen tarkó? És ha nem is rejt semmit, mit mond nekik? Jó napot kívánok, tessék szorosan elkísérni a lottózóba, megyek a kettesemért. Na ugye, hogy ez szociálisan milyen igazságtalan? Milliók egy miatt? Arról nem is beszélve, hogy ha ő ilyen őrzővédő személyekkel a sarkában beállott a sorba, az egymagában is tiszta lebukás. De rendben, azt mondja, hogy a kis unokaöccsei és végigállja a sort. Hanem mit mond az ablaknál a disznófejű asszonynak, aki ha őt meglátja, már készíti is a 470 forintot? Ha megszólal, ha nem, már le van bukva. Okéka, egy pillanatra odatartja a lukhoz a bérlettokot, kézbe persze nem adja, csak mutatja, cicceget és bököget rá némán az állával. És itt az újabb bökkenő. Nem mondjam én, hogy az az asszony a rádöbbenéstől nem ájul el melegében nagy műbőrlétra létére, mert dehogy nem, elájul. Szalad a műköröm ezer felé. S ha még a fejét is beveri, mit tudja ő? Volt inkognitó, nincs inkognitó. De ha van, se jó. Mert akkor mire az a tenger összeg, ha inkognitó? Apránként azt nem lehet elkölteni. A kiskörme kamatját se, a morzsáját se feltűnés nélkül. Egy kis szobai úszómedence kiépítése meg teszi azt ekkora lakásban. Hát az még az őrzésvédésnél is nagyobb feltűnés. A feszített víz például, amit ő, megmondja őszintén, fizikailag se bír elképzelni, maximum télen, amikor meg úgyis Bahamákra volna röpülve. Egyébként pont a Bahamák, az szépen vinni a pénzt. Vagy egy húzamos kaszinó. Több rút téli szaláni. Nem sorolja, mert erre ő ott a konyhában gondolni se tudna. Jóra nem tudna, csak a rettegésre. Az ilyen ember egy űzött vad a köbön. Minél rafinációsabb, annál űzöttebb. Na. Elsősorban ilyeneket gondolna ő a bekövetkezett szerencse tragédiája után a bezárt lakásában. Hogy nincs vesztesebb teremtés, mint a nyertes. Végül arra jutna, hogy az a legfeltűnőbb, ha ennyire nem kelt feltűnést. És ettől kapna az igazi pánikot, hogy,
Úgyse tudja megúszni ajtórától és balta elmeosztály. A szelvény meg fene tudja hol. Félő addigra el is felejtené, hogy vajon még mindig a WC-tartály fedélhez van szigetelő szalagozva, vagy már a mély hűtőben van lefagyasztva, netán azóta a kenyérpirítóban, mert az is fölmerült, ha csak nem a redőnytok lett a nyerő, és így tovább. Találgatna ott a baltával, ráadásul nem is hinnének neki. Ezt nem kifantáziálja, hallott ő olyant, hogy addig dúdosták a családtagok, amíg végleg elveszett a rohadt kurva fecnie, hiába keresték, úgyhogy összeverekedtek az oltári rendetlenség fölött, de rendőri intézkedésig bezárólag, így elveszett nekik az inkognitó, ellenben a tragédia érvényes maradt. Meg olyan is volt, hogy nem elveszett a szelvény, hanem érvénytelen volt, illetve ennek folyamányaképpen veszett el, és csak évek múlva vallotta be egyikük, hogy lenyelte. Igen, jól értem, könnyek között, de megette a lottójukat a fürdőszobában az egészet, mert sajnos megtalálta a pénztárcájában az ellenőrző szelvényt is, meg a beküldendő részt is. Magyarán elfelejtette bedobni, ez még a régi világban volt, amikor be kellett dobni, ez az illető meg elfeledte, viszont az igazsághoz nem volt szíve, megzavarni a kitörő családi örömöt nem volt, erre föltalálta ki jobb hián az elveszést. Sírt szegény, gyűjtötte a nyálát a tükör előtt, persze mire mindez töredelmesen kiderült, már válás is volt, öngyilkosság is, megháborodás is, nem osztott, nem szorzott át az igazság. Most pedig én menjek, ahova akarok. Ő nyomatékosan köszöni szépen, de nem kér az ilyen szerencséből, és nem a levegőbe beszél. Előbbieket minden szombaton végig gondolja a sorsolás után, és nincs oka, hogy változtasson az álláspontján, és ne jöjjek azzal, mondja, ne jöjjek, hogy eléggé nagy valószínűséggel el se találná a számokat. Ha megengedi, ez is része az igazságnak.

fagyott kutya lába. Vérzőfejű, rendezetlen betegem jön, s miután sürgősséggel ellátom, traumás izgalma, vázamóció, kéztremor, glóbus a torokban, nemhogy csillapul, hanem a konvulzióig menően fokozódik. Vizsgálóágyomon minduntalan fölül, s a széken, mit utóbb engedélyezett neki, nem bír megmaradni. Keszeg előnytelen termetét föl lehányja. Arca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, pupillák középtágok egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket. Alkoholszaga nem észlelhető. Néhány ízben obszcénül káromkodik, könnyei folynak, spútum ürítését csak kifejezett parancsomra hagyja abba. Ezzel együtt még szánnám is, ha nem lenne rossz szagú, s vérig sértett. Néhány zavaros perc elteltével összeszedi magát, és felállva szabályos kihallgatást kér tőlem, mint férfi társától Isten előtt. A hűvös, sőt kelletlen bólintásomra illedelmesen közli, hogy ő tartalékos egyenruha szabó, nemi élete pedig felfokozott és társtalan. Ennek persze is mindennek ő az oka. Ezt kitűnően megtanult a saját káron, hogy az ember nagyon is oka magának, de talán akkor segít elrontott váltöméseken állni évszám, míg elmúlik a sólymos ifjúság. Azon kívül meddig járja goromba kútvájúban mosakszani, hogy mint a tél behullott ablaka úszkál a reggeli jég, és beletválkozni abban meddig? De hagyján, hagyján, ha a fasz, mint a fagyott kutya lába. Értve tán a beállott csöndből hirtelen tónust vált a tanulatlan ember, és folyékonyan előadja, hogy a jobb megértés véget szót kell bizonyos mellékkörülményeiről is ejtenie. Szókincse váratlanul nagy is többrétű, az alantasnak és a fentebb stílnek oly elegye, mely bő és mocskos fantáziára, továbbá erős szenzációkkal teli lelki életre utal. Egy keskeny, ablaktalan kamrában van a szállása, mely ugyanakkor padlásföljárós, maga a szakadatlan léghúzat. Ebből adódik a kínzó, szinte mindennapos tapasztalata, hogy mire a gyönge tüdejével belehelné, már mennie is kell a szolgálatba. És ha nincs tüdő elég, akkor az egész testével kénytelen melegíteni, elméjének és genitáliának legmesszebb menő stimulációja által, hiszen hogy lehetne a létezés korlátlan hidegét kibírni másként, mint gyorsan és fájdalmasan befűtve azzal, ami kéznél van, a keserű bazdühhel, meg a képzelettel. Ezzel együtt jelenti ki, hogy a fölgyűrt ingek, lecsókolt kombinék, illetve nadrágok, vagy a fékjenint suttogások, skészók se nagyon hevítik ezt az ő egérkoporsóját a fagypont fölé. Ahogy a bőséges ejakuláció sem, meg mint az őrült ki letépte láncát, frecsel, amerre lát. Vak csillag a geci, tanár segéd úr, mondja a beteg, és tán még a zubbonyom gombját is megfogná, ha rendre nem utasítanám. Megjegyzem, a teljes anamnézis alatt árulkodó, hogy amennyire truccolni, annyira bruderolni is akarna vélem, s úgy megbotránkoztatásomra, mint megnyerésemre, ravasz kerülő utakat eszel ki a szegény ördög, mi alatt a szememet keresi minduntalan a maga bogányszerű pillantásával. Bocsánatomat kéri, majd előadja, hogy a frecselés annyi, mint felrepülni a leszakadt egekbe, és legalábbis ő alóla, mintha valami bronzparipát rúgnának ki olyankor, vagy még inkább az utolsó széket. Igen, a ma leges legutolsót, amiért nagyon sajnos, de mégse kár. Sajnos továbbá, hogy a geci hamar kihűl. Nesze neked, vak csillag! De még az öntő ólomnál is hamarabb kihűl, amelyikkel a Leona és a Ferike firtatírozza a jövendőjét, mikor a kis ringlójuk már nagyon lábújhegyen áll, ha értem őt, amire gondol. Orvos vagyok, válaszolom szárazon, már hogy ne érteném, mire gondol. Azt kérem, alázattal kevés, suttogja a beteg. Orvosnak lenni kevés, érteni, az meg még jobban kevés. Ha nem a Kairoszkízis torzítaná el, egyenesen Pimasznak mondanám az ábrázatát az égő paraszt gyertyáival, mikre szemhéját kockázatos lehet levonnia. Érteni, az klinikus ésszel meg nem lehet, kérem,
hogy mi végre van, ha föláll az emberi fasz, ez a semmi és szalmacsóva, ha a toroktól a bokáig föl van állva belül, tanár segéd úr. Sajnos férfiak vagyunk, büdösek, egyformák és szomorúak. Sajnos, de nem kár, teszi hozzá a beteg kis mélázás és fejének ingatása után, mert mit lehet tenni, ha nincs? Szentséges Istenem, ha még hiányában sincsen nagyobb dolog a pinánál. Vagy van? Mondjam meg, van-e? És adjak neki valami nyugtatószert, mert elrepül különben akár az angyal, vagy az ágyugolyó. Hipnobromidot kap, továbbá azt rendelem, hogy beszéljen, ahogy tud, zavartatás nélkül fakadjon csak ki, jót tesz a komplexének a fáj, és dolgozik. Mindazonáltal erősen ingerülté tesz a tény, hogy akut bőrpíromat, mint a beteg kérdései fölkeltenek, előle eltagadni nem tudom, hogy bizonyos respektusomat sem. Holott mi egyébtől nyeri ez az ő beszámolója érdekességét, mint a hangos mi voltjától. Attól a pár liter rongyos és bakaszagú levegőtől, mely rezonálja a test némas, közönséges alvilágát. Attól, hogy kifordítja a forró kesztyűt, nem pedig illeget és legyezget vele konszenzus szerint. Nevezze akárki akárhogy, folytatja ez a keserű róka ember, és először teszi le vörös kezét az asztalra. Mégiscsak a pina a közös nevező, nem? És azért nem, hanem mert nem, vagy mert natúr csúnya, azért nem. De hát, hogy egy szép példát hozzon, a mindennapi kenyerünk az nem csúnya, holott abban is benne van a pina hátulról, ha gyorsan egymás után kitetszik mondani a tanár segéd úrnak, nem igaz? Ő megengedi, hogy a mindenféle költők tollán a szerelemke szebb, a rózsabimbó szebb, vagy a cunnika, de az csak úgy mondva van, az udvarlás meg az illendőség véget, mert a legtöbbje ez alatt a kimondott pinát érti és gondolja, ha egyáltalán szót gondol, nem pedig direkt azt a forró, sós és harmatos női szakadékot, mely bölcsönk és sírunk, és ami a pina. Hát a minden Fritz Franznak íhatják. Miért pont ennek nem? Miért ez a csúnya pont? Ami pedig a leggyönyörűbb. És azt ne higgye senki, mondja a betegem, senki, hogy amiről nem lehet beszélni, hogy nem arról folyik a legtöbb szó a bőr meg a szégyen húzatja alatt. A test szellőzetlen sajgó palotájában úgy pereg a nemiség, akár egy nyirokezüst vízér, akár kinematográfban a szallagpántlika, amit tám még a hallás sem szakít el, meg férj lekaristolja róla a sok egyenruhaszabót, meg tanársegédet, már bocsánat. Egy szóval a csipisz földi embert, mint a létszart kérem alázatosan, és mehet is tovább minden az idők végezetéig. Ha maga a pina szép, meg ha a fasz is szép állítólag fölállva szegény, és ha az is igenis szép, hogy együtt basz, mint az egyszerű költő mondja az árnyékszékeken, akkor az ártatlan betűje neki, a megnevezése, mitől alantos is disznó? Hát lehet csúnya az, csak tegyem én a szívembe a kezemet, lehet ordenári, amiből könyörgéssel és kiáltozással kifrecselt az emberiség jó része? De rendben, legyen csúnya. Mert hát köztünk szólva tényleg olyan, mint a gambászi hernyó, hogy nagy a mellény, kicsi a sejmelés, és nyűszít csak és fáj, és piszkot csinál. Jó, legyen csúnya már, bocsánat, az édesapikánk fasza. De hát az már csak nem csúnya, és az csak nem fúj, amelyből előnyomakodtunk, kérdi ő alázatosan. Az a fájdalmas és mártíriumi édesanyai testrész, az csak nem csúnya. És abban még a vallás sem ellenkezik, mert lehet, hogy a megbaszás maga szeplőtelen volt, tanár segéd úr, de hát akkor is mégiscsak a Szűz Mária ominózusán bújt elő a mi megváltónk, boldogságos pináján. De nem ezt akarja mondani, hanem hogy mi történt. Az egyenruha szabó rossz körülményeihez tartozik, hogy a századosék is szűkösen vannak, kik ő családi szolgálatra befogadták, göbelányaikkal, négyesben lakván a téli konyhát, gangot, a két mutyi szobát téglapadlóval, így még ez úgnak is örvennie kellett, hol a Grádics alatt a daráló, a kerékpárs, mi egyemek mellett, el nem férhetett se ált, se dikó,
viszont a forrázó teknőben az év túlnyomó részére nézve ágyat vetetett magának. Szinte bölcsőben, mondja ez az én betegem, egy verejték és szőrszagú bölcsőben, amelynek a nyárfája már örökre zsíros és sima, az íze örökre sós meg szappanos, miképp elholt színésznék medencéje, és akár elefántcsontnak is széthasgathatnák, ha nem volna akkora érték, s a szegényes háznak leguniverzálisabb bútora, mely mi mindenre van használva, nem is gondolnám. Elkezdve a disznóölésen azon, hogy egymagában a nyers hús is, ami megfordult benne az idők során, ami csattantott és vérzett és levezett és zogogott a sótól, hogy csupán csak az is megnyomja a 10 magyar tonnát. Ha csak évi 2 darabjával számolja a főhadnagyúr, az is 60 darab kihízlalt, elboncolt állat. Betegem így mondja, elboncolt. És közli, onnét tudja szám szerint, hogy megnézvén a berógott évszámot a teknő oldalán, azt el nem feledhette, születése évszáma az a faragás. Gondolja meg, a rongy 30 év, mégis micsoda körforgás. Kezdve a hajnaloknál, mikor a kiszenvedett nagy pőszetesteket a teknőben megforgatták, és cuppogott a forró, véres szőr, tanár segédúr kérem, és sár ide vagy oda meg szar, arra a tiszta gőzre mégis rá lehetett feküdni, miként a Mohamed koporsójára. Most kezdve ezen, és folytatva tovább a férfi reggeliken, hogy még kering szinte az a sűrt buta vér, még dobog az abárolt szív, mikor körömközűs villahegyről már el lesz fogyasztva, persze addigra a teknőnek ki kell súrolva lenni, mint az ostyatartó, hiszen már is burogatják beli a ringó pájslit, mind a hökkent bárzsingot, nem kell felsorolni előttem, tudom mi egy test. Örökös menet rendez, mint ő gyermekségétől fogva ismer, hisz egyszer másszor foghatta is az állat farkát a leszúráskor, kit cocikának hitt, de hamar elrugdosták onnan tüzelni, belet mosni, egy szóval fölnőni, árván. Ő tehát jól tudja, mondja a beteg, hogy mire mi jön, hogy ezt a belsőséget délutánra a kockára vagdalt zsírszalonna követi, mintha egyenest a korai kávészín alkonyatnak volna a szűz vattája, ebből töpörtyű lesz, mire feljön az első csillag. És éjszakára Circulus Viciosus, ott van az állat megint, feldolgozva és rendbe rakva a nagy teknőben, honnét a hajnallal elindul. Készpassz, jelentem alásan, az alkotó pihen. Ragyog a súlyban sonka és szalonna és oldalas és csordultig van a kamrai éj mindam a bestialitással, itt az emberiség a léte föntartásáért békében megcselekszik, és mi más a lét, mint hogy faj, tanár segédúr, mint kétségbe esett mohóság a baszásra, az élvezetre. Szőrön és pinahájon forog a mennybort, s uramisten, micsoda szféráki hang az, nagyságos disznók és angyalok jafatolása. Egyébként ő vele egy fürdési délutánon közölte a százados a jelszavát, amit leszűrt az életéből ez a buta ember. Megmondotta, hogy ide figyelj, tanuld meg, nem a pina forog a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Továbbá a költőt kövesd, Wendell. Légy talpig férfi, ha addig nem is ér. Cigarettázott és nyájasan bólogatott a százados, azután mégis elzavarta betegemet a helyére azzal, hogyha csak egyszer is leskelődni mer, széjjel fogja lőni a pompos száját. De spicces ember mély igazságát ő magán tapasztalja azóta, miképpen a száját illető életveszélyes fenyegetést is, és belenyugvással mondja nekem, hogy megérdemli a sorsát, mely az elmúlt éjszaka ő rajta beteljesedett. Oda is ér most már hamar a mesélésben, de ehhez hozzátartozik, hogy a tegnapi estétől neki megint nem bölcső, hanem sírhalom az ágya, hiszen télidő van, enni kell, disznót ölni kell. Az idén például egy vilmuska dermed abban a hideg pártsóban.
Kérdő tekintetemre jelenti, hogy a százados lányok minden szezonban becenevet adnak a levágandó jószágnak, színésznőként elsősorban, így jött az idén a Medgyasszai Vilma sorra, kiről betegen megjegyzi, hogy különösen jó sikerült, nem annyira zsírosra, mint hatalmasra. Tele volt vele a téli konyhában a szapuló, s lám még az ő nagy teknője is, utolsó cseppi, épp hogy ki nem bugyogott. Bizony, az ő életében advent második, harmadik hete mindig így telik, majd a betegen, legfeljebb nem mindig van ilyen betyár hideg. Ilyenkor nem alszik, hanem billeg a daráló káváján, és az álmatlanságtól már mindenféléket képzel, illetve lát, jót és rosszat, míg a fáradtság le nem üti a csupasz földre, még jó, hogy ki nem történik valamiért, nem lett volna csoda, már abban a kamrában nincs szabad föld, egy esésnyi sincsen. Ha oda temetnék, így lehet sose halna meg. Betömködi rongyokkal az ajtót, aztán ül. Meggyűjt egy gyertyavéget avan, és nézi a lángot, olyan közelről, mint a csókolócnak. Néha a nyelvére is venné, Isten bizony, dömöckölné, hogy hát annak a másiknak is legyen egy kicsi jója. Persze hiába, mert csak is magának jó az ember, ez a földön az elrendezés. Nem tart soká, hamar szemen köpi magát a gyertya, és a sötétben a beteg megpróbál, azt mondja, valami szépre gondolni, egy szerelmes, ingyenes basszásra, vagy a karácsonyra, de csak a szíve facsarodik el akár a cseléd Máriknak. Vagy a mesében a gyufaárus leánynak, akit ő szépen magához ölel, betakar a köpennye és tanítgat összebújni. Jelentem, mondja a beteg, mindig megkérdem tőle, hogy van-e szeretőd, meg hogy nem-e félsz tőlem. Azután azt, hogy szőröse már az egérkéd és ilyesmi kérdéseket, de nem felel. Senki sem felel ebben az életben, tanár segéd úr. Csak ez az én sós, vacogó szám. Legfőjebb egy íd rándul meg a teknő mélyén, emlékezvén valami sejem harisnyára a lánykorából. Elmondása szerint tegnap este, amikor megállott a kamrájában, szokatlan ideges konvulziót produkált, olyasmi fölött ráadásul, mint mindig is elvégezni tartozott a szállás és az egyszeri vastag kávé fejében. Fel nem foghatja, de a reszketésig fölhergelte magát, hogy mi dolog ez? Hogy a más fürdése, toka szalonnája után miért ő neki kell a kádat kimosnia, vagyis hát teknőt? Miért? És ez járt benne, mint a dalás, hogy miért, miért, miért? Holott a dologra még csak sor se került aktuálisan, hisz a zsír és hús mind ott feküdt a teknőben a szem előtt, és hol volt még a nap, hogy azt kitakaríthassa? Mégis elég volt a puszta rágondolás, hogy a torkába löki a keserűséget. Azt, hogy mi dolog egy gyomorbajos, de ifjú szabónak, ki tűhöz szokott az ujjaival, nem szőrös jéghöz? Mi dolog annak merő télben, a kopogó hidegben disznóülőteknőt súrolni, s átöblíteni a lúgos vízzel kis tucatszor, míg oly fehér nem lesz a körme, mint a klinikai csecsemők? Igenis, hogy szabó. Kiállt föl váratlanul betegen, passzomány szabó. A bakkancspapírt ragasztat is véle a betyár kurva élet. Egy morosgoványival, tanár segéd úr. Már meg ne haragudjon a világ. És bizony megragadnám még a karomat is, ha érné, és el nem rántanám. Egy pillantás múlva rendre utasítás nélkül is alázatos bocsánatomat kéri, engedélyemre egyenletesen föl alá járkál, kibelélegzik, majd egy ital vizet kér, és a látható kéztremor dacára szabályszerűen megissza. Közli, hogy itt egy újabb kitérőt kell tennie, de talán a legutolsót, úgy reméli. Nékem doktornak tudnom kell, hogy a vidéken ez a bizonyos forrázóteknő bevett szintere a nagy fürdéseknek is, mik a századoségnál dívó házirend szerint a második szombatokon foganatosítatnak. Már télidőben ezt nem veszik szigorúan, már csak a disznó miatt sem, ami nem várhat, ha eljön az ideje. Az emberek többet bírnak. Advent előtt letisztálkodnak, és az kitart karácsonyig. Lényeg az hozzá, e napokon az ebéd és a mosogatás után betegem tartozik, vagyis hogy tartozott a
teknőt az ecélre felfűtött konyhával fölállítani, kistabilizálni 4, illetve 6 felől, minek utána az odakünti katlanban kellő hőfokon lobogó vízből telehordani, igényi személy szerint. Azután kötelessége pihenj állásban várakozni az udvaron, és ha végzett a szóban forgó személy vagy nő, és erről jól látható jelt ad, betegem köteles kiüríteni a szennyvizet, és bekészíteni a tisztát. Ez a menetrend véle be volt tanítva betű szerint, néha a százados elkérdezte, és pálca járt, ha elakadt valami részletnél. A fürdés ennek ellenére ugyanolyan tennivaló volt, mint a többi. Jelenti a beteg, talán csak kellemesebb, hisz főleg jó szagú. Maga a százados, ez a száraz bőrágyú hamar meg volt a tisztálkodással, nem így a női részlet, aki eléggé várta a második szombatokat, értető. Két eladó leány, és egy aktív, júnóvalagú asszony, Istenem, ami gőzt és visongást azok csaptak, az maga volt az Orfeum. A Leona és a Ferike, meg az Irma nagysága, akinek gödrös, huncut arcán elég nehéz volt kiigazodni a betegemnek. Ez is volt talán a baj, mondja, de mindegy, most már az is az Irma. Megjegyzi, hatán érdekel a későbbiekre nézve, hogy szép kis bajsza volt, és kövér kis pinája, kopott erős bozonttal. A beteg rettenetesen félt a századostól, ki igen vigyázott a családja fürdése alatt, végig kint szivarazott a gangon, s ment föl alá, de azért volt néha alkalom a meglesésre, és nem csak az Irma nagyságáira, hanem a lányokéra is. Látta nékik a kis szerelmük kelyhét göbe koruktól, és persze később is, mikor egyik nagyobb cura lett már, mint a másik. Előfordult, hogy a puszta vihogásuktól erekciót kapott betegem, elmondása szerint egyszer-egyszer még a szemenje is elment. De hogy látta, az hagyján, mert legfőképpen elgondolta mind a hármójukat. A képzeletében szabályosan egybegyúrta, ami vér szerint amúgy is egybe tartozott, a súlyos locsogásukat, a cuppanást, a farukat megemelték, vagy épp a szétfürdött hegyesbarna csecseiket a keserű tejjel, mely mint a dióé. Szombat késő este pedig, lehet mondani, hogy kellemes fáradtsággal a tagjaiban tartozott utánuk átolt szedtik kimosni a teknőt, melyben sok évvel korábban még ravataloztak is egyszer, igaz gyereket. Itt elmondja, hogy ugyan adódott alávaló munka más is, de azért rendszeresen ezt a fürdés körüli dolgot végezte, mintha csak meg akarták volna ajándékozni, legalább a hideg szappanszaggal a szegény nyúl szájúját. Ezeken az estéken különösen sokáig ült a kamrában a daráló káváján, és várta, hogy kiszáradjon az a betyár teknő. Nem látom-e, hogy ebbe is benne van a nő, mint mindenben. Várni kellett, mert ha azon nedvesen beléjágy, az maga a reuma, hiszen nincs is annyi váltom, és már nem is lesz az ő puvaárjában, amennyi a tél. És itt van már is, ahová ki akart volna nekem lyukadni, hogy ugyanígy időzött a tegnap este, kifagyva a lépcső alatt, és remegő gyomorral nézte a teknőt. Egy darabig gyertyával, 9 óra után pedig anélkül. Bevackolt a köpenyébe, és átsorgott, hogy a tüzérló, nekidőlt a padlás lépcsőnek, ennyi volt a kényelme, igen sós volt a nyelve, a tenyere, és bízisten, édességnek nyalogatta a könnyei. Hallgatta az orra meg a tüdeje sipogását, és a szívét, ahogy rúgkapál. Csodával határos, hogy nagyon is meleg volt ez a szív, tessék elhinni, mondja betegem, ő réges-rég ki is hűlt volna már enélkül, és ez talán jobb is lett volna. Hallgatta odakünn a szívas kutyákat, a pustoló darát, és abból tudta a takarodót, hogy mint a vekker csörögne, elébb a százados kardja, majd vizelete csörrent az árva ólt cement lábazatán. Kisvártatva háromszor nyílt és csukódott az árnyékszék ajtaja. Elhihettem, hogy álmában is megismeri a csurgásokat, először a két gyengét, utána azt az egy erősebb, harsogót. A százados erre az egészségügyi momentumra mindig nagy súlyt fektetett, hogy a lefekvés előtt okvetlenül tessék hátramenni a családnak,
éppen elég bilizni az éneké vagyján, vagy ha rajt van a nőkön a baj. Mikor mind bementek a szobákba, és gondosan bezárt, a százados Szilentírent kiáltott, hogy csönd legyen most már, de kellett-e parancsolni azt, ami égig ért? Kérdezi betegem, és válaszol is rá, hogy nem kellett. Akkor a csönd volt, amilyen csak lenni tud karácsony előtt, és akkora, hogy egy perc telt el benne egy óra alatt, vagy fordítva. Hanem a sötéttel, mondja a beteg, mégis történt valami. Az ajtó és a padlás följáró a dunsztig be volt tömködve rongyokkal, ott fényben nem szökött. Nem beszélve, hogy mi is jött volna onnét, ahol elhagyott, hideg füstölő az éjszaka. Betegem arra jutott, hogy az álmatlansága miatt tapasztal bizonyos derengést, és ezen illuminációban úgy látta a forrázó teknőt, mintha tényleg a kősó termelni a világosságot, az erős pávabányai kősó, és az moccantaná meg akár valamely bizarr feltámadás a sonkák, szalonnák hideg organizmusát. Elég lesz hozzá. Egyszer csak a füle mellett kukorica és likőrszagú levegőt hallott megremegni. Maga az Morosgoványi? Kérdezte ez a sóha, és nem volt benne gúny, pláne tartózkodás, hanem meleg volt, szelíd és kurvás. Belé lehetett fordítani az arcot, és tartani benne szépen. Jött a lehelet, és eltűnt. Betegem vacogó fogakkal jelenti ki, hogy ott és akkor igazándiból nem is lepődött meg, hanem szép nyugodtan megválaszolta a kérdést, hogy igen, százados nénak alázatosan jelenti, ő az, de nem-e fog megfázni a nagyságos asszony az ágyából ki kell. Erre föl megcirogatták a szeplős kezét, és futó kacagást hallott a közelből, a galéria alul, vagy a padlásról, és azt a mondatot hallotta, hogy a fázás csupán ki az egyenruhaszabón múlik, az ő ügyességén, ha érti. Értettem, nagyságos asszony, felelte betegem. Honnan tudja ő, hogy aki a fülébe súg, az ő a nagysága, nem pedig a leányai. Azt én látom, kérem, suttogta a beteg is, közli velem, hogy tényleg látta, ha csak nem bolondult meg az őt ért gerincsorvadása következtében. Mint ezt a bögrét itt a rendelő asztalon, vagy a revolvertokomat, olyan világosan látta a századosnét a teknőben, matla szép ongyolába, papucs nélkül, egy kihajtott piros regénnyel a szívén. Gyönyörű volt, egy falra való fotográfia, épp rámája nem volt. Húsos és távoli, akár az elrepült édesanyák. Hát mi lesz most, te betyár uram Isten? Akargasson, Morosgoványi! Szólalt meg az asszony, recsent és cuppantott, mintha egy mesterhegedű nyújtózkodna. Legalábbis betegem így emlékezik, hogy olyan volt ez a hang, és ő boldogan vakargatott az egy szabad kezével, mert a másikkal gombolta is kifele a katonaköppent, a sliccet, cibálta a gatyakorcot, és egyszer csak ott feküdt a kacagó, szuszogó teknőben, illetőleg rajta azon, és látta is, hogy ott fekszik, mert látott közben mindent. A saját rossz ülepét, és a félvászon regényt, melyel a századosné meglegyintette őt. Ha ezt elmondani nem is igazán tudja. Megőrülök magáért, suttogta az asszony. Magának olyan a csókja, mint egy merőkanál kúrná a számat. A szép, leveses számat. Ugye, hogy szép? Igenis, hogy szép. Felelte gyöngét tónusban az egyenruhaszabó, a nő pedig csak egyre jobban nevetett. A pongyoláján és a síkos hálóingjén át szépen ki lehetett tapogatni a bundabugyi kidudorodását, amit a beteg elkezdett húzkodni lefele. Jelentem, tanársegéd úr, mondja a beteg, lassan, de megállíthatatlanul nőtt a faszom. Ekkor a nagyságos asszony átölelte az ő retkes, elvakart nyakát, és azt mondta, hogy mit csinál kis csacsi a toalettommal, hát lássa, hogy tél van, és egy asszony magától értetődik, hogy nem fázhat föl a berendezésével. Hát nem tudja, hogy annak sok meleg kell, rengeteg meleg.
Tudja vagy nem tudja Moros Goványi? Kérdezte a századosné, és megforgatta csupasz nyelvét a beteg szájában, miközben annak szabad kezét a nagy rengő mellére vonta. Pinamelekkel! Súgta a betegem, rengeteg pinameleg, és hogy az orcáját ezen közben oda dörgölte ahhoz a sós, pihés tokához, folyni kezdtek a könnyei. Ne tessék haragudni! Tegezzél! Hallotta a választ. Tegezzél le a szíve, míg te csődör csecsemő! Igenis, válaszolt az egyenruhaszabó, igenis a te csődör csecsemőd! És kigombolta a hálóinget a csípőjéig, betegem hasonlatával élve olyan volt akár egy porcelánfók. Azután emlékezete szerint szájába fogta a századosné melbimbóit, és azon hintázott, mammogott ott a súlyos teknőben, mintha ennyi volna az élet előre, hátra, balra, jobbra. Ez a cuppogás. Várjál, hát a belem kihányom, te, mondta az asszony, vagy valami ilyesmit, mire a beteg a halálfélelmén erőt véve kacagni kezdett, és azt súgta a vastag, homályos fülkagylóba, hogy Irma, meg foglak baszni. Szabad-e ilyet mondani, te? Játszotta le elvékonyított hangon magát, egészen beleérve a beteg, és meg is válaszolta a maga mélyebb hangfekvésén, hogy persze, hogy szabad a kutya istenit. Basszad meg a pinám, kurrogta újfent ez az alaknő, és szabályosan rázta a teknő, dugjad belé tövig a pöcsöd. Az egyenruhaszabó előadja, őnek olyan érzése volt, hogy folyton lecsúszott erről a századosnéről, amit föl nem foghatott, mert ha lecsúszott is, rajta volt, ha mellé dugta is, benne volt, és ezen nagyon nevettek, hogy íme a hús mágnese mindennél erősebb. Édes betyár Istenem, tanár segéd úr, mondja a beteg, és hogy ő akkor már mindenhol benne volt könnyékig, és olyan szépen vinnyogott és nyugodt neki az egész teremtés, hogy arra nincs szó, ne is legyen. Azt se tudja, ugyanis kivette le a bokákról a bugyogót, ha csak nem magától málott a semmivé, mint a vattacukor. Az a lényeg, emlékezete szerint egyszer csak semmi más nem volt a százados némeztelen testén, csak valami gőzrongyocska. Ezt meg föl lehetett tűrni puszta szájjal, és így is történt, ő, a szegény betegem, egyszer csak ott találta magát, hogy a mohás pinakoszorút szuszmákolja, amikor pedig a csúszós, párás valagokat a két kezével megemelte, és orcája a szerte döndülő combok közé végleg beesett, akkor minden elhomályosult néki, ami nem oda tartozott a baszáshoz, ehhez a remegő késhez a női vajban, a programhoz, mit belénk írtak a századok. Emelkedetten is kifejezheti magát, mondja betegem, ő neki ekkor úgy sűrűdött meg, úgy gyűrődött össze az idő, mint valami mennyei sejembugyi, dajna cafrang és kégyönyörűség, és ő, amíg él, sem tudhatja azt kisimogatni az értelmével, ha még élő egyáltalán. Elég az hozzá, erős szappanszak csapta meg, olyan, mint soha, a legszebb szombatokon sem, és úgy érezte, hogy a hajánál fogva rántja magára ez a feltüzelt és dagadó teremtés, ki már csak gurgulázott és szuszogott, és a nyílásain keresztül beszélt hozzá, azzal a közvetlenséggel, mint a kolbászhús, vagy mint az angyalok. Mondd nekem, mangalicám, emsém, kövér disznócskám, cocikám, mondd nekem, Ferike, meg Leona, meg Vilma, mondj Irmuskát, te! De sikítsunk, röfögjük, mert hosszú a sír, és pászincsad, ami belefér. De hát hová lenne a pászintása mindenhová, tanár segéd úr? Kérdezi a beteg, és már csak zihál, csak a hitvány teste beszédével árulja el, hogy mi történt az éjjel ebben a kamrában, hol már alatta is, fölötte is, mindenhol csak cunnusz volt, és vagina, és rózsaszínű bél, meg suppogás, hogy aki csak élt és halt, és mesztelenkedett ebben a nyomorult teknőben valaha is, az mind a betegem alatt vergődött, ő pedig egyszer csak zokogva, Jézus Máriázva ejakulálni kezdett, igen. Pontosan úgy, mintha fölrepülne a leszakadt egekbe, hol körözött kicsit, majd puszilgatva és gügyögetve elaludt ebben az élményében, mit velem, mint férfitársával megpróbált még
utoljára megosztani. Arra lett figyelmes, hogy mentem megfagy, és hogy pucér altesttel hasmán fekszik a széndúrt húsokon, s péniszét rettenetesen csípi a só. Valamint arra, hogy mindezen rajt kapván a kerékpárjáért benyitó százados épp agyon lövi. Csattan a fejhús. De facto erre ébredt.

0: Jótékonysági felhívás következik.
1: Értesítjük a lakosságot, hogy 2012. június 8 és 15 között a Tilos Rádió gyűjtés szervez a város szélén felépített hatalmas sátorában, a Dürer kertben. Közös étkezések, adománygyűjtőpult, ideverek, odaverek, mindenhol a tilosos pulóverek, világhírű tilos DJ-k, kulturális programok, kerékpáros nap, közös egyhetes szétesés. Aki ad magára, ott lesz. Tilos Rádió maraton Dürer kertben június 8-ától. A Tilos Rádióért, a hazáért, a szabadságért.
0: Jótékonysági felhívást hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Ray Bradbury-re emlékezünk sci-fi novellákkal. Jó hallgatást!

0: Ray Bradbury, Langyesők jönnek. A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 7:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kitálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Ellendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Fedon Storm születésnapja és Tilita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín elektromos szemük kialudt. A ház tiszta volt. 10 óra! A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csupa rom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az, mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült. Nem. Még egy madár sem érinthette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10 000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálattevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelte a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben. 3:45. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss, zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes, meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5 óra. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6:00-7:00-8 óra. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9 óra. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9:05. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Hangzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandallóban, a szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhaablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak, és a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlásgerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a törékeny téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át 1000-nyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk a tűz mindent felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma... Isaac Asimov, a tréfamester. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven, most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester. Johnson, mondta, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Meyerhoff törölte ezt az egytagú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és így szólt. Dolgozom! Miért nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy Whistlert, a vezető analitikust köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg. Vékony arcát komorráncok torzították el, s amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Whistler vállat vont. Fehér laborköpenyt viselt, melyen merev függőleges vonalakat gyűrt zsebrevágott és összeszorított ökle. Kopogtam, de maga nem válaszolt. A működés jelző lámpa nem égett. Meyerhoff dühös lett. Nem erről volt szó. Túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen az tette őket nagymesterekké, az a tény, hogy az értelem fölött állnak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a 10 mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit multivaknak hívnak, és amely az összes eddig épített kompjúterek között a legbonyolultabb. Most dolgozom, szólt Meyerhoff. Valami fontos dolgot akar közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban a többdimenziós... Whistler későn kapcsolt, és arca sajnálkozóan kétkedő kifejezést öltött. Dolgozik? Igen. Hát aztán. De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és kiírók sorozatára bámult, amely a multivaknak csak kis részét tette ki. Senki nincs itt. Ki mondta, hogy van, vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és? Whistler kényszeredetten mosolygott. Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak. Meyerhoff hűvös hangon kérdezte. Miért ne? Tényleg? Igen. Miért? Meyerhoff végigmérte a másikat. Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. Jóságos Isten, hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem, semmi másért. De hát, ha dolgozik, magára hagyom. Homlokát ráncolva, még egyszer körülpillantott. Tegye azt, szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy lépésekkel föl-alá járkált a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Whistler. Átkozott mind. Mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velük, mintha ők is alkotó művészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak. Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredetten. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból neki lendült. Az ördög vigye el mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő multivak áramkört, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva és mereven a mélységbe nézve nagyon is magán viselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és rekedten zihálva így felelt. Ember, ne mondja ezt! Az Isten szerelmére ne mondja ezt! Egyedül a meghalás reménye tart életben! Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő íróasztala mellett elment. Az visszamosolygott rá. Itt, gondolta, még egy archaikus pont található a 21. század kompjúterektől uralt világában, egy élő titkárnő. De talán természetes is, hogy ez a szokás éppen a kompjúter fellegvárban, a multivakot kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igényt kielégítő multivak mellett ízléstelen dolog lenne kisebb kompjúterekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat. Whistler belépett Abraham Tresk irodájába. A kormánytisztviselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampós orra éles ívben emelkedett ki a mögötte levő ablak négyszögéből.
1: Nincs csak Whistler! Üljön le, üljön le!
0: Whistler leült.
2: Úgy hiszem, akadt egy problémánk, Tresk.
0: Tresk kissé elmosolyodott.
1: Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok. Ez egyik kedvelt kiszólása volt.
0: Meyerhoffal kapcsolatos. Tresk azonnyomban leült, és rendkívül elkeseredettnek látszott.
2: Biztos benne?
0: Alapos okom van rá.
1: Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését.
0: Tresk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata az volt, hogy a multivak mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék, épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a multivakkal kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó. Sőt, az egyszerű embernél is több. Már a multivak történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézséget. A multivak feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind nehezebb lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagymesterré tesz valakit a sakkban. Olyan fajta elme kellett ehhez, amely percek alatt átlátott a sakkjátszma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre. Tresk nyugtalanul fészkelődött.
2: Mit csinált Meyerhof?
0: Új irányvonalat vezetett be kérdéseibe, amit én aggasztónak találok.
1: Ugyan menjen már, Whistler. Ennyi az egész. Egy nagymestert nem lehet megakadályozni, bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel.
2: Igen, természetesen, de Meyerhoffot is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha?
1: Uram Isten, dehogy is. Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik?
2: Ne viselkedjen ilyen nevetségesen, Tresk.
1: Ők is emberek, és még hozzá elég sajnálatra méltóak.
2: Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található? Hogy egy egész emberöltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkan fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre?
1: Tresk vállat vonva dünnyögte. Istenem, a világ császárának érezném magam.
2: Nem hiszem, felelt a vezető analitikus türelmetlenül. Nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnének, nem tartoznak sehová sem. Figyeljen ide! Meyerhoff egyetlen alkalmat nem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal.
1: Persze nőtlen, nem iszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai,
2: és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá. És tudja-e, hogy mit csinál, amikor legalább hetenként egyszer összejön velünk?
1: A leghalványabb fogalmam sincs, felelte a kormányember. Mindezt most hallom először.
2: Ő a tréfa mester.
1: Micsoda?
2: Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba, olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik. Érzéke van hozzá.
1: Értem, hát ez nagyszerű.
2: Nem biztos, hogy nagyszerű. Ezek a viccek fontosak számára.
0: Whistler mindkét karjával Tresk íróasztalára könyökölt és hüvelykújja körmét rágva a levegőbe bámult.
2: Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán e viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagymester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk.
1: Minden nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz, de mit akar ebből kihozni?
2: Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha Meyerhoff kifogy a viccekből?
1: Micsoda?
0: A kormányhivatalnok meghökkenve nézett rá.
2: Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja a nevetést. Ez az egyetlen ereje, amellyel fogva tart bennünket. Enélkül magában marad. És akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek egyike, akiket az emberiség nem nélkülözhet. Nem engedhetjük, hogy bármi is történjék vele. Nem csak a fizikai dolgokra gondolok. Azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét?
1: Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
2: Amennyire én tudom, még nem. De azt hiszem, ő másként gondolja.
1: Miért mondja ezt?
2: Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Nem igaz. Véletlenül történt. Bementem hozzá, és kidobott. Dühös volt, általában elég szívélyes, és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom annyira felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondott a multivaknak, és meggyőződésem szerint ez egy volt a sorozatból.
1: De miért?
0: Whistler vállat vont, és kezével erősen megdörzsölte állát.
1: Gondolkoztam rajta. Azt hiszem, nagy készletű viccet próbál felhalmozni a multivak adattároló egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza.
2: Érti, mire gondolok? Gépi tréfamestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű vicc álljon rendelkezésére, és soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőlük.
1: Jóságos Isten!
2: Tárgyilagos szemmel nézve, talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jelnek tekintem, amikor egy nagymester személyes problémái megoldására kezdi használni a multivakot. Mindegyik nagymesternél felelhető egy bizonyos vele született szellemi labilitás, és ezért ügyelni kell rájuk.
1: Lehetséges, hogy Meyerhoff már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen ha túllép,
2: Elveszítünk egy nagymestert.
1: Tresk zavartan kérdezte. A maga véleménye szerint mit kell tennem?
2: Ellenőrizhetne engem. Én annyira közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül ítélem meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus, és így inkább ért hozzá.
1: Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket.
2: Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg?
0: Tresk ujjai vontatott, tompa doppergéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak íróasztalán.
1: Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta.
0: Meyerhof így szólt a múlt ivakhoz.
3: A szenvedélye szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja lábával a földet. A távoli sövénykerítés túloldalán a fiatal ember egy farmert fedezett fel, és oda kiáltott neki.
1: Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika?
0: A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet, és így szólt vissza.
1: A legkevésbé sem.
0: Újra köpött, és folytatta.
1: Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el.
0: Meyerhof éppen rá akar térni a következőre, amikor az idézés megérkezett.
1: Valójában nem volt ez idézés.
0: Egy nagymestert senki nem idézhetett meg. Mindössze üzenet jött, hogy Tresk osztályvezető nagyon szeretne beszélni Meyerhof nagymesterrel, ha Meyerhof nagymester időt tud szakítani erre.
1: Meyerhof minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek.
0: Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják. Ó, persze, nagyon tiszteletteljesen, de mégiscsak háborgatják.
1: Így hát, kikapcsolta a multivak megfelelő áramköreit. A működést jelző lámpát kiakasztotta a laboratóriuma elé, hogy távol létébe senki ne merjen belépni, majd átment Tresk irodájába.
0: Tresk zavartan köhintett, és némi félelmet érzett a másik ember mogorva, indulatos külseje láttán.
2: Nagyon sajnálom, nagymester, hogy még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással, mondta végre.
4: Én jelentést tettem magánál,
0: válaszolt kimértem Meyerhof. Tresk szerette volna tudni, mit rejtenek-e metsző és dühös pillantású szemek. Nehéz volt elképzelnie, hogy ez a sovány arcú, sötét és sima hajú, komoly fellépésű Meyerhof akár csak annyi ideig is engedni képes tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el.
1: A jelentések nem azonosak a baráti ismerettséggel, mondta. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
2: Tréfamester vagyok, uram.
0: Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfamester.
2: Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy pokolba velük.
0: Bánom is én, mit mondanak.
2: Figyeljen ide, Tresk. Akar egy viccet hallani?
0: Előre hajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét.
1: De még mennyire, persze, hogy akarok, válaszolt Tresk erőltetett szívélyességgel.
0: Helyes! A vicc a következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő mondókártyára pillantott, amit a mérlegautomata felszínre dobott, miután a férj a szükséges egypenis érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt.
1: Ez azt mondja, George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember vagy, és elbájolóan viselkedsz a nőkkel szemben.
0: Ezután megfordította a kártyát, és hozzátette.
1: A test súlyodat is rosszul állapították meg.
0: Tresk nevetett. Anélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhof az asszony hangjában a lekicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az az ügyesség, ahogyan saját arcvonásait ehhez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhof élesen közbevágott.
1: Mit mulatságos ez?
0: Tresk hirtelen kijózanodott. Tessék?
1: Azt kérdem, miért mulatságos? Miért nevet?
2: Nos, felelt Tresk, igyekezve elfogadhatóan érvelni.
1: Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség a lényeg az, mondta Meyerhof, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített. Olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férje egyetlen jó tulajdonsággal sem rendelkezik, és maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férj, akkor is mulatságosnak találná. Egy pillanatig elgondolkozva várt, majd így folytatta. Próbáljuk meg ezt, Tresk. Ébner felesége beteg ágya mellett ült, és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony, megmaradt erejét összeszedve, egyik könyökére támaszkodott.
4: Ébner, suttogta. Ébner, nem járulhatok a teremtőm elé, anélkül, hogy meg ne gyónnám bűnömet.
3: Most ne, mormolta a lesújtott férj. Most ne, drágám, feküdj vissza és pihenj.
4: Nem tudok,
3: kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem talál nyugalmat.
4: Megcsaltalak, Ébner, méghozzá ebben a házban.
3: Egy hónapja sincs. Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Ébner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg?
1: Tresk próbált egy kedvű maradni, de sikertelenül. Kuncogását nem tudta teljesen elfolytani.
0: Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof. Házasságtörés, gyilkosság, csupa derű.
4: Nos hát,
3: mondta Tresk, könyveket írtak a humor elemzéséről.
0: Ez igaz, szólt Meyerhof. Én is sokat olvastam közülük, sőt, mi több, a legtöbbet a multivaknak is elolvastam.
3: E könyvek szerzői azonban csak találgatásokba bocsátkoznak. Egyesek szerint azért nevetünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a viccben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, vagy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van-e egyáltalán egyszerű oka? Különböző emberek különböző vicceken nevetnek. Nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Tresk hirtelen közbevágott. Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivakba.
4: Ki mondta ezt magának?
0: Mindegy, Whistler. Most már emlékszem, rajta kapott. Kinek mi köze hozzá?
4: Senkinek semmi.
0: Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van.
4: Dehogy,
3: jegyezte meg sietve Tresk. Nem vonom kétségbe, hogy ez igen lényeges új elemzési lehetőséget nyit majd meg a pszichológusok számára.
0: Lehetséges. Minden esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
3: Rajta. Mi az?
0: Tresk kíváncsian várta, vajon felele a másik.
4: Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni.
3: De Meyerhof megszólalt.
0: Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
3: Hogyan?
0: Ki gyártja őket?
3: Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét viccalgatással és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostobák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosaknak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvemben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregessen és így szóljon.
4: Meyerhof, maga több viccet tud, mint 10 ember együttvéve.
3: Tudom, hogy igaza van, de e megjegyzése egy gondolatot keltett bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Egyetlen egyet sem. Csupán elismételtem őket. Közreműködésem egyedüli formája az volt, hogy elmeséltem őket. Vagy hallottam a vicceket, vagy pedig olvastam. És a forrás, ahonnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még soha nem találkoztam senkivel, aki valaha is azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Mindig csak
1: A napokban hallottam egy jó történetet, vagy hallott valami jó viccet mostanában?
3: Minden vicc régi. Ezért tükröznek a viccek ekkora társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségekről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sohasem tapasztalható. Vagy jövendőmondó mérlegautomatákkal foglalkoznak, mint amit elmondta magának, amikor ilyen gépek már csak a régiség kereskedésekben találhatók. Nos hát, akkor ki gyártja a vicceket?
1: Ez az, amire megpróbál rájönni?
3: Kérdezte Tresk. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye. Uram Isten, kitörődik ezzel, de uralkodott magán is hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőségteljesek.
1: Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak.
3: Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott pillanat hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat, de ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegnek. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban pisszegnek. Eredeti humor nem fakasz nevetésre. Miért?
1: Megvallom, nem tudom.
3: Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be. Tresk azon kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? Kérdezte.
1: Nem tudom,
3: felelte Meyerhof.
1: Ezek tűntek a legmegfelelőbbeknek.
3: Mint tudja, nagymester vagyok.
1: Persze, persze. E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz a multivakhoz, hogyha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét. Mivel Whistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utára az analizálóba.
3: Lesz egy kis munkája.
1: Feltétlenül. Én is jelen lehetek?
3: Meyerhof vállat vont. Tresk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára. Meyerhof különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót. Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következőt mondta. Ug, a barlang lakó ősember, megpillantotta élete párját, aki zilált párduc bőrszoknyában könnyek között szaladt hozzá. Ug, kiáltotta zaklatottan, csinálj gyorsan valamit, egy kardfogó tigris ment be a mama barlangjába, csinálj valamit! Ug sóhajtott, felemelte simára rágott bölény csontját, majd így felelt. Mi szükség van erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kardfogó tigrissel? Ekkor tette fel Meyerhof két kérdését, és szemét lehúnyva hátradőlt. Nagyon kifáradt. Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Whistlernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan a dolog, de nem hágja át a szabályokat.
1: Az nem, amit elmond, jegyezte meg Whistler.
3: Még akkor sem állíthatok le egy nagymester puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek elvégre megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjenek. Nem hiszem, hogy meg tébolyodott volna. Arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, dünnyögte a vezető analitikus. Ez nem volt tébolyultságra? Miből tudhatnánk? Hangzott Tresk ingerült kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
1: Hiába. Én változatlanul aggódom.
3: Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet. Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam.
1: Jóságos Isten, még arról sincs fogalmam, hogy egy ilyen magához hasonló vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok.
5: Whistler így válaszolt. Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhof, kérdéseket tesz fel, és a multivak automatikusan matematikai mennyiségekké és műveletekké alakítja át. A multivak tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak jelek kialakulnak át. A multivak ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja oldani, akkor legalábbis négyszer akkora méretű lenne. Értem. Tehát a maga munkája az, hogy a jeleket szavakká alakítsa át. Az én munkám meg a többi analitikusé. Szükség esetén kisebb, különlegesen szerkesztett kompjútereket is használunk. Whistler keserűen mosolygott. Az ókori Görögország Delfi jó

Elő egy tekercsre figyelt, amelyről lyukszalag csavarodott le véget nem érően és felfoghatatlan módon. Meyerhof közönyesen állt az egyik oldalon, Whistler pedig az előbukkanó lyukszalagot vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként egy sor utasítást mormolt, amellyel más kompjúterekben létrejött elektronikus parancsok útján távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Whistler lehallgatott valamit, majd egy-egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra. Whistler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihetetlen. Majd visszafordult munkájához. Végül rekedten így szólt. A válasz, amit adhatok, nem hivatalos. Szemei véredesek voltak. A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani? Rajta! Szólt Meyerhof. Tresk bólintott. Whistler sunyi pillantást vetett a nagymesterre. Őrült kérdés volt. Szólt, majd nyersen kibökte. A multivak szerint földön kívüli eredet. Mit beszél? Kérdezte Tresk. Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket. Az összes viccet és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicc e nagy eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán. Meyerhof közbeszólt, olyasféle győzelemtől kipirult arccal, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdést feltennie. Az összes vígjátékíró azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert. A válasz megfelelő. De miért? Kérdezte Tresk. Miért kell vicceket gyártani? A multivak szerint, mondta Whistler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnák, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak. Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt. A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk. Meyerhof izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok. A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit. Jegyezte meg Whistler. Tresk váratlan izgalommal felkiáltott. Uram Isten, hát maguk ezt elhiszik? A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá. A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Suttogva tette hozzá, ha merészeli valaki nyomon követni. Meyerhof nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivaknak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen. Whistler vállat vont. Kissé elkeseredetnek látszott. Ha egy nagymester úgy véli, hogy elég adattal rendelkezünk, mondta, akkor én könyvet írnék róla. Mi a második kérdése?

következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ? Miért tette fel ezt a kérdést? Tudakolta Tresk. Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni, válaszolta Meyerhof. Őrültség. Őrültség az egész, szólt Tresk, és elfordult. Saját maga is érezte, hogy ő és Whistler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most Tresk nyilvánította esztelenségnek az egészet. Tresk lehunyt a szemét. Nyilváníthat ő őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a multivak kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját. Whistler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott. Újból próbára tette a multivaknak és kiegészítő gépeinek a képességét. További óra múlt el, majd reket hangon felnevetett. Őrült lidérc nyomás. Mi a válasz? Kérdezte Meyerhof. A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra. Helyes. Parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, e tárgyilagos eljárást többé nem használhatják azok a földön kívüli hatalmak, amelyek jelenleg e módszerrel dolgoznak. Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségnek? Hangzott Tresk félénk kérdése. Vagy hogyan érti? Nincsenek többé viccek, mondta Whistler. Már most. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni. Egymásra néztek. Múltak a percek. Meyerhof megfontoltan beszélt. A multivaknak igaza van. Whistler elgyötörten így szólt. Tudom. Még Tresk is ezt csuttogta. Igen. Bizonyosan. Meyerhof talált rá a bizonyítékra. Meyerhof a tökéletes tréfamester. Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége, szólt. Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe. Egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne. A humor adományának vége, szólt bánatosan Tresk. Egyetlen ember sem fog nevetni többé. És továbbra is ott maradtak. Merev tekintettel bámultak, s érezték, hogy a világ egy kísérleti patkányketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami más kerül majd a helyére. Bob Shaw, Régmúlt napok fénye. Elhagytuk a falut, és felfelé igyekeztünk a kaptatón, a lassú üveg hazájába. Ilyen gazdaságokat még sohasem láttam, és először kissé borzongatóan hatottak rám, amit a képzelet és a különleges körülmények még csak növeltek. A kocsi turbinája simán és egyenletesen húzott a párás levegőben, úgyhogy szinte természet fölötti csendben követtük az út kanyarjait. Jobbra a hegy fenyőkkel borított, hihetetlenül gyönyörű völgyre nézett le, és mindenütt a lassú üveg óriási ablak keretei álltak, és itták a fényt. Néha megcsillant rajtuk a délutáni nap, és ez a mozgás illúzióját keltette. Az üvegsorok évek óta álltak már a domboldalon, és néztek le a völgybe. Csak éjféltájt tisztították őket, amikor az emberek jelenlétét nem érzékelte a szomjas üveg. Ezek az ablakok lenyűgözőek voltak, de sem Selina, sem én nem beszéltünk róluk. Azt hiszem, annyira gyűlöltük egymást, hogy érzelmi kapcsolatunkba szándékosan nem engedtünk betolakodni semmi újdonságot. Lassan ráébredtem, hogy a kirándulás rossz ötlet volt. Azt gondoltam, hogy mindent helyrehoz közöttünk, de természetesen nem szüntette meg Selina terhességét, és ami még ennél is rosszabb, az emiatt érzett bosszúságát sem. Hogy igazoljuk állapot a feletti kétségbeesésünket, azt mondogattuk barátainknak, hogy bár akartunk gyereket, de később, megfelelő időben. Terhessége miatt Selina
kénytelen volt jól fizetett állását feladni. Ez azt is jelentette, hogy le kellett mondanunk az új ház megvételéről, mert ez költői működésen bevételeiből elérhetetlen volt számunkra. De bosszúságunk igazi forrása az volt, hogy rá kellett ébrednünk. Mindazok, akik azt állítják, hogy csak később akarnak gyereket, valójában sohasem akarnak. Súlyosbította ezt még az is, hogy mi, akik olyan különlegesnek tartottuk magunkat, ugyanúgy beleestünk ebbe a biológiai csapdába, mint a világ bármely más oktalan teremtménye. Az út Ben Cruachan déli lejtőin vezetett. Messze előttünk megpillantottuk a szürkén elterülő Atlanti-óceánt. Kissé lassítottam, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban, amikor egy kapura erősített cégtáblát pillantottam meg. Kiváló minőségű lassú üveg olcsó áron. G.R. Hagen. Egy hirtelen ötlettel az út szélére kanyarodva lefékeztem, s összerezzentem, amikor a kemény szálú fű végig súrolta a karosszériát. Miért álltunk meg? Kérdezte meglepetten Selina ezüst füstös frizuráját felénk fordítva. Nézd csak ezt a táblát. Ugorjunk be és nézzünk körül. Biztosan elég olcsó hely. Selina szemrehányó hangon tiltakozott, de nekem már annyira megtetszett az ötletem, hogy nem hallgattam rá. Valami esztelen gondolat azt súgta. Ha valami őrültséget vagy különlegességet csinálunk, még minden jóra fordulhat közöttünk. Szálljunk ki, mondtam. Egy kis mozgás jót fog tenni. Ma már túl sokat hajtottunk. Vállat vont, és kiszállt. Nekivágtunk felfelé a fiatal hajtásokkal szegélyezett, szabálytalanul kivágott agyaglépcsős ösvénynek, amely kanyarogva kerülgette a nagyobb fákat a lejtő meredek szélén, és eljutottunk egy alacsony falusi házhoz. A kis kőépület mögött a lassú üveg magas keretei néztek a Cruachan enyhe lejtőjén át a Linnetó vízére. A legtöbb tábla teljesen átlátszó volt, de akadt köztük néhány sötét is, olyanok, mint a fényezett ébenfa. A tiszta, kövezett udvaron egy szürke szövetruhás középkorú férfi állt fel és intett felénk. Az udvart bekerítő alacsony kőfalon ült és pipával a szájában nézett a ház felé. Az ablakban narancsszín ruhás fiatal nő állt, karján egy kisfiúval, de közelettünkre közönösen megfordult és eltűnt a szemünk elől. Hagen úr? Kérdeztem. Igen, üvegeket néznek? Nos, jó helyen járnak. Hagen pattogó, tiszta felföldi kiejtéssel beszélt, amelyet az idegen az írhez hasonlónak vélhet. Arca azt a nyugodt, beletörődő csalódást mutatta, amelyet idős útjavítókon és filozófusokon lehet látni. Igen, mondtam. Kirándultunk és megláttuk a cégtábláját. Selina, aki máskor idegenekkel rögtön megtalálja a hangot, hallgatott. Szerintem kissé hökkent arckifejezéssel a most már üres ablakot nézte. Londonból jönnek? Nos, mint mondtam, jó helyre jöttek, és jó időben is. A feleségem és magam nem sok embert látunk ilyenkor az idény kezdetén. Nevettem. Ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk talán egy kis üveget anélkül, hogy kénytelenek lennénk eladni a házat a fejünk felől. Nézze, mosolygott Hagen gyámoltalanul. Én nem keresek az üzleten. Rosa, a feleségem azt mondja, hogy sohasem fogok beletanulni, de azért üljünk le és beszéljük meg a dolgot. Az omladozó falkerítésre mutatott, aztán aggodalmaskodva Selina makulátlanul tiszta, kék szoknyájára pillantott. Várjanak, hozok valami takarót a házból. Gyorsan a ház felé sántikált, bement és behúzta maga mögött az ajtót. Talán nem is volt olyan pompás ötlet, hogy feljöttünk ide, suttogtam, de azért kicsit kedvesebb is lehetnél ehhez az emberhez. Azt hiszem, jó vételt csinálhatunk. Naív remény, mondta Selina kimért nyersességgel. Talán még te is észrevetted, a felesége milyen ócska ruhát visel. Nem hiszem, hogy nagy engedményeket tenne idegeneknek. Az a felesége. Természetesen az. Jó, jó, mondtam meglepetten. Minden esetre próbálj kissé barátságosabban viselkedni. Nem szeretem a kínos helyzeteket. Selina prüszkölt, de halványan mosolygott, mikor az ember újra megjelent, és megkönnyebbültem kissé. Furcsa, hogy az ember szerethet egy asszonyt, de ugyanakkor azért is imádkozhat,
hogy bárcsak esne a vonat alá. Hegen kockás takarót terített a falkerítésre, és mi elfogódottan, mint a falura került városi emberek, leültünk. A tó távoli víztükrén, túl az őrködő lassú üveg keretein, egy gőzös fehér vonalat húzott maga után délfelé. Az éles hegyi levegő megtöltötte tüdőnket, és látszólag jóval több oxigént adott, mint amennyire szükségünk volt. Egyes üvegtermelők, mondta Hegen, itt a látogatóknak üzleti reklámból csodákat mesélnek arról, hogy milyen szép az ősz Argyll vidékén. Vagy a tavasz, vagy a tél. Én nem élek ezzel a fogással. Mindenki tudja, hogy ha egy táj nem szép nyáron, nem szép az máskor sem. Mi a véleményük? Egyetértően bólintottam. Nézzem múl felé, Mr. Garland. Ezt kapja, ha megveszi az üvegemet, és máskor sem szebb, mint most. Az üveg tökéletes szinkronban van a valóságos idővel. Egyik tábla vastagsága sem kevesebb 10 évnél. Egy 4 lábnyi ablakot 200 fontért odaadok önnek. 200? Tiltakozott Selina. Hiszen ez ugyanannyi, mint a Scanado boltban, a Bond Street-en. Hegen elnézően mosolygott és rám pillantott. Látni akarta, hogy én tudok-e annyit a lassú üvegről, hogy értékelni tudjam, amit mondott. Az ár, amit megadott, valóban magasabb volt, mint amennyit gondoltam, no de 10 év. A Vistaplex vagy a Panorama üzletekben árusított olcsó üvegek, a 1/4 incs vastag közönséges üvegtáblák legfeljebb 10 vagy 12 hónapos vastagságúak voltak. Nem érted, drágám? Mondtam, és már a vásárlás mellett döntöttem. Ez az üveg 10 évig tart, és tökéletes a szinkronitása. Ez nem annyit jelent, hogy csak megőrzi az időt. Hegen Selinára mosolygott, miután látta, hogy miattam már nem kell aggódnia. Ön azt mondja csak, megbocsássa Mrs. Garland, de úgy látszik, hogy nem értékeli kellően ezt a valóságos csodát, azt a precizitást, ami egy szinkronban levő üveg előállításához szükséges. Amikor azt mondom, hogy az üveg 10 év vastag, ez azt jelenti, hogy 10 évig tart, amíg a fény áthalad rajta. Ez a 10 fényév több mint 2-szer annyi, mint amennyire a legközelebbi csillag van ide, így 1 milliomod incs változás a vastagságában is annyit jelentene, hogy... Elhallgatott egy pillanatra, és a ház felé fordult. Én is elkaptam a tekintetemet a tóról, és láttam, hogy a fiatalasszony ismét az ablakban áll. Hegen szeme furcsa, sóvár hódolattal telt meg, ami kényelmetlen érzést váltott ki bennem, és egyben azt a meggyőződést is, hogy Selinának nincs igaza. Tapasztalatom szerint egy férj sohasem néz így a saját feleségére. A nő néhány pillanatig az ablaknál maradt meleg színű ruhájában, majd visszavonult. Hirtelen az a határozott, de megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy vak. Mintha Selina meg én pontosan olyan érzelmi közjátékba botlottunk volna, mint a magunké. Elnézést, mondta Hegen, azt hittem, hogy Rose hív valamiért. Hol is tartottunk, Mrs. Garland? Igen, 10 év 1/4 incsbe préselve azt jelenti, hogy... Nem figyeltem tovább. Részben, mert már döntöttem, részben pedig, mert már sokszor hallottam a lassú üvegelvének a magyarázatát, mégsem értettem meg soha. Egy tudományos képzettségű ismerősöm mondta egyszer, hogy próbáljam úgy elképzelni a lassú üveget, mint egy hologramot, melynél nincs szükség koherens lézersugárra a vizuális információ visszaadására, és melyben a közönséges fény minden fotonja egy spirál alakú alagúton halad át, amely az atomok befogási sugarán kívül van az üvegben. Ez nem csak hogy érthetetlen volt számomra, hanem arról is újra meggyőzött, hogy ha valakinek oly kevés a technikai érzéke, mint nekem, az ne törődjön az okokkal, hanem elégedjék meg a hatásokkal. A legfontosabb hatás az átlagember szemében az, hogy a fény csak hosszú idő alatt halad át a lassú üvegen. Az új készítményű lassú üveg mindig korom fekete, mert még semmi sem haladt át rajta, de ha egy erdei tó mellett tartják egy évig, és azután beteszik egy városi lakás ablakába, ott egy évig az erdei tavat mutatja, de nem puszta csendéletként, hanem az összes felvett jelenségekkel együtt.
A víz fodorozódik a napfényben, az állatok lejárnak inni a tóhoz, a madarak átrepülnek az égen, az éj követi a nappalt, évszak az évszakot. Aztán, egy év múlva, a szubatomok csatornáiban visszatartott szépség kimerül, és az üvegen át ekkor már csak az ismerős, szürke városi utca képe lesz látható. Az újdonságon kívül a lassú üveg kereskedelmi sikerét az a tény is ösztönözte, hogy a föld birtoklásának illúzióját keltette. A legsivárabb pince lakója is ködös parkra nézhetett ki, és kimondhatja, hogy az nem az övé. Akinek valóban ápolt kertje vagy birtoka van, az sem bizonygatja állandóan a tulajdonjogát azzal, hogy szagolja, ízleli, tapogatja a földet. Csupán a látványát élvezi. Az abból kisugárzó fényalakzatokat, és ezek a lassú üveg segítségével levihetők akár a bányákba, a tengeralattjárókba, vagy a börtöncellákba is. Több alkalommal próbálkoztam rövid írásokkal erről a varázskristályról, de számomra a téma oly megfoghatatlanul költői maradt, sőt, paradox módon a költészettel, legalábbis az enyémmel, el sem érhető. Egyébként a legjobb dalokat és verseket a jövőt sejtő ihlettel már réges-rég megírták olyanok, akik jóval a lassú üveg feltalálása előtt meghaltak. Semmi reményem nem volt arra, hogy felvehessem a versenyt, például Moore alábbi soraival. Csöndes, varázsos éjben, míg álmom karjaiba fog, régen múlt napok fénye emlékeimből újra felragyog. A lassú üveg alig néhány év alatt a tudományos különlegességből jelentős iparrá fejlődött. És mi, költők, kiknek meggyőződésünk, hogy a szépség él, még ha a liliumok meghalnak is, csodálkozva láttuk, hogy ennek az iparnak a csábításai sem különböztek a többiétől. Voltak jó üvegek, melyek sok pénzbe kerültek, és kevésbé jók, melyek olcsóbbak voltak. Az években mért vastagság az ár fontos tényezőjének számított, de volt még egy tényező. A valóságos vastagság, vagyis a szinkronitás. Ezt a legagyafurtabb technikai eljárások alkalmazásával is csak találomra tudták szabályozni, és egy durvább eltérés azt eredményezhette, hogy egy 5 éves ablak 5,5 év vastagra sikerült, miáltal a nyáron felívódott fényt télen sugározta ki, egy-egy kisebb eltérés miatt pedig a déli napsütést éjfélkor. Ennek is megvolt a maga vonzereje. Például sok éjjeli műszakban dolgozó ragaszkodott a saját időzónájához, de általában a valóságos idővel szinkronban levő üvegek többbe kerültek. Selina hitetlenkedve nézett maga elé. Hagen érvei nem győzték meg. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és tudtam, hogy Hagen rossz oldalról közelítette meg a dolgot. Hirtelen hűvös szél kerekedett, felborzolta Selina hajkoronáját, és nagy esőcseppek kezdtek hullani a teljesen felhőtlen égből. Adok egy csekket, mondtam sietve, de láttam, hogy Selina zöld szeme haragosan villan rám. El tudja intézni a hazaszállítást? A szállítás nem probléma, mondta Hagen felállva, de nem vinné inkább magával? Na jó, ha úgy gondolja. Meglepett az aláírásomba vetett korlátlan bizalma. Akkor leveszek maguknak egy táblát. Várjanak itt. Nem tart sokáig, míg bekeretezem. Hagen sántítva megindult a táblasorok felé, melyek linne napfényes vagy felhős táját mutatták, de voltak még teljesen feketék is. Selina felgombolt a blúzanyagát. Igazán behívhatott volna a házba bennünket? Biztosan nincs nagyon sok olyan bolond vevője, mint mi, hogy ilyen udvariatlan legyen velünk. Eleresztettem a fülem mellett a sértést, és a csekk kiállítására fordítottam figyelmemet. Egy nagy esőcsepp a csuklómról a rózsaszínű papírra cseppent. Jól van, mondtam, menjünk az eresz alá, amíg visszajön. Dühös voltam, hogy minden jó szándékom csődöt mond. Bolond voltam, hogy elvettelek, gondoltam. Az őrültek őrültje voltam, és most, hogy gyerekünk lesz, sosem szabadulok meg tőled. Gyomrom fájdalmas görcsbe rándult, miközben Selina után a házhoz futottam. Az ablakon át láttuk a csinos szobát a széntüzelésű kályhával, és a gyermeket a padlón szétszórt játékaival, kockákkal, rajtuk az ABC betűivel, és egy sárgarépa színű játéktalicskát. A kisfiú befutott a másik szobából, és rugdosni kezdte a kockákat. Engem nem vett észre.
Néhány pillanattal később bejött a fiatal nő is, és vidám kacagással felemelte és hintáztatni kezdte a gyermeket a karjában. Az ablakhoz lépett, mint előbb. Zavartan rámosolyogtam, de sem ő, sem a gyermek nem vett rólunk tudomást. Homlokomon kiütött a hideg veríték. Lehetséges, hogy mindketten vakok? Félrehúzottam. Selina felsikoltott, hozzáugrottam. Mi baj? Kérdeztem. A takaró, mondta. Átázik. Átfutott az udvaron az esőben, felkapta a kockás takarót a kerítésfalról, és visszafutott vele a ház ajtajához. Selina! Kiáltottam önkéntelenül. Ne nyisd ki! De már elkéstem. Belökte a reteszre zárt fajtót, de kezét szájához kapva megállt, s nézett be a házba. Oda mentem, és kivettem elgyengült kezéből a takarót. Miközben becsuktam az ajtót, tekintetem végig futott a szoba belsején. Az ablakon átlátott csinos lakószoba az asszonnyal és a gyermekkel, a valóságban egy elhanyagolt lomtár volt a rozog a bútorokkal, régi újságokkal, ócskaruhákkal és piszkos edényekkel. Nedves, takarítatlan, bűzös és mérhetetlenül sivár. Az ablakon át látott tárgyak közül csak az a kis játéktalicska volt ott, lekopott festékkel, törött. Gyorsan bezártam az ajtót, azzal a szilárd elhatározással, hogy elfelejtem, amit láttam. Az egyedül élő férfiak néha jó házigazdák, de vannak, akik ehhez egyszerűen nem értenek. Selina arca falfehér volt. Nem értem. Nem értem. A lassú üveg. Mindkét irányban működik, mondtam gyengéden. A fény kifelé is terjed, nem csak befelé. Úgy érted, hogy... Nem tudom. Nem tartozik ránk. Szedd össze magad. Hegel hozza az üvegünket. Gyomorgörcsöm kezdett feloldódni. Hegen hosszúkás műanyag keretet hozott. Átnyújtottam neki a csekket, de ő Selina sápadt arcát nézte. Kitalálta, hogy avatatlan kézzel beletúrtunk a lelkébe. Selina kerülte a pillantását. Öreg és csúnya lett egyszerre, és szeme mereven a tájra szegeződött. Adja ide a takarót, Mr. Garland, mondta végül Hegen. Kár volt, hogy gondot okoztak maguknak miatta. Semmi az egész, tessék a csekk. Köszönöm. Még mindig Selinát néztek különös szemrehányó tekintettel. Nagyon örülök, hogy üzletet kötöttünk. Én is örülök, mondtam szemtelen, formális udvariassággal. Felemeltem a nehéz keretet, és megindultam Selinával az ösvényen az országút felé. Amikor a most már nedves, csúszós lépcsőkhöz értünk, Hegen megszólalt. Mr. Garland! Kelletlenül megfordultam. Nem az én hibám volt, mondta feszülten. Egy ámokfutó autós mindkettőjüket elütötte 6 évvel ezelőtt. Lent az Obani országúton. A fiam még csak 7 éves volt. Jogom van valamit megtartani, nem? Szótlanul bólintottam. És tovább lépkedtem lefelé az ösvényen, feleségemet szorosan magamhoz vonva, s rám fonódó karját most drága kincsnek éreztem. A kanyarból visszanéztem. Hegen ugyanott ült, mint amikor először megpillantottuk a falkerítésen. A ház felé nézett, de az esőn át nem láthattam, hogy van-e valaki az ablakban.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Ray Bradbury-re emlékeztünk sci-fi novellákkal. Először Ray Bradbury Langyesők jönnek című novelláját hallottátok a Marsbury krónikákból, aztán Isaac Asimov, a tréfamester, és a végén Bob Shaw Régmúlt napok fénye szólt. További jó tilosozást, és akinek van ereje, kedve, az irány a Dürer kert. Családi nap van, este koncertek, jó kis DJ-k, tilos szuvenírek, jó hangulat,

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM90.3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatómhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mindenkettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid az zsidó. Mindenkettőnek lehet pozitív vagy negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott lerombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor is arra van keresztelve valaki, nem tudom, úgy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem attól, még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy, és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaurát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van?
2: Nagyon
1: örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fém órád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi nem jártam.
0: És mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimarad.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens ennél egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés
0: volt. Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... Nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor tehát, csak van egy kis időnk erre, akkor mindenképpen követitek.
2: Akkor jó. Meg feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgy makkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják, azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot, de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalog átkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elvisz az ember tábóvébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én miatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem ezeket a készülékeket otthonról. Én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű. És emlékszem egy a legelső természetfilmes jelenetem, hogy megfotam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangyabolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, annak arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
1: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
2: Apukám nem volt otthon.
1: De hogy csalogattad ki a hangyákat?
2: Jaj,
1: hogy utánoztad a morzsa hangját?
2: Arra már nem emlékszem, ezeket a emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye azt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
1: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukád kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
2: Bele találtatok. Igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak igen külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
1: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
2: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
1: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
2: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott, az iskolai ilyen szakörön a Sinkó István volt, hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban, tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli, és akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
0: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, illetve hát animáció, rendezés, ezek mind gondolom már 10 éves korban
2: túl voltál. Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már kiskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen. Az ELTE-n is.
2: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
2: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen, nekem az volt a
1: az
2: tapasztalatom.
1: Angol, vagy német nyelven
2: volt. Nem, ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül, és akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
2: Egy olyan fajt találtunk.
1: Mert ott nem jártál.
2: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alatt járó fedélzetére, ami ténylegesen nem megy a kürtőkig. De ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
2: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
2: Igen, tehát ott valószínű tök sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most hirtelen nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe fog, Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európára küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
2: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi életnek az átvitele, az az invázió.
2: Az invázió.
1: A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott,
2: hát
1: holott
2: bele
1: az egy
2: védelmi fúrni, réteg. A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilvánvalóan ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha mármint mind faj fennmarad persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
2: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is, és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égitesteket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik oldalon, mert a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippi olvasat szerint pedig kialakítunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
2: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, ahol, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: Csillagnál,
2: és ez jó, ez egy jó gondolat.
1: Nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
2: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem.
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
2: Nem olyan nagyon biztos.
1: Hát, mondjuk azt, hogy elfognak. Jó, és akkor kicsit
0: pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat, tehát pénzzel bármilyen kataklizmát. Jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és...
2: Jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európába is.
0: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
0: Igen.
2: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
0: Igen, az a legvittesebb, persze, volt majd felébresztjük
1: őszatlátásra. A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
2: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
2: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
2: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes űrge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
0: A híres fűtő.
1: Teljesen. Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis pirált darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktisz bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarbantartó, mert hogy abban munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva. Tehát hogy három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
2: Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra a bázisra, és amit lehet összekúnyani.
0: A magyar antert.
2: De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé, kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már nagyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, stb. És akkor ezért voltunk mi egy üdes színfolt a kalózok.
0: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
2: Jó, nagyon jó
0: cuccaink voltak. Az ötrangyos teszkos.
2: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
2: Zuzmo, moha, igen. De hát egy polifóm alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz, ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek, szembe fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
2: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
2: Igen,
1: kb. ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
2: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát ez másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
0: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenírból.
2: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilván máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgymond is kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
0: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
2: Lényegében, igen.
1: Kálcsőföldetek.
2: Ez tipikusan egy rádiós műfaj az antarktiszi stoppolás. Tehát tényleg ez mi, egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, tehát volt egy olyan önbizalom, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
0: De antarktiszi nyelvjárás.
2: De antarktiszi nyelvjárás, és nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás, tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad, big bad.
1: Tehát, és még gondolom úgy beszélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
2: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antarktisznak van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt el az orosz.
0: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
2: 16-os VHF.
1: 16-os VHF.
2: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor leeldumált, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. És akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csomó.
0: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
2: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy ő nagyon hamar
0: nézte. És mivel fejhallgatóval nyomtatás, csak a család nézte.
2: De a kéziadója, tehát hallottam, mit recsegnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
0: az antarktiszi partik, hát erről is sokat...
1: A buli, ez az alapvetően pingvinek voltak ott, fókák?
2: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor,
0: és akkor ő volt akkor, az egyetlen.
2: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek adott esetben, de aha, a fiúk nem fértek aha fel, képzeljétek el.
1: Láttam, ilyet várjál, melyik is volt a...
0: Hát van horror és pornó.
2: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzemfél órája, most ez nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Vedusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Uh-huh. Ugye a katonák közé megérkezett egy darab nő.
2: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, sajtóközlemény.
0: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
0: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
2: Jó, főleg a kutatókat, viszont én amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
0: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
2: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én mint búváróperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
0: Na, mert
1: hogy találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szerezni az Antarktiszon. Nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem. Tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el. Tudtam vinni. Máig egy rejtély, ugye, az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror

0: is kell. Tehát nem elég, igen, az ólom meg a sűrített levegő, oda, igen, is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha vagy.
1: Igen, egy ilyen zsír, nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Ezt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt. És az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott volt buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen
0: csak levegő,
1: csak levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
0: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni? Levegő.
1: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, és aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot. És
2: hiszen nem jöttek vissza a
1: vízre. Nem kérdeztem meg. De mindig.
0: Itt van ez a két de zsák levegő.
2: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
1: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezzel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része. És akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni. Sőt, utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett. Tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
2: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
1: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
0: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
1: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
0: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
1: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok
2: hogy
1: után...
2: kiaknázhassák.
1: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
0: Ó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
1: nem
0: protokollja?
1: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
0: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert
1: igen, hát... Vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
0: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondta, hogy búvárból nem volt sok.
1: Nem.
0: Még búváros poénokat se süthettél rá. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
2: biológus, filmes.
0: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok tovább, ami is volt.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzetek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncoljak-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszony nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon vannak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás seget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó izmaim vannak, tehát itt is ezen a széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről, értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám, ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és az Afrikában nagyon érezteti a hatását. Tehát ott például az orrszarvútülök, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápaúszonyleves is. Mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az úszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
0: Hetekre leáll a
1: cápa. 300 ezerről, egy-egy napra visszaesik, 290 ezerről az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért ölik le, mert azt gondolják, hogy a belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi az afrodiziákum.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egy ilyen furi belső frusztráció vezethető vissza.
2: Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
2: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
0: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
2: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, hogy neki ez miért fontos. Egy szakács mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk őket egy helyre, hogy
2: dumálják őket. A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
0: ez már csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hihetetlen világ, ugye, ami volt korábban
2: volt.
0: Ilyen.
2: Igen, ezek kihatnak.
1: A Shantaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
2: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
2: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, tehát így váltunk emberi, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
0: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
2: Nem, fotózom. Én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, próbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy ilyen kizsigerelni.
2: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyedszámról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
2: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől
1: Hát a 12 000 éven keresztül, mondjuk 11 500 éven keresztül
2: igen, én
1: egész
2: emlékszem,
1: jó egyensúlyban
2: voltak. Hogy ők írtották ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem,
1: én akkor mert
2: csak néhány ezer
1: éve
2: történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez a, már a jeges tenger, ott még a rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpefaj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélán át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiirtott fajlistája.
1: Meg hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
2: Lehet, hogy hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
2: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
2: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt.
1: Nagyon kicsit, tehát nagyon közel van Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
2: De hát miért? Hát, hogyha elindul, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
2: Igen.
1: Most már több, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
2: Igen, eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban, tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletkéje a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd,
2: kitűzted? Igen, kitűztem, de biológiai értelmet, tehát jelöltem.
1: Aha.
2: Területet jelent.
1: Pisiltél, úgy érted?
2: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
1: Nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
2: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevet andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamu medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
2: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
1: hogy volt?
2: Most februárban.
1: Ez a tudományi kommunikációs ösztöndíj, amit kaptál?
2: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó oda.
2: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erről az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán nem biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengi lázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
2: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély, a 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, ahogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
2: Jó, hogy nem is játszott.
1: Hát igazán.
2: De valójában.
0: Komoly lesz.
1: Úgyhogy hát, mindenkinek ajánlom, hogy...
2: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadoban, és őt nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Inter-Oceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
1: és
2: azon mentek robogóval, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Ez csodaszép.
2: Ez neki is egy szép emlék.
0: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. De és azt hiszem, hogy azt mondta, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
2: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis is, ami egy igazi perui unikum, az lényegében az történik, hogy egy olyan ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek Leishmaniához is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És ezért számolni
2: kell. Az nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod az, hogy leszállt a leuróban?
2: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ugye producerem, a Tóth Zsolt Marcell, az itt a médiatanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
2: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
2: Igen, igen, senki lakta, igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagy város, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban, megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenbe, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyezik, és evezni kell?
2: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó, például motoros fűrész nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtte ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti park, Costa Ricában van a világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, és mára látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ez Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát anélkül nem élsz meg, tehát eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
2: Meglepne.
0: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Molnár Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Candamo medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki,
2: mondjuk
1: rettegés.
2: Beszartam
1: rettegés
2: nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, amiknek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így